0: Lesz még.
1: Manna Hit.
2: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
3: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song.
4: Every step of the way.
3: A 2020-as
5: év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk, a terveink összedőltek és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány év máshogy alakult, mint ahogyan azt tervezted és ahogyan azt szeretted volna. Az a vágyam, hogy tudd, Isten továbbra is munkálkodik az életedben, minden egyes nap, minden egyes lépésednél.
3: Every step of the way.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Collecting money here. That's right, we're talking to you. Come on now.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A Máté 25 szerintem az egyik legjobb fejezet a Bibliában, hogyha lusta vagy. És szeretnél kikeveredni a lustaságodból. Tudom, hogy néhányatoknak egyáltalán nincs gondja a lustasággal, de bírjátok ki most ezt, mert sok embernek problémája van ezzel. Lehet, hogy te keményen dolgozol, megerőltető munkát végzel fizikailag, és azt gondolod, nos, én nem vagyok lusta. De hadd kérdezzem meg, szellemileg sem vagy lusta? Különbség van a között, hogyha lusták vagyunk a munkavégzésben, és hogyha lusták vagyunk a hitünk gyakorlásában, vagy az Isten egyéb dolgaiban, amire oda kellene figyelnünk. Istenre várakozni nem testies cselekedet, amikor Istenre várunk, olyankor szellemileg aktívak vagyunk. Bízom benned, Istenem, rád várok, gyakorlom a hitemet, nem akarok a test szerint cselekedni, bízom benned. Máté 25.1. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal extra olajat. A lusta keresztények semmilyen plusz dolgot nem tesznek. Ti, akik az ágyból néztek engem, tudjátok, ti ki se keltetek az ágyból. Már be volt állítva a megfelelő csatorna. Álmos szemekkel megfogtátok a távkapcsolt, és így csináltatok. Remélem, Joyce-nak van ma egy jó kis üzenete számomra. Ugyan már. Tudom én. Nos, én boldogan mondok valamit. Ha attól végre kikeltek az ágyból, és motiváltakká váltok arra, hogy használjátok a hiteteket, és olyan emberré váljatok, akinek Isten elgondolt titeket, és azzal változást hoztok valaki más életébe. Valaki segítsen nekem, hogy én is segíthessek neked, és azért akarok segíteni neked, hogy te is segíthess másnak. Nem az a dolgunk, hogy csak befogadjunk dolgokat, de semmit ne adjunk tovább. Hadat kell indítanunk a lustaság ellen. Tedd meg azt a pluszt. Lehet, hogy kicsit nehezebb lesz saját magadnak kikeresni azt az igét, mint felhívni egy barátodat és megkérdezni, hogy hol van. Túl sokat nevettek. Valami nem stimmel. Amikor túl sokat nevettek, akkor aggódni kezdek. Tudod mit? Ha megtalálod az ige helyet, akkor lehet, hogy legközelebb is emlékezni fogsz rá. Az okosak viszont lámpásokkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Mind elfáradunk a várakozásban. És elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosoknak, adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásunk kialszik. Szinte hallom őket. Testvérem! Kifogyott az olajam. Kérhetek a tiédből? Az okosok így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, amit korábban kellett volna megtenniük, megjött a vőlegény, és az egészről lemaradtak. Halleluja! Nézzétek meg a 13-as verset. Vigyázzatok tehát, nagyon figyeljetek, legyetek éberek, és aktívak. Mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, hogy mikor jön vissza az emberfia. Készenlétben kell lennünk. Az Isten erejével telten kell élnünk, az ő igéjével telve. A hitünknek élesnek kell lennie, és felemelve kell tartanunk a hit pajzsát. Légy készen állandóan. Ha azt hinnéd, hogy Jézus visszajön jövő pénteken,
2: Friday,
1: Bizony aktív és elfoglalt lennél a következő héten. Gondold csak végig mindazokat a dolgokat, amiket megteszel majd jövő héten, de nem tennéd őket, ha tudnád, hogy Jézus visszajön egy héten belül. Ó, kezdtek idegesek lenni, igaz? Készenlétben kell élnünk. Tudom, hogy különféle emberek elmentek különféle irányzatok felé. De én nem foglalkozom azzal túl sokat, hogy mikor jön majd vissza Jézus. Nem foglalkozom azzal, hogy elragadtatás előtt, után vagy közben lesz-e a nyomorúság. Itt leszünk-e a nagy nyomorúság idején, vagy nem leszünk? Mikor jön majd Jézus? Hiszem, hogy ismernünk kell az idők jeleit, és azok körbevesznek minket. Szóval bármikor is jön, biztos, hogy sokkal közelebb vagyunk hozzá, mint korábban. És minden egyes megélt nappal közelebb leszünk, ezért hiszem, hogy készenlétben kell élnünk. Nem hiszem, hogy készülődnünk kell, hanem hiszem, hogy késznek kell lennünk. Ha az Isten adta hatalmadban jársz, és mindig tudod, ki vagy Krisztusban, akkor ha a gonosz rád támad, egyáltalán nem kell reszkedned, és megpróbálnod hatalmat venni felette. Hatalmat veszek feletted ma, nem fogod ezt csinálni velem. Tudjátok, mire jöttem rá? Ha szeretetben jársz, akkor nem tud hozzád nyúlni. Lehet, hogy ellened támad, de nem fog nyerni. Ha felkavart szívvel, tűzben, szeretettől égve élünk. Az 1 Timóteus 6.12 azt mondja, hogy meg kell harcolnunk a hit nemes harcát. A hit időnként harcot jelent. 1 János 5.4. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Olyan irányt veszünk majd, amiben még soha nem próbáltam meg elindulni egy ilyen alkalmon. És majd meglátjuk, mi történik, mert szeretném ma megtanítani nektek azt, hogy bár használhatjuk a hitünket arra, hogy megkapjuk a vágyott dolgokat, de mit is tegyünk akkor, amikor nem kapjuk meg azt, amit akarunk? Folyamatosan higgyetek Istenben. A hitünk az, ami tetszik Istennek, és ha kedvesek akarunk lenni Isten számára, akkor meg kell tanulnunk hitben maradni, függetlenül attól, hogy mennyi ideig kell ezt tennünk, és hogy néznek ki a dolgok, vagy milyen érzést vált ki belőlünk mindez, akár fair, akár nem fair, ha Isten 2 nap alatt igazságot szolgáltat, vagy ha 20 évbe telik neki.
2: Come on.
1: Az apám szexuálisan bántalmazott engem, és 55 évbe telt. 55 évbe telt, mire Isten igazságot szolgáltatott, de végül az Úrhoz vezettem az apámat, és beismerítettem őt. Nem történt meg gyorsan, de megtörtént. És tudjátok mit? Ha soha nem fogadta volna el Krisztust, én akkor is folyamatosan hittem volna ebben, egészen a haláláig. Az egyetlen dolog, amivel véget érhet a hit, az a beteljesedés. Szóval érdekes, hogy a Bibliában szó van a hit hőseiről. És az elmúlt néhány napban róluk olvastam. És meg kell, hogy mondjam, megint teljesen elképedtem rajtuk. Azt kérdezheted, nos, még soha nem tanítottál róluk az alkalmaidon, azért, mert... Segítők, zárjátok be az ajtókat. Mert tudjátok, ezek közül a hithősök közül egyikük sem kapta meg azt, amiben hitt. Got what they were believing for. Most nem várom, hogy tapsoljatok, vagy újongjatok, szóval nem is kell ezt tennetek. De úgy haltak meg, hogy hittek. És a Biblia azt mondja, hogy jó bizonyságot nyertek. És ők a mi példaképeink. Sőt, a Biblia azt is mondja, hogy a hitük táplálta és irányította őket. Nagyon tetszik ez nekem. Mondhatok valamit? És ha elég tapasztalatod van már Istennel, akkor egyet fogsz érteni. Szóval, ha már elég tapasztalatod van Istennel, akkor szeretném, hogy mondj erre egy szívből jövő áment. Igen, nagyon klassz dolog, amikor megkapjuk, amit akarunk.
2: But...
1: Nem erre kértem az áment. De őszintén szólva, ha nem is kapod meg, amit szeretnél, de igazi hited van, akkor ugyanolyan boldog lehetsz, mintha megkaptad volna azt a dolgot. Arra a következtetésre jutottam, hogy ha ezt nem mondom el nektek, nem csak nektek, hanem azoknak is, akik világszerte tévén keresztül néznek minket, azzal nem teszek nektek szívességet, mert nem fogom azt mondani, hogy ha használjátok a hiteteket, akkor mindent megkaptok majd az életben, amit akartok. Sajnálom, de nem mondom ezt, mert nem gondolom, hogy a Biblia ezt tanítja, hiszen van, hogy rosszul imádkozunk. A Jakab 4 azt mondja, azért nem kaptok meg dolgokat, mert nem kéritek őket. Vagy kéritek, de nem kapjátok meg, mert rossz céllal és gonosz, önző motivációval, vagy rosszul kéritek. Csak mert akarunk valamit, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az az Isten terve számunkra, hogy most, vagy akármikor is nekünk adja azt a dolgot, de egy biztos, és most figyeljetek, ha igazán ismered Istent, ha igazán tudod, hogy kicsoda ő, ismered a jellemét, és igazán tudod, hogy ő szeret téged, akkor még ha nem is kapod meg, amit akarsz, bízni fogsz benne, hogy valami jobbat tartogat neked. Na, ilyenkor válik nagyszervé a hit. Istenem, ha nem adod meg ezt nekem, akkor valami jobbat tartogatsz, és én nem vagyok elég okos ahhoz, hogy azt kérjem tőled. Eljuthatunk ma erre a fajta hitre, amikor nem egy bizonyos dologért hiszünk Istenben, hanem azt mondjuk, én életem végéig bízni fogok benned, hittel telve fogok meghalni. Bízni fogok benned, hogy te jó vagy, és ha bízom benned, akkor minden jól fog sikerülni az életemben. Tudunk hinni Istenben ezért? Szeretném, ha a békesség és öröm egy új szintjére jutnátok. És tudjátok, amikor a hitnek ezen a szintjén kezdtek el élni, akkor... Nem azt mondom, hogy nem fáj, amikor nem kapjuk meg, amit akarunk. De ha bízol Istenben, igazán bízol benne, az hatalmas békességet ad. De Joyce, ez nem igazságos, ez így nem jó. Bíz Istenben. Bíz benne. Istenem, ha ez tovább tart, mint gondoltam, ha van valami, amit te mindeközben teszel, amit én nem értek, és amiről nem tudok, Isten útjai magasabbak a mieinknél. Zsidó 11. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, a visszaigazolás, a tulajdoni lap és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, vagyis a hit tényként fogad el olyasmit, amit az érzékeink még nem tapasztalnak. Na tessék, a hit valóságossá tesz számunkra dolgokat a szellemben. Akkor is, ha a természetes szinten mindaz még nem a miénk. 4. vers. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb és elfogadhatóbb áldozatot, mint Kain. Tehát a hit segít neked a tőled telhető legjobbat adni. Míg félelemből visszatartasz majd dolgokat, és csak annyit adsz, ami még kényelmes számodra. Ötödik vers. Hitáltal ragadtatott el Énok egyenesen a mennybe. A Biblia azt mondja, hogy Énok Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette. Fogadok, ez izgi volt. Hová tűnt Énok? Hatodik vers. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Isten jó. Hitáltal. Nos, szeretném felhívni a figyelmeteket arra a tényre, hogy itt emberekről olvasunk. Kit által kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. Isten beszélt neki a közelgő özönvízről, és meg kell értenetek, hogy ők még nem tudták, hogy mi az az eső. Hogy beletelt nekik 100 évbe, mire felépítette a bárkát. És miközben mindenki azt gondolta, hogy őrült, hogy elment az esze, nos, szerintem nem értitek. Gondolkozzunk együtt. Gondolkozzunk együtt. Mi még a munkahelyi ebédszünetben is alig bírjuk ki, ha kinevetnek minket, és ha nem fogadnak be minket. Nos, talán nem kéne ott ülnöm velük, és a mocskos vicceiket hallgatnom, de tudod, olyan egyedül lennék. Ó, ne nézzetek már rám így. 100 éven keresztül kinevették. És hogy csinálta végig? Hitáltal. Bízom benned, Istenem. Bízom benned. Bízom benne. Figyeljetek, amikor 1976-ban kiléptem, és elkezdtem azt tenni, amit most csinálok, én minden barátomat elveszítettem. Megkértek, hogy hagyjam el a gyülekezetem. Mindenki azt gondolta, hogy őrült vagyok, és elment az eszem. Mit fogsz te csinálni? És én is sokszor azt gondoltam, hogy elment az eszem. De még mindig itt vagyok. Amen. És Noé megépítette a bárkát hitáltal. És így nem fulladt meg. Hitáltal. 8. vers. Engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hogy hova megy. Szeretem ezt. Gondoljatok csak bele, Ábrahámnak volt családja. Otthona, sátra, marhái. És Isten azt mondta, itt nem tudom veled elvégezni, amit akarok. El kell hagynod ezt a helyet, és máshová kell menned. Oké, Istenem, mit akarsz, hová menjek? Nos, pakolj fel mindent, indulj el, és majd megmondom. Ugyan már, tényleg azt gondoljuk, hogy ez olyan egyszerű volt? Ó, semmi gond. Miért tette ezt Isten? Talán olyan okból, amit Ábrahám nem értett még akkor. Isten sokszor kér tőlünk olyat, amit nem értünk, úgy vagyunk vele, miért akarnád, hogy ezt tegyem? Miért nem lehetett nekem egy jól menő szolgálatom, amiben mindenki tapsol és újjong nekem? Végül is én csak egy aranyos kislány voltam, aki megpróbálta a helyes dolgot tenni, de közben elveszítettem az összes barátomat és kirúgtak a gyülekezetemből. Cserébe azért, hogy magasabbra juthassak Istennel, magányt és visszautasítást kaptam. De emiatt lehetőségem nyílt nagyon jól megismerni Istent, mert nem volt senki más. Ha tanulmányozod a történelmet, láthatod, hogy Ábrahám családjának nagy része bálványokat imádott, és ahhoz, amit Isten el akart végezni az életében, ahhoz ki kellett hoznia őt onnan. Menj el arra a helyre, amit én mutatok neked. És ő ment. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe. Which was designated in the promise of God, even though he was a stranger in a strange country. 10. vers, mert magabiztosan és reménykedve várt. Hogyan várt? Hittel. Hittel várakozott. Annyira elegem van már, hogy Istenre várjak. Várni, várni, várni. Mikor, Istenem, mikor? Miért nem történik velem semmi? De ha hittel és bizalommal várakozunk, akkor azt mondhatjuk, nem számít, mit látok, vagy mit érzek. Hiszem, hogy Isten dolgozik. Hiszem, hogy Isten cselekszik. 11. vers. Sára már keresztül ment a változó koron, és minden porcikája csupa ránc volt. De azt olvassuk róla, hitáltal kapott erőt arra is, hogy életet adjon egy gyermeknek. Wow!
2: Ázsiában.
1: 13. vers. Hitük által irányítva és táplálva haltak meg ezek mind, anélkül, hogy kézzel foghatóan beteljesültek volna rajtuk az Isten ígéretei. Nos, várjunk egy percet. Sárának gyereke született. Igen, így volt, de ők ennél sokkal nagyobb dologban hittek. Ők a Mesiást várták, akiben mi most bízhatunk, és akinek örülünk. Várták, hogy bemenjenek az ígéret földjére. Egész életükben utaztak, hogy odaérjenek, de soha nem mentek be. De hitben haltak meg. És tudjátok, nem lesz időm arra, hogy rendesen kifejtsem ezt, de azért lehet, hogy valamikor visszatérek majd rá. De ha lapozunk egyet, a 17. versben az áll, hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot áldozatul, amikor Isten próbára tette, mert hitte, hogyha Isten megengedi is, hogy megölje Izsákot, Isten képes lesz majd feltámasztani őt a halálból. Ábrahámnak olyan nagy hite volt, hogy azt mondta, hogy még a halál sem lehet akadály Istennek. A halál sem lehet akadály. Jákob hitáltal, 21. vers, áldotta meg József mindegyik fiát. 22. vers, hitáltal gondolt József élete végén Isten ígéretére. És Izrael fiának kivonulására, és így rendelkezett teteme felől. Aztán azt mondta, vigyétek magatokkal a csontjaimat, amikor elmentek, mert élve vagy halva, de oda megyek az ígéret földjére. Na gyerünk, halljátok, amiket mondok! Mitől kéne félnünk? Még ha nem is kapunk meg mindent itt a földön, akkor is. Mondjuk, hogy öregkort élsz meg, 100 évet, aztán pedig ott lesz az örökkévalóság, ahol minden lehetséges dolgot megkapsz majd, amire valaha is vágytál. Nem lesz több sírás és köny, nem lesz szomorúság vagy több éjszaka. Maga Isten lesz a napunk, úgy fogjuk ismerni őt, ahogyan ő ismer minket. És tudod, mire nem lesz szükséged a mennyben? Hitre. Mert ott mindened meg lesz. Figyeljetek még egy kicsit. Amikor Mózes megszületett, és az összes gyereket megölték, az anyjának elég hite volt azt mondani, én elrejtem őt. Vízre bocsájtom, és bízom Istenben. És ismeritek a történetet. A fáraó testvére találta meg, és a saját fiaként nevelte fel, pontosan úgy, ahogy Isten akarta, mert ez egy olyan pozícióba helyezte Mózest, amire szükség volt. Amikor felnőtt Mózes, látta a népének elnyomását. Mert inkább választotta az Isten népével való együtt sanyargatást, a nehézségeket, a szenvedést és a szégyent, mint a bűnös élet ideig óráig való gyönyörűségét. És ő ott hagyta a magas pozícióját. Ő is hitáltal tette ezt. Időnként hitáltal bele kellene lépned a dolgokba. Máskor meg hitáltal ott kell hagynod bizonyos dolgokat. Van itt valaki, aki figyel? És így tovább, és így tovább. Hitáltal vezérelve hagyta el Egyiptomot. 28. vers. Egyszerű hit és Istenben való bizalom által rendelt el a páskát. 29. vers. Hit által keltek át a Vörös-tengeren. Vajon hogy érezhetett Mózes, amikor ott volt előtte a Vörös-tenger, mögötte meg az egyiptomi hadsereg, Isten meg azt mondta, menj előre. Már elnézést, Istenem! Te is látod, amit én? Időnként először bele kell tenned a lábujjadat a vízbe, mielőtt az ketté válna. Nem hallottok? Lehet, hogy kicsit odaszántabbá kell válnotok, mint amilyenek most vagytok. És ez a dolog így megy tovább és tovább. Mindjárt kész vagyok. 32. vers. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki. 39. vers. Itt újra az áll, és mindezekben, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, mégsem teljesült be rajta az összes ígéret, amit kaptak. Nos, tudom, néhányan azt gondoljátok, hát ez elég nagy baj.

0: meg a beteljesülést. De a 40. vers azt mondja, Isten számunkra valami különbről és nagyszerűbbről gondoskodott. És azt akarta, hogy ők, a hithősei, ne nélkülünk jussanak el a teljességre, mielőtt mi csatlakozhatnánk hozzájuk. Vagyis valójában Isten áldozathozatalra kérte őket, hogy bízzanak benne, hogy akkor még ne lássák beteljesülni az álmaikat, hogy Isten nyitva hagyhassa a kegyelem ajtaját nekünk pogányoknak, hogy mi is bemehessünk, és aztán mind együtt vonulhassunk fel, amikor Jézus visszatér.
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Podcast.
1: CrossGPS.
2: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
3: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz, nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Mit tudunk a szeretetről? Szabad ezt egyáltalán profanizálni? Gyárthatunk a szeretetről elméleteket? Ha engem rendszeresen hallgatsz, tudod, a podcastjaimban vendégeimmel bibliai tükörből vizsgálunk társadalmi kérdéseket, időnként az eklézsiát is megosztó tartalmakat. Immár külön felületen beszélgetek hölgyekkel. Mondhatjuk, hogy orrot púderezünk nyilvánosan, na de vissza a szeretethez. A bibliai nyelvezet számos jelentéssel mutatja be a szeretetet. A beszélgetésben mindjárt erre is kitérünk. Ugye abban egyetértesz velem, hogy sokkal több a szeretet, mint érzelem. Cselekvésre is késztet. Képzeld, évszázadokkal ezelőtt költők, filozófusok, teológusok között akadtak, akik úgy bántak eme fogalommal, mint egy édesap az újszülöttel. Tudod, nem merték megfogni, még hozzáérni is alig. Goethe azt mondta, ez az úrfenomén. Titok, tehát csak egyes megnyilatkozásaiban érthető meg az emberi elme számára. A dán teológus-filozófus Kierkegaard óva int, nem gyárthatunk elméletet a szeretetből, mert farizeuskodókká válhatunk, elveszíthetjük a képességet a szeretetre. Rosszabb történt. Nem csak elméleteket gyártunk belőle, árucik lett a szeretet. Vagy a szeretet hiányt áruljuk? Köszönhető mindez a marketingnek is. A rádió, később a televízió, majd az internet térhódításával világverő tevékenység lett a marketing, igen nagy manipulátor. A politikában is, az eklézsiában, igen Krisztus egyházában is, makro és mikro kapcsolatainkban is. A marketinges jól tudja, hogy az emberi szíven keresztül vezet az út a hatékonysághoz. Szoktál ezen gondolkodni, hogy mennyi kapcsolatépítése kezdődik marketinggel? Na, a kérdésem. Tényleg mindenki a szívünket akarja? Szerintem igen. Én ma arra vállalkozom, hogy vendégemmel ezt ki is fejtsük neked. Én Bali Mónika vagyok, hello! Kedves hölgytársam, gyere velem orrot púderezni, tehát női aspektusból, női szemmel, szívvel vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Bár szerintem ez a téma, ráadásul Pólus Enikő mentahigiénés szakemberrel, sikerkönyvek szerzőjével, tuti, hogy a férfiakat is lázba hozza. Marketingelt szeretet. Erről beszélgetünk. Szia, Enci! De jó, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen, hogy kivártál. Időpontot. Hálás a szívem ezért.
2: Igen, mert ez is az az interjú, megosztjuk a hallgatókkal. Bármelyik felületen, bármelyik rádióban, Riveren, Mannán, vagy akár a Spotin hallgatnak, hogy ezt is hónapokig szerveztem, ezt az interjút. Pozícionállak. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, családsegítő, szexológus és mozgásterapeuta a vendégem, egy előadó, aki édesanyja, de lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni.
3: Bármi, én úgy szeretem, mikor akár úgy mutatnak be, hogy ember, olyan tökéletlen ember, mint mindenki más, úgyhogy ezt is tegyük hozzá. Azért fontos, mert ugye maga az tökéletlen emberségemből indult ki az, hogy nekem sok mindent el kell sajátítanom és meg kell tanulnom, annak érdekében, hogy a Jóisten alázatos missziósa legyek, és hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk a tökéletlenségeinkhez is jól kapcsolódni. Mert mit marketingelnek ma? Azt, hogy te tökéletes vagy. De emellett befér az, hogy mindig vannak dolgok, amikből meg kell változni, ki kell jönni, le kell rakni, meg kell szabadulni. No, hát én ezt elkezdtem hirdetni saját magamon keresztül.
2: A mai témánk marketingelt szeretet. Egyrészt az első kérdés természetesen az hozzád, hogy mit jelent neked ez a fogalom, másrészt meg hogyan jutottunk el erre a borzalmas szintre, hogy még a szeretetet is marketingeljük, de mielőtt ezt a kérdést megválaszolod, megosztjuk a hallgatókkal, hogy ebben az egy vagy két órában, mert fogalmam sincs, hogy meddig fogunk beszélgetni, jó hosszú időre befoglaltuk a stúdiót, megosztjuk a hallgatókkal, hogy mik a témák, amin keresztül majd kibontjuk ezt a marketingelt szeretetet, és akkor utána jönnek a válaszok. Tehát ebben az órában, vagy két órában, hogyan értelmezzük mi a szeretetet? Erről is lesz szó, természetesen megszólal a Biblia, mivel mindketten Isten hívők vagyunk, és itt van velünk Kovács Hanna kolléganőm, a tündérbájos Kovács Hanna, aki az orpuderezős adásaimat mindig úgy nézel rám, Hanna, ne hülyeskedj már, de én örülök neked, akkor legalább mutasd ki a vendég előtt, hogy te is örülsz nekünk. Nagyon nevet, bólogatsz, Hanna, hogy örülsz.

0: nem érzelmeket vált ki, és úgy tudunk tárgyakhoz is kapcsolódni, hogy szinte eladjuk magunkat egy-egy márkának. Még tovább emeljük a tétet, amikor arról beszélünk, hogy arcot kaptak a tárgyak, mert influencerek istenekként lépnek fel, és ebben semmi túlzás nincs, ugye, Enikő?
1: Abszolút.
0: És hogy lezárjuk megoldásokkal is ezt a beszélgetést, ezt az egy-két órát, természetesen védekező mechanizmusokról is kell beszélnünk, a józanság győzelméről, arról, hogy az ellenálláshoz ebben a marketingelt szeretett korszakban az ellenálláshoz milyen eszközeink vannak. Kezdjük azzal, hogy marketingelt szeretet. Enikő, mit jelent ez?
1: Tulajdonképpen a jóléti társadalmakban maga a gazdasági részlegek ugye úgy tarthatóak fönn, akár kisebb, nagyobb vállalkozókról vagy befektetőkről beszélünk, hogy ugye világpiac szintjén, hogy előállítják a szükségleteket, a legnagyobb szükségleteket az érzelmeken és a hiányokon keresztül lehet előállítani, illetve a fizikai problémákon, és hogyha a szükséglet bárminek kapcsán elő van állítva, akkor onnantól kezdve nagyon könnyen értékesíthető marketing, sales, stb. Területeken mindaz, amit értékesíteni akarnak. És éppen ezért, tehát ez akár, hogy megérkezik egy nagy áruházláncba mondjuk 10 millió tojás, de nincs húsvét kvázi, és nem nincs ott az erős marketing, hogy akkor húsvétkor mindenki töménytelen tojást vesz mondjuk, akkor ezt ennek kapcsán, hogy megteremtik úgymond a hiányt, és arra építik a marketinget, így lépe ugye a mindennapjainkba. Ugye mi azért nem kevés vállalkozókkal is dolgozunk, együtt voltunk vállalkozók is, de hogy nagyon-nagyon ott van a hétköznapi családok életében is, mert hogy szembe jön, meg hallja a reklámokat, meg hogy a gyerekek ugye a socialról, de most már felnőttek is ugye ömlik mindenkire minden, és óhatatlan, hogy folyamatosan gerjesztve van például a szeretet hiányos állapot. Tehát a szeretet hiányos állapot nem csak abból származik, hogy esetleg valaki elveszítette az Isten hitét, vagy eltávolodott tőle, vagy mondjuk elveszítette a párját, vagy a gyermekét, tehát nem csak a veszteségekből származik, hanem ezek gerjesztve vannak. A legnagyobb gerjesztés az, hogy minden nőnek, férfinak az önbecsülése a béka szintfeneke alatti legyen. Tehát pokolian érezze magát az életébe, hogy szüksége legyen külső tárgyakra, amik egy pici kis élményt, érzést hoznak, hogy azt érezze, hogy szerethető az élet, és ezáltal ő is szerethető. Ugye nem mindegy, hogy az önbecsülésünket mire tesszük. Erre szocializál a világ. Mi pedig azt mondjuk, hogy a hit kapcsán átszocializáljuk magunkat a valódi önbecsülésre. Ugye? És ilyen aspektusban megérteni azt, hogy ez a szeretet hiányos állapotok gerjesztése a jóléti társadalmakban folyamatosan zajlik. Mindenki, nagyon sok fiatal, idős küzd azzal. Nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég szerethető, sovány vagyok, kövér vagyok, csíkos vagyok, kockás vasokhoz nincs. Tehát iszonyú mi ömlik ki például terápiás beszélgetéseken az emberekből, mert nem biztos, hogy mindenki előtt ezt fölvállalják. Tehát ez a valóság, de ennek egy része a szocializáció tulajdonképpen a jóléti társadalomban, hogy lenevelnek bennünket arról az egészséges önbecsülésről. Na már most ez nagyon könnyen használható akár reklamspecializációkban, vagy akár marketing, vagy egyéb értékesítő felületeken, mert ha valami hiányzik az életemből, és nem tudom, hogy konkrétan mi, mert mondjuk benne ülök abba, hogy biztos az, hogy valamim nincs meg, akkor tulajdonképpen nagyon könnyű lesz egy Black Friday napon becsábítani az embereket, és rávenni arra, hogy azt is megvegyék, amire nincs is szükségük. No, és hát ennek az öngerjesztő folyamata iszonyatosan zajlik, nem csak azért, hogy ritkábban legyenek gazdasági válságok, hanem ebből a földön, hát multimilliárdosok iszonyatosan sokat kaszálnak ezekből a dolgokból. Kell, hogy tudjunk ezekből a háttértitkos dolgokról, hogy nemet tudjunk mondani, illetve a szeretetet a helyén értelmezzük, illetve a saját szívünkbe úgy rakjuk már rendben a dolgokat, mert nagyon nem mindegy, hogy az önbecsülésünket mire alapozzuk.
0: Nagyon sok embert érdekel a keresztény világban, egészen biztos vagyok benne, hogy egy szívében mélyen hívő hölgy, szakértő, mint te. Hogyan tudsz úgy szolgálni a segítő szakmában, hogy nem tolod direktben az evangéliumot, hogy figyelj, Jézus a megoldás mindenre, térje már meg, mert akkor már nem leszel szeretet hiányos, és ennek az öngerjesztő folyamatnak nem leszel áldozata, mert természetesen ebből a tökéletes válaszból megtudtuk azt is, hogy hogy jutott ide a társadalom.
1: Mérhetetlen fontos, hogy az első és legfontosabb, és ott vannak a Bibliában ezek a tézisek, hogy önmagadat változtasd át, add át a Jóistennek, hogy transformáljon át szívedet, lelkedet,

0: engedd be a szenvedéseket, a veszteségeket, a gyász folyamatokat, éld meg mindazt a poklót, azt a tüzet, amiben Illés is benne volt. Mindent megélni, amit a Jóisten ad, hogy át tudjon transformálni. Nagyon fontos, hogy itt kell kezdeni, és nem ott, hogy én megtanulok valamit, majd tudom, majd megmondom neked a tutit. És azért, mert keresztény vagyok, azért nem tehetem meg, hogy megmondom neked a tutit, hogy it's time, most ér meg. Tehát ez nem így működik. Hát ha nem így most jött el ennek az ideje, ha nem szeretettel viszonyulok hozzád, ha nem veszem észre, hogy neked egy tányér húslevesen nagyobb szükséged lenne, mint hogy én bármit is mondjak. És csöndben maradni, és tudni kapcsolódni csak szeretettel. Mert az az igazi evangelizáció, az az igazi mag tulajdonképpen. Az az igazi, amikor úgy tudsz tálalni bármit is másoknak, hogy először a saját hitelességeddel foglalkozol, és áttranszformálódásod, és utána hagyod, hogy rákérdezzenek. Miért kérdeznek rá? Mert érzik. Érzik, hogy van valami benned, ami más, vagy máshogy működik, és te, ez azt jelenti, ha rákérdeznek, hogy a befogadás termőtalaja annak a magnak teljesen nyitottá válik. Én nekem az előadásaimban is, a műsorokban, ugye nagyon sok csatornán vagyok, ugye a mondandómban, a könyveimben is, a social oldalak, mert nekem szakmai social oldalaim vannak, ugye azokban is mindig ott van, leírva, berejtve, akár bibliai példák, akár igék, de hogy a tálalás, az nagyon nem mindegy, és miért nem mindegy? Mert lehet, hogy régen, ha mondtál valamit, hogy mondjuk van Isten, és esetleg én hiszek benne, régen a szomszédasszony befogadta. Ma, mivel ez a direktív marketing van, hogy letolják a torkunkon azt, amit le akarnak tolni, ebből kifolyólag a ma embere ellenáll a direktivitásnak, és éppen ezért a non-direktív technikák sokkal szeretetteljesebb ebben mennek át, hogy a másik ember ne csak az eszét érints meg, azzal nem érsz el semmit, hanem a szívéig eljutni. Na ez a nagy melóma. Ez az, amit érdemes újra szocializálni, újra tanulni, egy kicsit áttransformálni. És a szeretet és a hit és az evangelizáció az cselekedet alapú. Ne felejtsük el, hogy ne a hangoztatást, a beszédet hangoztassuk sokszor, hanem legyen cselekedetekkel körbevéve, mert akkor egészen biztos, hogy eljut a szívekig, velőkig, ahogy a Biblia is írja.
1: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor megosztottad velem, hogy nemrég jártál olyan övezetben, vagy talán egy iskolában.
0: Övezet?
1: Övezet, ami háborús újtotta övezet. És mutattad a fotót, és mutattál kis üzeneteket, amelyekre kézzel írták föl, vagy írta föl egy talán egy fiatal lány volt, hogy mennyire hálás neked, megérezte az Úr szeretetét, holott direktben nem evangelizáltál. Mi történt ott, ezek között a fiatalok között? Miről beszéltél? Azoknak a fiatal embereknek, akik a pusztítást, a halált látják, akiknek erről szól az életük, hogy mondhatod ki, hogy de a jó Isten? Hát hol van a jó Isten?
0: Bizony. Mert hogy abba kellett érkezni, egyszerűen nem voltak nekem ilyen terveim, de a Jóisten előre megmutatta, hogy el fog helyezni ilyen helyen. És én nem kerestem ezt a lehetőséget, de vitt és nyitotta a missziót és utat, előkészítette, és egyszer csak ott voltam. És több felületen is, és gyakorlatilag, mikor azzal kell találkoznod, hogy hol van ilyenkor Isten, meg nincs Isten, Meg hogy a gyerekek miért halnak meg, meg az anyámat miért vitték el, meg az apám miért kellett meghaljon a háborúba. Szóval, hogy megszűntek esküvők, tehát a serdülők hirtelen felnőtteké váltak, állandó menekülés, lemondás, pánikrohamok, nem alvások, légzés problémák, ugye neurológiai, meg egyéb problémák állítottak elő. Szoktam mondani, hogy én azt már megszoktam, hogy a Jóisten engem mindig kemény terepre visz, és hogy abba a missziós szellembe nevelt, egy kemény életet is adva, ezáltal edzésbe és alázatban tartva, hogy nekem ott kell hagynom sokszor a 99 bárányt, és azzal az egyel foglalkoznom, aki éppen eltékozolt veszélyes helyre, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy mi lesz a 99, hanem azért az egyre elmenni, és én ezt már megszoktam, hogy így kemény terepre egyik pillanatra a másikra be vagyok dobva, és nem kell azzal foglalkozni, hogy hogy kerültem ide, meg mit kell mondanom, meg mit kell csinálni, ami a szívemen. És adja, és hogy jön, és hogy tulajdonképpen ilyen krízisintervenciós jellegű dolgokat csináltam a fiatalok között, meg a szüleik között. Volt olyan fiatal, vagy több gyerek is, aki például odajött idén, és megköszönte azt, hogy vigyáztam a szüleire, hogy az ő szülei még élnek, és hogy családban élhetnek. És hogy ezek a sikerek, Móni. Mm. Tehát, hogy nem látja senki, nincs érte taps meg laudáció, hanem egy gyerek, mikor odajön és megköszöni azt, hogy így elmondja ezt az eredményt. Szóval ezeknél a fiataloknál hitet vittem. De nem lehet nekik úgy beszélni a hitről, hogy tulajdonképpen ez a higgyetek, mert van. Hanem teljesen más aspektusból közelítette meg a dolgokat. Például elmondtam azt, hogy én kislányként 12 éves voltam, amikor például átéltem egy forradalmat, és nem tudtam, hogy mi van az anyukámmal, apukámmal, és tudom, milyen az, amikor a tank, meg a puskaporszag, meg hogy mi az, amikor rektem. Igen, Kolozsváron éltem ugye 12 éves korom, és utána költöztünk úgymond visszahonosítási okirattal ugye Magyarországra, és hogy ez már megnyitotta a szívüket, hogy valami talán én belekóstoltam.
1: A néni ettől. Érti.
0: Igen, és hogy utána meg elkezdik, tehát a fiatalok, ők érzik a szívet. Ők nem arra kíváncsiak, hogy te mit mondasz, vagy mit tudsz, vagy mit csináltál. Ó, nem érdekli őket. Mit éreznek a szívedben? Tehát készen kell állni. És hogyan lehet készen állni, mikor ennyi nehézség vesz bennünket körbe, magánéleti szinten, társadalmi szinten? Nincs olyan, hogy na majd egy hét múlva készen állsz, olyan van, hogy fölébredsz és készen kell állni. A missziós terepre vagy küldve az egy ilyen menet tulajdonképpen, és hogy itt mindig a szívemre figyeltem meg az, hogy mit kapok és mit kell mondanom, miközben olyan visszajelzések érkeztek tőlük, mert a Instagramot miattuk tartom föl, hogy tudjanak írni nekem bárhonnan, különben a világon a fiatalok, és akkor professzionális válaszokat tudnak kapni, hogy egész egyszerűen közelebb kerültek a Jóistenhez, hogy elkezdtek újra hinni, hogy egymásba kapaszkodtak, hogy át tudták újra ölelni egymást úgy, hogy ne haragudjanak egymásra. Tehát ilyen visszajelzések érkeztek, szóval, hogy így nagyon fontosak ezek a fajta dolgok, hogy megérezzük azt, hogy na, köztük nincs púder. Dologban, és nagyon mederbe kell maradni, mert kell figyelnem arra, hogy fizikailag jól legyek. Kell figyelnem arra, hogy lelkileg gatyába tudtam rázni magam, jelen tudok lenni, mert ezek a fiatalok, akik ilyen övezetből érkeznek, tulajdonképpen azt kell megérteni, hogy egy öleléssel át tudják venni teljesen az energiádat, olyan hiányos állapotokban vannak, és ez a nagyon jól kell gatyába tudni rázni az embernek magát. No hát itt csak így röviden vagy hosszan. De...
1: Röviden. Hú, nagyon-nagyon érdekes, és bebizonyítottad az elmúlt pár percben azt, hogy na ez nem a marketinget szeretett, hanem amikor a keresztény embernek tényleg tiszta a szíve, és nagyon jó a kapcsolata Istennel, akkor ami történik, az, hogy pillanat alatt csatornává válsz. Azt szoktam mondani az írás alapján a keresztény hívő, hogy üres edény legyek, ne arany, meg ezüst, meg csillogtassam magam külsőleg, hanem legyek üres edény, érezzek rá, és akkor hadd folyjon át ez a szeretet. Ami tényleg nem marketinget szeretet, mert az azért nem őszinte. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a szeretetről. A Bibliában több szó jellemzi. Megjelenik az agapé formában a szeretet, ami az önzetlen, önfeláldozó szeretet. Aztán ott van a filea, vagy fileo, mikor hogy ejtik, ez a baráti. Aztán van az erosz, vagy érosz, ez természetesen a testi vonzalom. Aztán van még egy, amit ritkán használunk, a storz, nem tudom, hogy kell ejteni görögül helyesen. Nézzétek ezt el nekem, ez a családon belüli szülő, gyerek, gyerekek közötti szeretet kapcsolat. És van még egy, ami a beteges, a mánia, a függőség és birtoklás, ez is egy görög megfelelő. Héberül az ahava szót használjuk a szeretetre. Ez az agapénak meg a filának is megfelel, de amit te kimondtál pár perce, a Biblia arról beszél, hogy amikor a szeretetről szó van, az azt jelenti, hogy cselekszünk. Mert hogy nem lehet fogalmakat gyártani, ahogy Kierkegaard is mondta, hogy a felvezetőmben felolvastam, hogy óvatosan az elméletek gyártásával, azzal tényleg tele van a padlás. Mindenki a szívünket akarja. Egyetértesz ezzel a mondattal? Mert hogy ha szellemvilágban tájékozódunk, itt most természetesen a keresztény szemszögből nézzük ezt a szellemi háborút, hogy mi nem emberek ellen küzdünk, hanem van egy ős ellenség és ez ellen, és természetesen nem minden platformon beszélünk erről. Tudjuk, hogy ha van Isten, és vannak angyalok, bizony ott a másik pólus is, és ők is a szívünket akarják. Te a mindennapjaidban hogyan tudsz egészségesen szívet tartani, a saját szívedet tartani, hogy ne tudják elrabolni, és a te szeretetet soha ne legyen marketinget szeretet?
0: Hát meg kellett tanulni, és azt gondolom, hogy valamilyen szinten szenvedéseken keresztül vezetett az út. Tehát aha. amikor azokat a nem standard hétköznapi próbákat kaptam, mint amit úgy amúgy mindenki szokott kapni, hanem jól megtömve, jól megfűszerezve és jó nehezeket, akkor azt gondolom, hogy valami kiégett bennem. És ezt a folyamatot, ha tudtam volna, hogy ilyen eredmények jönnek vagy érkeznek az életébe, akkor talán türelmesebben csináltam volna mégig, de engedni kell mindazt a nehézséget, azokat a pokoli fájdalmakat, hogy végigmenjenek rajtunk keresztül, és nem félteni a kis életünket, mert ezeknek van egy tisztító ereje. Hiszem azt, hogy van egy megüresítő ereje, és hogy sallangokat levesz rólunk. Mm. És hogy ezeket a sallangokat, ugye, hát vagy mi vesszük föl, vagy ránk adják, teljesen mindegy. Én előadásaimon mindig el szoktam mondani az embereknek, hogy legyenek kedvesek, rám most ne úgy nézzenek, mint az Istenre, mert azt nem szabad. Én ugyanolyan tökéletlen ember vagyok, mint mindannyian, ugyanúgy fejlődünk, próbálkozunk és igyekszünk, de hogy kapcsolódjunk, mert ha túl tisztelnek engem, azért, mert én állok a színpadon, akkor nem lesz kapcsolódás, akkor nem tud átmenni mindaz, ami rajtam magamon keresztül át kell engednem. Ugye egy olyan társadalom élünk, hogy rajongás van, hogy ez a atya világ, hát ő, meg ez a túl tisztelünk bizonyos embereket, úgymond, holott ez szünteti meg a valódi kapcsolaton belüli kapcsolódás, kvázi nem tud létrejönni egy flow, legyen szó barátságokba, párkapcsolatokba, vagy előadás szintjén. És ezeket a minőségi változásokat én átengedtem most már, bízom benne, biztos, hogy vajon hova még fejlődnöm, de valamennyit már átengedtem magamon, és ezek úgy leszették ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mi nem hagyjuk, hogy a Jóisten változtasson, akkor kapunk kőkemény próbát, ami majd úgyis áttransformál bennünket.
1: Hogyan tudnál definiálni egy hallgatónak azt, hogy az Istennek megengedem a változtatást, és mondjuk nem egy önképző tanfolyam vezetőjének engedem meg a vezetést, vagy nem egy spirituális gurunak engedem meg ezt a vezetést, vagy más vallási vezetőnek, hanem magának a teremtőnek, Jézus apukájának. Mi itt a különbség? Te hogy tapasztalod meg, és hogy tudod ezt átadni?
0: Hát ugye, hogyha segítőként is mondom, én szoktam mondani, hogy ne rám hallgassanak a klienseim, hanem én tálalok valamit, és nézzék meg, hogy mi az, amit el tudnak vinni, és azonosulni, és azt elindítsa a transformációt. A helyzet az, hogyha az embernek van egy spirituális köteléke a jó Istennel, tehát ha van egyfajta kötődése, akkor nem lehet az tulajdonképpen, hogy az ember nem engedi ezeket a dolgokat be, mert minden is zajlik bennünk és körülöttünk, de kell, hogy tudatossá váljon. Amikor például a mellékszereplős életünk mellékszereplői könyvet írtam, akkor azt annak kapcsán írtam, hogy a Jóisten tulajdonképpen így is, úgy is, bármit csinálunk, az utunkra beküldi azokat az embereket, azokat a találkozókat, azokat a problémákat, azokat a akadályokat vagy sikereket, amik tulajdonképpen, amiken keresztül transformál bennünket. Mit csinál a ma embere? Végig rohan az úton, és nem áll meg ezeknél a lehetőségeknél. Tehát, ha nem tartom azt lehetőségnek, hogy az utcán ül egy hajléktalan, és leülök mellé, és esetleg megkérdezem, hogy hogy van, hogy hív, és hozhatok-e neki egy kiflit, vagy valamilyen ételt. Tehát nem ülök le, mert nincs időm, rohanok, ugyan már elkapok valamit, ugye? Jönnek itt ezek a dolgok. Akkor nem adom meg a Jóistennek azt a lehetőséget, hogy ott, abban a percben, kettő percben tőle valamit megtanuljak, amit csak tőle hozhatok el, ami engem áttransformálódott.
1: De nem tudok megállni minden hajléktalannál, Renci.
0: És nem is kell. De van az a pillanat, amikor a hívás ott van, a szívemben érzem. És nagyon sok ember ezeket, nem is csak az emberek, hanem maga az életnek ez a rohanása leépíti ezeket az intuíciókat, amik a jó Istentől vannak, amikor érzed, amikor tudod, hogy tök logikátlan, de érzed, hogy tök mindegy, ki mit szól, most nekem ezt kell tennem. Ugye, és a megfési kényszereinkkel, vágyinkkal mégse tesszük meg. Mert meg akarunk felelni, hogy odaérjünk valahova időbe, meg akarunk egymásnak felelni, tehát óhatatlan, hogy én azt mondanám így a hölgyeknek, hogy ne úgy vetkőzzenek, ahogy vetkőznek mondjuk a médiában, hogy mindenük kilátszik, aminek nem kéne kilátszani. Így kell vetkőzni, hogy ne akarjanak földi, törvényszerű olyan dolgoknak megfelelni, aminek semmi értelme nincs, csak marketingelve van az életünkben, hogy valahogy a társadalom összetartható legyen.
1: Tehát lelkileg vetkőzzünk, magyarul lelkileg nyíljunk egy kicsit?
0: Lelkileg
1: legyünk sebezhetőbbé.
0: Így van, így van. Én azt gondolom, hogy ha meg...
1: Bocsánat, mindjárt befejezed, igen? Ezt a gondolatot, csak el ne felejtsem ezt a kérdést. az ismert hölgyek, a celebvilágban élők felé hogyan szolgálsz? Arról mindenképpen kell beszélnünk, és arról is, hogy mi tartja őket benn, mert ezek azért nagyon fajsúlyos mondatok, és arra kíváncsi vagyok, mert én még egyszer sem hallottam interjútban, amikor te szemtől szembe adásban elmondtad ezt mondjuk egy-egy műsorvezető hölgynek, és tényleg semmi rossz szallás nincs bennem, csak más értékrend szerint élünk, de hogyha még emlékszel, akkor az előző körben fejezd be azt a gondolatot.
0: Nem, hát abszolút ezek összefüggenek, ugye, hogy én nekem nincs olyan, hogy ilyen hölgy, olyan hölgy, ilyen ember, olyan ember, nekem ember van. Emberre gyakorlatilag szerződtem a Jóistennel is, amikor az egyetemeket elvégeztem, hogy az ő segítőjük lesznek. És nagyon fontos, hogy én úgy kezdem mindig, hogy nem keresem a lehetőségeket. Én nem élek ezekkel a marketing lehetőségekkel, meg önreklámozó lehetőségekkel, hanem megvárom azt, amíg hozzám bekopogtatnak. És hiszem azt, hogy akkor kopogtatnak, mert amikor készen állnak arra, hogy azt meghallják, amit rajtam keresztül akar üzenni a Jóisten. És azt tudom mondani, hogy az élet úgy is összehozza, így szoktuk mondani az élet, de hát a Jóisten összehozza azokat a találkozókat, kríziseket, halálpontokat, mérföldköveket, vagy épp a testnek a szenvedését, vagy a léleknek a szenvedését, amikor úgy se bírják megállni, hogy ne írjanak rám, vagy ne hívjanak föl, és akkor kell készen állni, úgy kapcsolódni, hogy ne azt lássam, hogy egy influencer, vagy celeb, vagy kiülme, hanem egy ember.
1: Oké. Okay.
0: És lehozni őt az ember szintre, hogy tudjunk kapcsolódni, és szeretni, és elfogadni, és tisztelni, hogy tőlem ne ezt az agyontömjénezést kapja, vagy nehogy beleessen egy szakember abba, hogy túl tiszteli őket. Nem. Annyi tiszteletet kap minden ember, amennyi kell. És hogy tulajdonképpen ebben a fajta szeretett közegben meg tudnak úgy nyílni, el tudnak kezdeni úgy kapcsolódni, és el tudnak kezdeni úgy kimondani dolgokat, amit soha senkinek, és elindul egyfajta gyógyír tulajdonképpen. Nem abból, hogy én mit mondok, hanem hogy jelen tudunk-e úgy lenni, és úgy tudunk szeretetben kapcsolódni, ahogy más kapcsolatokban ezt nem élhette meg, mert az már maga el tud indítani ilyen jellegű gyógyír folyamatokat. Másrészt én a hitről mindenhol beszélek, rá is szoktak kérdezni, én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Azt is fontos dolognak tartom, ha ő valami másban hisz, vagy máshogy hisz, vagy más filozófia dolgokat hoz be, stb. Arról én tájékozott legyek, és úgy fogadjam, hogy nem ellenállok, hanem akkor először abba kapcsolódunk. Hogy érezze azt, hogy abban is tudunk beszélgetni a hitről, hogy ne féljünk ettől a dologtól, hanem egy kapcsolódás egy másik hitrendszer, vagy másik filozófiába ugyanúgy el tud minket vinni oda, hogy tulajdonképpen utána a lényeghez eljussunk, és a lényegről is tudjunk beszélgetni.
1: Mi a tapasztalatod, mi tartja benn a celeb lányokat ebben a világban, ebben a marketingelt világban?
0: Hát sokféle tapasztalat van tulajdonképpen, tehát én azt gondolom, hogy mikor az embert lehetőségek úgy találják meg, hogy még nem épített össze a valódi értékes önismeretet, tehát nem az öntömjén az önismeretet, hanem az értékalapú önismeretet, akkor bármilyen lehetőség megtalálja az embert, és följebb viszi az egót, följebb viszi a megjelenését, följebb viszi a sikerélményét, vagy érzéseit, és esetleg még pénzhez is jut ezáltal, az egy borzasztó kártékony dolog. Az ugyanolyan, mikor egy üzletember mondjuk 22 évesen összejön élete nagy üzlete, és milliók hullanak az ölébe, s onnantól kezdve nem fog fejlődni, hanem lefejlődik az egészséges, lényeges személyiségről. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egyrészt kinek mikor érkezik meg ez a fajta ajtó vagy kapu. Kére ahhoz szaksegítséget például, mert ugye én azért már lassan 3 évtizede benne vagyok a közmédiában, meg mindenféle élébe, és tudom, hogy mit élnek át, mind mennek keresztül, ugye azt nem biztos, hogy más szakembert feltétlen átélt, és tud-e ahhoz kapcsolódni. És ezáltal, akik kértek segítséget, mindig tudtam abba kapcsolódni, hogy na ilyen helyzetben mire mondjanak igent, és mire nem-e. Mert ha nem tanulnak meg, és mindannyiunkra igaz, ha nem tanulunk meg bizonyos csábító, kísértő, úgymond lehetőségekre nemet mondani, akkor magunkra mondunk egy nemet tulajdonképpen. És magunkra nem szabad nemet mondani, mert mi a Jóisten egyedi teremtései vagyunk, egyedi új szem és nyelv lenyomattal. És ez egy hatalom, és azért akarják különben a szívünket, a miénket is, meg az övékét is megszerezni marketingelve, mert az egy hatalom tulajdonképpen, hogy rajtuk keresztül hatalmas pénzeket lehet már értékesíteni és kaszálni, úgymond, ahogy a marketing világban mondják.
1: Én azt tapasztalom a saját életemben, a mikro- meg makro környezetemben is, hogy bizony az embernek keresztényként is újra kell tanulni, szeretni. Újra és újra. Akár nehézségek, akár örömteli életszakaszok jönnek, akkor is mindig vannak olyan stopptáblák az Istentől, hogy a szeretet fogalmát újra kell definiálni, és akár önmagamat is újra tanulni, szeretni. Sokszor mondjuk keresztény közösségekben, hogy térj vissza az első szeretethez, és azt is mondják, hogy amikor megismerted Istent, és lángoltál szenvedéllyel, és én meg azzal szoktam kiegészíteni, hogy szerintem az első szeretet az azt is jelenti, hogy ő az, aki előbb szeretett. Tehát ő adott nekem esélyt, ő adott nekem életet, egy nagyon egyedi utat, és rettenetesen félnek az emberek egyházon innen és túl is, hogy az egyediségüket felvállalják. És én úgy látom a te szolgálatodban, Enci, a te missziódban, hogy te ebben igyekszel segítőkezet nyújtani, és nagyon nehéz, szerintem nőknek sokkal nehezebb fölvállalni az egyediséget.
2: Így van.
1: Ugye? Na, akkor mondd meg, hogy miért.
2: Még mindig ott tartunk, hogy még mindig a nők fele társadalmi szinten, akár itt nézzük, akár a földön több helyen, még mindig nagyon nehéz egy nőnek azt megérteni, elfogadni, hogy elég jónak lenni, elég szépnek lenni, elég önazonosnak lenni. Mert ha jóisten engem mondjuk hiperaktívnak teremtett, az azért volt, milliónyi feladatot rám bízott, és ezáltal tudtam ellátni. És hogyha nem vagyunk önmagunkkal önazonosak, mivel? Amit belénk teremtett a Jóisten, képességek, készségek, minden, akkor tulajdonképpen mi lesz ebből? Más akarok lenni, olyan, mint ő, olyan, mint te, elkezd az ember utánozni, kvázi életében nem a főszereplését éri, amire Isten elhívta, hanem mellékszereplővé válik.
1: Lecseréli magát,
2: abszolút,
1: nem?
2: Abszolút.
1: Tehát ez az embercsere, amit mondtam a felvezetőben, ezt is jelenti, hogy önmagamat is képes vagyok lecserélni, Isten mentse.
2: Abszolút, és hát nem erre van elhívásunk. Nem erre kaptuk ezt az életidőt, ezt a testet, ezt a világot, a feladatokat. Szóval, hogy olyan mértékű elpazarlása van az időnek és a dolgoknak ezáltal, hogy nem vállaljuk föl, hogy életünk főszereplői legyünk, és kell, hogy legyen forgatókönyvünk. Ha én megyek az utamon, és milliónyi lehetőség van, és mindenre igent mondok, és nem tudom, hogy nekem mi az igen, és mi a nem, és nem merem fölvállalni, mert mondjuk nem vagyok azonos, vagy nem vállalom ezt az egyediséget, akkor tulajdonképpen tékozló fiúvá válok. Akkor is, ha ötös tanuló voltam, akkor is, ha mindenki azt látja kívülről, hogy tökéletes kis feleség, meg milyen cuki, meg izé, a tékozlás ma modern formában jelenik meg. Láthatatlanul modern formában. És ezeket az arculatokat szedem le az emberekről. Hát nem vagyok én mindenkinek szimpatikus, hát gondold el, Móni, mikor én betükrözöm azt, hogy meddig hazudunk még önmagunknak? Mi lenne, ha most ebből levetköznénk? Mi lenne, hogyha megkeresnénk azt, hogy valójában te ki vagy, és azzal a feladattal élnéd tovább az életedet? Te fogod jobban érezni magad. Szóval, hogy nem mindenkinek tetszik ez a fajta őszinteség, persze szeretet alapon építem össze az őszinteséget, de ugyanakkor, hát gondold el, mennyire nehéz az befogadni, mikor azt tükrözik vissza, hogy ha-hó, hazudsz saját magadnak, nem más hazudik neked. Jó, hogy azzal keres meg valaki, hogy más miért hazudik neki. Hát az a nagy kérdés, hogy mögötte ott van az, hogy te, ha hazudsz magadnak, azt miért nem veszed le ezt a gúnyát? Mit hordozod másnak a gúnyáját? Ja, hogy otthonról ezt a sémát hoztad, hát törjük meg, anyukám. Hát szoktam mondani, na jó, ezen uraknál néha, mert ugye sok férfi klienssel dolgozok, néha furcsán hangozhat, hogy uraim, vetközünk.
1: Igen.
2: De ugye ki néha pudereznem kell, egy kicsit a humort be kell hoznom, hogy megértsék azt, hogy nem arról van szó, hogy ő egy olyan ember, akit most el kell ítélni, csak egy ruhát le kell venni annak érdekében, az ő igazság tartalmán keresztül eljussunk a valódi értékekhez, valódi hithez és mindahhoz.
1: Tudod, mit értek a szavaidból? Azt, hogy az áldozat mentalitásból kell kiléptetni az embereket, akikkel dolgozol, akik felé szolgálsz. Hogy ez is egy áruha, ez is egy marketing csapda, hogy áldozat vagyok.
2: Abszolút.
1: És ezért kell nekem megvennem a nem tudom milyen díszeket a lakásomban, most azért jutott eszembe, mert szétnézek itt a Manna stúdiójában, annyi dekoráció van, szívecskék, meg csókos szájak, meg lufik, mert egyéves a valódi nők reggeli műsora Mannán is úgy jöttünk be ide, hogy Argyelán Kriszta és a Páfév mondták, hogy ugye maradhat, mert mi ünnepelünk, és mondtam, hogy jön a Pólus Enikő, marketinget, szeretetről beszélünk, tehát éppen most maradhat, mert ez is egy nagyon komoly marketing csapda, hogy hogyan ünnepelek? Én hát mivel igen, ünnepelek? Mivel dekorálom az életemet? És milyen életet élek, és azt az életet hogyan dekorálom? Fél, nekem is gondom volt ám ezzel, hogy egy áldozat mentalitásból kigyógyulni egy győztes szemléletbe. Ha az ember eljut oda, hogy fölvállalja azt, akit, és hadd épüljön az, akit az Isten teremtett, az egy win-win helyzet. Az csak megnyerni lehet azt az életet.
2: De ha belegondolsz abba, hogy mindannyian, amikor itt élünk ezen a földön, női sors generációkat gyógyítunk magunkban. Ugye hetedizigle megismerjük ezeket a bibliai verseket, és hogy tulajdonképpen mire van nekünk most nőknek, hogy összefogással, tehát mit versenyzünk mi egymás ellen meg egymással, összefogással, valódi szeretettel gyógyítsuk magunkban mindazt, amire nekünk van most lehetőségünk, időnk, és azt tudom mondani, hogy van egyfajta ébredés, lehet, hogy más ébredésre vár a keresztény ember, pedig van.
1: És hogy
2: ezek az ébredések most máshogy zajlanak, tehát azt tudom mondani, hogy amit klienszobában, kliensekkel átélünk, mint ébredést, mint szemfelnyitást, mint ráébredést, feltámadásokat, hófehérke feltámadásokat, az valami döbbenet, ilyenkor csak azt sajnálom, hogy a titoktartás ugye hát kötelez bennünket.
1: Azt nem hozhatod be ide most azt
2: van,
1: a sztori.
2: Így van, de hogy ilyen aspektusban fantasztikus ezt látni, tehát mikor azt látják az emberek, hogy én munka után ez a szokták mondani, hogy nem nézel ki pocsékul, most dolgoztál nem tudom hány emberre. Miért ragyogsz? Ugye? Számon szokták. Hát ilyeneket látunk, hogy látod az embert összetörni, porrá, hamuvá válni, és látod egyszer csak azt, hogy föltámad, megtalálja az utat, és onnantól kezdve más értékek alapján éli az életet. Hát mi ez, ha nem ünnep és nem öröm? És azt tudom mondani, hogyha hinnénk abba a fajta szeretetteljes kapcsolódásba, hogy néha többet tehetünk azért, hogy ébredések legyenek az emberek életében, és feltámadások, hogy átviszek a szomszédomnak egy húslevest. Mind az, hogy elmondom neki, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és hogy kell csinálni.
1: És térjél meg.
2: Szóval, hogy ezt megérteni, hogy a szeretet, ha gyakorlatorientál, tényleg szeretet alapú, azzal nagyobb ébredéseket el lehet sokszor élni. De hát ez, én tudom én, hogy idő, meg kreativitás, meg minden, meg tudom, hogy vannak kifogások, de én ezt marketingelem most már.
1: Ez jó, az őszinteséget, vagyis az igazságokat marketingeled. Hát igen, kommunikációs csatorna is a marketing. Az jutott közben eszembe, hogy vajon mennyire élvezette a női eseményeket, egyházon innen és túl, a női konferenciákat, akár tréningeket, amikor nem egy nővel dolgozol együtt, hanem ott jelen van sok ember, kibújik belőled a segítő, vagy hátradőlsz, és élvezed, hogy jelen vagy, és ha oda jön valaki, akkor beszélgetsz vele, vagy egyszerűen csak átadod magad annak az élménynek, hogy sok nő van együtt, mert én mindig bevallom ezt, nekem ez még mindig nehéz. Egy-egy női konferencián részt venni, és nem véletlenül adtam ennek a podcastnak azt a címet, hogy gyere a hölgyekkel orrot púderezni, mert én nem szeretek. De adja az Isten, hogy ez átalakuljon. Biztos, nyilván átépítési területek vagyunk, az én lelkem is, én így szoktam ezt apostrofálni, és adja az Isten, hogy szeressem meg ezeket a női eseményeket, mert nagyon-nagyon különleges erő meg tudott nyilvánulni, ha nem túl csajos.
2: Igen.
1: Kell, hogy ott legyen az IQ, meg az EQ.
2: Igen.
1: Na, hogy bírod
2: azok
1: ezeket?
2: Azok a hölgyek, akik nem az okosságra és az okoskodásra törekszenek, hanem arra nem szeretek időt szánni. Ott nemet mondok, és kilépek. Hanem akik a bölcsességre törekszenek, és tudnak csendben is maradni, tudnak kapcsolódni. Vagy ha mondjuk föltesznek egy kérdést, és azt mondom, hogy most nem dolgozok, és nemet mondok, akkor nem haragszanak meg, nem haraggal kapcsolódnak, hanem tiszteletben tartják, hogy amikor én nemet mondok, azt nem rosszból teszem, hanem most képtelen vagyok azon a szinten fókuszálni, gondolkodni, vagy jelen lenni, mert most máshogy kell jelen lennem. És meg kellett tanulnom nekem azért sok mindenre nemet mondani, mert régen mindent igennel fogadtam, mindent lehetőségnek tartottam, ezt meg kellett szűrni, hogy ahol mondjuk sok nő összegyűl, vagy sok férfi, vagy mindenki ott a konferencián, vagy az előadáson, ha nekem most nem kell ott lennem, hanem mondjuk otthon csendességben lenni.
1: A kis kutyáddal.
2: Igen, akár kapcsolódni bele, akkor ne érezzem ezt veszteségnek, vagy hogy kimaradok valamiből, vagy lemaradok valamiből, hanem engedelmes szívvel engedelmeskedjek, mert lehet, hogy én másnap egy olyan terepre vagyok beküldve, ahol előtte kellett ez a csendesség. Mm. És másrészt meg kellett tanulnom, hogy mik a saját szükségleteim, tehát mi a szükségletem fiziológiás szinten, lelki szinten, spirituális szinten, szellemi szinten, tehát ez egy önismeret. Én nálam az önismeret ott kezdődik, hogy külön szedjük ezeket a dolgokat, és mindennél odafigyelek arra, hogy milyen szükségletén vannak, hogy valamilyen módon benne legyen az életemben. Így találtam rá a kajakozásra újra, meg a hát táncra is, most, hogy négyszem közt vagyok.
1: Igen,
2: ezt
1: igen.
2: Évek óta csak ugye ez titkos, vagy nem szoktam megmutatni, és ugye ami már nincs fenne szosolon, azról nem tudnak.
1: Arról nincs, az nincs, pontosabban az nincs.
2: Ugye én magánéletet nem nagyon teszek föl, és ilyen aspektusból ez a két tevékenység, a tánc és a kajakozás, főleg a naplementében egy 10-15 kilométer után, olyan szinten leszedál, elvesz, kitakarít, elvíz belőlem mindenféle dolgot, hogy én úgy szárok például a kajakozás után partra, hogy ide nekem a világ jöhetnek a csaták. Hmm. És meg kell találni.
1: Mindenkinek a sajátját.
2: Így van, mert hiába mondják azt, hogy Móni, fuss hetente 2x10 kilométer, hát lehet, hogy te ettől depressziós leszel.
1: Hát pont nem. Hajrá, ide nekem az oroszlánt is, nagyon szeretek futni.
2: De hogy ugye technikát tapasztalati szinten kell megnézni, így hogy van. Mi az, ami rád hat, és mi az, ami ő ráhat, és ebbe azért szoktunk segíteni. Nagyon szeretek női csoportokba, férfi csoportokba dolgozni, nagyon szeretek konferenciákat, nagyon szeretek emberileg kapcsolódni, tökéletlenül, és ha kell egy pillanat alatt az asztalra fölmászni, és azt mondani, hogy yes! Szóval, hogy...
1: Táncolni. Hogy ezt akartad mondani.
2: Táncolni. Okay. Igen, de hogy nagyon-nagyon kell tudni, hogy mire kell nekem igent mondani, és mire nem át. És nem kell azzal foglalkozom, hogyha valaki megsértődéssel reagál az én nememre, az róla szól, nem rólam. Tehát nyilván az igent, nemet szépen, megfelelően kell tálalni, de ez nem azt jelenti, hogy azért nem tudok elmenni, mert nem kell magyarázkodnom, hogy miért nem. Tehát nem kell ilyen kényszeres dolgokba belemenni, hanem egész egyszerűen előre kell tudni igeneket és nemeket mondani. Tehát amikor például te fölkértél, és nagyon türelmesen és nagyon hálás szívvel vagyok itt, hogy várakoztál rám, hogy összetudjuk ezt az időpontot hozni, mert ugye az senki nem tudja, hogy nekem előre fél évre a naptáram beteli.
1: Így van.
2: Tehát az előadásokat, a médiákat, a klienseket, mindent össze kell szervezni, és ez nagyon nehéz jól csinálni, hogy közben én is jól legyek, és energiadús, tudod? És hogy ilyen aspektusból annyira örömmel jöttem, és annyira hálás szívvel, mert tudjuk, hogy van közös alkotás, igen, amit együtt kell megtanulnunk, de hogy azt megérteni, hogy viszont, ha én elmegyek valahova, és ott vagyok, akkor én, aki kéri az ölelést, az kapja, és az ölelésbe mást is kap tőlem. De hogy nekem nem kell olyat mondanom most, hogy így kell csinálni, mert én ezt most nem azért mondom el, hanem másnak máshogy kell csinálni, de én így tudok működni és funkcionálni. De ezt meg kellett tanulni hosszú évtizedek
1: alatt. Ez az. És a tanulás és a fejlődés a barátunk, ugye?
2: Hát igen. Életünk végéig.
1: Annyira nagy áldás az, amikor olyan interjú alany ül itt velem szemben, aki gyakorlott interjú alany, mert olyan szerkesztetten, összeszedetten és színesen beszélsz, hogy öröm lesz vágni, mert alig kell vágni, és annyira tömény már most ez a nem tudom mennyi, 40-45 perce beszélgetünk, hogy be tudjuk fejezni egy adásban, és akkor így majd egy másik alkalommal másik nagyon érdekes témát hozol, és esetleg egy vendéget, aki nyitott azokra a világokra, és arra a világszemléletre, hogy a mi éljük az életünket, és bemutathatjuk majd azt a hölgyet a nagy közönségnek úgy, ahogyan még nem látták és nem hallották. Fontos, hogy beszéljünk az egyik kedvenc témádról, kutatási területedről, amiről már esett szó ebben az interjúban. Oda jut a világ, hogy az élményvadászat és a magas inger küszöb hatására folyamatosan cseréljük a dolgainkat, a tárgyainkat, az embereket magunk körül, és az influencereket is, akiket követünk. És most gondolkodom közben te, hogy vajon te már influencer vagy?
2: Nem.
1: Jó, de nem látták az arcodat, mert a Hanka most éppen engem vesz, és nem látták az arcodat. Lebigyeztetted az ajkaidat, nem?
2: Nem, és nem is leszek, és nagyon sok nagy műsorra mondtam nemet, ami nyilván a könyvek marketing előadások marketingére nagyon-nagyon jót tett volna.
1: Persze.
2: De egy ismeretség, az a fajta ismeretség nagyon sok hátránnyal is jár együtt, meg lelki nyomással is, és akkor nem tudok a mindennapok emberének a segítőjévé maradni. És tartani kell ilyenkor azt, hogy ami a misszióm, nekem azt kell végigcsinálnom az életben, és nem azt mondani, hogy na most akkor lemaradtam valamiről, stb. Tehát, hogy Covid óta az előadásaim felkérése is jóval kevesebb, mert kim vagyok mondjuk olyan terepen, ahol háború van. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy ezekről merjünk beszélni, mert hogy annyira marketingben gondolkodik az ember, hogy biztos azt mondja, van, aki azt mondja, hogy hát nem jól marketinged a dolgaidat.
1: Jaj.
2: Nem, mert nem én marketingelem, hanem
1: az Úristen. Tudod, miért jó veled beszélgetni? Most tényleg nem púderezem a dolgokat, meg nem puncsolok, hogy... Annyira nagyon élvezem azt, hogy nem kell vonzóvá tenni a kereszténységet ebben a beszélgetésben. Egyébként sem kell. Én néha felteszek rossz, direkt rossz kérdéseket, azért, hogy kiakadjanak az interjúalanyok, mert feltettem ezt, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni a kereszténységet, és kiakadtak. Hogy hát miért kéne ezt vonzóvá tenni? Mert hogy ha megéli az ember a kereszténységet, ha így beszél a hitéről, ahogyan te, hát az annyira vonzó, az hívogató, és ez egy hívogató életforma a döntés, hogy na, akkor én megpróbálom, hogy működik ez az egész Jézussal. A kedvenc kutatási területed, megint visszakanyarodok, lecseréljük tényleg még az influencereket is, az embereket gyorsan, barátokat, társakat gyorsan, és egyszer egy interjúban, talán a Petőfi Rádióban, a Mák Katának mondtad azt, hogy a legdurvább következménye ennek az, hogy a humán robotok átveszik itt az uralmat. Na, én ezen úgy kiakadtam, mondtam, hogy ne tartsunk már még itt, elkezdtem szörfölgetni, és a YouTube-on találtam olyan videókat, hogy hát én 10 percig nem tértem magamhoz, Hanka meg fogja majd osztani a social felületeken ezeket, illetve egy videót is. Hát, én nem tudok mit mondani. Mondjál te vagy a szakértő. Milyen világ vár ránk?
2: Hát láttátok akkor, hogy miről beszélek, és nem véletlen, mert nyilván itt ezen a kontinensen ezek még azért nincsenek benne bármelyik részlegbe, ugye a mindennapokban, ezáltal nem is tudunk róla gondolkodni, de nyilván azért kutatom, mert ősszel a párkapcsolatokról jön ki egy nagyon különleges, egyedi stílusú könyvem, és abban azért elég rendesen benne lesz az, hogy vannak már olyan kontinensek, ahol már a vágy is le van épülve az emberbe, hogy emberhez kapcsolódjon, mint párkapcsolat, és robot a társ.
1: Vesznek robotot?
2: Szó szerint.
1: Ember szabású robotot, aminek arckifejezései vannak, érzéseket generál.
2: A robot kikapcsolható, ha olyat beszél, ami neked nem jó. Ugye? Egy ember nem kapcsolható ki. Iszonyatosan föl van mérve a földön a jóléti társadalom, hogy milyen párkapcsolati problémák vannak, amik széthúzást okoznak a párkapcsolatokba, és erre alakították ki a párkapcsolati robotokat, mert nincs benne, hogy akkor jó műsorvezető legyen, ugye? És hogy ilyen aspektusból nagyon kevés hibafaktorral működnek, kikapcsolható, bekapcsolható, ugye hány úri embertől hallottam, ugye, mikor páros tréninget tartottam, és a párkapcsolatokon dolgoztunk, hogy ha egyszer lenne rajtad egy gomb, hogy ki tudjalak kapcsolni, hogy végighallgass, hogy mit mondok, ugye? És hogy ezek azok a szükségletek, amik föl vannak mérve, be van téve akkor a robotba, be van ugye stilizálva, és ugye most már az arcmimikáknál tartanak, hogy ugye mik azok az arcmimikák, amik a másik emberre rajta kell legyenek, hogy belőle mélyebb emóciót váltsanak ki, tehát nem csak egy testi érzetet, hanem együttműködést, együttérzést, a szívem beinduljon, és azt érezem, hogy érzek iránt a szerelmet, mert éreznek már robot iránt szerelmet, és hogy ezért dolgoznak ezeken az emocionális dolgokon, és érted, miért nagy hatalom a szív? Kérdezted korábban, hogy ugye miért akarják megszerelni a marketingbe.
1: Mindenki a szívünket akarja.
2: Ezért akarják a robotokat olyanná tenni, hogy a szívedbe tudjon menni, mert lehet, hogy mi emberek oda fejlődhetünk ezáltal, hogyha nem vágyunk egymás társaságára, és nem fejlesztjük magunkat, és nem tesszük, úgymond, nem hozzuk ki magunk jobb verzióját, amivel a Jóisten teremtett, hogy tulajdonképpen a robot jobban helytáll. De hát voltak iskolák, ahol robot tanítónéni tanítóbácsi volt, és olyan teljesítmény nyújtottak a diákok, hogy egységes visszajelzések voltak, egységes elismerések voltak, és emelés volt a pedagógia, nem ledorongolás. Tudod? Tehát, hogy lehet ebből olyan dolgokat kihozni, ami tényleg társadalmi szintű emelés, csak soha nem vizsgálják azt, hogy oké, de ezek az átalakulások miként változtatják meg az idegrendszert, a magatartás szervezést, a szokásainkat, és hogyan lesz az, hogy ma már nem vágynak párkapcsolaton belül egymásra az emberek, nem vágynak szexuálisan a házasságban, hogy együtt legyenek, mert hogy ugye abban egy olyan szentség van, igen, hogy ott egy isteni találkozó van, hogyha egy házasságon belül egy jól, és ha nem működik az a szexualitás, kell kérni szexológustól segítséget, mert fel
1: nem pedig egy
2: építeni.
1: Harmadik, negyedik felett.
2: 40 éves házasságban egy évig dolgoztunk egy párral, és az úriember utána azt mondta, hogy Enikő, jobb, mint az elején.
1: Oh.
2: És azért ezek a legnagyobb elismerése. Szóval, hogy jönnek a robotok, és eléggé tökéletesítik őket. Úgyhogy ezeket kutatom, és az őszi kiadású könyvemben ezek elég komolyan benne lesznek, hogy miként modifikálják ezeket a... Hát genetikusan modifikálják a szokásainkat, az idegrendszeri működésünket, a homloklebben, serkentés-gántlás funkciókat, most neurológiát nem akarok betenni.
1: De majd ősszel, amikor jön ezek a könyve, te is jössz.
2: Hát igen.
1: Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet forrása, minden forrása. A példabeszédek könyvéből idéztem talán nem szó szerint egy nagyon fontos igeverset. A szív az emberi életnek az eszenciája, és nem, ha keresztényként, bibliaismerőként beszélünk a szívről, akkor nem az érzékszervről, és nem az érzés világunkról beszélgetünk, hanem a test-lélek-szellem meccéspontjában van valami számunkra is nagyon misztikus dolog. És ami még eszembe jutott, mielőtt lezárjuk ezt a nagyon izgalmas beszélgetést. Enikő, adjunk tanácsot, inkább te. Hogyan ne váljunk a marketingelt szeretet áldozatává, vagy ha felismertük mondjuk ennek a beszélgetésnek kapcsán, hogy bizony áldozatok lettünk, hogyan szabadulhatunk a marketingelt szeretet karmaiból.
2: Nagyon jó szót használtál, a szabadulás, mert ez valódi szabadulás, és azt tudom mondani, hogyha hátradőlünk és azt mondjuk, hogy a mi életünkben nincs ilyen, akkor nagyon-nagyon önbecsapásba vagyunk. Másrészt van, amiből csak úgy lehet szabadulni, hogy segítséget kérek. Hogy ne abba bízzak, hogy hát nekem ez sikerülhet. Nem. Ezeket a képességeket vissza kell építeni, hogy egyáltalán fölismerje az ember, hogy na ez most egy marketingelt szeretet. Egyáltalán a kísértéssel tudjon mit kezdeni, mert ezen a területen a kísértéssel mit kezdeni más, mint más kísértés.
1: Okay.
2: Tehát nem ugyanazok a képességek kellenek, harmadrészt meg gyakorolni. És a gyakorláshoz konkrét javaslatok kellenek tulajdonképpen, tehát ez a nagyon egyszerű példa, tudom, és nézzék el nekem, hogyha már tőlem más fórumon ezt hallották, de ez a Black Friday napon úgy gyakorolhatom, hogy nem megyek el, és nem veszem meg fele annyiért azt, amit meg tudom venni, mert soha nem azzal jövök csak ki, abból az áruházból. De mondjuk tegyük fel, ez egy nagyon egyszerű gyakorlás, ugye, és nagyon nyilvánvaló. De mondjuk otthon csípjem el magamban azt, hogy mikor ránézek a társamra, vagy a gyerekemre, és azt érzem, hogy úgy annak örülnék, ha most ez a sütemény már itt lenne előttem, és akkor egy kicsit át is tudnám ölelgetni. Ez már egy marketinget szeretett. Öleljem át előtte, ha nincs és süti, akkor is adjak egy csókot a nyakára, mondjam azt, hogy de szeretnék veled elfogyasztani sütit, meghívhatlak valamikor, és akkor a társ azt fogja mondani, hogy szívem, hát holnap megsütöm én, mit szeretnél. Tehát, hogy legyünk bátrak, ne arra várjunk, hogy a társam kezdeményez, majd ha ő, akkor én, ugye? Ez mind a marketinggel szeretetnek a része. Hanem legyünk, azt mondjuk, ha nem kapok, akkor is legyek képes szeretetet adni, kitartóan, és édesanyám, édesapám erre egy fantasztikus példa, édesapámat lassan 20 éve ágyban ápoljuk. Mm. És gyakorlatilag az a szeretet, ahogy édesem kapcsolódik, apukám fele pedig nem volt könnyű életük, ahogy ő kitart, ahogy ő végigcsinálja, pusztán azért, ő a legnagyobb imaharcosom és hátterem különben, ezt senki nem tudja, és pusztán a hite az egyetlen úgymond olyan segítség, ami amiből építkezni tud egy ilyen hosszú időn keresztül. No, hát ilyen női minta van előttem, úgyhogy kedves hallgatók, megérthetik azt, hogy miért lettem harcos.
1: Én azt látom, hogy ez a viszonyrendszer, amiről beszélgettünk az elmúlt egy órában, ez a marketinget szeretetnek nevezett valamiféle kapcsolódás nem méltó a szeretet kifejezésre, mert mi tudjuk, vagyis a mi hitünk szerint Isten a szeretet. Aki nem így gondolja, annak meg azt javasoljuk. Szerintem Enikő és Hana nevében is mondhatom, hogy challenge-elje uh-huh. ezt az Istent. Ő bírja a kihívásokat, hogy bizonyítsa be, uh-huh. hogy ő tényleg a szeretete. Hoztam egy útravalót, mielőtt elköszönünk. A napokban olvastam A. Gergely András szociológus, kulturális antropológus meghökkentő kérdéseket tett föl az egyik tanulmányában. A szeretett transzkulturális voltáról beszélt ezekben a sorokban, és válaszadásra biztatta az olvasóit. Néhány kérdést kiírtam. Gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken. Miért szeretjük a szeretetet? Szerete a szeretet olyasmit is, ami nem szerethető? Amikor vak a szeretet, akkor önmaga-e, vagy akkor épp önmagán kívül van? Kedves hallgatóim, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Enikő, téged visszavárlak, reményeim szerint rendszeresen. Hannácskának is köszönöm, hogy készítette a videókat és a fotókat. Hát, azt hiszem, hogy megint kiukadtam oda, hogy az egyedi utak felvállalása, a saját harcok megharcolása és a józanság, hú, ezek nagyon komoly tartóoszlopok lehetnek az életben. Egyetértesz?
2: Egyetértek, és nagyon szépen köszönöm a missziódat.
1: Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen.
1: Médiazaj helyett orrot púdereztünk, vagyis női aspektusokból, női szemmel, szívvel jártunk körbe egy témát. Most a marketingelt szeretetet, nem szeretem ezt a kifejezést. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, írónő, előadó volt a vendégem. Adásaimat a River Rádió podcast oldalon, a Spotify csatornán és a River weboldalán is visszahallgathatod. Témajavaslatokkal, vendég ötletekkel keresd meg nyugodtan a hello@riverradio.hu e-mail címen. Mondom még egyszer, hello@riverradio.hu. Ha a Manna FM-en hallgatsz, akkor is minden jóból a legjobbat kívánom neked. Én Balin Mónika vagyok, és jövök még.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utas szállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioksziddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Városnéző túrákra nem csak Budapesten mehetünk, hanem a fővároshoz közeli helyeken is, hogy ne csak Szentendre és Gödöllő vonalán gondolkodjunk, a Villa Budapest összegyűjtött 5 olyan várost, amit érdemes egy ráérős napon felkeresni. Ezek tömegközlekedéssel is jól megközelíthető helyek, így az autóhiány sem állhat a felfedezők útjába. A látnivalók sorában pedig lesznek bájos és színes házakkal teli utcácskák, bazilika, vadregényes tó és egy angol park is. Már is itt van Fót. Bőven van annyi látnivaló a Budapesttől csak 17 kilométerre lévő Fóton, hogy megérje egy egésznapos kirándulást rászánni. A Fóti Somlyóhegyen van egy lepkékkel teli tanösvény, és amit ilyenkor nyáron érdemes felkeresni, hiszen léptennyomon pillangónkba botlunk, ráadásul a város nevezetességét, a Fóti Szeplőtlen fogantatás templomot is megcsodálhatjuk a hegyről. A romantikus stílusban épült templom Ybl Miklós egykori műve, tornyait látva elsőre pedig valahol az angol vagy német tájakon érezzük magunkat. A templomot gróf Károly István építette, lévén, hogy a családnak itt volt a kastélya is. A Károlyi kastély mai formáját szintén Ybl Miklós köszönhetjük. köszönhetjük, az ő tervei alapján építették át a 19. században. A Somlyó-hegyen Fáy András egykori présházát is megnézhetjük, sőt, még egy vacsorára is beülhetünk ide, ahol egykor Vörös Marti és Deák is gyakori vendég volt. Az épületben ma a Fáy présház étterem működik. Következő Martonvásár, noha közel van a fővároshoz, mégis kevésbé frekventált hely, mint Szentendre vagy Gödöllő, holott van jó néhány látnivaló, amit nagyon is érdemes itt felkeresni. Persze a város ikonikus kastélyában, a Brunswick kastélyban és annak meghitt angol parkjában egy egész napot is el lehet tölteni, azért van itt még néhány olyan hely, ahová megéri ellátogatni. Kétségtelen, hogy ez a hófehér neogótikus csoda az ország egyik legszebb kastélya, falai között pedig még Beethoven is járt jó párszor. A zene azóta sem idegen a kastély számára. Nyaranta szabadtéri koncertekkel és zenés parksétával várják az érdeklődőket. A kastély része a Beethoven Emlékmúzeum, ami a család és a zeneszerző viszonyát, tárgyait mutatja be, de egy-egy Beethoven szerzeményt is meghallgathatunk. Ha már eljöttünk Martonvásárig, akkor az Óvoda Múzeumot is keressük fel. Egyrészt ez az egyetlen ilyen múzeum az országban, másrészt Brunswick Teréz volt az, aki megszervezte az első kisded óvót hazánkban. Ha meguntuk a strandolást vagy a hőségben való punnyadást, de Budapest helyett valami mást fedeznénk fel, akkor Esztergom elég jó választás. Látnivalókból egyáltalán nincs hiány, ahogy kedves kis házakból, a Dunából, árnyas fasorokból és jó beülősejekből sem. Kihagyhatatlan látnivaló egyben a város ikonikus épülete az esztergomi bazilika, ami 100 méteres magasságával az ország legnagyobb egyházi épülete. A templom tér és vele együtt a reneszánsz bakóckápolna ingyenesen látogatható, ám az altemplom, a kincstár és a kupola kilátó látogatásáért már jegyet kell váltani. A belvárosban sétálva az egykori királyi székhelyet, vagyis a várat is érdemes megnézni, ahonnan csodás kilátás nyílik a Dunára, a Párkányra, míg az esztergomi háztetők nézegetése egy kicsit Szentendrét idézi. A Pest vármegye határában lévő Zsámbékról elsőre mindenkinek a Rom templom jut az eszébe, de ha valaki már ideig eljön, akkor érdemes egy kicsit kalandoznia is a környéken. A premontrei kolostort még a 13. században építették, és az évek során a pálosok is megfordultak itt, de török kézen is volt, majd a 17. század végén a Zicsi család tulajdonába került, végül az 1763-as földrengés során teljesen leomlottak a falai. A templomról műemlék, de bárki által látogatható. A 19. századi parasztházban lévő lámpamúzeum is izgalmas felfedeznivaló, ami létrejöttét a gyűjtő és a restaurátor Borús Ferencnek köszönheti.
0: Hajóval sem ördöngönségbe járni a Dunakanyar városait, erre pedig szeptemberben még bőven nyílik lehetőségünk. Szervezhetünk magunknak egynapos kirándulásokat, ha reggeli hajókázás után pedig választhatunk, hogy a természetben vagy inkább festői kisvárosokban barangolnánk, a Villa Budapest összegyűjtött néhány népszerű célpontot egy-egy ilyen hétvégi kiruccanáshoz. A Mahart egyébként szeptember 15-ig a honlapján található menetrend szerint szállít utasokat a Dunakanyar kisvárosaiba pár ezer forintos díj ellenében. Ezután ugyan ritkulnak a járatok, de november 3-ig még biztosan közlekednek. A hajók a Vigadónál található állomásról indulnak reggelente, délutánonként pedig ide érkezünk vissza. A Dunakanyar városait a visegrádi közlekedő kiránduló hajóval, vagy az esztergomi közlekedő gyorsabb szárnyas hajóval is megközelíthetjük, mindkettőnek több megállója van útközben. Biciklit mindkét járaton szállíthatunk, de ezt érdemes előre jelezni, mert a szárnyas hajón erre kevesebb hely jut. A jegyeket célszerű online előzetesen megváltani. Bár a hajójáratok csak naponta egy alkalommal indulnak vissza a fővárosba, a Dunakanyar legtöbb települése vonattal, héppel vagy volánbusszal is megközelíthető, így ha lemaradunk, akkor is könnyen visszajuthatunk Budapestre. Az utazás Szentendrére hajóval másfél órát vesz igénybe, így ha reggel elindulunk, a 10 óra itt már a bájos dunaparti kisvárosban fogyaszthatjuk el. Városnézéshez már ajánlottam néhány tippet, de a környéken számtalan egyéb látnivaló is akad. A skanzent és a közelben lévő Vincemér papírműhelyt akkor tudjuk kellemesen megtekinteni, ha bringával érkezünk. Ha gyalogosan vágunk neki az útnak és inkább kirándulnánk, akkor a Sztelinbölgyi tanösvényt ajánljuk, ahonnan a Kadacsúcs és a Sas kövi barlang is könnyen elérhető. A kiránduló hajó következő állomása a Leányfalu, megérkezés után pedig szinte egyből csobbanhatunk is a strandon, ami a hajóállomás közelében található, de érdemes előtte útba ejteni a negyed óra sétára található Szorgvillát, Kádár egykori nyaralóját. Bemenni ugyan kirándulóként nem lehet, de az érdekes épület igazán megér egy kis plusz utat. Ha pedig túrázni szeretnénk, akkor is jó lehetőséget tartogat a környék, hiszen a település fölött magaslik a Vöröskő, ahová számos természeti kincset útba ejtve érkezünk meg, és páratlan panorámát kínál a folyó irányába is. Bác is itt van a lehetőségek között, ahol egy hosszú hétvégét is eltölthetünk, szárnyas hajóval is mehetünk oda. A látnivalókban gazdag óvároshoz érkezünk, ahol vár a fagyizás, az izgalmas múzeumok és némi barokk is. Ha inkább a természetben sétálnánk, arra is van lehetőség, hiszen ha a hajóállomástól balra indulunk el a Duna partján, akkor a festői hétkápolna környékén találjuk magunkat, hatalmas fák között.
1: között egy hűs ártéri erdőben. A környék biciklivel még több látnivalót tartogat, a Sződ-ligeti mesetó alig fél óra tekerés, de Zebegénybe is elbringázhatunk nagyjából másfél óra alatt, ám ez kicsit talán sietős túra, ha hajóval szeretnénk visszatérni Budapestre. Szárnyas hajóval és kiránduló hajóval egyaránt bevehetjük a népszerű visegrádi fellegvárat. Ha inkább a vizet és a Dunán való ringatózást szeretnénk élvezni, akkor a jóval lassabb kiránduló hajót válasszuk, ha viszont nagyobb túrát is tennénk, akkor érdemesebb szárnyas hajóval menni, hiszen mindkét vízi jármű közlekedik ide. A környék történelmi emlékeket és csodás túraútvonalakat is kínál, az izzasztó kapaszkodás a fellegvárba pedig kirándulásnak sem utolsó. A kirándulások során a Spartacus ösvényt és a Bertényi Miklós fűvészkertet sem érdemes kihagyni, de akkor is csodálatos napunk lehet, ha halmozzuk a vízi örömöket, és részt veszünk a Visegrádról induló hajókiránduláson, ahol a Dunakanyar legbájosabb települései Nagymaros, Zebegény és Dömös köszönnek ránk a folyó mellől.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Nyár végéig biztosan marad a pesti alsórakpart esti lezárása. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét. Vonatpótló buszok járnak Budapest és Veresegyház között július 19-éig. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nyár végéig egészen biztosan marad a pesti alsórakpart esti lezárása. A jelenlegi forgalmi rend szerint hétköznapokon 17 órától hajnali 5 óráig nem hajthatnak be az autók az érintett szakaszra, és a korlátozás akár szeptember közepéig, az európai mobilitási hét végéig is érvényben maradhat. A városvezetés közlése szerint a rakpartot az esti órákban elsősorban közösségi és kulturális térként szeretnék működtetni, miközben folyamatosan figyelik a közlekedési adatokat és a környező útvonalak terhelését. A Budapesti Művelődési Központ szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy az autós forgalom alkalmazkodott az új rendhez, és a lezárás nem okozott jelentős torlódásokat. A lezárt rakpart szakaszt esténként és éjszaka gyalogosok, futók és kerékpárosok használhatják, hétvégenként pedig kulturális és szabadidős programok várják az érdeklődőket. A szervezők szerint hétköznap esténként is csaknem 10 000-en látogatják a területet, ami jól mutatja a rakpart közösségi hasznosítása iránti igényt. A jelenlegi szabályozást a BKK, a Magyar Közút, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és más szakmai szervezetek bevonásával alakították ki. A végleges döntésről azonban csak az iskola kezdést követően születhet határozat, amikor a megnövekedő forgalom hatásait is értékelik. Addig a pesti alsórakpart lezárása várhatóan változatlan formában marad érvényben. Lebontják a Veolia csoporthoz tartozó Budapesti Erőmű ZRT kelenföldi erőműjének 2005 óta használaton kívül lévő 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak, majd közölte a Veolia csoport a távirati irodával. A kémény egyébként 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság. Végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szétszednek, az elbontott vas és acél mennyisége pedig elérheti a 700 tonnát, írták. A közlemény szerint a kelenföldi erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia és hőellátáshoz, de az ezred fordulóra hasonlóan más szocialista időkben telepített erőművekhez technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. A fővárosi erőművek újpesti, kispesti, kelenföldi technológiái 2002 és 2005 között megújultak. A kelenföldi erőmű új gőzkazánt, forró vízkazánt és gőzturbinát is kapott a hozzájuk tartozó új technológiai rendszerekkel együtt. Az erőmű az átalakított gázturbina és a korszerűsített kazán tüzelő berendezéseinek köszönhetően kimagaslóan jó emissziós jellemzőkkel üzemel, és a korábbi technológiákhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát, valamint a főváros számára a távhőt, ismertette közleményében a társaság. A Veolia Magyarország a hazai energia, víz és hulladékgazdálkodási piacon vezető szereplő. Több mint 63 állami és önkormányzati intézményt, 42 egészségügyi és szociális intézményt és 40 ipari telephelyet lát el energiával, és 17 városban több mint 400 ezer távfűtéses lakás és közintézmény fűtését biztosítja. Vízüzleti leányvállalatai évente 16 millió köbméter ivóvizet szállítanak lakossági fogyasztóknak, 21 millió köbméter szennyvíz és csapadékvíz elvezetéséről és kezeléséről gondoskodnak, 360 ezer lakost kiszolgálva. A magyarországi vállalat a Veolia csoporthoz tartozik, amely 5 kontinensen van jelen, és mintegy 215 ezer munkavállalót foglalkoztat. Forgalom korlátozásra kell készülni a Hungária körúti felüljárón. Burkolatjavítási munkálatok kezdődnek kettől az Árpád híd felé vezető oldalon, amelyek várhatóan 2-3 hétig tartanak majd. A Budapest közút tájékoztatása szerint a munkálatok ideje alatt a felüljáró teljes hosszán lezárják a külső sávot, így az autó sokkal megszokott három helyet csak két forgalmi sávot használhatnak. A belső és a középső sávban 40 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. A társaság közlése szerint a téli időjárás következtében több burkolathiba alakult ki az érintett szakaszon. Ezeket korábban ideiglenesen javították ki, a következő hetekben azonban elvégzik a tartós helyreállítást is. A sérült burkolat elbontása után a szakemberek a híd szerkezet állapotát is megvizsgálják, hogy szükség van-e további beavatkozásra. A Budapest közút arra kéri a közlekedőket, hogy a munkálatok idején lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat, mivel a korlátozások jelentősen lelassíthatják a forgalmat az Árpád híd térségében. Elszállítottak egy szabálytalanul parkoló autót Zuglóban, a 14. kerületi Bagolyvár utcában. Egy személyautó úgy állt meg, hogy mellette már egy normál méretű jármű nem tudott biztonságosan elhaladni, ezért a környékbeliek végül a közterületfelügyelet segítségét kérték. A zuglói önkormányzati rendészet tájékoztatása szerint a jármű legalább 45 percen keresztül akadályozta a forgalmat, miközben a tulajdonosa nem jelent meg a helyszínen. A lakossági bejelentést követően a rendészek intézkedtek, majd a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság darús teherautója elszállította az autót. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a KRESZ előírásai szerint tilos megállni olyan módon, hogy a szabályosan várakozó jármű mellett ne maradjon legalább 3 méter szabad hely a közlekedés számára. Az eset során ráadásul a jármű a forgalommal szemben parkolt, ami további szabálytalanságnak minősül. Az elszállított autót a 10. kerületi Kozma utcai telephelyre vitték, a tulajdonosnak pedig a bírság mellett a szállítás és a tárolás költségét is meg kell térítenie. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Budapest és Veresegyház között július 19-éig, közölte a MÁV csoport a távirati irodával. A közlemény szerint a munkálatok miatt változik az S71-es és a G71-es vonatok közlekedési rendje. A Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, így a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal lehet utazni. A vágányzár ideje alatt néhány éjszakai további változásra is kell számítani, mert a budapesti nyugati pályaudvar felső vezeték hálózatának karbantartását is elvégzik a szakemberek, tették hozzá. Mint írták, a karbantartási munkák idején 3 féle MÁV busszal tudnak az utasok a fővárosba eljutni. Ezek Újpest központig közlekednek, így közvetlen átszállást biztosítanak a 3-as metróra. Az S71-es busz minden megállót érint, a G71-es busz csak Fóton és Csomádon áll meg, míg az X71-es buszok Fóttól express járatként közlekednek, máshol nem állnak meg. A MÁV buszok Fóton 2 helyen, a Kossuth-Lajos utcában és a Dózsa-György úton is megállnak, viszont nem érintik Fót-fürdő megállóhelyet. Újpest központtól a pótlóbuszok az Árpád úton található G1-es volán megállóból indulnak. Azt is közölték, hogy a MÁV a saját forrásból finanszírozott 150 millió forintba kerülő és bő 2 hetes karbantartás során Rákospalota, Újpest és Fót között mintegy 700 méteren cserél síneket, összesen 4 vasúti átjárót épít át, ebből egyet a 15. kerületben, 2 Fótnál, míg 1 Veresegyházon. Ezen kívül Fót állomáson váltót és talpfákat is cserélnek, Rákospalota, Újpest és Veresegyház között pedig a vágányt megközelítő növényzet írtásával, a vasúti közlekedésre veszélyes fák kivágásával és a felső vezeték hálózat karbantartásával csökkentik a műszaki meghibásodások számát és esélyét. A munkáknak köszönhetően több mint 1300 méteren szűnik meg az óránkénti 30-40 kilométeres sebességkorlátozás, és visszaáll az óránkénti 60 kilométeresre a pálya megengedett legnagyobb sebessége, áll a közleményben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Ukrán dróntámadás érte tegnap hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Peszkov régió ellen is. Közben az oroszok Szumit bombázták, 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeztek meg az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, de a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartották a George Washington emlékműnél. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség képviselői a Kalocsai Országos Polgárőr Napon. Az eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. Több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat, szántóföldi és erdőtüzekhez. A Duna-Tisza közén Lajos Mize, Bugac, Cegléd határában, a Dunántúlon Kislőd közelében égett az ajnövényzet, illetve a termény. A fővárosban a 9. kerületben, a vasúti töltés közelében, Óbudán a hajógyári szigetnél, a 16. kerületben pedig az Oportó utcában kellett beavatkozniuk. Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
0: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Először került be magyarországi iskola a World's Best School Prizes nemzetközi díj top 10-es mezőnyébe. A Real School Budapest egy óbudai nemzetközi általános iskola a 2026-os díj környezeti cselekvés kategóriájában a világ 10 döntőse közé került. A díjra a világ minden tájáról több ezer pályázat érkezett, kategóriánként 10 oktatási intézmény jutott a döntőbe. A díjat Vikas Pota, a Global Teacher Prize, a tanári hivatás Nobel-díjaként is emlegetett elismerés megalkotója hozta létre 2022-ben. Míg a Global Teacher Prize egy-egy kiváló tanárt ismer el, a World's Best School Prizes egész iskolákat díjaz. Célja, hogy a legjobban működő iskolai gyakorlatokat láthatóvá és máshol is átvehetővé tegye, és ezzel ne csak egy-egy intézményen belül, hanem szélesebb körben is járuljon hozzá az oktatás megújításához. A Real School Budapestet azért ismerték el, mert a fenntarthatóság és a regeneráció nem külön programként, hanem az iskola mindennapi működésének és pedagógiai modelljének szerves részeként jelenik meg. Számunkra ez a visszajelzés azt a hitünket erősíti meg, hogy a gyerekeket nem csak tudással, hanem cselekvőképességgel is fel kell vértezni. Arra törekszünk, hogy tanulóink megtapasztalják, képesek pozitív hatást gyakorolni a környezetükre és a közösségeikre, mondta Barát Barna, a Real School Budapest alapítója. A budapesti iskola projekt alapú oktatási modelljében a diákok valós környezeti kihívásokon dolgoznak. A rendszer szintű gondolkodás és a gyakorlati probléma megoldása tanulás szerves része. A természet alapú tanulás a heti rutinhoz tartozik. A tanulók minden szerdán egész napos kiránduláson a természetben tanulnak. A diákok többek között komposztálási rendszert, magbankot és a biodiverzitás támogató élőhelyeket hoztak létre. Idősebb diákjaik árvízvédelemre és helyi élelmiszer termelésre vonatkozó valós tervezési javaslatokat dolgoztak ki, amelyek az illetékes hatóságokhoz is eljutottak. 2020. márciusában egy közösségi ültetési napon a Miyawaki módszerrel mintegy 210 őshonos fa csemetéből telepítettek erdőt az iskola mellett. Szécsényben 42, még Budapesten 41 fokot mutattak a hőmérők, ezzel az országos és a fővárosi abszolút melegrekord is megdőlt, hivatalosan is. Magyarország történetének eddigi legforróbb napjává lépett elő ez a bizonyos nap. A Hungaromet előzetes mérései szerint Szécsényben 42 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, amely új abszolút országos melegrekord. Ezzel párhuzamosan a fővárosban is eddig soha nem látott hőséget rögzítettek, a lágymányosi mérőállomáson ugyanis 41 fokot mutatott a hitelesített műszer. A mostani szélsőség és időjárás egy csaknem két évtizedes rekordot adott át a múltnak. Az eddigi magyarországi csúcshőmérséklet 2007. július 20-án volt tapasztalatú, amikor Kiskunhalason 41,9 fokos forróság tombolt. Budapesten szintén ezen a 19 évvel ezelőtti nyári napon mérték az eddigi legmagasabb értéket, akkor 40,7 fokot mutattak a kijelzők a fővárosban. A lágymányosi mérés ezt a csúcsot is felülmúlta. Közben a West Endben átadták Budapest legnagyobb egybefüggő tetőtéri napelemrendszerét, amely egy közel 4 éves 10 millió euró zöld fejlesztési program részeként valósult meg. A korszerűsítés eredményeként az épület energiafogyasztása 38, széndioxid kibocsátása pedig több mint 80%-kal csökkent 2019-hez képest. Az új napelempark és a külső zöld áram együtt évente 17,5 gigawattóra megújuló energiát biztosít a bevásárlóközpont működéséhez. A fejlesztések célja, hogy a West End a következő években elérje a karbonsemleges működést, miközben a látogatók számára is fenntarthatóbb környezetet kínál. Bár a fejlesztések jelentős része a háttérben zajlott, az eredményeket viszont a vásárlók is jól érzékelhetik, hiszen új lifteket és takarékos LED világítást építettek be, miközben a háttérben új kazánokat, új hűtő-fűtőrendszert, épületgépészeti rendszereket és mesterséges intelligenciával megtámogatott épületfelügyeletet szereltek be. Utóbbi valós időben követi az épület energiaigényét, a hőmérsékletét, a látogatók számát, a páratartalmat, a széndioxid kibocsátást és ennek megfelelően optimalizálja a működést. Megnyílt kedden a budapesti Biodóm városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodóm 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkófmajmok rokonsági köébe tartozó hulmánokat, baliseregieket és sarkantyús teknősöket is bemutattak, mondta Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója a megnyitón. A természet és környezetvédelmem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Kiemelte, a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, megtegye és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Elmondta, állatjóléttel eddig ilyen szinten még sosem foglalkoztak, helyettes államtitkársághoz fog tartozni ez a terület. A Budapest Airport 8 évre szóló keretmegállapodásra keres tervezőket a Liszt-Ferenc repülőtér hosszú távú fejlesztéséhez. A programban új terminál és vasútállomás is szerepel, a munkákat mini tendereken osztják ki. Hatalmas átalakulás előtt állt át a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, miután a Budapest Airport egy 96 hónapos, azaz 8 évre szóló keretmegállapodást kötne több tervezővel a reptér teljes körű hosszú távú fejlesztésére. A program kulcselemei között egy új földi oldal terminál, új utas mólók és egy saját vasútállomás is szerepel. A megbízás nem jelent automatikus munkát a nyerteseknek, a konkrét tervezési feladatokat minden esetben úgynevezett versenyújranyitások, vagyis mini tenderek keretében osztják majd ki a keret megállapodásban szereplő cégek között, írja a Magyar Építők a közbeszerzési adatok alapján. A közbeszerzési dokumentáció egyértelművé teszi, hogy a feladat messze túlmutat egyetlen épülete. A beszerzés célja nem egyetlen beruházás megtervezése, hanem egy olyan hosszú éveken át tartó fejlesztési program szakmai előkészítése, amely a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúrájának jelentős bővítését foglalja magában. Az ingatlan.com közel 10 000 2026-ban eladott lakóingatlan adatain alapuló elemzése szerint a klímaberendezés hatalmas értéknövelő tényezővé vált a lakáspiacon. Míg Budapesten egy 50 négyzetméteres klímás lakás átlagosan 5,3 millió forinttal kell el drágábban a légkondi nélkülieknél, addig a kisebb városokban és községekben ez az árkülönbség a 10 millió forintot is meghaladja. A nyári extrém kánikula és az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási hullámok alapjaiban írták át a magyar lakáspiac árazási mechanizmusait. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése rávágja az ajtót a korábbi piaci sztereotípiákra. A klímaberendezés ma már messze nem luxus vagy kényelmi stratégia, hanem az egyik legdurvább értéknövelő tényező az ingatlan értékesítés során, írja az elemzésre alapozva a Privát Bankár. A portál szakértői közel 10 000 olyan 2026-ban gazdára talált lakóingatlan valós adásvételi adatait fésülték át, amelyeket a tulajdonosok eladottként jelöltek meg a rendszerben. Az eredmények egyértelműek. A klímával felszerelt otthonok átlagos négyzetméter ára szinte minden település típuson torony magasan verte a légkondi nélküli ingatlanokét. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenészek programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Kanak című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dűbe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dűbe jövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Nyár végéig biztosan marad a pesti alsórakpart esti lezárása. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét. Vonatpótló buszok járnak Budapest és Veresegyház között július 19-éig. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Nyár végéig egészen biztosan marad a pesti alsórakpart esti lezárása. A jelenlegi forgalmi rend szerint hétköznapokon 17 órától hajnali 5 óráig nem hajthatnak be az autók az érintett szakaszra, és a korlátozás akár szeptember közepéig, az európai mobilitási hét végéig is érvényben maradhat. A városvezetés közlése szerint a rakpartot az esti órákban elsősorban közösségi és kulturális térként szeretnék működtetni, miközben folyamatosan figyelik a közlekedési adatokat és a környező útvonalak terhelését. A Budapesti Művelődési Központ szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy az autós forgalom alkalmazkodott az új rendhez, és a lezárás nem okozott jelentős torlódásokat. A lezárt rakpart szakaszt esténként és éjszaka gyalogosok, futók és kerékpárosok használhatják, hétvégenként pedig kulturális és szabadidős programok várják az érdeklődőket. A szervezők szerint hétköznap esténként is csaknem 10 000-en látogatják a területet, ami jól mutatja a rakpart közösségi hasznosítása iránti igényt. A jelenlegi szabályozást a BKK, a Magyar Közút, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és más szakmai szervezetek bevonásával alakították ki. A végleges döntésről azonban csak az iskola kezdést követően születhet határozat, amikor a megnövekedő forgalom hatásait is értékelik. Addig a pesti alsórakpart lezárása várhatóan változatlan formában marad érvényben. Lebontják a Veolia csoporthoz tartozó Budapesti Erőmű ZRT kelenföldi erőműjének 2005 óta használaton kívül lévő 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak, majd közölte a Veolia csoport a távirati irodával. A kémény egyébként 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság. Végleges magasságát a 80-as években ért el, és évtizedeken át kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szétszednek, az elbontott vas és acél mennyisége pedig elérheti a 700 tonnát, írták. A közlemény szerint a kelenföldi erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia és hőellátáshoz, de az ezred fordulóra hasonlóan más szocialista időkben telepített erőművekhez technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. A fővárosi erőművek újpesti-kispesti-kelenföldi technológiái 2002 és 2005 között megújultak. A kelenföldi erőmű új gőzkazánt, forró vízkazánt és gőzturbinát is kapott a hozzájuk tartozó új technológiai rendszerekkel együtt. Az erőmű az átalakított gázturbina és a korszerűsített kazán tüzelő berendezéseinek köszönhetően kimagaslóan jó emissziós jellemzőkkel üzemel, és a korábbi technológiákhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát, valamint a főváros számára a távhőt, ismertette közleményében a társaság. A Veolia Magyarország a hazai energia, víz és hulladékgazdálkodási piacon vezető szereplő. Több mint 63 állami és önkormányzati intézményt, 42 egészségügyi és szociális intézményt és 40 ipari telephelyet lát el energiával, és 17 városban több mint 400 ezer távfűtéses lakás és közintézmény fűtését biztosítja. Vízüzleti leányvállalatai évente 16 millió köbméter ivóvizet szállítanak lakossági fogyasztóknak, 21 millió köbméter szennyvíz és csapadékvíz elvezetéséről és kezeléséről gondoskodnak, 360 ezer lakost kiszolgálva. A magyarországi vállalat a Veolia csoporthoz tartozik, amely 5 kontinensen van jelen, és mintegy 215 ezer munkavállalót foglalkoztat. Forgalomkorlátozásra kell készülni a Hungária körúti felüljárón. Burkolatjavítási munkálatok kezdődnek kettől az Árpád híd felé vezető oldalon, amelyek várhatóan 2-3 hétig tartanak majd. A Budapest közút tájékoztatása szerint a munkálatok ideje alatt a felüljáró teljes hosszán lezárják a külső sávot, így az autósok a megszokott három helyet csak két forgalmi sávot használhatnak. A belső és a középső sávban 40 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben. A társaság közlése szerint a téli időjárás következtében több burkolathiba alakult ki az érintett szakaszon. Ezeket korábban ideiglenesen javították ki, a következő hetekben azonban elvégzik a tartós helyreállítást is. A sérült burkolat elbontása után a szakemberek a híd szerkezet állapotát is megvizsgálják, hogy szükség van-e további beavatkozásra. A Budapest közút arra kéri a közlekedőket, hogy a munkálatok idején lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat, mivel a korlátozások jelentősen lelassíthatják a forgalmat az Árpád híd térségében. Elszállítottak egy szabálytalanul parkoló autót Zuglóban, a 14. kerületi Bagolyvár utcában. Egy személyautó úgy állt meg, hogy mellette már egy normál méretű jármű nem tudott biztonságosan elhaladni, ezért a környékbeliek végül a közterületfelügyelet segítségét kérték. A zuglói önkormányzati rendészet tájékoztatása szerint a jármű legalább 45 percen keresztül akadályozta a forgalmat, miközben a tulajdonosa nem jelent meg a helyszínen. A lakossági bejelentést követően a rendészek intézkedtek, majd a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság darús teherautója elszállította az autót. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a KRESZ előírásai szerint tilos megállni olyan módon, hogy a szabályosan várakozó jármű mellett ne maradjon legalább 3 méter szabad hely a közlekedés számára. Az eset során ráadásul a jármű a forgalommal szemben parkolt, ami további szabálytalanságnak minősül. Az elszállított autót a 10. kerületi Kozma utcai telephelyre vitték, a tulajdonosnak pedig a bírság mellett a szállítás és a tárolás költségét is meg kell térítenie. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Budapest és Veresegyház között július 19-éig, közölte a MÁV csoport a távirati irodával. A közlemény szerint a munkálatok miatt változik az S71-es és a G71-es vonatok közlekedési rendje. A Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, így a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal lehet utazni. A vágányzár ideje alatt néhány éjszakai további változásra is kell számítani, mert a budapesti nyugati pályaudvar felső vezeték hálózatának karbantartását is elvégzik a szakemberek, tették hozzá. Mint írták, a karbantartási munkák idején 3 féle MÁV busszal tudnak az utasok a fővárosba eljutni. Ezek Újpest központig közlekednek, így közvetlen átszállást biztosítanak a 3-as metróra. Az S71-es busz minden megállót érint, a G71-es busz csak Fóton és Csomádon áll meg, míg az X71-es buszok Fóttól express járatként közlekednek, máshol nem állnak meg. A MÁV buszok Fóton 2 helyen, a Kossuth-Lajos utcában és a Dózsa-György úton is megállnak, viszont nem érintik Fót-Fürdő megállóhelyet. Újpest központtól a pótlóbuszok az Árpád úton található G1-es volán megállóból indulnak. Azt is közölték, hogy a MÁV a saját forrásból finanszírozott 150 millió forintba kerülő és bő 2 hetes karbantartás során Rákospalota, Újpest és Fót között mintegy 700 méteren cserél síneket, összesen 4 vasúti átjárót épít át, ebből egyet a 15. kerületben, 2 Fótnál, míg 1 Veresegyházon. Ezen kívül Fót állomáson váltót és talpfákat is cserélnek, Rákospalota, Újpest és Veresegyház között pedig a vágányt megközelítő növényzet írtásával, a vasúti közlekedésre veszélyes fák kivágásával és a felső vezeték hálózat karbantartásával csökkentik a műszaki meghibásodások számát és esélyét. A munkáknak köszönhetően több mint 1300 méteren szűnik meg az óránkénti 30-40 kilométeres sebességkorlátozás, és visszaáll az óránkénti 60 kilométeresre a pálya megengedett legnagyobb sebessége, áll a közleményben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Budapest Update.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei kis boldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és kis boldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt

Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk, és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen olyanokból Budapest bizonyos utcái, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villa Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-e tér, a nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illeszthető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanesjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stopolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementó parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai napig sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában talál.

0: Aussie.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklám hangzott el.
6: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Vihar miatt evakuálták Washingtonban a 250. évfordulós ünnepségen résztvevőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal létrehozása. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül kialakított biztonsági zónában. A jelenlévőket a rendőrök kiterelték, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket, és közölték, hogy rövidítve, de megtartják az eseményt, amelyen Donald Trump elnök is beszédet mond, majd nagyszabású tűzijátékkal készülnek a szervezők. London és Washington a jövőben is megvédi közös értékeit, írta az Egyesült Államokat köszöntő üzenetében harmadik Károly. A brit uralkodó Camilla királynéval áprilisban járt hivatalos látogatáson a tengeren túlon, amikor a kétoldalú kapcsolatok feszültek voltak az iráni helyzet miatt. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró ma délelőtt. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Karbantartás miatt ma is módosított menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 37A villamos. Előbbi helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár. A 37A jelzésű szerelvények pedig csak a Blaha Lujza tér Népszínház utca és a Hidegkúti Nándor stadion között közlekednek. A Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni.
1: Időjárás.
6: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
7: Csodaszép szombat délelőttet kívánok a hallgatóimnak. Ebben az adásban a mai napon egyenesen Sri Lankáról jelentkezünk. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervező segítségével. Egy olyan szigetországból, ahol néhány óra alatt ősi királyvárosokból teaültetvényekre, vadregényes nemzeti parkokba, vagy éppen az Indiai óceán partjára juthatunk. 10 napot töltöttünk itt, és rengeteg élménnyel tértünk vissza. Elhozzuk a természeti csodákat, történelmét, kultúráját és azokat a helyeket, amelyeket egyszer az életben mindenkinek érdemes látnia. Tartsanak velünk, jövünk már is a zene után.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép délelőttet és reggelt kívánunk a hallgatóinknak. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervezővel, mondhatnám azt szinte már az utazási rovat állandó szereplőjével. Ugye Maldív-szigeteken voltunk, illetve most jelen pillanatban Sri Lankán vagyunk, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy minden helyszínről jelentkezünk majd. Úgymond, hát idézőjelben élőben nyilván nem tudunk tökéletesen élőben jelentkezni, de hogy a helyszínről, hogy ezt a hangulatot minél autentikusabban tudjuk átadni a hallgatóink számára. Úgyhogy Sri Lankával folytatjuk. Ugye előző adás, három adásunkban beszélgettünk a Maldív-szigetekről, és most, mivel éppen Sri Lankán vagyunk, így ezzel fogjuk folytatni. Hát itt bőven van miről beszélni, de mindjárt bele is csapunk. Szervusz, Szilvi, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt!
2: No, induljunk onnan, hogy ugye Negombó volt a legelső. Most azt elárulom a hallgatónak, hogy már onnan eljöttünk, tehát már nem Negombóban vagyunk, de még itt vagyunk az óceánparton egyébként. Negombótól induljunk. Mit lehet tudni erről a városról, miről híres, miért vonzza, mitől vonzza a turistákat?
3: Hát azt kell róla tudni, hogy általában ide érkezik mindenki, ahogy annak idején a portugálok is ide érkeztek. Most az európai turistáknak az érkezőhelye, illetve itt gyülekezőhelye, itt nyaralnak a legtöbben Európából, és innen indulnak az ország belseje felé körutakra. Annak idején, ahogy említettem is, a portugálok érkeztek ide, és meghonosították a kereszténységet, tehát Sri Lankán belül nagyrészt ez a keresztény Sri Lanka, azt lehet mondani, hogy nagyon sok templomot láttunk mi is, az emberek nagyon komolyan veszik a vallást itt, tehát gyakorolják, ahogy mondtam is, és a nagyon sokaknak a nevében a mai napig benne vannak a portugál nevek, tehát a Pereirák itt vannak, a Fernándók, és boldogan viselik az évszázadok óta megkapott nevet, úgyhogy ez egy érdekessége, tehát ezt kell tudni nagyjából Negombóról.
2: Meg az is ugye érdekes, hogy aki először érkezik Sri Lankára, és ugye van egy olyan tudása, hogy ez egy nagyon spirituális ország, elsősorban a buddhizmus jut eszébe, és emlékszem, hogy én is, amikor megérkeztünk, és kiszen megláttam az első keresztet, és nem is tudom, Szűz Mária szobrot, vagy valami szent szobrot, akkor így meglepődtem, hogy micsoda, hát itt nem a buddhizmus az, ami nagyon elterjedt.
3: Igen, minden sarkon, vagy legalábbis minden második sarkon, Szűz Mária szobor, Krisztus szobor, nagy keresztek, kis keresztek, van minden, templomok, ugye nagyon szép keresztény templomok, szép nagyok is. Azért láttunk sztúpákat is, azzal is kezdtünk mindjárt az elején, de alapvetően az országnak ezen a felén a kereszténység uralkodó.
2: Beszéljünk egy picit arról is, még maradva egy gondolat erejéig csupán Negombóban, hogy mi az, amit érdemes itt megnézni az ide érkező turistának, mi az, amiben érdemes mindenképpen bele kóstolnia, úgymond, hogy egy kicsit ezt a Sri Lankai hangulatot átvegye.
3: Hát mindenképpen, amit említettünk, ugye a kereszténységnek a relikviái, templomai. Van azért egy-két buddhista szentély is, amit mondtam, illetve amit még feltétlen meg kell nézni, ugye a halpiacon túl, ami egy nagy élmény, készüljünk fel rá.
2: De a szagok is, az illatok is.
3: A szagok is, az illatok átható ereje, igen.
2: Szóval aki nem szereti a halat, az nem menjen a közelébe.
3: Nem menjen oda, mert szárított, többféle halpiacok is van, pont a szárított halpiacnál voltunk. De itt folyik el a Dutch-kanálnak egy része, amit tudni kell, hogy a holland időszak az volt a második, a Sri Lanka meghódítása, meghódítóinak az életében, és a hollandok lehetővé tették, hogy az egészen Kolombótól indult, tehát nagyon-nagyon sok 10 kilométeren keresztül az árukat, amit ugye kiraboltak az országból, azt vízi úton tudják a nagyhajókhoz vinni egészen Kolombóig, ez nagyjából egy olyan 60 kilométeres távolság a két város között, és ez az úgynevezett Dutch-kanál az, ami ezt lehetővé tette, hogy ezen a területen rá tudtak csatlakozni a tengeri hajózásra is.
2: Igen, és azt érdemes elmondani egyrészt a hallgatóknak, hogy a YouTube csatornákon láthatják ezt a beszélgetést és képekkel lefedve, tehát egy podcast jelleggel úgymond, de hogy itt, ahogy lenéztünk ugye a hídról, itt ez egy ilyen szűk folyó, és mind a két oldalon lakások vannak, tehát ott laknak emberek.
3: Igen, igen, ez egy felkapott terület, hasznos is nekik, tehát a közlekedés szempontjából nyilván a mai napig üzemel, tehát ellátja a funkcióját, hát nem abban az értelemben, mint akkor, ugye vitték ki a gumit, a fahéjat, a különböző gyümölcsöket, hát amit ugye kivittek az országból, akkor arra használták, most inkább közlekedésre, kisebb-nagyobb szállításokra, tehát azért a szállítmányozás ma már azért lényegesen nagyobb cipőbe jár, hogyha majd beszélünk erről azért, de használják is valóban.
2: Szerintem akkor ezzel fogjuk folytatni a zene után, a szállítmányozással jövünk is, visszatartsanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szetler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Sri Lankán, az óceán partján ülünk, és ehhez mérten természetesen a témánk is Sri Lanka. Aki hallgatott minket a zene előtt is, ő már tudhatja, ugye Negombo volt, ahonnan indultunk, tehát ahova ugye érkezik a repülő, aki Sri Lankába érkezik. De Gombóba érkeztünk, most teljesen elbizonytalanodtam. Kolombó volt
2: a kolombói repülő, de gyakorlatilag a két város között van a nemzetközi reptér, tehát ha kijövünk a főúton, akkor jobbra elmegyünk Kolombó felé, balra Negombo felé, tehát az egyik 25, másik 35 kilométerre van.
1: Tehát azért kavarodtam én is össze, akkor ezt most mondom a hallgatóknak, hogy csak azért nem jut, egyrészt már nem Negombóba vagyunk, másrészt olyan sok város látogattunk meg, hogy már nem is tudom pontosan hol szálltunk le, amit tudom, hogy visszafele a kolombói reptérre megyünk majd, és onnan repülünk Budapestre. No, a szállítmányozásnál hagytuk abba, ugye a Dacskanáról beszélgettünk, és mondtad, hogy a szállítmányozás azért már sokkal nagyobb ívű, úgymond, mint annó volt.
2: Persze, természetesen, tehát a régi kikötőt is használják Kolombóban, és többször laktam ott egy szállodában, rá lehet látni, de hát nyilván nagy üzemi, és hát ugye a tengerhajózás egyik központja itt, tehát azt látjuk, hogy lehet látni egyébként az óceánjárókat is, ahogy az ember leül, ha van úgy ideje. Most is, ahol vagyunk itt Kalutarán, nem messze Kolombótól egy 30-35 kilométerre, itt is, ha az ember leül, akkor látja, hogy az óceánjárók mennek el egymás után, itt az útvonala van nem messze, és természetesen Kolombóban is kikötnek, és hatalmas a kikötő már, tehát azért nem ilyen kis inci-finci csatorna méretűek a szállítások, hanem hát komoly nemzetközi kikötő van ott.
1: Beszéljünk arról is, hogy itt az itteni nép most nem, nyilván nem Negombo, meg nem Kalutara, meg nem Kolombo, hanem úgy egyáltalán Sri Lankán a megélhetés első számú, mi az első számú megélhetési forrás. Tehát a turizmus az nyilván, nem tudom, hogy ez mennyire első számú.
2: A turizmus az óriási jelentőséggel bír az országban, most éppen megfeneklett ugye az ismert helyzet miatt, tehát tudjuk, hogy a Közel-Keleten most óriási probléma van, és ahogy láttuk a Maldiv-szigeteken, hogy tömegesek a törlések, és az egy lényegesen népszerűbb, hogy úgy mondjam, az a desztináció, de Sri Lankán meg még inkább nagyon érinti. Pont most beszéltem az egyik kollégával, és hát különösen a kisebb cégeket teljesen tacsra teszi, hogy úgy mondjam, hazavágja. Hát most is, ahol vagyunk, egy óriási szállodában vagyunk, és azért meg lehet számolni, hogy hány utas van. Hát a nagyon érinti igen őket. A turizmus az egyik, a legfontosabb. Kolombó, pénzügyi központ, IT központ, tehát a lakosságnak gyakorlatilag majdnem egy 25%-a ott él, és már ilyen modern gazdasági ágazatokkal foglalkoznak. Hát a halászat természetesen, ugye az óceán veszi körül, az Indiai óceán az egész szigetet, mezőgazdaság, ezek a termények, amiről beszéltünk, ezek ma is azért húzó ágazat, a papaja, a kókusz, a fahéj, tehát ezek mai napig mangó, ezekben élen jár, hiszen látjuk, hogy milyen az időjárás, a föld tökéletes hozzá, rengeteg eső van, tehát ezek mind-mind megteremtek, tehát nyilván az élvonalban van a mezőgazdaságban is.
1: Azt te hogy látod, hogy a magyar turisták számára Sri Lanka az mennyire vonzó hely?
2: Sri Lankával az a baj, hogy nem kellőképpen promotálja magát. Aki egyszer itt volt, az biztos, hogy visszajön.
1: Ezzel én is így vagyok most. Szeretnék majd visszajönni, igen.
2: Igen, tehát ez nem csodáljuk, csak amennyire ugye én így a szakmában dolgozom nagyon régóta, Maldiv-szigeteken is az ország vezetőségével, a promóciós cégekkel kapcsolatban vagyok, akik rendkívül profi módon teszik népszerűvé a Maldiv-szigeteket, olyannyira, hogy mindenki oda akar utazni, és hát elnyerték most már 6-szorra a World's Leading Destination díjat. Sri Lanka, ahol meg minden meg lenne ehhez. Tehát a Ázsián belül nagyon kevés olyan ország van, mint ez, gyakorlatilag csak Tajföld, az az ország, ahol megvan minden, tehát a tenger, itt ráadásul az óceán, amely a fürdésre, a szörfözésre, az égvilágon mindenre alkalmas, megvan a több ezer éves kultúra, és szó szerint több ezer éves kultúra, annak mindenféle relikviájával, épületével, megvan a kiemelkedő és egyedi állatvilág, tehát nagy vadak vannak, 11-nehány nemzeti park van, ahol elefántcsordák hatalmas területeken vonulnak, sőt még azon kívül is ugye úton, tehát országúton is találkozunk vele, tehát az égvilágon minden megvan ahhoz, hogy egy vezető ország legyen, ahogy Tajföld, ahogy mondtam is neked, beszélgettünk már erről, ugyanaz megvan talán kicsibe, Damik Thalföld szintén egy nagyon profi munkát végez az idegenforgalom területén. Én ezt hiányolom, tehát ennyi kincsel egyszerűen egész másképp kéne, hogy legyünk. Tőlem is sokszor megkérdezik, ha küldök embereket Sri Lankára, hogy és nem veszélyes, tehát ennyire nincsenek nem vele tisztában. Ugye buddhisták az emberek, a világ legszelidebb emberei, tündériek, kedvesek, és egyszerűen ezek nem jutnak el hozzánk, tehát ez a problémám ezzel.
1: Igen, én is azt gondolom, óriási probléma, és éppen most egy nagyon friss élményem, itt most arra vonatkozna, hogy az emberek, hogy kell-e félni, eszembe nem jutna. Felszálltunk, ugye a helyi buszra bementünk ott az egyik stúpához, és tele volt helyi emberekkel. Nyilván néztek, mint a nagyon ilyen, hogy mondják ezt, különlegességnek számítottam, a szőke európai nő a buszon, mindenki engem nézett, ilyen sztárként üdvözöltek, de hogy eszembe nem jutott volna félni, mindenki mosolyog, egy rossz arcú embert nem látni, ezt csak mondom mindazoknak, akik kételkednének abban, hogy jöjjenek-e Sri Lankára, vagy sem, hogyha ez a hogy mondják ezt, a fék, amiért nem jönnek, ezért nem szabad. Tehát engedjék ki a féket, és bátran látogassák meg Sri Lankát. Most újra tartunk egy kis szünetet, életörömzene, legfrissebb hírek, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: sokára folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel, hiszen még rengeteg érdekesség vár ránk Sri Lankáról, és olyan történetek is, amelyekből még közelebb kerülhet hozzánk ez a különleges ország. Tartsanak velünk, hírek és zene után jövünk vissza.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Vihar miatt evakuálták Washingtonban a 250. évfordulós ünnepségen résztvevőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül kialakított biztonsági zónában. A jelenlévőket a rendőrök kiterelték, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket, és közölték, hogy rövidítve, de megtartják az eseményt, amelyen Donald Trump elnök is beszédet mond, majd nagyszabású tűzijátékkal készülnek a szervezők. London és Washington a jövőben is megvédi közös értékeit, írta az Egyesült Államokat köszöntő üzenetében harmadik Károly. A brit uralkodó Camilla királynéval áprilisban járt hivatalos látogatáson a tengeren túlon, amikor a kétoldalú kapcsolatok feszültek voltak az iráni helyzet miatt. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró ma délelőtt. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Karbantartás miatt ma is módosított menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 37A villamos. Előbbi helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár. A 37A jelzésű szerelvények pedig csak a Blahalujza tér Népszínház utca és a Hidegkúti Nándor stadion között közlekednek. A Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható.
1: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Csodaszép délelőttöt kívánunk, a Családi Manna utazási rovatát hallják. Szeszler Szilviával beszélgetünk, Sri Lankáról jelentkezünk egyenesen. Már nyilván nem vagyunk ott, már itthon vagyunk, én a budapesti stúdióban egészen pontosan, de ezt a beszélgetést még ott rögzítettük, amikor Sri Lankán voltunk, 10 napot tölthettünk ott. Nagyon sok izgalmas témát érintettünk már eddig is, de még bőven van miről beszélni, úgyhogy zene után folytatjuk, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. Hát az Indiai óceán partján ülünk. Mindig csinálnék itt műsort, azt kell mondjam, Szilvi, nem tudom, te hogy vagy vele. Esetleg minden hétvégén ide kiugrunk.
2: Hát kiugrunk, igen, minden hétvégén.
1: Tényleg csodálatos, süt a nap. Nem lehet az óceánba fürödni most. Ugyanis óriási hullámok vannak, szerintem piros zászló van, bár most nem látom. Egy hatalmas hotelkomplexumnak a medencéje mellett vagyunk, csak hogy a hallgatók is ugye kicsit érezzék, hogy hol vagyunk. Itt már este felé van az idő, és most is egész kellemes az időjárás, attól függetlenül, hogy ez itt is esős évszaknak számít, ugye?
2: Igen, igen, ez az esős évszak, és ettől sokan megijednek. Otthonról nem tudják, hogy mi, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Hát most látjuk, igen, néha esik az eső, néha nagyon esik az eső, de aztán elmegy. Tehát én azt mondanám, hogy nekünk még talán sokkal jobban is fekszik, kellemesebb ez az időjárás nekünk, mint a nyári, amikor egyfolytában tűz a meleg, és nem lehet kint megmaradni, tehát az a klasszikus november végétől márciusig, március végéig. Én azt mondom, én inkább ezt javasolnám, azzal együtt, hogy most ugye nagyok a hullámok, éppen nem tudunk bemenni az óceánba, de sokkal elviselhetőbb, állandóan fúj a szél, tehát ez inkább nekünk való.
1: Még így is elmondanám, hogy én így is, amikor a busszal mentünk, folyt rólam a víz, tehát olyan voltam, mintha lezuhanyoztam volna, tehát hogy tényleg nagyon ez, és azt még elmondom a hallgatóknak, hogy már elég jó ideje itt vagyunk, és igazából egyszer volt eső napközben, tehát éjszaka azért volt eső, de valahogy olyan kegyes itt az időjárás is, hogy mindig éjszaka esik az eső, és napközben meg olyan az idő, hogy tényleg lehet, ha nincs nagy vihar, és nincsenek ekkora hullámok, akkor akár az óceánba is lehet természetesen fürödni. No, ugye Negombo volt az egyik város, amit egy picit úgy jobban körbejártunk. Voltunk Kendi nevezetű városban, amit egyébként magyar K-val írunk. Beszéljünk egy picit erről is, hogy ha ide elmegy a turista, akkor mi az, amit érdemes meglátogatni, mi az, amitől érdekes.
2: Igen, az egykori főváros, ez is volt főváros valamikor, víz vette körül, az első hidat a britek építették rá, tehát azért volt, én magam is nem értettem, hogy miért volt ez főváros, tehát azért, mert a hegyek körbeveszik, ráadásul egy folyó körbeveszi a várost, amit most már nem látunk, hogy ez ugye komoly védelmet ad neki. A középkorban, meg korábbi időszakokban ez azért nagyon fontos volt. Ma már hídon megyünk át, és mindenhol tele van emberekkel, laknak a hegyeken is, ami akkor nem volt jellemző. Tehát arról híres, hogy a legenda szerint Buddhának az egyik fogát őrzik itt, tehát egy zarándokhely, és mindig tele van ide zarándokló és imádkozó emberekkel, ahogy mi is láttuk, akik hozzák a virágokat, és bent is imádkoznak, meditálnak, tele van ilyen szobrokkal és mindenféle relikviákkal, ami ugye egy ilyen hatalmas templomnak a kelléke. Ezt láttuk, nagyon spirituális hely, abszolút központi helye Sri Lankának. És hát van mellette egy mesterséges tó is, ami nagyon szép, tulajdonképpen emiatt érdemes jönni.
1: És amit még érdemes tudni, ugye, hogy a fehér ruhába öltöznek az emberek, amikor mennek a ilyen megimádkozni ugye a sztupába, és az érdemes, akár turistaként mi is ezt tettük, ugye a guide-unk mondta, hogy ma aznap öltözünk hófehérbe, és természetesen zárt, tehát vállak nem látszódnak, kalap nem lehet a fején az embernek, rövid szoknya vagy rövid nadrág kizárt, tehát hogy rendesen felöltözve is lehet hófehérbe, tiszteletet megadva ennek a vallásnak.
2: Igen, hát pontosan, ahogy mondtad, tiszteletet megadva. Tehát egyébként a keresztény templomokba is fehérbe mennek az emberek, tehát hófehérbe mennek imádkozni, vallásgyakorlás valamiért ebben a színben.
1: A tisztaság, igen, valóság.
2: Lehet, hogy a tisztaság szimbóluma, és itt is láttuk, és hát ugye a tisztelethez hozzá tartozik, hogy elfedjük a testünket, tehát én nekem éppen, hogy kilátszott a vállam, és rám adtak ugye egy kendő, tehát nem lehet, és a lábunkat is takarjuk, tehát egyébként több európai templomban, akár Görögországban is, ha megy az ember, de hát itt azért ez mégiscsak Ázsia, mégiscsak egy ősibb vallás.
1: Meg itt komolyabban veszik valahogy ezt.
2: Igen, komolyabban veszik.
1: Meg engem ami meglepett egyébként a kalapot, tehát hogy beindultam, nem is tudom, egyik helyen, és utánam szóltak, hogy nem is értettem, hogy miért, mit mondom, fel vagyok öltözve teljesen, mit rontottam el, és akkor mondtam rá, hogy a kalap a kalap, azt hiszem veled is pont ez megtörtént.
2: Igen, igen, tehát ezt egyeztessük az idegenvezetőnkkel, ha itt vagyunk majd, hogy tényleg mik a szokások, és tartsuk ezt be. Tehát mi jöttünk ide, én ezt mindig elmondom egyébként több műsorban is, hogy adjuk meg a tiszteletet annak a népnek, nemzetnek, ahova megyünk.
1: Szóval itt rengeteg mangóterem, ugye fűszerek, teák, mindjárt ezzel fogjuk folytatni, bőven van miről beszélni. úgyhogy a zene után folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. Sri Lankáról, az óceán partjáról jelentkezünk. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer ez így fog megtörténni, és már többször megtörtént ugye, hogy a helyszínről beszélhetünk a adott desztinációról, ugyanis ezt megtehetnénk úgy is, hogy hazamegyünk, és a stúdióban beszélünk, de épp azt mondtam a Szilvinek, és ebben azt hiszem, hogy egyetértettünk, hogy egyrészt itt frissek az élmények, másrészt meg ez az egész hangulat, ami körülveszi az embert, annyira benne van még, hogy sokkal inkább át lehet adni azt az érzést a hallgatóknak, amiről szól az egész műsor, ami a feladat ennek a műsornak, vagy küldetése úgymond, meg hát amiről egy-egy desztináció szól. Szóval Sri Lankán ez abszolút így az óceán partján, ennél csak az lenne jobb, hogyha mondjuk ezt Tupa mellett beszélgetnénk, akkor talán még inkább benne lennék itt a kultúrában is, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy még itt is ez meg tud történni. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy fűszerek, rengeteg mangó terem itt, ami mangó kókusz, és mi az, ami azt hiszem, az a kettő, ugye, ami ilyen
2: papaja.
1: Tényleg a papaja is, igen. De úgy képzeljük el a hallgatók, hogy tele van mangófákkal, kókuszfákkal, ameddig a szem ellát. Itt is van egyébként a szállodának az udvarán ezek a nagy levelű fák, a mangófák. A fűszerkertről beszéljünk, amit meglátogathattunk. A Scandihez volt közel, mert most már keverem, hogy melyik városból mentünk a fűszerkerthez, de látom, te is el kell, hogy gondolkodjál ezen.
2: Azt hiszem, hogy Scandihez volt közel, de ilyen nagyon sok van. Uh-huh. Tehát tudni kell, hogy ezekről a fűszerekről rendkívül híres az ország. Mázsatonna számra vitték ki annak idején ugye a hódítók, és most is vannak ilyen gyönyörű, szép, kiemelkedő fűszerkertek, ugye, amelyek egyrészt a konyhának a kellékei, másrészt az ajurvédikus gyógyításnak. Tehát a fűszereket vagy ételfűszerek, vagy a krémekbe használják, vagy aromaként, rendkívül erősek, azt észrevettük, akárhova bemegyünk a hotelekben. Tehát nagyon érdekes volt a szegfűszeg illatú volt valamelyik hotelén, már nem is tudom, hogy bemegyünk, de olyan erősséggel,
1: hogy töményen, igen.
2: Igen, tehát úgy használják, ami nekünk ugye szokatlan. Még a fahéj, amiről beszélhetünk, az is ugye ezek közé tartozik, és ott rengeteg gyümölcsöt, növényt láttunk, eszembe nem jutott volna, hogy mire használható, vagy hogy mire jó, arról is kaptunk egy előadást, és igen. Aztán ki is próbálhattuk, masszázsokra használják a masszázsolajakat, különböző aromákat. Különböző növényeknek az olaját belekeverik, úgyhogy és az meg hát betegségekre
1: igen.
2: Jó, és azt meg lehetett ott venni, de ilyenből nagyon sok van. Tehát ez nem csak egy-egy helyen van, ugye miután az országnak az egyik kiemelkedő ágazata ez, tehát nyilván nagyon sokan foglalkoznak vele, és hát nyilván exportálják is.
1: Meg hát nyilván ugye ez is már, tehát van ott is egy ilyen guide, aki végigvezet a fűszerkerten, megmutatja, melyik fűszer micsoda, rengeteg meglepetés ért egyébként. Most itt a kakaóbabot például azt, hogy ugye egy ilyen hatalmas nagy, hát nem is tudom mihez hasonlítsam, hatalmas nagy mangó alakú gyümölcs, vagy termés, igen, és akkor azt oda megtörte, és akkor a közepéből veszi ki ugye a ezeket a babokat, de még az is még egy ilyen kis tasakban van, úgymond. Szóval nagyon érdekes, hogy és ez csak a kakaóbab volt, de rengeteg ilyen meglepetés volt ott a citromfű, meg nem is tudom, az ananász, ugye, hogy hányféle ananász van, ott arról is beszélt.
2: Hát csak banánból is 20-valahány fajta van itt Sri Lanka. Piros banántól láttátok.
1: Igen, igen.
2: Kezdve van ilyen egészen sötét, mindenféle banánok, tehát csak nálunk van az, hogy egyféle importbanán van, vagy kettő.
1: Igen.
2: Ugye itt azért elég sok, tehát a legkisebb kereskedésben is ezt lehet kapni.
1: Igen, tehát fűszerkertek, ugye teaültetvények. Na, rengeteg teaültetvény van, erről is beszéljünk most még, de még majd egy adást szánunk Sri Lankának, mert nyilván még van miről beszélni.
2: Hát a teaültetvények nyilván egyik legnagyobb híressége Sri Lankának. Hát ez is ugye a koloniális időkhöz kell visszamenni hozzá, az angolok hozták be a teát, letaroltak hegyeket, megyényi területeket, sok megyényi, ugye azt hinni az ember, hogy ott van három nap, és akkor a teát termeszek, nem. Tehát kiirtották az ős növényzetet, és behozták a teát, mert ez óriási biznisz volt annak idején, tehát nagyon nagy értéke volt, Kínából behozták a tea töveket, elültették, hegyek vannak vele, tehát azt láthattuk, igen, hogy órákig igen. Utazunk, akár kocsival, akár vonattal megyünk, és egészen magas éghajlaton is termesztik, tehát az esős területeken, a nagyon meleg területeken, és ha bemegyünk egy gyárba, aki ezt feldolgozza, akkor ott el fogják nekünk mondani, hogy csak egy gyárban van, vagy 12 féle teájuk. A magasságtól függően, a teának a típusától függően, tehát csak ők maguk egyetlen egy üzem akár tizenvalahány féle teát is gyártak. Azt is ugye tudni kell, hogy Dél-Indiából, Tamil Naduból hozták be az itt dolgozó nőket, akik szedték le a teafüvet, mert ők picike kis kecses a kezük, és tudni kell, hogy a legértékesebb levelek mindig a legkisebbek, tehát ez ügyességgel hozzá kell férni. Kis kosár van a hátukon, a fejükön tartják meg. Ők is ilyen icipicikék, ott elmozognak a bokrok között, és szedik le ilyen 11-nehány kilót, ha jól tudom, egy nap.
1: Igen.
2: Ami kötelező, és a felett meg plusz pénzt kapnak.
1: Hát igen, és a tűzőnapon, vagy éppen a szakadó esőben teljesen mindegy, nekik ezt tenni kell nap, mint nap. Nem egy könnyű munka, erről is láthatnak egyébként a hallgatóink videós képi anyagot is a YouTube csatornákon. Hát Szilvi, még egy adást akkor szánunk Sri Lankának, úgyhogy jelentkezünk majd legközelebb is jövő héten. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és köszönöm, hogy itt lehetünk.
2: Köszönöm én is.
0: Családi Manna. Manna FM.

0: Sri Lankáról jelentkeztünk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. Következő órában Jani Stassinopoulos plasztikai sebésznél leszek én vendégségbe egészen pontosan, most én mentem ki hozzá a rendelőjébe, és igazából az arcplasztikáról szerettük volna folytatni a beszélgetést, de az történt, hogy konkrétan egy picit ilyen pszichológiai beszélgetés lett, ugyanis arról lesz szó többek között, hogy mi mindent tehetünk annak érdekében, hogy egy picit késleltessük az idő múlását, és hogy mennyire fontos például az öröm megélése és a boldogság abban, hogy minél később jelenjenek meg azok a bizonyos ráncok. Jövünk tehát életörömzene legfrissebb hírek után, már is kezdünk Jani Stassinopoulosszal, tartsanak velünk a következő órában is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Vihar miatt evakuálták Washingtonban a 250. évfordulós ünnepségen résztvevőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket, beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzi játékot tartottak. Negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okát.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, napközben 26-31 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Manna. Ez
1: a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Az idő múlását megállítani nem lehet, de talán nem mindegy, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkbe. Az arcplasztika ma már jóval túlmutat azon a régi sztereotípián, hogy valaki teljesen új arcot szeretne, sokkal inkább arról szól, hogyan lehet megőrizni a természetességet és visszaadni a frissebb, kipihentebb megjelenést. Erről is beszélgetünk ebben az órában Jánis Stasinopoulos plasztikai sebésszel, viszont arról is szó lesz, hogy hogyan tudjuk pszichésen rendben tartani magunkat mentálisan, és mit tehetünk az egészséges életért, életmódért, hiszen ez talán sokkal többet segít abban, hogy ha jól érezzük magunkat a bőrünkbe, akkor talán még fiatalabbnak is tűnhetünk. Na de hozunk minden részletet, nem sokára tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Yannis Stassinopoulos, az Ivimed alapítója és plasztikai sebész, de a hallgatóink már ismerhetik, hiszen volt már, talán kétszer is volt már nálam a Családi Mannába, és azt is megígértük, hogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetés sorozatot. Beszélgettünk az arcplasztikáról, és azt is ígértem, hogy folytatni fogjuk ezzel a témával, de még majd a szemhéjplasztika is terítékre kerül, illetve természetesen minden olyan téma, ami ma nagyon érdekli a hölgyeket, és az urakat is ne zárjuk ki, mert hogy az urak is járnak plasztikai sebészhez. Ugye legtöbbször az arcplasztikáról ilyen látványos előtte-utána képeket látunk, vagy az jut eszünkbe, pedig igazán jó beavatkozások sokszor éppen attól sikeresek, hogy szinte észrevehetetlenek, és erről is beszéltünk az előző műsorban, hogy neked is talán a legfontosabb az, hogy természetes legyen, természetes maradjon az arc. Az arc öregedésével kezdeném ezt a mai beszélgetést. Először is szervusz!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: No, az arc öregedése ugye... Régen, mondjuk 20 évvel ezelőtt egészen más dolgokat tanítottak az arcöregedéséről. Ma valahogy, mintha ezt egy kicsit így újra gondoltuk volna. Hát pontosabban nyilván a szakemberek. Te hogy látod ezt, amennyiben újra gondoltuk, miben gondolkodunk máshogy az arcöregedéséről, itt a bőröregedéséről?
3: Nem csak a bőr feszítésről szól az egész, vagy illereskedés, ahogy mondunk, hanem egy holisztikus módon kezdünk gondolkozni. Mit szokott érteni, amikor valakinek nézünk, hogy öregszik? Hát az első tünetek az, hogy leereskedik egy kicsi a bőr, a vonalok nem teljesen ilyen szíma vagy feszesek, a szemkörnyek terület már fáradtak, néznek ki, szomorúság ilyen az arcodból, ez az igazán. Ez amit fogunk egy pici szerintem beszélni tovább, az, hogy mitől függ, hogy valaki fiatalosan néz ki, és valaki öregebb. Szóval most talában, amikor nézünk egy arc, mindig próbálunk javítani azokat, amit öregebb néz ki az arc, és tisztázunk azt, hogy nem csak a bőr, rugalmasak hiányos, elastin kollagén hiányosságról van szó, hanem az izom kicsi nem olyan rugalmas, megmondom így, vagy nem olyan az izomok nem olyan erősök, leereskednek egy pici, meg a strukturális alapanyag, mint a csont, szóval a koponya változás, ez a gravitáció, meg a genetika attól függ, szóval a koponya is nagyon sokat változik. Szerintem mindenkinek van egy ilyen erre kép, valami nagy néni vagy nagybácsi, aki az áll kifele áll nagyon, meg az óra kicsi hosszabb, meg kicsi sokatlan forma, mint a fiataloknak.
2: És ezzel egyébként egy ilyen esetben tud-e valamit kezdeni egy plasztikai sebész? Tehát, hogy amikor már úgymond kevesebb az izomzat, ugye változik a koponya, akkor ilyenkor lehet tenni bármit annak érdekében, hogy egy kicsit fiatalítsunk az arcon, vagy úgymond visszafordítsuk az időt?
3: Meg lehet, de ha gondolkozunk az, hogy egy totális makeover, szóval az, hogy átjavítunk mindent, gond, ez nem egy ilyen sima arcfelvárás, ahogy mondunk, vagy egy ilyen tesz arcteltes, vagy botoxolás, vagy akármint is, hanem meg ez rekonstrukció, ez egy arc rekonstrukció, amit ez ilyen hosszú távol a gyógyulási idő tart, meg az, hogy nem annyira fájdalommentes, szóval átalakítani teljesen a csontvázat, ez egy elég macerás dolog. Plusz, ha gondolkozunk az, hogy öregszik egy szervezet, a csont ritkul, nem biztos, hogy tudunk olyan átalakítást tenni. Szóval mindig a puha szövetek, mint az izom, meg a bőr próbálunk, meg az ír kompartmenek, ahogy mondunk, próbálunk összehozni. A változás, a feszítés, meg a volum potlás, és úgy próbálunk egy igazán, ha úgy mondok, hogy kicsi hamis, de ez a szó belefér ebben az egész. Próbálunk ez a csontritkulás, vagy a csontváltozás megnyerni másképpen.
2: Uh-huh. Vannak egyébként olyan arctípusok, ami könnyebben vagy gyorsabban öregszik, inkább itt gondolok arra, hogy a különböző arcformák, hogy van ugye, amit ovális, nem tudom, szív alakú, egy picit ilyen teltebb, szélesebb áll csontú, csontozatú.
3: Vannak ezek ilyen fiatalok, nagyon jól néznek, ez a határozó csont, csontos arcok, meg hosszú arcok, ezek meg kicsi öregszenek, hamarabb öregszenek. Ez, amit, az arcok, ami nem nagyon öregszenek, ezek ilyen pufik, kicsit több plusz kilók vannak, mindig jobban néz ki az ember, meg vidámabb. Az sok mindenki nem tudja, hogy miért, de megmondom, hogy egy határozott kor után, amikor a nő hormonok, mikor a nőkről beszélünk, a nő hormonok már nem úgy működnek, nem ennyi sok van, amit kell, hogy minden a szervezet működik rendesen, akkor az zír, ez a potló szövet, aki ezek az esztrogének termel. Ezt nagyon keveset tudnak, ez azért mindig látsz, hogy az emberek egy kicsit plusz kilosok, mindig vidámabb, mindig jobban néznek, meg jobb bőrminőség, rugalmasak, meg mindent más jobb.
2: Igen, és akkor amikor elkezdenek fogyni, mert ugye automatikusan elkezd az ember fogyókúrázni, akkor meg utána én is láttam, van olyan ismerősöm, aki amíg most úgymond idézőjelesen ducibb volt, sokkal vidámabb volt, mint most, amikor már leadott jó néhány kilót. Most megállunk viszont egy zene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Rádi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Jánisz Tasinopulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója, és az arcplasztikáról beszélgetünk. Ugye volt már erről egy adásunk, és azt is megígértük, hogy folytatjuk. Most beszélgettünk ugye az arc öregedéséről, hogy egy bizonyos kor fölött, vagy egy bizonyos idő után nem csak a bőr öregszik, ugye, hanem a csontozatunk is változik, és nyilván maga az öregedési folyamatok, azok látszódnak az arcunkon, nem csak nőknek, férfiaknak is. Egyébként, ha már ezt így megjegyzem, akkor van valami különbség az öregedésben férfiaknál, nőknél? Tehát, hogy ki az, aki mondjuk korábban öregszik, vagy lehet-e, vagy ilyet ti láttok-e, mint plasztikai sebészek?
2: Igazán a férfinek nem nagyon látványos az öregedés. Az, hogy sör van az egész arcuk, ez az egész strukturális komponent, hogy tudja tartani a bőrön feszesebb. Nekem mindennapi borotválás, ez is az egy dolog, amit ilyen frissíti folyamatosan a bőr külső réteget, megstimulálja a mikroverkeringes. Ez egy peeling-szerűség funkció, ami majdnem minden nap a férfiak szoktak csinálni. És akinek szakála van, akkor nem is látszik, hogy mi van állat, vagy hol vannak a ráncok, hol van az öregedési tünetek. Szóval igazán nincs nagyon nagy különbség. Az, amit szoktunk látni, hogy ilyen regőben meglepetem, mikor láttam Görögországban is, meg másik, ilyen olyan öregnénik, ahogy mondtunk, aki ilyen 80-90 évesek voltak, ezre lehetett, mert tudtunk előre, hogy ezek dolgoznak a vidéken, dolgoztak kint a napon, egész napon, de a testük soha nem láttat a nap. Ez ilyen érdekes módon, hogy látott egy arc, amit ilyen 80 éves kinezett, de a teste, ez egy 18 éves bőr volt, meg a melle, meg mindet, amit soha nem érintkezett a nap, nem látszott semmi olyan jellem, amit az öregedési jellem, ez meglepetem nagyon. Ezt gondoltam, hogy azt, hogy ennyire károsodik a teste a napsugár, ez valószínű, igen. Nem csak a pigmentáció miatt, hogy itt kicsit sötétebb lenne a bőr, meg ráncosabb, meg a hidratálás már csökkinti nagyon, hanem azt, hogy ilyen átváltoznak az UV sugárok miatt, átváltozik teljesen a strukturális komponens, mint a kollagén, meg az elasztin benne, ez akkor teljesen ilyen, nem annyira rugalmas, hanem ilyen kicsit keményebb változat terten. Meg lehet egy pici, ha szeretünk segíteni, meg gondolkozni, az, hogy hogy tudunk jól napozni, de nem úgy orverzeszik, hogy tudom, reggeltől esték, hanem ilyen fokozatosan barnulni, vigyázni egy picit, amikor, hogy ne égjel bőrünk, meg ez egy kicsi védelem, amit mindig kell gondolkozni, mert ahogy kezdünk a beszélgetés, az, hogy az öregedésről beszélünk, az, amit tudok mondani, hogy vannak külső dolgokat, mint a nap, mikor a külső stressz, hogy nem tiszta levegővel élünk, a stressz és mindennapi dolgokat. Van a táplálkozás, amit nagyon-nagyon fontos.
1: Folyadék,
2: fogyasztás mindenféleképpen. Most nem beszélünk, hogy hatalmas nagy mennyiség kell potolni, de van egy eszeg, amit ha gondolkozunk most teljesen ilyen orvosi módon, az embereknek körülbelül az, amit szoktunk piszélni, ez körülbelül egy másfél liter naponta. Ebben meg kell számolni, plusz egy másfél liter, mikor normál időben, nem nyáron, hanem normális, ilyen hőmérséklet alatt veszítünk a lehegezős miatt. Szóval meg egy másfél liter, szóval 3 liter kell potolni, ahhoz, hogy tud a szervezet funkcionálni, ahogy kell. Ezt nem beszélünk, mikor olyan kanikula itt periódus, mint most, amit, mint tudom, egy ízatunk folyamatosan, hogy az testet próbálja a saját hűtőrendszer beállítja a hőmérséklet, megbiztosítani, hogy ilyen nem ilyen láz fokozat felett van. Ezt meg kell számolni meg egy másfél két liter. Szóval ez a folyadék nem valaki gondol, hogy csak a víztól, vagy a gyümölcs, vagy a teából, vagy egyébként, hanem az egész mindent etel, mindent ilyen étel, vagy van bent egy 100% víz, vagy nagyon egy 100% gyümölcs, és van ilyen görögdínyé 80-90% víz. Szóval lehet potolni máshogyan. Ezek a dolgokat mindig kell egy picit átgondolni. Másik dolog ez a boldogság, vagy a szomorúság. Ez a kulcs.
1: És itt magyar embereknél általában azért lássuk be, hogy inkább a szomorúság a jellemzőbb, mint a boldogság.
2: Igen, de igazán az, hogy boldog, hogy valaki boldog tud lenni, ez nem annyira nagy dolog. Meg kell gondolkozni először, hogy az apró dolgokat, amit az élet kapunk, ilyen ingel, minden nap, az, hogy felkelünk, nézzünk, hogy süt a nap, kapunk ilyen levege, tudunk mozogni, a kezünk működik, a lábunk, látunk, hallunk, mindent működik, rendesen ezek már egy ingel olyan, de amit minden nap kapunk, meg sosem lehet tudni, hogy holnap ugyanaz lesz, de az emberek úgy viselkednek, hogy ez nem is nagyon érdemelnek ez a boldogság, amit ez azért saját az élet tud adni. Hát úgy van, hogy angolul amúgy mondta, hogy mi ez, hogy miért az élet ajándék. Azt mondta, hogy a present, a mostani.
1: Igen.
2: A present, igen. Amit a mostani időben, ez az ajándék.
1: Igen.
2: Hát ez egy kis szójáték, de amúgy ez igazán erről szól az egész. Ezt az, hogy kerültünk el, hogy legyenek emberek, aki vidámság tudnak okozni. Többiek nagyon szépen lehet kirakni. Lehet, hogy most valaki furcsa nézik rám, ha itt van előttem, de mindenki tudja, hogy ki tud pozitívan hatást adni nekünk, és ki tud szívni az energiát, meg tudja ilyen toxikus módon átalakítani a gondolatunk, vagy a mindennapunk. Meg rontani a kedvünk.
1: Igen, meg ugye hát ez is egy hosszú folyamat, amíg az ember megtanulja, hogy mondjuk az olyan emberek, akik rontják a kedvünket, őket hogyan kezeljük, de az már egy következő szint, úgy mondom, a személyiség fejlődésünkbe. Most újra megállunk egy rövid zene és hírek erejéig, és innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést a boldogságra, még szeretnék visszatérni mindenképpen.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: leszunk az egyik legőszintébb lenyomatunk, ugye rajta van az idő, az öröm, a fáradtság és néha az is, amit már nem szeretnénk látni viszont, de vajon mi történik akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy nem elfedi, hanem formálja ezt a változást. Többek között erről is beszélgetünk ebben az órában Jánis Stassinopoulos plasztikai sebésszel, meg arról is, hogy a hangulatunk az mennyire befolyásolja a bőrünk öregedését. No, hírek és zene, és jövünk vissza, tartsanak velünk.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Vihar miatt evakuálták Washingtonban a 250. évfordulós ünnepségen résztvevőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket, beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzijátékot tartottak. Negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okát.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, napközben 26-31 fok várható.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. A Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Vajon milyen sokat számít a hangulatunk, az, hogy tudunk-e igazán boldogok lenni? Vajon számít-e az, hogy hogyan táplálkozunk, hogyan élünk, mennyit mozgunk? Számít-e bármit abban, hogy milyen korán kezdünk el öregedni? Hát, mint kiderült az eddigi beszélgetésből is, igen, nagyon-nagyon sokat számít, de még egy picit tovább megyünk, hogy még mi mindent tehetünk annak érdekébe, hogy egy picit késleltessük az idő múlását, legalábbis így idézőjelesen. Jánis Stassinopoulos plasztikai sebész a vendégem, zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Janis Stassinopoulos a vendégem, aki plasztikai sebész, az IVIMED alapítója, az arcplasztikáról beszélgetünk, illetve hát főként most egy picit az öregedés témájáról, de hát a kettő összefügg, mert olyankor megy az ember, ugye keres fel egy plasztikai sebészt legtöbb esetben, legalábbis azt gondolom, amikor telik az idő, öregszik, és itt-ott észreveszi a problémákat. Nyilván arcplasztika szempontjából gondolom fiatalabbak is előfordul, hogy megkeresnek, hogyha valaki nem elégedett, nem tudom, az orrával, szájával, nem tudom is, a fülével, igen. Viszont most ugye ott tartottunk, hogy vajon hogyan öregszünk, mitől öregszünk, nagyon sok összetevője van, és ugye itt említetted, hogy egyrészt két dologra szeretnék még visszautalni, egyrészt a napozás, a napsütés, illetve a boldogság. Folytassuk a boldogsággal, ugye mondtad, hogy ez mennyire fontos, és hogy mi magyarok valahogy így nehezebben, de nem akarom ezt így most abszolút általánosítani, nyilván magyar emberek között is vannak vidám emberek, vidám mosolygós emberek. Viszont én arra lennék kíváncsi, hogy az, hogy ha valaki boldog, tehát hogy és tudja pozitívan látni a világot, az hogyan függ össze azzal, hogy nem öregszik annyira?
2: Hát úgy ettől függ, hogy ilyen a szervezet is máshogy működik. Kevesebb a stressz hormonok nem tönkretesznek a többi szervet. Uh-huh. Ez az, hogy ez hormon funkció már ilyen balanszban van. Szóval egyensúlyosban van a hormon rendszer. Ezt magyaráz minden. Szóval mindent működik, ahogy kellene. Gondolja azt, hogy mit tudom, a legtöbbször valakinek magas vérnyomás. Ez az orvos nem tud mondani, hogy mi az oka, de tud nagyon szépen egy receptet írni, hogy melyik ilyen vérnyomás csökkentő, aki igazán nem mondja meg a probléma, hanem azt, hogy a tünet csökkenti. Szóval, ha valaki annyira tud idegesíteni, hogy a vérnyomásot nem mennyi 180 vagy 200, a megoldás az, hogy ez az ember kicsit távolság kell tartani, vagy olyan száját, ilyen vödő pszichológia rendszer kell átalakítani, amit nem enged, hogy felmenje a pulzson vagy a vérnyomáson. Van különös ilyen levegős gyakorlatok, amit tudnak segíteni erről, de ez egy ilyen must témáról érintkezik. Amúgy ez, ami nagyon-nagyon fontos tudni, az, hogy az alvas. Az alvas ez, megmondom, a legelső, ez legfontos, mert az alvas időben tiszta alvas, ahogy az ember nem kell fel eszeket, többször, valami ok miatt, az a 6-8 óra, amit általában kell a szervezet, hogy aludjunk, azért van, hogy teljesen regenerálódás. Tested, de regenerálod az a sol.
1: Az mindegy egyébként, mert ugye ilyet is hallunk, hogy éjfél előtt kell elaludni.
2: Van olyan, ez a cirkádián ciklus, meg ciklus, amit kell teljesíteni, de most ez az igaz, hogy ez a olvasrend, amit már tanultunk, vagy legalább azt mondanak, hogy 8-kor fel kellni, vagy mikor kell aludni, vagy minden. Igazán minden tested tudja, mikor almos, mikor kell pihenni, mikor kell abahágni, meg mikor kell felkelni. Uh-huh. Szóval a saját tested megismeri ezek a dolgokat. Az a lényeg, amit nekünk kell csinálni, hogy próbálunk csökkinteni ezek a dolgokat, például a telefonozás, vagy tudod, a social media, szoktunk nézni, scroll folyamatosan, meg olyan, vagy ezt akár filmezés, meg ilyenek, szóval kell egy másfél két óra a alvas ellet, amit teljesen ez a, megmondom, hogy ez a blue light kikerül lesz. Ugyanúgy, hogy a kája, az utolsó kája lesz, vagy az utolsó vocsora,
1: Igen.
2: A napnak az utolsó vocsora, ha úgy mond, étkezés, akkor úgy kell lenni, hogy mit tudom, 3-4 óra alvas ellet. Ez akkor úgy tud nyugodni a testet, teljesen, ez akkor pihenni fog a rendszer. Valamikor volt egy ilyen, az egy nagyon jó ismerősöm az apja, 93-91 éves volt, ez akkor megkérdeztem, kérdeztem az, hogy ilyen, mi a titka? hogy pici ember volt, ilyen 160 valahány centi, egyetemi professzor, de nagyon szerette a fák, volt neki ilyen barátfá, volt mindenféle ilyen szőlő, meg mindet. Ez ebben a kor osztály már volt ilyen szexuális illetés neki. Lehet, hogy furcsa hangzik, de volt, nem minden nap, de amikor volt. És akkor megkérdeztem,
1: hogy
2: milyen volt az illetitka. Hát úgy volt, hogy egy borkóstolóban voltunk, és akkor kérdeztem, és akkor mondta, hogy Jánika, ez a dolog, hogy, mit, hogy mindig gond nélkül kell feküdni, aludni. Mondom, ez mit jelent? Ha gondolkodok, számolsz, hogy mennyi pénz van, vagy hiányzik a kászából, vagy minden, eltöző fel, menj ki, szétel egyet hosszú, és gyere vissza, hogy az agyat teljesen üres. Egy, amit szeretned. Nem sok, de egy, amit kívánsz, meg szeret. Mert így, amit szeretsz. Az sem sok, de így. Ez furcsa fog hangzik, szexeje. Ezt most egy 93-94 éves megmondja, hogy ez az illető.
1: Meglepő.
2: De mennyire igaz van? Mert ezt mindet egy dolog, amit megbeszélt, biztosítja, ha először, hogy a rendes táplálkozás az emésztőrendszer funkció. A gond nélkül olvas, mert jó, egy nyugdíjas, akien van ennyi pénz, hogy tud saját kerti, vagy a saját földet dolgozni meg mindig, de neki volt valami más, amit nem mondtam. 93 éves volt, és körülbelül minden év, vagy minden másfél év írt egy új könyv, amit annyira érdekes volt, hogy én majdnem mindet vettem, és olvastam, és akkor úgy látod, hogy az agya is ugyanúgy működött, ahogy kellett, szóval ez amit...
1: De ez valójában valószínűleg genetika is valamilyen szinten, nem? Nyilván az életmód az nagyon-nagyon fontos.
2: A szomorú dolog, hogy a genetikától lehet, hogy függ, de a lánya nagyon hamarra majdnem ebben az év halt meg, ez csak 64 vagy 65 éves volt, a rákos volt meg minden. A lényeg az, hogy máshogyan vettek az illet.
1: Igen.
2: Az apján mindig volt ilyen jövőnöző ember, amit mondunk. A másik ez egy nagyon pessimista, meg soha nem volt elég, ami volt neki. Ezt mindenkát ismertem, ezt tényleg nagyon kezel voltunk, ezt nagyon hosszú ideig mindenféle beszélgetést csináltunk. Ezt azt, amit tudtam megmondani, hogy tényleg fontos, hogy mennyire igazán vidám vagy belül. Szóval az, hogy mikor fekszed és alszod, akármit csinálsz, akármilyen munka, most lehet, hogy teljesen ilyen állap, sima munka. Az, hogy teljesítetted, jó, ez valakinek ez a szolgáltatás, amit adtad, kellett, ez jó teljesítetted, nem azért, mert kellett, hanem azt, hogy úgy érezted, hogy ez erőmet csináltad, akkor ez visszakapod. Többszörös, ez napi szinten.
1: Abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy ez valahol tanulható is mindez, amiről most beszéltünk. Nyilván valamilyen szinten azért az is fontos, hogy milyen a személyisége az embernek, de még egy nagyon negatív és pessimista ember is képes arra, csak hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy megtanulja, de ő is szerintem képes arra, hogy elsajátítsa úgymond ezt a, hogy vidámabban, boldogabban, pozitívabban állni a dolgokhoz. Most újra megállunk egy zene erejéig, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Jánis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Hát én azt ígértem itt a hallgatóknak, hogy főként arcplasztikáról beszélgetünk, de ugye az öregedésről beszélgetünk, de azt gondolom, hogy ez sokkal inkább érdekesebb a hallgatóink számára. Egyrészt azért, mert hogyha megfogadják ezeket a tanácsokat, amiket te most itt elmondtál, például, hogy az alvás, az életmód, a vidámság, a negatív embereket kiszűrni, akkor valószínű, hogy nem kell kés alá feküdni, úgymond nem lesz szükségük az arcplasztikára, nyilván nem zárja ki, hogy de ettől függetlenül az, hogy később öregszenek és boldogabb életet élnek, hát azt gondolom, hogy ez mindennél fontosabb. És én ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mondtam, hogy tanulható. Szerinted tényleg te is így látod, vagy így gondolod, hogy tanulható? Tehát egy olyan pessimista ember, aki tudom is, én 30 évet úgy élt le az életéből, hogy minden rossz, és mindig tele gondokkal feküdt le, és az életnek csak az árny oldalait látta, azt tud változtatni?
2: Természetesen tud változtatni. Ez a dolog, hogy hogyan. Vannak nagyon sok ilyen rendszerek, kezdünk, hogy nagyon szerencsés voltam, mert kiskorában megismertem a José Silva, ez a Silva Mind Control alapító. Már 10 éves voltam akkor, mikor megismertem a José, ez nagyon érdekes ember volt meg minden. Ez olyan nagy program, az azt tudta tenni akárkinek, hogy el tudsz érni sok mindent, vagy ha nem mindent. Ez olyan szinten, amit ilyen az energia, az ember energia. Ez az ember energia furcsa magyarázni, de ettől függ, hogy mennyire egészségesek vagyunk. Vannak olyan ezerek ilyen orvosi kutatások, hogy működik ez az egész. Nem mindet fogható általános orvosi rendszer, de az, hogy nagyon

0: úgy lehet ezek a kis boldogságok, meg egy kis pillanati erem dolgokat, hát jobban értem elünk, hogy sokkal jobban tudunk érezni magunkat. Ez lenne ugyanaz, mikor várunk, hogy ilyen szezon, hogy a görög dinnyi például. Akarom kóstolni, meg mindig van az ágyuk, hogy volt a nyár, meg a görög dinnyi körülbelül egyben van.
1: Igen.
0: Hogy ilyen forróság kívül, ez akkor jön egy ilyen hiók, hideg görög dinnyi, csak megkóstolod. Meg tudsz ilyen, a fantáziát, hogy tudsz ezt, ez egy memória, ami annyira benne maradt, de egyben egy teljesen ilyen lelki alapot, meg egy ilyen testi próbálkozás, hogy ugyanaz az a feeling, meg tudsz
1: teremteni.
0: Ez gondolj, hogy most ez egy kis apró dolog. Úgy van, hogy az Else csok, vagy az Else érintkezés. Milyen ezek is tudunk játszani az ágyunkat, szóval azt kellett, hogy vannak ezek a mechanizmusok, akik tudnak a rendszerünk olyan szinten hozni,
1: aha,
0: hogy a valóság meg az, amit gondolunk, nem túl messze áll, minden lehet. Például a biznisz világon, vagy hogy gondolunk? Gondolj, ha minden ember ilyen lápos meg kocka módon gondolkozik. Lett volna valamit ebben a világon? Semmi. Valakinek van egy ilyen vízium, ahogy mondom. Látja, hogy mit tudom, akarok lenni a legjobb plastkeszebbes például. És akkor ezt hamis módon nem lehet teljesíteni.
1: Igen.
0: Mert ez dolgozni, csak dolgozni kell. Ez nem számolt, hogy mennyi, de hogy folynak az évek, hogy mennyire kell szenvedni, vagy mennyien dolgokat adsz magadtól, vagy az időt, vagy a családodból, vagy a mindenet. Csak hogy legyen ez a célpont. Ha nem lenne olyan orientált, meg olyan célpontos szított emberek, szerintem a világ nem áll sehova.
1: Igen.
0: Szóval ez egy olyan dolog, amit mindenkinek kell gondolkozni. Ezt azt nem várunk, hogy mindenki ilyen atomfizikus lenne, vagy ez ilyen a legjobb ilyen szakjátékos.
1: A maga területén mindenki.
0: A maga területben, meg amit csinálsz, ez mint ember, a feladatunk az, hogy jobbak legyünk napi szinten. Ez ha megmondunk, hogy ez a, amit a legelején mondunk, hogy hogy lehet változtatni a pessimizmus, amit ez az ország jellemző, szerintem mindig kell gondolkozni, nem, hogy mit a más csinál, mi a többiek csinálnak, a szomcsatunk, vagy a kép elletünk áll, hanem mi feladatunk, hogy javítunk a szituáció, hogy javítunk a mindennap, és javítunk a dolgokat, ahogy szeretünk. Mert ha úgy csinál a dolog, ahogy szereted, biztos, hogy jobb lesz minden. Ezt mondom, ha gondolkozok, hogy én is hogy gondolkoztam, jó, lehet, hogy ez a tudás, vagy ez a okosság nem mindig volt ilyen, de tudtam az, hogy hogy nem akarok, hogy okozok akárkinek olyan dolog, amit nem akarok, hogy nekem csinálnak. Szóval ez egy ilyen, nem is kell jogszabályozás, hanem ez az elég korrekt mentális gondolkozás. És akkor mindenkinek hasonló módon kell gondolkozni. Ha most visszatérünk egy pici a plastkeszébe, hogy jön ide, meg hogy kapcsolódik ebben, ez mindet egyben van. Hirdetünk magunkat, próbálunk az, hogy több emberek ismernek, hogy jönnek, meg hogy több klient vagy pacientek legyen nekünk. A dolog az, hogy nem akarok feleslegesen operálni senki. Szeret alakítani, se semmi. Az, hogy valaki ide kerül, az, hogy biztos, hogy tudja, hogy szeret egy kis változás. Egy kis fiatalitás, egy kis tuningolás. Ez a tuningolás nem egy ilyen, hogy mondtam, ez egy ilyen trend dolog, hanem valamint, amit az a trend, ez egy ilyen trend lehet a ruha, vagy a divat.
1: Igen.
0: Felveszed, pár hónap múlva divat nem az, kidobálod, ott van a szekrény, vagy kidobálod valaki ajándékozott, az arcot, meg a testet magadnak marad. Ez igazán, ha lehet, hogy megszertetnek az emberek, ha megmondom, hogy elég sok testi ront, azt látunk már. Kérdünk a piercingel, azt tetoválasz, meg mindent, amit ilyen mindenkinek valamit jelent, de kérdben ez úgy gondolom, mint egy stigma, mint egy trauma, amit valamit akar akár mutatni a saját test

0: nekes saját bőröt. De nem születünk úgy, hogy tetoválosok voltunk, szép piercingelve voltunk, meg semmi. Nem ellenes vagyok, csak ezek is van a háter, hogy mennyire egész, meg nem, meg higiénia, meg mindet mást. Miért nem gondolkozunk egy picit, hogy ilyen szépen úgy legyünk, ahogy születünk körülbelül. Ez az, hogy meg kell gondolkozni, az, hogy ahogy gyereksünk, a tudásunk meg az a lelkünk kell kicsit ilyen passzítani, ez jobban lenni. Mert nagyon sok mindet látunk, szorosakat meg jók. Nagyon sokat tapasztalatunk, nagyon sok eltunk. Próbáljunk egy pici rendbe hozni a lelkünk, igen, igazán. Igen. Ez akkor utána, ha kell valamint, amit szükséges, hát itt vagyok. Ezt meg tudok megbeszélni, legalább ez, amit a tudásom meg a tapasztalatom tudok odaadni, nagyon szívesen. De mikor érintkezem, amikor idejönnek emberek, akik először látnak engem, próbálok megismerni, próbálok egy picit belemenni a saját lelki világuk.
1: Mert ez nyilván az a pont azért, mert mindaz, amit beszéltünk eddig, pont emiatt nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy belemenni, hogy mi a lelki világuk, hogy hogyan jutott ide, miért jutott el ide, mi a gondja, mi az, ami... Tehát egy kicsit azt hiszem, erről beszéltünk is, hogy pszichológusnak is kell lenned, viszont most túlfutottunk az időn, de folytatjuk legközelebb, még azt gondolom, még ezzel a témával még mennünk kell tovább, és majd a szemhéjplasztika, illetve az arcplasztikába is majd még bele fogunk egy picit jobban menni. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. Köszönöm. És akkor találkozunk majd egy hét múlva. Köszönöm. Szuper. Szépen.
2: Janis Stassinopoulos plasztikai sebész volt a vendégem ebben az órában. A beszélgetésünk visszahallgatható, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. A következő órában pedig Fábián, Eliza és Csemira érkezik hozzám. Egy személyes történet hatására jött létre egy olyan kezdeményezés, amivel másoknak is segíthetnek. Ez egy állapot kozmetikum, de hogy hogyan is született meg, és milyennek a hatása, hatékonysága, no, erről is szó lesz a következő órában. Tartsanak velünk!
3: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító miatt riasztották a gripeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket. Beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzi játékot tartottak. Negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak, a jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók ma délelőtt a Duna-Szentendrei szakaszán, a Postás-Strand és a Budakalászi Dunasétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen.
3: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, napközben 26-31 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Csodaszép délelőttet kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában egy olyan történetet ismerhetnek meg, ami ugye előfordul mindenkivel, hogy az élet egyik napról a másikra teljesen más irányt vesz. Ilyenkor nagyon sokan feladjuk, és van, aki ebből a hiányból kovácsol úgymond valami egészen újat. Ez a történet, amit ebben az órában hallhatnak, ez pontosan így indult, aminek az eredménye egy állapot kozmetikum lett, no de mindjárt minden részletet megtudhatnak. Itt lesz velem a stúdióban Fábián Eliza, valamint Cseh Mira. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Mi történik akkor, amikor az élet egyik napról a másikra teljesen más irányt vesz, amikor a testünk jelez, lelassít, vagy éppen megállásra kényszerít bennünket? Van, aki ilyenkor feladja, mások viszont képesek valami egészen újat építeni abból, amit elveszítettek. Vendégeim ebben az órában Fábián Eliza, a Döpri alapító tulajdonosa és Csemira, a márka nagykövet. Beszélgetünk a személyes újrakezdésről, a stressz és a bőr kapcsolatáról, meg arról, hogy hogyan született meg egy ilyen nehéz élethelyzetből egy olyan küldetés, ami másoknak is segítséget szeretne nyújtani. Sziasztok, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: No, én azt szeretném kérni, Eliza, hogy elsőként beszéljünk kérlek a te személyes történetedről. Itt ugye nagyjából dióhéjba elmondtam a bevezetőben, hogy igen, egy újrakezdésről van szó. Igen. Mi volt ez pontosan? Mi volt az a pont, amikor te újrakezdtél, és miért?
2: Igen, ez egy nagyon mély történet az én életemben, és egy nagyon, nagyon fontos és meghatározó pont, mert amikor a COVID első hullámként Magyarországra bejött.
1: Az mikor is volt már? Hál' Istennek idején se tudom,
2: 2022 körül járunk. Aha, igen, akkor hát, mint oly sok embert, engem is elkapott, ezzel önmagában nem lett volna probléma, de az idegrendszeremet megtámadta. Én nekem van egy pszichológus diplomám, és én azt gondoltam személyiségben is vezetőként, hogy engem aztán semmi nem tud maga alá nyomni, se a temperamentumom, se a hozzáállásom, se a szaktudásom miatt, amit erről a témáról tudok, hogy idegrendszer. Viszont az történt, hogy depersonalizációs tüneteket produkáltam, ez azt jelenti röviden, hogy én és a világ két külön térféllé vált. Minden napom azzal telt, hogy felkeljek reggel, remegő kézzel, és azon gondolkodjak a 24 órából, most így lesarkítva 23-at, nyilván aludtam is közben, de hogy ki vagyok én. És eljutottam odáig, hogy írtam egy füzetbe, abba az egy órába, amikor tudtam, ki vagyok, hogy mit üzenek annak az énemnek, aki nem tudja, hogy ki. Ezt nagyon sok hónapig játszottam, rengeteg fajta dolgot.
1: Bocsássak, ez a bezártság miatt volt szerinted? Nem, vagy nem, maga nem, a vírusnak a
2: igen, én azt gondolom, hogy igen, vagy ezeket az információkat kaptam. Nem voltam nyilván ezzel egyedül, tehát nagyon sokan hasonló, vagy még durvább tünetekkel is küzdöttek, de ami ennek volt egy sarokpontja, hogy eljutottam oda, hogy én minden nap sakkozok magammal, és ebbe a sakkba nekem kell nyernem, tehát én ülök a másik oldalt, és ezt valahogy meg kéne oldanom.
1: Most azt meg a sakk, ez konkrétan így értsük, hogy tényleg sakkozol?
2: mentálisan mindenképpen. És tehát eljutottam oda az egyik nap, hogy mi értelme van úgy felkelni, gyógyszert nem szeretném, gyógyszerezni magamat bevenni, igazából már erőm nincs, hogy megint megfejtsem azt a napot, hogy mit kezdjek, mit csináljak. Ez egy otthon lévő dolog volt, tehát ki se tudtam menni, vagy ha kimentem, akkor azt kellett átgondolnom, hogy érek haza, vagy mit csinálok. Tehát rólam szólt minden, és akkor eljutottam oda, hogy föltegyem éjjel a kérdést, amikor ültem az ágyon, pityeregve, hogy szabad így fölkelnem, hogy csak ártok mindenkinek, mert másról nem szól az életem. Nem tudtam kapcsolódni önmagammal és a világgal. És akkor lett egy vízióm, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy olyan mondjuk alapozó, amit fölkennék, és nem csak sokkal szebb lennék, hiszen addigra már olyan borzasztóan rosszul éreztem magam, ramagy voltam, ez egy külső dolog, de hogy belsőleg jól érezném magam. És most, amikor beszélgetünk, akkor 5 évvel később vagyok, én meggyógyultam, és született egy termék. És ez a termék tette izgalmassá a dolgot, ugyanis nagyon sokan azt mondják, hogy ez a bátorság termék, és ez egy biztonságot adó termék. Ugye fölmerül a kérdés, hogy mi történt.
1: Hát igen, most azon gondolom, mert az oké, nyilván az tehát hogy szerintem nagyon sokan eljutnak erre a pontra, és kevesebben tudnak, annál kevesebben tudnak felállni, ugye, általában ilyen mély pontról, mint amilyen sokan beleesnek egy ilyen helyzetbe, úgymond. De mi volt, tehát az oké, hogy eszembe jut, hogy legyen egy olyan alapozó, de hát na jó, és akkor...
2: Igen.
1: Valahogy nekem van összeegyeztethetetlen, igen, az alapozó és az idegrendszerem.
2: Teljesen logikus, amit mondasz. Nekem az az éjjel arra volt elég, hogy azt mondjam, hogy az alkotásterápia, ha más nem, csak fog segíteni, és én tovább tudok ezen a gondolaton menni. De utána ez nem úgy történt, hogy kitaláltam valamit, bementem valahova, ott állt rendelkezésemre egy csomó pénz, ott álltak az emberek, és azt mondtuk, hogy jó, Liza, csináljuk. Hanem nagyon sok év következett, amikor jártam mindenféle termékfejlesztő, mindenfajta hatóanyaggal kapcsolatba kerülve, és beszélgettünk arról, persze rébuszokban sokszor, igen, hogy nehogy az ötlet túl jó legyen, hogy egy alapozó, és az a valami, amit belerakunk, az hogy fog majd működni. És rövidre fogva a történetet, létrehoztunk egy olyan terméket, ami nem a bőr felszínén hat, hanem a bőrön rengeteg idegvégződés található, és ha ezeket az idegvégződéseket valamilyen módon meg tudjuk nyugtatni, akkor az agy biztonságot érzékel, és mi is megnyugszunk. Talán elsőre azt szoktuk mondani még, hogyha kémiailag nem is ugyanaz a mechanizmus, de talán találkoztak már a hallgatók is a nikotintapasszal, vagy olyan termékekkel, mint a hormon krémek, amit felkenek a bőrömre, mégis hat. Na valahogy így, jó, nagyon távolról, és most itt nem belemenve ennek a működési mechanizmusát, de valami ilyesmi történik ott is, tehát hogy a bőrünk képes arra, hogy ezt a nyugalmi jelet közvetítse. Ehhez mi egészen a pszicho- és neurokozmetikáig nyúltunk, ez egy létező tudomány, a neurokozmetika, egy angol tudomány.
1: Magyarországon van már ilyen hasonló termék akár.
2: Lélekalapozó, ez a neve, ez a világon sehol nincs, ugyanis a pigmenteket nem tudták belerakni, se neuroaktív hatóanyaggal, se klinikai hatóanyagokkal ilyen formában nem tudták kombinálni. A neuroaktív hatóanyag csak egy része a mi termékünknek, rengeteg más dolog van benne, értve itt a hűsítő hatást, ami azonnal a paraszimpatikus idegrendszert aktiválja, és az is egy ilyen nyugalmi állapotot idéz elő, mondjuk egy olyan helyzetben, amikor az ember nagyon már liheg, és nagyon rosszul érzi magát, és szorong, vagy pánikrohama van. Semmiképpen nem szeretném egyébként ezt egy gyógyszernek beállítani. Ez egy leheletfinom támogatás és lökés a mindennapokba az egyensúlyhoz. Tehát amikor először ez a termék létrejött, és én elkezdtem használni, akkor én jobban lettem. Aztán elkezdtük a baráti körben. Akkor mindenki mondta, hogy valami történik, de az illata is, igen, mert hát olyan illatanyagok vannak benne, erről is lehetne ódákat beszélni, hogy tudjuk emlékeztetni a testet az illatokkal.
1: Tartunk egy nagyon rövid szünetet, életörömzenét hozunk, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést, ahol Mira is bekapcsolódik majd. Kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan találkoztál te ezzel a csoda kezdeményezéssel. Jövünk nem sokára.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Hogyan születhet a belső szükségletekből egy igazán csodálatos üzleti lehetőség, ami másoknak is segít? Erről beszélgetek ebben az órában vendégeimmel, Fábián Elizával, a De Pri alapító tulajdonosával, valamint Semira Márka nagykövettel, akinek eddig nem sikerült lehetőséget adnunk, hogy megszólaljon a Mirának, viszont most kíváncsi lennék arra, hogy te hogyan, mikor találkoztál ezzel a kezdeményezéssel?
2: Ugye én nemzetközi modellvilágban, divatvilágban dolgozom már több mint 25 éve, és amikor elindult a cég, akkor Lizáik felkértek, hogy az első kampányokat velem fotózzák és forgassák, és örömmel vállaltam, nyilván már akkor kikerekedett a szemem, hogy neuro, és jó, a lelkem jobb lesz
3: rengeteget
2: tőle,
3: rengeteget kérdeztél, igen, az első forgatáson.
2: Igen, nagyon sokat, ez bizonyosan nagyon szimpatikus igen. volt, igen, szeretek kérdezni, és ugyan azért én nagyon sok cégnek dolgoztam már, és azért ez nem egy hagyományos megrendelés volt, és akkor Lizáiktól én is kaptam terméket kipróbálásra, szerették volna nyilván, hogyha elmondom a véleményem, azonosulok vele, és olyan szinten a magaménak éreztem, hogy már tényleg nap mint nap használom azóta is. Tehát egyszerűen hiányérzetem van, hogyha nem használom.
1: Mi az, ami számodra a legjobb ebbe a termék? Vagy mi az, amit te éreztél először a termékektől, és utána, tehát hogy amit a használod, mi változott?
2: Az, hogy lett két fix pont, amikor mindig magammal foglalkozok. Ugye rohanunk, meg kell felelni anyaként, feleségként, dolgozó nőként, és én is mindig rohantam. És most van reggel is, és este is 5 olyan percem, amikor magammal foglalkozom, és ezt a rituálét, ezt a De Pri rituálét belevontam az életemben. És ez már adott nekem egy rendszerességet, illetve maga a termék, ahogy amit érzek, ahogy felkenem, és utána pedig az volt az érdekes, hogy amikor nem használtam, volt egy hiányérzetem. Tehát ugye a jót az ember megszokja, és akkor jön rá igazán, hogy milyen jó, amikor nem használja és hiányzik.
3: Igen. Ez egy nagyon vicces történet volt, amire jött be valamelyik reggel, visszakanyarodva hónapokkal ezelőttre, és mondta, hogy Liza, baj van, hát elfogyott, de hogy szerintem én rászoktam, hogy ez okoz rászokást ez a termék, és mondtuk, hogy igen, de nem úgy, ahogy gondolod. Nem azért, mert bármi olyat elkövettünk, ami miatt függő viszony alakul ki, hanem az élmény és az érzethez, hogy amikor az ember biztonságban van, és a teste biztonságban van, és tud kapcsolódni önmagához, világhoz, hiszen nekem is ez volt az alapvető problémám, amikor az idegrendszerem oda volt, hogy ezt nem tudtam, és ezzel a termékkel ezt képesek vagyunk elérni.
1: Csak az arcra, vagy van minden testrészre van különböző?
3: Igen, a lélek alapozó beszéltük, az nyilván az arcra, igen. De hát gondoltunk a férfiakra is, illetve a tinikre is, rengeteg tini felhasználónk van, akik stresszes időszakban vannak, vizsgáznak, akár egyetemisták már, tehát nem csak tinik, már kicsit nagyobbak. Anyukák, akik benne vannak a mindennapi hétköznapokban, nem szeretnének sminkelni. És akkor van olyan bázis krémünk, így is hívjuk, ami az azért bázis, mert hogy az egésznek a eszenciája és a bázisa, tehát hogy ez fölkenik az emberek, akkor ugyanezt a hatást fogják érezni, mint az alapozónál.
1: Tudod, mit ott eszembe? Ami már viszont sokkal régebb, ott ezek a bakvirágterápiás, nekik is van talán ilyen, az nem kozmetikumként használt, azt hiszem, de ilyen nyugi, vannak a nyugi cseppek és a nyugi krém. Tehát
3: igen,
1: van ilyen
3: igen,
1: túlsos krém
3: igen.
1: is. Tehát ez most azért, mert én nagyon gondolkodtam azon, hogy ez tényleg hogyan hat, vagy mi lehet, tehát hogy tényleg egy alapozó segít abban, hogy mondjuk megnyugodjon a bőröm akár, vagy én is úgy egyáltalán pszichésen, mentálisan, de hogy akkor ezek szerint, tehát már vannak már nyilván olyan krémek, amik direkten nyugtató jellegű, tehát hogy van ugye, amit a csuklóra kenünk például, csak mondom, nem kozmetikumok konkrétan.
3: Igen, nagyon sokféleképpen lehet önmagunknál ezt a biztonsági állapotot elérni, különböző kiegészítő, akár a terápia, vagy a pszichológus által együtt dolgozott, vagy kidolgozott terápia mellett. Ez egy lehetőség. Ez is egy fajtája annak, hogy ezt hogy érjük el. Egy nagyon-nagyon-nagyon kis szép, vagy nagyon kis finom rituálén keresztül. És ide tartozik az, amit amíg az előbb mondtam is, hogy mi nem álltunk meg. Tehát én nem egy céget szerettem volna, hanem nem álltam meg annál, hogy oké, a baráti körben mindenkinek jó, már mindenki használja, tocsog, már újra szeretnék, de hogy lesz ebből üzlet, és akkor egész a lengyelekig mentünk a sok tesztünk közepette, ahol egy ilyen vakteszt, use tesztet csináltunk, dermatológus felügyelete mellett, nem ismertük az embereket, nem tudtuk, kik vannak, rövidítéseket láttunk a nevükből, életkorukba, stb. És ők nem tudták a sztorit. Tehát, hogy hogy véletlenül se legyen placebo, vagy már annyira vele gondoljuk, hogy ez azért van. Igen. És a legmegdöbbentőbb az volt, egy hónapig használták minden nap kétszer, felügyelet mellett megkaptuk a visszajelzéseket, ez egy ilyen válaszalapú visszajelzés volt, és képzeljétek el, 100%-ban szorongás, alvás probléma csökkentés, jobb közérzet, well-being hatás, így olvastam, én emlékszem, hívtam az akkori marketingesünket, Rita 100%, úristen, ez tényleg működik, és csak ennyit kiabált ő a telefonban, ez tök jó, de ezt nem írhatjuk le, nem fogják elhinni, ezt el kell magyarázni, mi történik. Na szóval innen indult, és ha valaki engem ismer, én borzasztóan szkeptikus vagyok, vagy borzasztóan maximalista ilyen szempontból, mára már tudjuk, hogy használ.
1: Most újra megállunk, életörömzene legfrissebb hírek, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Családi Manna.

0: Csodaszép délelőtöt kívánok önöknek. A folytatásban beszélgetünk majd Csemirával és Fábián Elizával arról is, hogy hogyan hatnak a mindennapi kihívások a lelki egyensúlyunkra, és mit tehetünk azért, hogy hosszú távon is jobban érezzük magunkat a bőrünkbe, kívül belül egyaránt. Erről is szó lesz tehát még hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító miatt riasztották a gripeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket, beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzi játékot tartottak. Negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak, a jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók ma délelőtt a Duna-Szentendrei szakaszán, a Postás-strand és a Budakalászi Dunasétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül. Napközben 26-31 fok várható.
1: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Fábián Elizával és Csemirával beszélgetek ebben az órában. Szó lesz arról is, hogy milyen hatással vannak a minket érő mindennapi terhelések mondjuk a szervezetünkre, és hogyan találhatjunk meg újra a lelki egyensúlyt, akár egy állapot kozmetikum segítségével. Ugye egy személyes történet hatására jött létre ez a kezdeményezés, ami egyébként társadalmi felelősségvállalás is kapcsolódik, vagy amihez kapcsolódik. Zene után folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Mi történik akkor, hogyha a testünk jelez, lelassít, vagy éppen megállásra kényszerít bennünket? Van, aki ilyenkor ugye feladja, mások pedig építenek valamit abból, amit mondjuk elveszítettek. Ezt tette Fábián Eliza is, a Döpri alapító tulajdonosa, aki itt van velem most a stúdióban, valamint itt van Csemira Márka nagykövet. Ugye beszélgettünk arról, hogy hogyan is született meg ez az állapot kozmetikum, és arról is, hogy mire hogyan kapcsolódik ehhez a kezdeményezéshez. Nyilván gondolom, hogy itt orvosokat, szakembereket is bevontok ennek a fejlesztésére.
2: Van egy dr. Kriston Renáta doktornővel dolgozunk együtt, mint szakmai partner.
1: Ez Kovács fontos egyébként, hogy legyenek úgymond szakmai partnereik.
2: Nekünk nagyon-nagyon fontos.
3: Én azt gondolom, természetesen a hitelesség.
2: Igen, nem egy kozmetikumról beszélünk elsősorban, a kozmetikum mot használjuk egy közvetítőként, ami az idegrendszer és a bőrön keresztüli hatóanyag bevitelt szolgálja. Tehát ez egy más közvetítés. A nehézség az, hogyha bárki hallja, szerintem most te is, akkor meglepődik, hogy na kozmetikum, ne toljátok le ezt a torkomon, elég most már, hogy még mit csináljak, hogy jobban legyek. Én mindenkit megnyugtatok, a kedves hallgatókat is, ez egy lehetőség. És egy próbát én azt gondolom megér, mi nagyon-nagyon nagy szeretettel is látjuk bárki, aki nem akar fizetni ezért a termékért, jöjjön el hozzánk, ott kipróbálhatja, ott a magic, a varázslat valóra válik. Nyilván ez nem ilyen, de érzi az illatát, textúrát, beszél velünk egy kicsit, és megérti azt, hogy ha van vele dolga, akkor ott van, ha nem, ha ezt ő elutasítja, nem érti, nem akarja más az út, az is teljesen rendben van.
1: Egyébként hogyan fogadták hogyan fogadták a vásárlók, az érdeklődők, vagy igen, akik megismerték?
3: Igen, nagyon szkeptikusak, tehát azért Aha. Ez egy rendkívül sok edukációt kell végrehajtanunk, tehát hogy nagyon-nagyon óvatosan bánunk mi is a vendégekkel, az emberekkel, és igen, először ez a hitetlenség, tehát hogy mi ez, fú, már megint valami új, és megmondom őszintén, hogy ebben elég sok munkánk van, tehát ez nagyon nehéz, mert ez egy rendkívül innovatív tudomány. Ez tényleg megelőzi a korát sok-sok évvel, de létezik, van ilyen, nagyon kevés ilyen van a világban, büszkék vagyunk rá, hogy ezt egy magyar cég ért el, Liza indulásával, és én befejezvén az előző gondolatot, hogy ezért is álltam mellé, mint Márka nagykövet, és felkértek Lizáék, mert annyira a szívemen viselem, és hiszek benne, hogy tényleg büszkeség egy ilyen márkát képviselni.
1: Nyilván azért is van, gondolom, hitetlenség, mert tényleg annyira, most nem ilyen termékkel, mert ez tényleg nagyon egyedi, igen, de alapvetően olyan telített a piac, mindenfélét le akarnak ugye nyomni, főleg a nőknek ugye a torkán, mert mi vagyunk azok, akik mindent kipróbálunk, mindent megveszünk. Azért, amikor arra vagyok még kíváncsi, hogy hány használat után érezheti az adott ember, aki mondjuk akár megvásárolja, vagy kipróbálja ezt a terméket, hogy ez tényleg hat rögtön az első, vagy azért kell használni néhány napig mondjuk?
2: Már az első pillanatban a hűsítő hatást, az illatot, hogy fölvisszük, nyilván van egy várakozás, ezzel kapcsolatban érezni fogunk valamit. A visszajelzés az első használat során az volt, hogy ez mennyivel másabb. Oké, most itt, hogy a hűsítő hatás, az illat, a textúra, itt rengeteg dolog van, ami egyszerre tudhatni. Azt fogja látni a felhasználó, hogy körülbelül a 7.-8. napon már kialakul egy ilyen pont a napja során, amikor már nem azért nyúlok oda, mert oda kell nyúlnom, azt mondták, hanem már elkezd hiányozni ez az egész történet, amit generál bennem, az a jó érzés, amit kivált, és akkor mi azt szoktuk mondani, hogy 28 napos idősávban érdemes gondolkodni, 28 nap alatt épül be, mint a rutin, hiszen itt az ismétlésnek nagyon nagy szerepe van. Itt nagyon fontos, hogy ez a világon elsőként egy olyan kategóriába került, amit úgy hívunk, hogy állapot kozmetikum, ami a bőr állapot és a lelki állapotot köti össze egy 28 napos rituálén keresztül. Tehát a 28 napos sáv, az idősáv az, amikor azt mondjuk, hogy most már a tiéd használ, tehát hogy elértük a hatást, ha el lehet hagyni, ha valaki akarja, de még egyszer hangsúlyozom, ez nem gyógyszer, ha már valamilyen módon hasonlítani kéne valamihez, akkor inkább egy vitamin típushoz hasonlítanám, de ez se az, csak érzetre mondom, vagy felhasználásra, szóval ezt lehet akármeddig használni, hogyha valakinek beválik, hogyha meg úgy érzi, hogy neki elég volt, akkor 28 nap után el lehet hagyni. Rosszat nem fog tenni. Ezt egyébként garantáljuk.
1: Érdekes ez a maga a szkepticizmus az ilyenek iránt, hiszen hogy ha belegondolunk, mondjuk az izomlazító krémek, ugye az is hatással van. Vagy ha az illatok oldaláról indulunk, akkor az illóolajok például azok is milyen hatással tudnak lenni az emberre. Tehát, hogyha egy, mit tudom, levendula olaj például, vagy bármi, teljesen bármit mondhatnék, citromfű, de menta, hogy milyen hatással van az ember mentálisan, meg pszichésen is az ember.
3: Így van, de hát ezt régen így is használták, külsőleg gyógyították az embereket, sőt a mai napig Indiában például gyógynövényeket tapasztolnak és kötöznek ugye oda a bőrre, a karra, a testre, tehát hogy valahogy úgy elszakadtunk ettől, de ez egy létező dolog, tehát ezt a részét nem mi találtunk fel.
2: Illetve én azt gondolom, hogy van egy őrült információ áradat, ami minden nap ránk zúdul, erről rengeteget lehet olvasni, nem újdonságot mondok, viszont én arra buzdítok minden hallgatót, hogy ne sok dolgot akarjon beépíteni az életébe, hanem válasszon ki egyet, ami mellett kitart hosszabb távon. És akkor fog eldőlni, hogy az az övé-e. Itt miről beszélünk? Itt most arról beszélünk, hogy nem, tehát van a mindennapi életünknek egy része, amikor pihenni kéne. És az a pihenés, meg kéne, ugye ez már eleve olyan rosszul is hangzik a számból, én azt gondolom az egyik legnehezebb, mert a pihenés során tudunk kapcsolódni. Önmagunkhoz, világhoz, ezt már hangsúlyoztam is. Na de az, hogy a pihenést hogy érjük el, most sokan zavarjukba, vagy a lehetőségekhez képest, a pihenés az, hogy görgetem a különböző social media felületet. És én felteszem a kérdést, hogy oké, görgeted, rengeteg információ ér, tehát a pihenés neked információ felgyűjtés.
1: Hát arról nem is beszél, hogy a fény ugye, ami folyamatos.
2: Igen, de itt jön egy kérdés, ami már nem a hogyan, hanem a mire használod ezt a sok információt te utána?
1: Semmire.
2: Kiüríted, bent tartod? Elraktározod? Ez valami? Na, és itt jön be a szerepe az ilyen jellegű termékeknek, mint a miénk is, amikor azt mondjuk, hogy itt semmi nem történik. Pont ez a lényege. Itt semmi információ. Egy pillanat, amikor valami történik a krém köztem, eleve azzal, hogy hozzáérek az arcomhoz, megérintem önmagamat, kapcsolódok, az, hogy megadom ezt a pár percet, és a hatóanyagokon keresztül elérem ezt a hatást, ez önmagába elegendő már. Tehát ez a fajta kísérletezgetés, kitalálás, hogy kinek mi, ez teljesen egyéni, de azt gondolom, hogy mindenki arra törekedjen, hogy ezt a pihenést, ezt egy valódi pihenésként használja, ezt a pihenőidőt, és ne az információgyűjtögetés.
1: Most újra egy rövid szünetet tartunk, de folytatjuk innen, ne menjenek sehová.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Fábián Elizával, valamint Semirával beszélgetek ebben az órában. Ugye egy állapot kozmetikum kapcsán, ami egy személyes történet hatására hoztak létre, vagy amit egy személyes történet hatására hoztak létre. Beszéltünk itt arról, hogy hogyan született meg ez az állapot kozmetikum. A termék nevéről is mesélj egy picit, miért Döpré lett?
3: De jó a kérdésed. Szerettem volna egy olyan nevet találni, ami kapcsolódik a terméknek a tulajdonságaihoz. A Döpré az valami előtti állapot. Totális kiégés, a totális veszteség, a totális összeomlás előtti. Az a pillanat, amikor még van időd dönteni, amikor még nem kell feladni. Ez tükrözi.
2: De szép. Ez abszolút leírja tényleg, hogy mi a terméknek a funkciója, úgymond színei, azok, ugye ez amit most kaptam.
3: Türkéz, mindenki van találva. Igen, a zöld igen. És a kéknek a találkozási pontja, a két legmegnyugtatóbb szín. Mindennel hatunk. A pszichokozmetika lényege, hogy illattextúra, színek, a neurokozmetikának meg ugye maga a hatóanyag, ami az idegvégződéseken hat. Itt nagyon sok minden van egyberakva ahhoz, hogy ezt ma ilyen formában tudjuk értékesíteni, illetve a felhasználó tudja használni.
2: Ugye azt mondtuk, hogy a világon egyedülálló termékről van szó, ezt akkor is szeretnétek? Hát feltételezem, hogy nem álltok meg most akkor itt, hogy ez létrejött, és
3: igen.
2: Akkor, hanem hogy a terjeszkedés az egy cél.
3: Sőt, nagyon szeretnénk partnerekkel együttműködni, most megkezdtük a kozmetikusoknak, meghirdettük, hogy lehet hozzánk csatlakozni, aki, ugye nekünk a szlogenünk a bőröd pszichológusa, Döpré, a bőröd pszichológusa, és szeretnénk, hogyha a kozmetikában is bevezetnék a kozmetikai kezelések közben az, hogy van egy lépés, amikor az idegvégződéseket nyugtatjuk. Nem is azt akarjuk a kozmetikusoktól feltétlenül kérni, vagy azt sugalni, hogy cseréljék le a jól bevált hatóanyagú termékeiket, de milyen jó lenne, ha lenne egy lépés, amikor az ügyfél valóban megnyugodna, és ugye eleve ott a pszichológus, van egy rész, amikor a kozmetikus is önmagába pszichológussá válik, és segíteni az ő munkáját is, hogy a vendég megnyugodjon, és érdekes, hogy egyébként 28 nap múlva találkozni, vagy egy hónap, vagy két hónap múlva találkozni az ügyféllel, vagy a vendéggel, hogy mi történt. Tehát, hogy szeretnénk, hogyha ennek meg lenne a helye, és egyre több területen használnák. Keressük, külföldi részre is, ezt mire jobban tudja, ő viszi ezt a fajta vonalat, de
4: Igen, a nemzet nyilvánvaló nemzet szeretnénk, azt gondoljuk, hogy ebben nagyon-nagyon sok van, véges az idő, mert azért a nagy multik is rendkívül nagy büdzsével állnak, és szeretnénk azért mindenben az elsők lenni, úgyhogy elég nagy munka, de nagyon nagy érdeklődés van, úgyhogy reméljük a legjobbakat dolgozunk rajta. Hát
2: igen, mert a nagy multik, meg nagy neves kozmetikai márkák, ugye viszont ez az egyediségével, én nem gondolom, hogy be kell, hogy álljon a sorba, hanem ez szerintem inkább egy teljesen új sor indulhat ezzel a termékkel.
3: Igen, mi is így gondoljuk, másrészt meg kellett nekünk is tanulni így az elmúlt évek alatt üzletileg gondolkodni. Tehát teljesen más, amikor az ember elakadt, és ő magát akarja megmenteni, és ez egy nagyon szép történet egyébként, hogy sikersztori, hogy ó, de jó, a Liza meggyógyult, és van egy termék, és más, amikor üzletileg gondolkodom, igen. És azt mondom, ezt el is kell tudni adni, és meg kell teremteni a marketing büdzsét hozzá, vagy akár meg kell teremteni az utat, hogy tudjunk előrébb haladni. Egy nagyon fontos része egyébként az egész Döpré szemlélet a társadalmi felelősségvállalás. Talán érdemes erről is egy-két szót mondani. Minden állapot kozmetikum eladásával 500 forinttal ténylegesen támogatunk valakit. Jelen pillanatban egy söntös kislányunk van, akinek gyűjtünk fejlesztő órákra, és most már sikeresen összegyűjtöttünk egy autizmus spektrumzavarral küzdő kisfiúnak egy bizonyos összeget, és nagyon-nagyon klassznak látjuk, hogy ez a fajta Döpré szemlélet, ami valami előtti állapot és valamilyen fajta segítségnyújtásként megjelenik nem csak a terméken keresztül, hanem mi is tudunk kapcsolódni ezekkel az emberekkel.
2: Tehát akkor hosszú távú cél, hogy külföldre is nyissatok, illetve gondolom a termék paletta bővítése is egy cél.
4: Abszolút, ez már folyamatban van, olyannyira, hogy már már az az legutolsó simításoknál tartunk.
3: Jövő héten
4: megvannak, mindenféle szép és jó lesz. Test, szem, minden, mindenhova, mindenre is hatunk.
3: Fürdőkoncentrátum, ugyanez a hatóanyag, bele lehet ülni, elmerülni, testápoló, teljes testet le lehet vele kenni, hogyha valaki még intenzívebben szeretné. Olyan maszkunk van, ami szerintem zseniális, hűtő-fűtő egybe, ugyanezekkel a hatóanyagokkal egyszerre sokkolunk mindenkit a hűsítő hatással, és egyszerre azzal is sokkolunk, hogy úristen, de forró. Szóval, hogy mindegyikbe beleraktunk valami kis ötletet, és valami olyan dolgot is, ami a mindennapokba tényleg úgy tud beépülni, hogy ne csak egy átlagosnak mondható, vagy megszokott dolgot képviseljen a termék.
4: Így van, a lényeg az, hogy ez a hatóanyag benne található mindegyik termékben.
2: És hát azt gondolom, hogy így a 21. században erre óriási szükségünk van, akár hogy nézzük a nyugtató termékekre mindenféle szinten, hiszen folyamatosan pörgünk, rohanunk, tényleg egy kicsit megállni, és hogyha ezt egy, tényleg egy krém is segítheti, hát az zseniális dolog.
3: Igen, azt gondolom, hogy a biztonságérzet nél kezdődik a béke. És ez a biztonságérzetet, ez biztosak vagyunk benne, hogy ezt támogatja ez a termék.
2: Jaj, de jó végszó volt. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
4: Mi köszönjük a meghívást.
3: Szép napot.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában vendégem volt Fábián Eliza, a Döpri alapító tulajdonosa, valamint Csemira márka nagykövet.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna.

0: Fábián, Eliza és Csemira voltak a vendégeim ebben az órában, témánk pedig az állapot kozmetikumok voltak. Következő órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal a klímahasználatról beszélgetünk. Mire figyeljünk klímahasználat során, ugye itt a nagy-nagy hőségekben bizony előfordult, hogy egy picit túlhasználtuk, nagyon lehűtjük azt a teret, amiben éppen vagyunk, főleg itt az autókra gondolok, amikor ilyen 15 fok, 15-16 fokra lehűtjük, majd kimegyünk a 40 fokba, hát hogy azért ez bizony egészségi problémákat is okozhat. No, de jövünk a következő órában, tartsanak velünk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség képviselői a Kalocsai Országos Polgárőr Napon. Az eseményen Pusfai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró ma délelőtt. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Karbantartás miatt ma is módosított menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 37A villamos. Előbbi helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár, a 37A jelzésű szerelvények pedig csak a Blaha Lujza tér Népszínház utca és a Hidegkúti Nándor stadion között közlekednek. A Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép vasárnap délelőttöt kívánok a hallgatóinknak. Ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász lesz a vendégem, és a klímahasználatról fogunk beszélgetni. Vajon mikor ártalmas, mire figyeljünk, illetve milyen problémákat okozhat a használata. Kezdünk mindjárt a zene után.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna, Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, és egy nagyon aktuális témát hoztunk, a klímahasználat előnyei, hátrányai, erről fogunk beszélgetni. Ugye, hát most éppen nincsenek azok a nagy-nagy melegek az utóbbi napokban, de hát volt itt majdnem 40 fokig fölment ugye a hőmérséklet, meg feltételezzük, hogy még a nyáron lesznek nagy melegek. Az első dolog, amikor beülünk mondjuk akár az autónkba, hogy a leghidegebbre állítjuk a klímát, legalábbis én ezt így szoktam tenni. A munkahelyen is ugye legtöbb helyen most már van klíma, bemegy az ember hidegből melegbe, melegből hidegbe, milyen problémák adódhatnak, illetve mire figyeljünk. No, erről fogunk beszélgetni. Szervusz Zita, jó reggelt!
2: Szia Gabi, jó reggelt! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: No, hát klímahasználat. Ez nem tudom, ez így van-e, vagy csak én vagyok ennyire elvetemült, hogy konkrétan ilyen 19-20 fokosra állítom az autóban a hőmérsékletet. Én nagyon nem bírom a nagy hőséget, és nyilván ezért is teszem ezt. De hogy ez egy egyedi dolog, vagy ez azért úgy látod, hogy ezt úgy többen is alkalmazzák?
2: Én azt látom, hogy az utóbbi időben az embereknek az alkalmazkodása a külső hőmérséklethez, illetve ezekhez a változásokhoz egyre kisebb. Mindig azt szoktam mondani, hogy télen felkapcsoljuk a fűtést 26 fokra, nyáron pedig, amikor már 26 fok van, akkor bekapcsoljuk a klímát.
1: Igen.
2: De gyakorlatilag, hogyha megnézzük egy tanyán élő ember, vagy egy olyan embernek a szervezetét, aki a természettel összhangban él, akkor az ő tűrőképességük, az alkalmazkodó képességük az sokkal nagyobb, mint a városi embernek a tűrőképessége. Nyilván ehhez hozzájárul az, hogy az autóban nagyon gyorsan felmelegszik a hőmérséklet, és amikor beülünk az autóba, akkor tényleg borzasztó meleg van. Tehát
1: 50-60.
2: Sokszor, így, akár 50-60 vagy 70 fok is lehet. Én azt látom így a saját környezetemben és a saját pacientúrámban, hogy erre például nem szoktak gondolni, hogy állandóan fáj a vállam, mindig egy kicsit kapar a torkom, arcüreg gyulladásom van, és amikor így rákérdezek, hogy klíma, akkor hát, hogy igen, de nem jellemző, és aztán kiderül, hogy az autóban folyamatosan megy a klíma. Ugye itt szerintem ez nagyon lényeges, hogy hogyan állítjuk be az autóban a klímát, hogy telibe jön ránk, és én azt látom, hogy rengeteg ízületi panaszt okoz, például akár férfiaknál is, nőknél is, hogy főleg a váll nyak területére.
1: Mert oda amikor, fújja pont, igen.
2: Igen, tehát, hogy pont oda fújja a klíma, és nyáron nekem mindig ez az első kérdésem, hogyha valaki a váll nyak fájdalomra panaszkodik, hogy használja az autóban a klímát, jár-e úgy kocsival, hogy folyamatosan megy a klíma, és akkor kiderül, hogy hát igen, de hogy nem nagyon van más megoldás. Szerintem ilyenkor érdemes megnézni, hogy milyen beállítási lehetőségek vannak, és amit mondtál, hogy ne 19 fokra teljes erővel állítsuk magunkra, vagy fújjuk magunkra a klímát, hanem inkább egy picit magasabb hőmérsékletre is, akár állítsuk úgy, hogy például, hogyha úgy állítjuk be, hogy a szélvédőre fújja, hogy nem közvetlenül ránk, vagy magunktól elfelé irányítjuk. Nyilván, hogyha többen vannak az autóban, akkor a másikra irányítom. Se annyira kedves dolog, de ez szerintem egy ilyen lényeges kérdés, illetve, hogy az autóban lévő klímát is ugyanúgy takarítani, karbantartani kell, mint ami a lakásokban vagy az irodákban van.
1: Ez az autó. Hogyha az ártalmas lehet-e, mert ha bemegyünk mondjuk egy nagy plázába, vagy egy boltba, most például, amikor nyaralni voltunk Spanyolországban, olyan szinten voltak hidegek a boltok, hogy így bementem, és kb. 2 percet bírtam én, aki amúgy imádom a hideget, hogy nagyon durván lehűtötték. Tehát, hogy az, hogyha a forróságból bemegyünk egy 10 percre, az is ártalmas lehet?
2: Igen, különösen, hogyha valakinek szívérrendszeri betegsége van, magas vérnyomás, vagy bármilyen szív probléma. Azért a COVID óta, a COVID hagyott egy lenyomatot az emberek szívérrendszerében. Nagyon sok olyan tartós szív, illetve szívburok, vagy az ereket érintő betegség van, ami nem is biztos, hogy megjelenik betegségként, de például, hogyha készítünk egy labort, akkor látszik, hogy azért a szívizom érintett, vagy hogyha csinálunk a betegnek egy szemfenékvizsgálatot, akkor kiderül, hogy a kis erek károsodottak. Tehát amikor a keringéssel van valami probléma, és a nyári időszak egyébként is nagyon megterheli a keringést, főleg ez a nagy hőség, Tehát ilyenkor azért látjuk, hogy akár, hogyha valaki sportol, annak tényleg van, amikor végzetes következménye lehet. Tehát, hogy mindenképpen próbáljuk meg ezeket az időszakokat úgy időzíteni, hogy ne a legnagyobb hőségbe menjünk. És hát valóban, ugye, akik benn dolgoznak az üzletekben, ők meg mindig azt mondják, hogy egy idő után már nagyon melegnek érzik, de amikor kívülről bemegy a vásárló, akkor tényleg óriási különbségek vannak. Amikor meg bent ül valaki, akkor ott esetleg nem úgy érzékeli.
1: Igen. Na most hozunk egy kis életörömzenét, de életörömzene után innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A klímahasználatról beszélgetünk, hogy vajon ártalmas-e vagy sem, hogy használjuk, hogy jól használjuk, hogy ne legyenek gondjaink. Ugye azt mondta Zita a zene előtti blogban, hogy ízületi problémákat például okozhat, amikor itt telibe fújjuk magunkra 19 fokot, mint mondjuk, ahogy én szoktam. Fáj is rendesen, csak ezt nem mertem mondani. A nyakam, vállam, minden. Igen, tehát ez ebben jár. Ugye beszéltünk arról is, hogy ilyenkor a nagy hőségben, a boltokban, amikor bemegyünk a hidegbe, hát azt se tesz, hogy ilyenkor valamit, hogyha mondjuk a vállunkra teszünk például, az valamennyit két segíthet?
2: Igen, mindenképpen, és az autóban is javasolnám azt, hogy akár egy ilyen kis vékony kardigánt, vagy egy kendőt tegyünk a nyakunkra, a vállunkra, mert azért ez mégiscsak ettől. A klíma tulajdonképpen olyan, mint amikor húzatban ülünk. Aha. Folyamatosan. Tehát amikor valaki a húzatra érzékeny, akkor ő nyilván érzékenyebb lesz a klímára is, és hát a húzat nem szokott olyan erős lenni, mint ahogy a klímát fújják magukra az emberek általában.
1: Akár az is megtörténhet, hogy teljesen felborítja a hőháztartását az embernek? Mondjuk egy folyamatosan hosszú ideig akár váltakozva, tehát hogy kiszáll az autóból a 40 fokba, aztán bemegy a szintén lehűtött irodába, tehát hogyha így folyamatosan váltogatja.
2: Ugye természetgyógyászatilag mindig azt mondjuk, hogy akkor vagyunk egészségesek, hogyha tudunk alkalmazkodni a környezethez, de én azt gondolom, hogy ezek szélsőséges dolgok, tehát hogy nem várhatjuk a szervezetünktől azt, hogy a 40 fokból a 19-be, aztán megint a 40-be, hogy az egyik pillanatról a másikra tudjon így alkalmazkodni. Valóban az, hogy ennyire melegek lettek a nyarak, hogy ennyire tartósan hőség van, az megterhelő a szervezetnek, és természetesen az ember próbálja hűteni a környezetét. Ez szerintem ugyanúgy, mint a téli időszakban, ugye, hogy sötétben kelünk, sötétben fekszünk, vagy hogy tényleg ez a nap ugye beszűkül, mert itt a nyári időszakban meg talán ez egy probléma a rohanó életvitelből, a rohanó életmódból, hogy tényleg ilyen gyorsan váltogatjuk a hőmérsékletet, ami nem tesz jót a szervezetnek.
1: Hát mert ugye azt mondod, hogy alkalmazkodjunk a természethez, de ez nem egy természetes dolog, amit teszünk. Tehát, hogy innentől kezdve szerintem a szervezetünk sem tud, hogy alkalmazkodni, hiszen nem természetellenes.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ha kint lennénk egy erdőben, egy vastag téglából épített házban, aminek vastag fala van, vagy egy vályokházban. Azért, hogyha elmegyünk vidékre, és egy olyan helyre, ahol van sok fa, növények, bokrok, nincs beton mindenütt, és ilyen vályokból, vagy tényleg ilyen vastag falu házakba bemegyünk, akkor egészen más a hőérzete is az embernek, és ott egyébként azt gondolom, hogy még a házon belüli magasabb hőmérsékletet is jobban tudja az ember tolerálni, mert hogy egy picit más a hőmérséklet, mint igen. Mondjuk a városban egy panellakásban a 8. emeleten.
1: Hát a belvárosban, igen, az utcákon sétálva, és akkor az aszfalt nyomja vissza a hőséget, hihetetlen. Tényleg ezen kibírhatatlan, mondhatnánk azt is. Ugye a húzathoz hasonlítottad, és az jutott eszembe, a gyerekkoromban mindig azt mondták, amikor begyulladt a fogam, hogy húzatban ültél biztos. Csak itt eszembe jutott az a kérdés, hogy okozhat gyulladást például? Tehát begyulladhat akár fogunk, torkunk, nem tudom, nyálkáj, bármi?
2: Igen, ugye a kötőhártya gyulladás az nagyon gyakran következménye. Én nagyon sokszor találkozom olyan páciensekkel, akiknek arcüreg gyulladása alakul ki attól, hogy folyamatosan megy ugye a klíma rá, tehát így a húzattól, vagy tényleg azok, akik folyamatosan az autóban ülnek, hogy mindig kapar egy kicsit az ember torka, ezek a felső légúti megbetegedések. Egyébként nagyon érdekes, van egy olyan homeopátiás szer, aminek kifejezetten ez a képe, a gyógyszer képe, hogy a hideg fuvallat, a szellő, a klíma okozta felső légúti megbetegedéseknek, vagy akár kötőhártyagyulladásnak az ellenszere, de természetesen az nem megoldás, hogy az ember akkor egész nyáron szed egy homeopátiás eszert, mert hogy próbáljuk ezt kivédeni.
1: De akár mondjuk szedhetne is, mert hogy alapvetően a homeopátiás szerek azok nem okoznak ugye nincs mellékhatása, ez nem gyógyszer, ugye? Tehát jól mondom.
2: Igen, igen, tehát lehetne szedni, de nyilván itt fontos lehet az okokat megszüntetni. Uh-huh. Vagy hogyha egy picit így a kínai gyógyászatba kitekintünk, akkor a szél az a máj epehólyaghoz tartozik, és például az epehólyagnak van, az epehólyag meridiánnak, az epehólyag vezetéknek van olyan pontja, amit tudunk kezelni kifejezetten így a szél okozta problémáknak a csökkentésére. Ez egyébként itt a fejem van, a koponyán van egy ilyen kis rücsök hátul, hogyha megfogjuk a koponyánkat.
1: Most mindketten megfogtuk a koponyánkat, csak mondom a hallgatóknak.
2: Igen, hogy így látják a hallgatók.
1: Igen, hát sajnos nem látják, de hogy, és ez itt hátul, tehát a nyakam.
2: Mondjuk, hogyha a fülünkre tesszük a tenyerünknek az alját, és így a nyakunkról elindulunk, akkor van az első ilyen kis rücsök igazából. Aha. Ott, hogyha azt megnyomjuk, aki érzékeny a szélre, akkor nekik általában ez a pont így érzékeny
1: szokott lenni. És akkor ezt masszírozni kell?
2: Igen, igen, igen, hogyha tartósan így masszírozgatjuk ezt a pontot, hogyha a húzat miatt beáll valakinek például a nyaka vagy a válla, akkor ez nagyon érzékeny ez a pont, és ennek a kezelésével tudjuk oldani ezeket a problémákat, meg minden ilyen szél okozta ártalmat tudunk ezzel csökkenteni.
1: Hihetetlen egyébként, hogy milyen összetett az egész testfelépítésünk, és hogy milyen, hogy gondolná az ember, hogy a fején hátul masszíroz egy kis pontot, és hogy az a váll ízületek meg a gyulladás segít annak, vagy a fájdalom csökkentésébe?
2: Igazából minden, tehát minden olyan következmény, ami ennek a idézőjelben mondom, hogy szélnek a következménye, hát amit ugye a szelet a klíma okozza.
1: Igen. Csodálatos. Na most újra életörömzene jön, jönnek a legfrissebb hírek, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamar

0: Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és a klímahasználatról beszélgetünk. Hallgassanak minket a zene és a hírek után, és jövünk vissza, addig is elérhetőségünk 0677986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Jelentősen javult Európa levegő minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat. A résztvevő együttesek zenés, népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük a debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják.
1: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: A klímát szinte már mindenki használ, nem csak az autóba, hanem a lakásokba is. Ugye, amióta ilyen óriási hőségek vannak nyaranta, így őt olyan klímát használnak, ami télen fűt, nyáron hűt, de hogy ennek milyen problémákat okozhat a klímahasználat, most nem is annyira a lakásba, hanem mondjuk az autóba, de nyilván a lakásban is. Erről beszélgetünk ebben az órában vendégemmel, dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést, dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász a vendégem, és a nagyon aktuális témával foglalkozunk, ugye a nagy hőségben mindenki használ klímát. Szerintem mindenki használ már klímát, vagy ha nem klímát, akkor minimum ezek a... De tényleg a ventilátoroknak használata, az is legalább ugyanolyan ártalmas. Most nem, nyilván nem az autóról beszélünk akkor itt, hanem akár egy irodába, vagy otthon, mondjuk nincs klíma, és akkor bekapcsoljuk a kis ventilátor.
2: Én azt látom, hogy ahol nincs klíma, ott a ventilátor megy ugyanúgy az emberre. Uh-huh. Egyébként egy olyan nagy kérdés szokott még lenni, ahol kisbaba van.
1: Aha.
2: Tehát, hogyha születik egy kisbaba egy családba, és ott lehet-e használni, vagy mit csináljunk egy újszülött egy csecsemőnél. Uh-huh. Hát azért az fontos tudni, hogy az újszülötteknek a hőháztartása az még nem alakult ki rendesen. Ők például nem tudnak izzadni. Tehát egy egészen pici babánál akár a bölcső halál, vagy akár bármilyen súlyos következménye lehet annak, hogy túl melegszik a baba, mert hogy ő neki még nem jók ezek a kapacitásai. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy háztartásban tényleg vegyünk egy panellakás 8. emeletét, ahol fogalmam sincs, hogy hány fok van egy ilyen lakásban, de ahogy látom
1: nagyon magas
2: a közösségi médiában, hogy van, hogy 40 fok, az már nem lesz jó egy kisbabának. Nyilván ez nagyon fontos, hogyha kisbaba van egy, vagy akár kisgyermek van egy családban, akkor ott még fokozottabban kell tisztítani, fertőtleníteni a klímát, tehát hogy semmiféle kórokozó ne tudjon megtelepedni benne, és mindig úgy kell elhelyezni, hogy szerintem ezek jó megoldások, hogy az egyik szobában van klíma, összenyitjuk az ajtókat, és akkor a gyermek a másik szobában van. Tehát, hogy nem megy rá semmiképpen így telibe, de hogy mégiscsak a lakásnak, vagy a háznak a levegője azért le tud így hűlni.
1: Tehát akkor, ha jól értem, és lefordítva teljesen érthetőre, igazából nem azzal van a baj, hogy lehűtjük a levegőt, hanem főként azzal van a baj, hogyha itt telibe magunkra fújjatjuk a hideg levegőt.
2: Igazából azzal is baj van, hogy telibe fújjatjuk magunkra, illetve ez a kibe, tehát a nagy hőmérséklet különbség, ez egyébként télen ugyanúgy probléma tud lenni, hogy ugye kimegyünk a nagy hidegbe, aztán bemegyünk a fűtött lakásba, csak ott, vagy házba, csak ott azért egy picit ez jobban esik. A kicsi babáknál, pici babáknál érdemes arra figyelni, hogy akkor, amikor kivisszük őket sétálni, hogy semmiképpen ne a legnagyobb melegbe, hanem az esti időszakban, vagy a reggeli órákban, amikor hűvösebb van, hogy tényleg ott náluk aztán főleg ne legyen ilyen nagyon nagy különbség. Meg én nagyon sokszor látom azt, főleg az újszülötteknél, hogy még a nagy nyári melegben is túlöltöztetik a babákat a szülők. Tehát, hogyha mi egy tényleg spagettipántos, vékony ruhát bírunk elviselni, akkor higgyük el, hogy a babára se kell három réteg
1: főleg
2: ruha.
1: Főleg, ahol pelenka is van szegényként, ez még az is fűti, és még...
2: Igen, tehát, hogy náluk tényleg nem tudnak izzadni, hogyha a kis tarkójukhoz benyúlunk, és ott egy picit nedves, akkor az azt jelenti, hogy nekik már melegük van. És az nagyon fontos, hogy ezeknél a pici babáknál a kiszáradásnak a veszélye az sokkal nagyobb, mint egy felnőttnél. Tehát, hogyha különösen így nyári időszakban, hogyha lázas állapot, hányás, hasmenés jelentkezik, akkor mindenképpen nagyon oda kell figyelni arra, hogy nehogy kiszáradjon, illetve minél hamarabb orvosi ellátást igényelnek, de ugyanígy a nagy nyári melegben minél több folyadékot pótolni. Ilyenkor szükség lehet az anyatej mellett arra, hogy vizet adjunk pótlásként még a babáknak.
1: Még egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy az immunrendszerünket például gyengítheti-e az, hogyha több időt vagyunk, többször fordul elő ez a változó hőmérséklet.
2: Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy stressz a szervezet számára, és onnantól kezdve, hogy ez egy stressz az ember számára, így gyengíti az immunrendszernek a működését. Ami tényleg még itt a fertőzésekhez hozzá szokott járulni, ugye nem csak az immunrendszernek a működésének a csökkenése, hanem valóban az, hogy nagyon sokszor évekig nem takarítják a klímaberendezést, berendezéseket, illetve hát még amit így láthatunk ilyen nagy irodaházakban, vagy olyan épületekben, ahol ilyen központi klímaberendezések vannak, hogyha valaki bemegy betegen, akkor ez az egész levegőt áramoltatja, és ezeken a berendezéseken keresztül ugye viszonylag könnyen szét tudnak szóródni a kórokozók, tehát itt is igaz, bár azt gondolom, hogy a Covid óta azért ezt megtanultuk, hogy betegen nem megyünk olyan helyre, közösségbe, de hogy ez a nyári időszakban is fontos lenne, nem csak télen, amikor ilyen járványok vannak.
1: Na de hogy még ezeken túl mit tehetünk, vagy tehetünk-e bármit is, az, hogy ezt kiküszöböljük, hogy ezeket a problémákat elkerüljük, úgymond, ebben fogjuk folytatni a zene után.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, a klímahasználatról beszélgetünk. Ugye a nagy melegekben, a 30-40 fokban óhatatlanul is az ember bekapcsolja autóban, akár otthon is, hogyha van, vagy a klímát, vagy éppen a ventilátorok mennek, hogy olyat is láttam, mondjuk azok jó hangosak is, meg valójában a ventilátor az ugye azt a levegőt keveri fel körülöttünk, ami van, tehát igazából azon nem nagyon lehet állítani, hogy milyen 19 fok, vagy 15 fok, vagy 20-25 fok. Talán ilyen szempontból ez picikét jobb ventilátorokat használni, vagy az, mivel az a port is felkavarja nyilván avval együtt, hogy a levegőt, az sem egészséges.
2: Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy valaki ezt így magára irányítja éjjel-nappal, úgy nem jó. Szerintem a ventilátorokból, ami egyébként talán még jó megoldás lehet, ezek a mennyezetre szerelhető ilyen lámpaszerű ventilátorok, amik az egész például egy teremnek vagy egy szobának a levegőjét tudják egy picit így keverni, és akkor például egy klímaberendezést nem kell annyira alacsony hőmérsékletre állítani, mert hogy mozgatja a levegőt. Ugye itt maga az, hogy a levegő mozog, azért az tud rajtunk segíteni.
1: Ugye arról is beszéltünk, hogy a pici babáknál mit javasol az Ita, hogyha mondjuk egyik szobában van a klíma, akkor kinyitni az ajtót, és a másik szobában legyen nyilván értelemszerűen a kisbaba, és akkor, hogyha lehűl a levegő, csak ne rámenjen, ugye egyből ez a hideg levegő. Kell figyelni arra, hogy tehát gyulladás is történhet, okozhat, különböző vírusokat is úgymond összeszedhetünk, azon túl, hogy mondjuk hideg autóból ki a 40 fokba be, és az irodába ki be, ugye a hőháztartásunknak sem tesz igazán jót. De mi van akkor, hogyha valakinek mondjuk az irodája van lehűtve nagyon 20 fokra, most mondok valamit, és ugye neki minden nap be kell menni, és abban az irodaházban dolgozik több száz ember, tehát és mondjuk ő egyedül az, aki nem bírja a klímát. Mit tanácsolsz? Mit lehet ilyenkor tenni? Tehát nyilván a munkáját nem fogja otthagyni azért, mert le van hűtve 20 fokra az iroda. Szóval milyen lehetőségek vannak?
2: Ilyenkor ugye mindenképpen ott az irodán belül fontos, hogy megfelelően felöltözzünk. Tehát én szoktam ezt látni így irodaházakban, hogy akkor ott van a kardigán, a kis pléd, és hogy tényleg akár a nyári időszakban, nyilván amikor utazik az ember. Egyébként ezek a sálak, kendők, ezek azok nagyon jók, mert valóban a vállunkat tudják óvni, védeni. Itt tényleg csak ezt lehet tenni, hogy ezeken a helyeken, ahol ilyen központilag irányított a klíma, ott saját magunkat felöltöztetjük annyira, vagy tényleg így védjük, hogy lehetőleg ne telibe menjen ránk ez a klíma. Egyébként még ami eszembe jutott, hogy amivel sokat tudunk saját magunknak segíteni, hogyha olyan ételeket, italokat fogyasztunk, vagy használunk például olyan illóolajat, amivel egy picit le tudjuk magunkat hűteni. Ugye a nagy klasszikusok a menták, a borsmenta, a fodormenta. Ebből, hogyha teát fogyasztunk, vagy egy illóolajjal egy picit a nyakunkat bekenjük, vagy a csuklónkat bekenjük.
1: A nyakunkat, az hátul a tarkunknál?
2: Igen. Vagy akár a csuklónkra kenünk egy-egy cseppet. A borsmenta illóolaj tud érzékenységet okozni, tehát mindenképpen előtte teszteljük le magunkon, hogy valóban tudjuk-e használni. Pici babáknak ezt semmiképpen nem javasoljuk, mert nekik ez nagyon erős, ez az illóolaj, de felnőtteknél tudjuk ezt használni, vagy akár a levegőben is, hogyha párologtatjuk, akkor egy picit ez a hőérzetünk tud javulni, illetve saját magunkat tudjuk hűteni. Vagy ugye elég divatos a kókuszolajnak, a kókuszsírnak a használata a konyhában, ez is hűtő hatású, tehát nyáron érdemes akkor főzéshez a kókuszolajat használni.
1: Azt magunkra kenni is akár.
2: Magunkra is kellhetjük.
1: Mert kókuszsírt az, én már használtam amúgy, és nagyon jó.
2: És hogyha megnézzük, a napozószerek elég nagy százaléka ilyen kókuszos illatú, amit nem nagyon szoktunk érteni, hogy miért pont kókuszos illatú, és miért nem szezámmag. Hát azért, mert hogy a kókusznak hűtő hatása van, a szezámmagnak pedig melegítő hatása. Tehát érdemes, aminek például még így az ételek közül hűtő hatása van, ezek a zöld növények, a magas folyadéktartalmú, például az uborka, a saláta, minden, ami ilyen zöld, rukkola, ezek hűtő hatásúak, és általában így a nyári időszakban a különböző húsok, cukros, édes dolgok, azok pedig melegítő hatásúak, tehát ezeket érdemes kerülni ilyenkor. Ugye a fagyi az mindig egy ilyen kivételt szokott képezni, mert hogy hideg, de édes.
1: De az lehűt, legalábbis úgy érzi az ember akkor hirtelen. És akkor itt ugyanitt a folyadékfogyasztásról is beszéljünk, kérlek, egy picit, mert van, aki, tehát én mindenben ilyen, úgy látszik, hogy ilyen, nem tudom, nem jól csinálom, de hogy a nagyon hideg vizet szeretem ilyenkor, tehát akár a jeges vizet, mert hogy azt érzem, hogy akkor nekem arra van mindig ilyenkor szükségem, hogy hirtelen lehűtsön. De nyilván ez gondolom, ez sem jó.
2: Nagyon érdekes, mert meleg országokban szokták azt javasolni, hogy meleget ígyunk.
1: Nem bírnék meg inni egy teát.
2: Illetve, hogy például a reggeli az meleg legyen, vagy ilyen meleg leves tegyünk reggelire. Ami például nagyon jó, megint csak hűtő hatású, a mentákból készült teák, tehát amilyen akár borsmenta tea, fodormenta tea, vagy ugye ezek a fajta limonádék, amiben teszünk menta leveleket. Igen. Is. Hát aztán mehetünk az estébe a koktélokba is. De tényleg például egy olyan limonádé, amiben beletesszük a borsmenta, vagy bármilyen menta leveleket, az is tud segíteni.
1: És akkor cukorhasználata nélkül, tehát a limonádéban ne tegyünk cukrot, tehát citrom az oké, okay, menta levél.
2: Igen, igen, lehetőleg cukor nélkül. Abszolút, igen, igen.
1: Akkor a jég használata az igazából nem tilos, csak azt is módjával, mondjuk a jeges, nem tudom, akár ugye hát a vízbe is már rakunk jeget, jégkockákat, hogy hűtse.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben azért ez is tud segíteni rajtunk valóban, de fontos, hogy ne szopogassuk ezeket a jégkockákat, bár szoktuk látni a gyerekeket, igen, hogy szopogatják őket, de hogy tényleg lehet, próbáljuk meg ezeket azért, tehát tényleg egy hideg teát, borsmenta teát például, hogyha az ember így rászokik arra, hogy akkor ilyet iszik, vagy tényleg ezt a cukormentes limonádét. Tehát, hogy ebben az időszakban semmiképpen ne ilyen cukros leveket ígyunk, de például ebben az időszakban nagyon jó a zöld turmix, ami én azt gondolom, hogy például télen nem szerencsés zöld turmixot inni, mert hogy az hűtő hatású.
1: Tehát érdekes, hogy nem is kívánja az ember szerintem, legalábbis én nem szoktam kívánni télen a zöld turmixot, nyáron melegben annál inkább, mint ahogy a gyümölcsökkel is ugyanígy vagyok.
2: Igen, igen, ugyanígy a zöldségek, tehát hogyha megnézzük például, hogy a mi nagymamáink hogyan ettek, ilyenkor nyáron rengeteg friss zöldségből készült főzeléket, salátát, uborka salátát, mind zöld babot, borsót, ami megtermett a kertben, azokat ették, és a nyári időszakban minimális volt a húsfogyasztás. Ugye, hogyha megnézzük még a szántóföldeken dolgozó emberek, ugye kivitték a szalonnát a hagymából, de ugye abból se sokat ettek, viszont nagyon sós volt, amire aztán rengeteg vizet ittak, tehát hogy mégiscsak a sóvíz háztartást tudták ezzel megtámogatni, hogy valóban az, amit az izzadsággal elveszítünk, só, az vissza is jutott, és ez egyébként még egy ilyen fontos dolog, hogy ha valaki például sportol is még így a nyári időszakban, hogy ezeket a sókat, ásványi sókat visszapótoljuk, ugye ezeket az elektrolitokat ilyen izotóniás oldatok formájában.
1: Olyan érdekes, hogy olyan sok mindent tudunk már, és annyi mindent megtanultunk, de mindig valahogy az alapokhoz visszatérünk arra, hogy régen hogyan is csinálták, és valahogy minden onnan születik. Nagyon érdekes. Még egy mondattal, mert most már lejárt az időnk, a homeopátiás készítmény, amit mondtál, hogy lehet használni, ezt akár elkezdheti valaki, hát mondjuk most már benne vagyunk javában a nyárban, de mondjuk akkor előre tekintve a jövő évre, hogy ha mondjuk tudja, hogy annyira nem bírja a meleget, és érzékeny a klímára, akkor ezt el lehet kezdeni a hőség beállta előtt, tehát egyfajta ilyen megelőzésként is, vagy ezt akkor kell, amikor éppen kibejár a 40 év.

0: figyeljünk a klímahasználatra, mindenképpen ne hűtsük túl azt a teret, ahol vagyunk, és amiket mondott dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász, azt gondolom érdemes megfogadni mindazokat a tanácsokat. Ennyi volt már a Családi Manna, én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, jövő hétvégén érkezem szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között, tartsanak velem akkor is, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük, az elmúlt órákban Ferenc Gavit hallották, viszlát!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Jelentősen javult Európa levegő minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is egyeztetett. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat. A résztvevő együttesek zenés, népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük a debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Hello! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál, különös tekintettel a párkapcsolati elköteleződésre. Beszélgető társaim a témában Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy jelenleg 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. Másik vendégem Hamar Dániel, aki idén házasodott, és a négyen Magyarország vezetője. Kriszta, Dani, sziasztok! Szeretettel köszöntünk itt a Kapocsban.
2: Sziasztok!
3: Szia, Szidi, szia, Dani!
1: Elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál ez a témánk mára, de szerintem mielőtt belemelegedünk, mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért pont mi hárman ülünk most, és beszélgetünk erről a témáról. Ti hogyan kötődtök ehhez a témához?
3: Hát valahol talán én úgy, hogy sok emberrel találkozom, akiknek ez okozhat gondot, felmerülhet sok olyan terület, amihez ez az elköteleződés dolog kell, és ami esetleg nincs, vagy nem úgy működik valakinél. Amúgy én magamat egy elég ilyen elköteleződős, meg ilyen hűséges típusnak érzem, én inkább túl sokáig nagyon jól kibírok mindent, és oda tudom magamat tenni abba a helyzetbe is benne lenni, de közben szerintem ez azért mindannyiunkat érint valahol.
1: Ha nem is a párkapcsolat terén, de hát ez, azért az életnek egy csomó olyan területe van, ahol felmerülhet valamikor az életünkben az elköteleződés kérdése, vagy hogy éppen akkor hogy állunk az elköteleződéssel. Dani, te hogy kapcsolódsz ehhez a témához?
2: Hát én két részben, én is. Az egyik rész az a férfiakkal való munkámhoz tartozik. Szerintem az elköteleződés az egy visszatérő probléma, vagy visszatérő kérdés minden férfi életében. Másrészt nekem is személyesen be kellett járnom ezzel kapcsolatban az utamat, hogy hogyan és miképp tudtam az életben bizonyos dolgok mellett elköteleződni, és ugye ez többről szól, mint a párkapcsolat. Én a múltam kapcsán inkább a kevésbé elköteleződés irányából jövök, egy nagyon szabad, nagyon spontán életmódon volt, és az ment egyre inkább az elköteleződés felé. Hát ezen az úton megtanultam pár dolgot, meg nekem is voltak ezzel kapcsolatban erős tapasztalataim, de ahogy mondtam, a férfiaknál ez egyike azoknak az izgalmas kérdéseknek, amik gyakorta följönnek.
1: Ugye ez közös bennetek gyakorlatilag, hogy Kriszta, te a praxisodból eredően gondolom, hogy nagyon sok emberre látsz rá, hogy hogy is áll például ebben a kérdésben, Dani, te pedig a négyen Magyarországnál. De esetleg, aki nem tudná, aki úgy hallgat minket, hogy nem hallott még erről a szervezetről, mondasz nekünk egy pár szót. Hogyan is találkozol te a négyen Magyarországban férfiakkal?
2: Tehát ugye a négyen az egy nemzetközi mozgalom, tehát nem is egy szervezett, alapvetően egy mozgalom, ami főként férfiakra összpontosul, férfiak egy mozgalma. Ezt azért mondom ilyen furán, mert ebből a mozgalomból majdnem minden országban elkezdett megszületni más mozgalom, tehát mint egy nagy fatörzsről másságok is kinőttek, tehát Magyarországon is a programjaink és azok, akikkel foglalkozunk, azok már nem csak férfiak. Nem csak férfiaknak szervezzük a programokat, és nem csak velük foglalkozunk, hanem van egy női ága is, vannak olyan programok, amik kapcsolatokra fókuszálnak, apa-fia, apa-lánya, vagy házas kapcsolatokra. Szóval nem csak férfiakkal dolgozunk, de hát mégis főként férfiakkal dolgozunk. A programjaink fókuszában olyan kalandok vannak, amik a vadonban zajlanak, jellemformálással foglalkoznak, és az egyik ilyen programunk az XCC, amit már Magyarországon is viszünk, mi már lassan 6 éve, és majdnem minden programunk valahogy kötődik a természethez, és kötődik a jellemformálódáshoz, a változáshoz, tehát ez így van a nők esetében, vagy az apa-fia, apa-lánya kapcsolatok esetében is, csak annak a intenzitása különbözik. Szóval visszatérve, mi eléggé sokat foglalkozunk kapcsolatokkal, a családdal, a férfiak jelenlétével a családjaikban, a házasságukban, így ezért ez a kérdés nekünk gyakran kerül elénk.
1: És ugye az is közös bennünk, hogy mi mindhárman itt a beszélgetésben ebbe a korosztályba tartozunk, tehát saját bőrünkön is tulajdonképpen tapasztalunk meg bizonyos dolgokat. De Dani már itt az előbb említetted, hogy kifejezetten ezt a témát egy sajátságos problémának, vagy elakadásnak látod, ami a mi generációnkra jellemző. De akkor most Kriszta, hozzád fordulok. Mit mond a pszichológia? Mit látsz te, mint pszichológus? Szóval mennyire sajátságos vagy jellemző kérdése vagy elakadása az elköteleződés a 40 fölötti korosztálynak?
3: Ehhez szerintem egy picit így vissza kell lépnünk és megnézni, hogy pont ez a korosztály amúgy az Y generáció, és hogy itt van egy generációs különbség az X-esektől is és az Z-esektől. És ahogy az X-esek, én sajnos az vagyok már, nem is Y, de hogy az X-esek sokkal inkább ez a megteremtem, megdolgozom, kicsit jobban a biztonságra törekvő, de megvalósít, csinálja. Az Y-os sokkal inkább már ő az első, aki a digitális világba így otthonosan mozog, az ő gyerekkorukban már megjelenik, és ők sokkal inkább ezt a nagy világ megnyílt előttünk, miénk a lehetőségek, minden tárháza, szeretném kimaxolni, meglátni, a legjobbat keresem, a legjobb lehetőséget. Ők nehezebben érkeznek be oda abba az érzésbe, hogy na jó, akkor ez nekem elég, ez lesz a jó, vagy a legjobb, mert hogy nem megyek tovább keresni még egy jobb lányt, vagy egy jobb munkahelyet, vagy egy jobb gyülekezetet, vagy ők azok, akiknek ez kifejezetten nehéz. Tehát a generáció kutatók megfogalmazzák, hogy ez a szabadság vágya, és ez a nyitott vagyok a világra, és keresem a jót, a legjobbat, ők azok, akik a munkahelyen is egy kicsit nehezebben tudnak elköteleződni. Tehát, hogy ez valahol egy picit ilyen generációs különbség, mert se az előttük, se a mögöttük levő generációnak ez nem feltétlenül ennyire jellemzője. Szóval valahol itt is van valami válasz.
2: Igen, én nekem is valahol ez egy érdekes kérdésem volt, hogy beszélhetünk a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról, de ha most nézzük a világot, ez már igen relatívá kezd válni. Tehát biztos, hogy van elköteleződési problémája a 40-eseknek, de ahhoz képest, hogy milyen elköteleződési problémái vannak az utána következő generációknak, már nem is tűnik ez súlyosnak. Tehát lehet, hogy az idősebb generációk nézte a mi generációnkat elszörnyedve, hogy mit küzdünk itt az elköteleződéssel, mert nekünk is annyira jó dolgunk volt, meg annyi lehetőségünk volt, hogy ez már egyfajta paralízist okozott. De ahhoz képest mi azt hiszem még hatványozottabban látjuk ezt azoknál, akik utánunk jönnek. Mert például azt gondolom, hogy az én generációmban, vagy legalábbis amikor ez a generáció, amiben mi vagyunk, elkezdte a munkavállalást, sokkal kevésbé volt jellemző az, hogy ilyen iszonyatos elvárásokat tápláltak a munkaadók iránt, mint ami most igaz a 20 évesekre. Most persze nem akarok én a bezzeg a mikorunkba irányába elmenni, csak azt mondani, hogy itt, ha már a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról beszélünk, akkor ki kell emelni, hogy ez mit jelent az ő esetükben, mert nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, mint a 20 meg a 30 éveseknél. De te is ezt mondtad, nem? Tehát az Y generáció az már nálunk fiatalabb. Nem?
3: Mi vagyunk, hát ti Y vagytok szerintem, az a 80-tól, ők a milleniálisak, vagy akik a ezredfordulóig bezárul a KB, tehát olyan 80-tól 96-98, és akkor utána jönnek az ések meg az alfák. Hát ugye szeretem ezt a Steigerwald Krisztiánt hallgatni, mert kedvesen mindig elmondja, hogy egyik sem jobb, nem rosszabb, csak más. És akkor így próbálunk nem bezzegelni, hanem hogy mindegyik generációnak megvan a maga kihívása, előnyei és hátrányai. És lehet, hogy bizonyos értékrendek mentén mi azért bizonyos generációkat úgy érezzük, hogy jobban teljesített a figyelem, az elköteleződés, tehát hogy bizonyos területek mentén gyereknevelés, tehát ezek nagyon változnak végig ezeken a generációkon át. Jó, hát mondjuk az alfások most a gyerekek, de hogy szerintem ebben azért érdekes, mert én úgy látom, hogy a fiatalok néha könnyebben elköteleződnek meg a párkapcsolatban. Tehát, hogy van egy look, én úgy érzem a 40-esek, legalábbis a gyülekezetet, ahogy nézem, hogy ott van egy nagyobb tömeg, és a fiatalabbak, mintha hogy könnyebben belemennek, de lehet, hogy...
2: Ebbe egyetértek viszont, tehát...
3: A párkapcsolat területén ők, mintha könnyebben jönnének, mert lehet, hogy ebbe benne van az is, hogy hát mondjuk váltok, mint a munkahelyen, hát reméljük nem ez, de hogy hogy szerintem az utánuk, az Y után jövő generáció, az ések talán lehet, hogy ebbe egy kicsit pont szabadabbak, és az a párkapcsolati elköteleződés, mintha nem menne annyira nehezen nekik.
2: Igen, tehát erről beszélhetünk, tehát hogy ezt én is tapasztaltam, hogy gyülekezeti kontextusban, tehát most muszáj vagyok azt mondani, hogy ez egy szubkulturális jelenség jelen pillanatban, vagy legalábbis én nekem nincs akkora merítésem más kulturális kontextusban, lehet, hogy neked van, de ott én is láttam egyfajta ilyen lukat, tehát hogy az utána következő generációban megint gyakrabban voltak házasságok, és akkor volt egy ilyen luk, ami így elindult, és így végigment egy ilyen tíz éves intervallum ebbe a csoportba tartozók emberek, azok végig itt tartják, és még most is elég sokuk egyedülálló, szóval igen. Ez egy érdekes dolog.
1: Így vagyok például én itt most veletek ebben a beszélgetésben. Uh-huh. Mik okozzák ebben a korosztályban az elakadást az elköteleződésben?
2: Uh-huh. Hadd kezdjem én ezzel, mert és itt zárójelben az elején megjegyezném, hogy ezt most nem tudom korosztály specifikusan kimondani. Ki tudom mondani nem specifikusan, tehát a férfiaknál a saját életemben is tapasztaltam valamit, meg ebből a férfiakból van egy nagy merítésem, nagy számok törvény alapján tudom mondani, amit tudok, hogy mi az, amit tapasztaltam. Itt biztos, hogy két dolog az együtt dolgozik, hogy egy ilyen jelenség létrejöjjön. Az egyik a lehetőségeknek a kiszélesedése, tehát iszonyatos mennyiségű opció, ami elárasztja a mi életünket. És hozzáteszem, hogy ebben valószínűleg minél később született valaki, annál nehezebb dolga van. Mert a digitális korszak eljövetelével az ember már nem csak amit maga körül lát, azok közül, az emberek közül érzi azt, hogy életutak, meg élethelyzetek, meg lehetőségek jobb opciókat kínálnak, hanem az egész világ megnyílik számára. Tehát rengeteg életet láthat, amit lehetne élni, és ez egyfajta bénultságot okoz. De a másik dolog, amit én láttam egy jelenségnek, az a magabiztosság hiány. Tehát ahhoz, hogy egy ember döntsön, főleg úgy, hogy felnőttként döntsön, ahhoz kell rendelkezni egyfajta belső erővel. És ha mondjuk teszem azt, egy ilyen klasszikus jelenséget nézünk, hogy férfiakra szokták mondani, hogy nehezen kezdik el a kapcsolatot, meg nehezen fejezik be a kapcsolatot. Tehát már bocs, hogy így mondom, de szarakodnak az elején, mire elköteleződnek, hogy na ezt csináljuk, vagy nem akarják a házasságot, azelőtt is hosszan örlődnek, viszont a szakítást sem tudják magukból kihozni, tehát nem tudnak nemet mondani. Most mind a két döntésben legyen szó igenről vagy nemről, az a baj, hogy ők nem nagyon tudnak külső referenciához nyúlni. Tehát nincs olyan, hogy az én szüleim megmondják, keresztény kontextusban Isten kijelenti, vagy a Biblia megmondja, vagy a gyülekezet megmondja, jó esetben, hát reméljük, hogy nincs így. Ami azt jelenti, hogy a legfőbb referencia pont az én vagyok. Tehát én nekem fel kell mérni ezt a helyzetet, egyrészt el kell döntenem, hogy kit kedvelek és kit nem. Tehát nincs egy ilyen megoldó kulcs, hogy ez a fajta nő jó, az a fajta nő nem jó. Nem, én vele szeretnék lenni, őt szeretem vele, meg nem szeretnék lenni. És hogy ezzel együtt én kockáztatom azt, hogy innentől kezdve nekem felelősséget kell vállalnom ezért a döntésért, tehát bármilyen is én vele maradok, és bármilyen is én arra nemet mondok, ami kívülről jön, mint másik opció. És ebben nekem tudatosnak kell lennem, hogy én végig tudom csinálni azt, amit akarok, meg tudatosnak kell lennem, hogy jól tudok dönteni, tudok dönteni. Na most van úgy, hogy egy ember úgy érkezik meg egy ilyen döntéshez, hogy ez a fajta magabiztosság nem létezik. Tehát döntéshelyzetekben nem került bele, felelősségvállalásban nem került bele, nincsen kapcsolatban, és ez már inkább a pszichológia területe, a saját gondolataival és vágyaival és önmagával, nem tudja azt képviselni. És ilyenkor egy ilyen döntés meghozatala elképesztően nehéz, és az az érdekes, hogy, és akkor itt bezárom, nem akarok egy hosszú monológot mondani, hogy többször láttam ilyen döntési paralízist karizmatikus, jó kiállású, vezető jellegű férfiak közepette, mint átlagos, kicsit visszahúzódóbb férfiaknál. Tehát érdekes, hogy azok a férfiak nagyon sok esetben a belső erejüket, a belső tartásukat nem munkálták ki, hanem egy ilyen külső máz van rajtuk. Tehát ők úgy tűnnek, mint egy nagyszerű, egy izgalmas, egy vad, egy erős férfi, el is hitetik a nővel, de amikor eljutnak oda, hogy a férfiasság valódi mércéje van, ahol dönteni kell egyedül, nagy felelősséggel, nagy következményekkel, ott megrettennek, ott nem tudják meghozni ezt a döntést. Ez egy eléggé gyakori jelenség, szerintem ezt is, ez ilyennel ti is találkoztatok már.
3: Uh-huh. Igen, tök jókat mondtál, Dani, szerintem ebben jól megfogalmaztad azt, amit ilyen nagykorúságnak, vagy ilyen lelki nagykorúság, vagy felnőttségnek nevezünk, ami teljesen független, hogy jogilag 18 éves elmúltam, akár 70 évesen is lehet valaki, nem felnőtt, tehát lelkileg nem nagykorú. És hogy ez a fajta működés ezekben a dolgokban abszolút megnyilvánul, hogy én még ezekben a felnőtt dolgokban nem érkeztem meg. Tehát az életemnek a vezetésébe, a döntésekbe, a felelősségvállalásba még nem vagyok otthon. És hogy mitől lesz valaki erre képes? Mitől lesz valaki képes arra, hogy elköteleződjön, felvállalja a döntéseire a felelősséget, felvállalja a választásának a következményeit. Tehát, hogy itt van egy nagyon fontos dolog, és ugye hát ez az, amit meg már úgy gondolom, hogy nem tudjuk kívül hagyni azt a témát, hogy ezt valahonnan hozzuk, vagy hát valahol meg kéne tanulnunk. És ez a család. Tehát a családon belül a szülők működése, és ahogy a gyermeknek ahogy a gyerekeket vezetik, nevelik, irányítják, abban nagyon sok minden rejlik. Én ezt most nagyon tanulom, mert a felsős lett a nagyfiam, és tökre el kéne engedni, hogy ő hogy tanul, és engedni, hogy ő saját maga megtapasztalja azt, hogyha nem készül, rossz ügyet kap, ha nem pakol be rendesen, akkor hiányt írnak be. Ez eddig nem volt. És én a jó anyuka otthon tördelem a kezem, hogy nem igaz, hogy most írta a krétába a tanár, hogy mulasztott, hogy ez nem volt, és akkor úgy mennék, és nyüstölném, és esténként kérdezném, hogy meg vagy, mi lesz a doga, kész a házi. És hogy bizonyos szempontból ezt azért tökre meg lehet kérdezni, de hogy nem telepedhetek rá. És ezt én is tanulom, hogy vissza kell lépnem, hogy engedni, hogy az ő saját kis szintjén ő megtapasztalja a tetteinek a következményeit. És ez egy annyira fontos alap, igazság, a törvényszerűség az életnek, ahogy Isten elrendelte, de ez mind a hívőkre, mind a nem hívőkre igaz, hogy amit vetünk, azt aratunk. És ha ezt engedjük megvalósulni emberek életébe, mert Isten ezt így rendelte, akkor ők tanulnak belőle. Ha én közbeavatkozom, és én utána rohanok az otthon hagyott felszerelésével, és helyette mindig leülök tanulni, vagy hát vele is, én mondom, hogy mikor. Ő nem érzi meg, hogy ha nem tanultam, akkor kettest kaptam. Szóval, hogy ő nem szembesül a tettei következményeivel, és itt akadnak el szem nagyon sokszor a szülők, hogy túlféltjük, túlóvjuk, nem engedjük hibázni, és nem tanulja meg az, hogy az ő saját tetteinek saját következményei lesznek, és amúgy kicsibe ezek tökre elviselhetőek, és ebbe szépen bele lehet nőni. Csak ehhez kell a szülőnek az a fajta magabiztonsága, tudatossága, hogy nem ijed meg, nem védi túl a gyerekét, és hát én azt látom, hogy azért nagyon sok Y-os, de mondhatnánk, hogy 30, tehát kitolódik nagyon az, hogy meddig gyerek egy gyerek. És ma már nagyon sokáig vannak otthon a fiatalok, jellemző erre a korosztályra azért, hogy sokan, hát ugye 30-as éveikig azért otthon, ugye ez a mama hotel kifejezés is olyan ismerős, de összességében emögött egy ilyen szülői túlkötés van, hogy a szülők amúgy egy kicsit úgy rájuk vannak telepedve, amiben ők nem tapasztalták meg azt az én erőt, hogy én döntök, és annak vállalom a felelősségét, mert ők alámtették, ők eldöntötték, ők megmutatták ők, és most ott én úgy ellebegek ebben a kényelmes.
2: És ebbe az a legizgalmasabb, hogy a felnőtté válás az nem a tökéletességről szól, tehát az arról szól, hogy a tökéletlent el tudom viselni. Tehát arról szól, hogy én meghozom a döntéseimet, és a 60%-os döntéseimmel tudok néha ketyegni. És az a furcsa, hogy néha ugye a felnőttek bejönnek azzal az elvárással, hogy a gyerek az jól teljesítsen, és ahogy a gyerek egyre idősödik, a teljesítménykényszer ugye egyre növekszik, és az ő szerepük azzá válik, hogy asszisztálnak ehhez a teljesítménykényszerhez. Tehát felnő egy ember, és döntésképtelenné válik, mert az kialakult benne, hogy perfekcionista legyen, tehát az kialakult benne, hogy jól kell csinálni a dolgokat, de arra senki nem tanította meg, hogy elviselje a döntéseinek a következményeit, még ha azok hibásak is. Tehát én is láttam ezt a jelenséget, félig meddig a saját életemben is tapasztaltam, hogy ugye egy szülőnek a között kell választania, ahogy elmondtad, hogy van a tökéletes döntés, vagy a bölcs döntés, amit ő plusz 20-30 év tapasztalattal egy helyzetbe meg tudna hozni. Meg van a gyerek saját döntése. És a saját döntés az nagy valószínűséggel rosszabb. De hogy alapvetően egy rosszabb önálló döntés az jobb, mint a tökéletes döntés szülői asszisztenciával. Okay. Egyébként az érdekes, ugye, hogy férfiaknál ez hatványozottan igaz, hogy van egy olyan szülői szerep, amiben a férfiakat ki kell kényszeríteni. Sokszor ez az apa tudja igazán jól ezt megcsinálni, tehát az ő hangja tud ez a fajta kihívás hangja lenni, ami kikényszeríti a gyerek a kényelmes, a felelősséghárító pozícióból a férfit, és belekényszeríti abba, hogy hát sok mindenben, hogy tűrjön, hogy kitartson, de egyben abba, hogy döntsön is. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt nem lehet kívülről elmagyarázni, ebbe a helyzetbe bele kell kényszeríteni, és a gyereknek át kell élnie, vagy egy fiúnak. Tehát a férfiak, mi azt látom, hogy úgy működünk, hogy amikor egy kihívásba belekényszerít, azt átéljük, azt végigcsináljuk, na az az, ami megerősít valamit belül. Nem arról van szó, hogy nem fontos az életbe egy ölelés és egy jó szó. És egyébként szerintem az anyai szeretet sokszor a világhoz való hozzáállásunknak ezt a nagyon fontos alapelvét tanítja meg. Csak vannak dolgok, amik a másik irányból mennek, hogy az ember ki van lökve, és rá van kényszerülve arra, hogy helyzeteket megoldjon, hogy döntéseket meghozzon, hogy felelősséget vállaljon, hogy azt eltűrje, hogy azt kibírja. És nekem nagyon tetszett, hogy Robert Bly írta Vas Jankóba arról, hogy ez a fajta, ez sokszor maga a beavatási folyamat, amit akár egy férfi egy gyerek életébe végig tud csinálni, hogy a gyerekből felnőtt legyen, hogy voltak olyan törzsek, ahol a beavatási folyamatnak része volt az, hogy az idősebb férfiak, ezt nem ajánlom otthon, kirúgták a gyereknek az egyik fogát. És ezzel az üzenet az volt, hogy a beavatásod az, hogy az élet fájdalmas és veszteségekkel van, és a felnőttség azt jelenti, hogy ezt el tudod tűrni. Nem az, hogy átadtam a megoldó kulcsot, hogy minden tökéletes, hibátlan legyen, és hogy egy-egy beavatási szertartásnak se az volt feltétlenül a lényege, hogy a gyerek elmenjen és legyőzze az oroszlánt, hanem akár az, hogy kudarcot valljon, hogy átérje azt, hogy kudarcot vall, és ennek a feldolgozása az maga a felnőtté válás. És szerintem ez a felelősséghárítás a perfekcionizmussal kezelve, vagy keveredve, elvárásokkal és tökéletességre való nyomása, az a paralízis, az a elköteleződésnek a legnagyobb ellensége, és az, amikor az ember leblokkol, hisz hát az életben elég hamar megtanuljuk azt, hogy a legtöbb döntéshelyzetben nem tudjuk 100%-osan a biztos választ, és ebbe egy párkapcsolat, főleg ha házasságról van szó, az sokszorosa, tehát az egy olyan elképesztő perspektívát nyit, tehát én ma megígérem, és akkor ez örökre így maradt. Tehát ha én most tévedek, akkor én örökre elszalasztottam a jó döntés lehetőségét, és talán egyébként azért van az, hogy lehet, hogy a 40-es keresztények életében jellemzőbb volt ez a fajta elköteleződési probléma, mert maga az elköteleződésnek ilyen foka itt volt egy nagyobb kényszer. Tehát egy olyan helyzetben, amikor én csak jövök valakivel, együtt töltök vele pár hónapot, vagy összeköltözöm vele, ott megint csak kisebb a tét, és akkor lehet, hogy kevésbé küzdök a párkapcsolataimmal. Egyébként az én keresztény barátaim közül is sokan választották ezt az utat, és hirtelen megkönnyebbült minden, de ezzel csak kikerülik azt, hogy voltak éppen egy ilyenfajta, ilyen méretű döntésre való képességük hiányzik. Tehát itt nem a kereszténység által adott nyomás a probléma, hogy egy ekkora elköteleződést ad, mint utat a párkapcsolatra, hanem velünk van a probléma, még akkor is, hogyha az ember azt mondja, jó, hát akkor ezt most hagyom, ez hülyeség, miért kell nekem mindig ebbe a kényszerbe élnem. Attól független azért voltak századok, hogy ezt a döntést meg tudták hozni.
1: Kriszta, említetted azt, hogy a párkapcsolati vonatkozásban is, mint az élet más területén, nagyon fontos mintaképző számunkra, mindenki számára, a család, a szülői mint, amit otthonról látunk. Na most akkor levetítve ezt a 40-es korosztályra, milyen példákat vagy milyen mintákat látott párkapcsolati vonatkozásban ez a korosztály, és tovább megyek, okozzák-e az esetleges rossz példák, amiket láttunk a korosztálynak a párkapcsolati elköteleződésre irányuló elakadását?
3: Uh-huh. Tehát igen, ez most akkor két kérdés. Szerintem az egyik, én is egy kicsit már ilyen generációkba gondolkodom, ahogy el is kezdtem, hogy őket ugye kik nevelték, a boomerek nevelték a mostani y-osokat, esetleg fiatal x-esek, de hogy ők az a korosztály, akik már ugye akik nagyon sokat megdolgoztak a háború után, hát az az ő szüleik, de hogy így egyre jobban tudunk élni, felépítettünk egy országot, újraépítettünk, kitartunk, aztán megtanultunk dolgokat, és annyira szeretnénk a gyerekeinknek jobb lenne. Ez volt a motto, hogy a gyerekeinknek már jobb legyen. És akkor mi vagyunk az a generációk, hogy a gyerekeiknek már jobb legyen, és akkor nagyon sok mindent alátesznek, megvesznek, ha lakást, aki teheti, és egy csomó dolgot a legjobb szándékkal, hatalmas nagy feladatokat ők már megküzdöttek, és ezért szeretnék a gyerekeiknek, hogy jobb életük lehessen. És ezt minden szülő szeretné, ugye kérdés, hogy mi a jobb élet, az, hogyha nem kell semmiért megküzdeni, és akkor nem fog tudni döntést hozni, vagy hogy engednek minket hibázni, megdolgozni. Szóval, hogy valahol jön ez is benne, hogy ők azért nagyon szeretnének jót tenni, segíteni, és talán kipárnáznak dolgokat, vagy sokáig ott terelgetnének, mondanák, hogy mit csinálj, mit ne csinálj. De abszolút, hát a párkapcsolati elköteleződést, ha vesszük, és azért ugye főleg arról beszélünk, de igen, ez itt szólhat bármi más mellé való, leteszem a voksom, és eldöntöttem, hogy ezt csinálom, ezt választom, ide járok, itt lakom, tehát ez több terület lehet. De hát a párkapcsolati elköteleződési problémákban azért a családi minták abszolút elsődlegesek, hogy én amúgy otthon mit láttam, és mit jelent az, hogy a szüleim ugyan egy életen át kitartottak, de hát borzasztó volt a házasságuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én ezt biztos nem fogom csinálni, és hogy ezt nagyon meg kell gondolni, hogy kivel. Tehát a mintám már nem feltétlenül lesz jó. De ugyanúgy lehetnek a saját életem fel nem dolgozott kapcsolati sérülései. Tehát, hogy nekem voltak rossz kapcsolataim, és igazából rájövök, hogy na, ez biztos többé nem. Tehát egy ilyen mélyre, ennyire odaszánni magamat, egy lapra feltenni mindent, és ennek a másik embernek kinyitni a lelkem, odaadni a szívem, az biztos, én ezt már nem fogom. És akkor maradok a felszínesebb kapcsolatnál, maradok a több kapcsolatot, váltogatom, vagy egyikből a másikba, és valahol a szívem, lelkem én lehet, hogy nagyon vágynék arra a bensőséges intimitásra, amit azt feltételezem, hogy egy igazán elkötelezett kapcsolat adhat meg, de valami mégse tudom megtenni.
2: Egyébként az nagyon izgalmas, hogy említetted ezt a generációs jellemzőt, mert ugye ezt szerintem mindnyájan tapasztaltuk, meg a mi korosztályunkban mindenki tapasztalt, hogy milyen volt a 90-es években gyereknek lenni. Tehát, hogyha hányszor hallottuk, hogy na most eljött az az idő, ami a békesség és bőség ideje, főleg egy posztkommunista országban, tehát itt még hatványozottabban itt volt az, hogy most jött el az időszak, de egyben ezzel az időszakkal eljött egy teljesen másik éra, tehát egy olyan éra, ahol olyan döntéseket kellett meghozni ennek a generációnak, az Y-nak, amit a szüleiknek nem kellett. Tehát nem csak az történt, hogy óvták a szüleik a nehézségtől, és ez egyben egy ellenálló képesség hiányt is belenevelt ebbe a generációba, tehát nehezebben tűrtük a nehézségeket, de nem is nagyon volt, igazából nem nagyon tudtak példát adni, hogy mit jelent ennyi lehetőség, ennyi jólét között fölnőni. Nem nagyon tudták, vagy hát lehet, hogy nem is akarták megtanítani, hogy ezzel hogy kell megküzdeni. De ebben a legszörnyűbb az volt, hogy miközben, legalábbis én erre nagyon tisztán emlékszem, hogy úgy nőttünk föl, hogy a jólét, meg a béke, meg minden elérkezik. Tehát tényleg a 90-es években ez járt a fejünkbe. Emlékszem, hogy nem sokkal, ugye az én érettségim után, tehát én korai 40-es vagyok, én 41-es vagyok, a barátaim, mindenki elment felső oktatásra, elvégezték az egyetemet, kiléptek a nagyvilágba, fölvették a hiteleiket, és egy év múlva összeomlott az egész. És egy év múlva végig söpört ezen a generáción az, ez voltak a fiatal 20-asok akkoriban, az, hogy én el akartam indulni az életbe, nagyon hinni abba, hogy minden jól fog sikerülni, megmondták a szüleim, hogy minden nagyszerű lesz, és beütött egy világválság. És elkezdett az a rendszer nyugaton, akkor először úgy recsegni és ropogni, amit utána követték, ezek követték azok, itt már nem lesznek nagyhatalmak, Oroszország eltűnik, vége a Szovjetuniónak, végre az ijesztő, vége a ijesztő nagy politikai dolgoknak, és azóta igazából évről évre egyre több ijesztő dolog van. És szerintem az is egy érdekes különbség lehet, hogy az utánunk jövő generációnak a szülei és a családjai már egy egészen más környezetben nevelkedtek. Tehát az én apukámnak és az én anyukámnak volt egy megoldó kulcsa az életre, amit kb. Szinte semmelyik zárba nem tudtam belerakni, amikor én felnőtté váltam. Tehát az én szüleimnek jó volt a házassága, de hogy egy értelmes beszélgetést nem lehetett lefolytatni arról, hogy hogyan kell randizni az én időmben, az hoz biztos. És most már van olyan, tehát itt most már tudok képzelni olyan embereket, akik online randi platformokon jöttek el össze, és a gyerekeik is online randi platformon fognak össze. Tehát ott már van már egy kommunikációs híd, ami biztos, hogy az én szüleimmel hiányzott, hogy ők a 70-es években hogy találtak egymásra a kommunizmus közepén.
1: Sőt, hogy milyen példákat látunk, azért is kérdeztem Kriszta, mert hogy én is behozok akkor egy aspektust, amit például én láttam, hogy a mi szüleink generációjánál indult meg ilyen nagyobb mennyiségben, vagy mondanám azt, hogy tömegesen a válás. Például nekem a nagyszüleim és a szüleim is elváltak. Tehát az a minta, amit én láttam, tehát nincs minta. Mi van akkor, hogyha nincs minta? Tehát akkor hatványozottan érvényes az, hogy ha nem látsz mintát, mert nincsenek együtt a szüleid, és téged az anyukád nevel, akkor végképp az van, hogy neked magadnak kell kialakítanod. Tehát egy teljes úttörőség ez az egész terület, és nyilván ott van az emberben a vágy, társas lények vagyunk, hogy ne legyél egyedül. Na de sokkal nehezebb, hogyha egyáltalán nem látod se nagyszülői fronton, se szülői fronton, hogy ezt hogy kell csinálni. És a szüleink korosztályánál ez is ott van. Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki úgy hallgatja ezt a beszélgetést, hogy 40 pluszos korosztály, és már ezt élte meg, ilyen csomaggal jön, hogy nincs minta egyáltalán. Tehát nem látott egész családot. Mit tud csinálni egy ilyen ember?
3: Hát amit te is így valahogy mondtad, hogy ilyen úttörő munkaként a saját életében felépít valamit, amit lehet, hogy maga se tudja pontosan, hogy mi az. De én azt gondolom, hogy akárhogy is, hanem a családunkból, valahol az embert meginspirálnak dolgok, akár a környezetében, akár mondjuk a gyülekezetében, ha oda jár. És igazából én szoktam mondani, hogy amúgy tökre lehet másokról mintázni. Gyűjtsük össze azokat az embereket, azokat a párokat, és lehet, hogy ez egyedülálló dolog. Tehát, hogy nem feltétlenül egy párkapcsolati elköteleződés, csak maga ez a döntésképesség, felelősségvállalás, határokat tudok húzni, ismerem a felnőtt, nagykorú vagyok. Tehát azok az emberek, akik így bevonzanak engem ezen a területen, látom rajtuk, vagy elgondolkoztatom őket, hogy gondolják át, és akkor abból lehet összeválogatni, és tényleg furcsán hangzik, de tudatosan eldönteni, hogy nekem amúgy tökre szeretem azt, hogy ők minden vasárnap elmennek gyülekezetbe családilag, most csak mondtam valamit. Vagy például tudom, hogy azok a családok, akik nekem jó minták, ott mindig egy csomó tradíciójuk van. Vagy beszélgetek velük, hogy amúgy nekik mi működik. Tehát elkezdünk tanulni és felépíteni. És amúgy ebből a szempontból viszont a mai generációnak pont azt mondtuk, hogy megnyílt a világ, nagyon sok forrása van. A szüleinknek semmi a gyereknevelésről talán már, de hogy annyira sok elérhető podcasttól kezdve tanítások, könyvek vannak már arról, hogy hogyan tudunk fejlődni, hogyan lehetünk jobban át többé. És hát ebben ugye ott van az a alapfeltételezés, hogy ez megszületik, ez az igény. Tehát, hogy én ezt akarnám. És akkor megint csak egy csomó ember elmehet most már pszichológushoz, mert megteheti, mert már nem stigma, már nem ciki, már szinte ugyanúgy ez az életünk normális része, hogy én az önismeretemen dolgozom. Én akarok más mintákat vinni, újakat kialakítani, amim nincs, vagy rossz mintám van. Tehát, hogy ilyen szempontból ennek van előnye is. Ennek a nagyon nagy választási lehetőségeknek, ami tudnak minket egy kicsit ebben a mi van, ha nem a legjobbat választom, ez a mi van, ha kimaradok, ez a FOMO érzés, ami szerintem egy csomó az elköteleződéssel szemben áll egy kicsit, hogy annyi minden között választhatok, mi mellé tegyem le a voksom, és aztán viszont abba ki kell tartanom, te jó ég, és mi van, ha jön egy jobb buli, jön egy jobb munkahely, jön egy jobb csaj, mondanám, hogy ezek nem feltétlenül könnyítik az életünket, de vannak dolgok, amik pont, hogy szintén elérhetővé lettek mostanra, és sokkal nyitottabbak vagyunk ezekre. Sok fiatal jár, sok ember dolgozik magán, sok ember jár az XCC-re. Tehát ez Dani tudja elmondani, hogy mennyi férfinek van igénye arra, hogy ebbe a helyzetbe beletegye magát, és felvállalja azt, hogy fogalma sincs, hogy mi fog vele történni, és elviselje annak a bizonytalanságát, ami ott történik, és hát, ha valami ellenformálódás lesz, de legalábbis nagy kérdőjelek felbukkannak a fejben, és akkor már el lehet indulni, vagy úgy el lehet kezdeni dolgozni. Szóval én azt gondolom, hogy akkor is lehet dolgozni magunkon, és érdemes, és van, abszolút van erre út. És csak azért, mert nagyon rossz mintákat láttunk, családi mintákat, vagy nem láttunk, és ilyen kiábrándultnak érezzük magunkat, azt gondolom, hogy mind így az Istennel való kapcsolatunkban ebben az Isten gyógyíthat minket, de azt látom, hogy ezzel együtt, de akár emellett, vagy ettől függetlenül is, még a világiként is, nagyon sokan, nagyon szépen tudnak új dolgokat kialakítani, és valami más csinálni, mint amit láttak.
1: Miben és hogyan tud nekünk segíteni szerintetek a hit? Ezen a területen, tehát nyilván az elakadás terén.
2: Hát három dolgot tudnék így egyből mondani rá. Az első az, hogy a hit azokat a dolgokat is alá tudja támasztani, amit a Krisztina most itt elmondott. Tehát maga az a lehetőség, hogy az ember elmenjen pszichológushoz, az, hogy terápiára menjen, hogy dolgozzon magán, az a hit által alátámasztott gondolatokból fakad. Tehát maga az, amit ez a tudomány ez, és egy ilyenfajta munka, mint eredmény el tud érni, én azt gondolom, hogy sokszor a hit miatt kell, hogy rádöbbenjen egy ember arra, hogy egy ilyenfajta felelőssége van, hogy ezt megtegye. Szóval én nagyon, csak ki akarom fejezni, hogy nagyon egyetértek azzal, amit a Krisztina mondott, és én sok esetben, hogyha egy ember ilyen problémákkal küzd, akkor én nagyon határozottan irányítanám őt a pszichológia felé. Mindezt úgy mondom, hogy én nem állítom a pszichológiát semmilyen szinten a hit fölé. Nem azt mondom, hogy az egyház, vagy a hit, vagy bármi az impotens lenne, és szüksége van a pszichológiára, mint mankóra. Én azt gondolom, hogy a pszichológia is hajótörötté válik egy idő után, hogyha nem azokon az alapokon áll, amit Isten adott, de én nem látok egy olyan ellenségeskedést a kettő között, hogy ezt ne lehetne megtenni. És az igazság, hogyha az embernek volt egy komoly válsérülése, és fáj a válla, akkor a hely, ami fele irányítanám, az a gyógytorna. És ez így van az ilyen terápiás kérdésekkel is. A másik két dolog, ami egyből följött bennem, az, hogy a hit az a házasságnak a gondolatát tudja letisztázni. Tehát az, hogy mi a házasság, és mit jelent a házasság, az értelmezhetetlen a hit nélkül. A házasság az Istennek a teremtése. És hogyha az ember elkezd mélyen kutakodni, hogy mi értelme, vagy miért csináljuk ezt, akkor a végső választ azt nem emberi hagyományokba fogja találni, és nem fogja találni a pragmatizmusba sem. Nem pragmatikus válaszok vannak, ennek egy nagyon mély értelme van. És ez egyben a célját, tehát a házasság eredete a házasság célját is definiálja, és szerintem nagyon sok embernek szüksége van arra, hogy ez egy kicsit letisztázódjon a fejébe. De a harmadik dolog pedig az, hogy az ember célja is le kell, hogy tisztázódjon. Szerintem az elköteleződési problémák gyökerébe egy elképesztő narcisztikus hozzáállás is van. Tehát én azért küzdök az elköteleződéssel, mert elképesztően központi számomra, hogy velem mi lesz. Tehát függője vagyok annak, hogy az életemet megmentsem, hogy az életem jobb legyen. Általában azok az emberek szoktak elköteleződési problémákkal küzdeni, akik egyébként előtte megsérültek, tehát tök érthető. Tehát ha én megsérültem, akkor már nehezen fogok bízni. Akkor én nem fogom kitenni magamat ennek és ennek. De azt észre kell venni, hogy ez az élet, ez egy markánsan önmegmentő élet. Amiről egyébként Krisztus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, az sajnos végül elveszíti. Tehát nincs olyan opció, hogy én megőrzöm az életemet, hogy én teljes kontrollt tudok gyakorolni az életem fölött, mert igazából végül elvesztem. Tehát azt is definiálni kell szerintem az embereknek, hogy mit jelent az élet, amit Isten teremtett. Az az élet, ami nem rólunk szól, nem a saját magunkról. Azért egy olyan világba élünk, amit a az expresszív individualizmus jellemez, tehát minden az énről és az én megtalálásáról és annak kifejeződéséről szól, és talán ez a terület, ahol nagyon vigyázni kell szerintem a pszichológiának, de ez már egy másik téma, hogy ezt mint végcélt jelöli meg, vagy valami más végcélt talál, de hogy ez is az énről szól. Ezek megváltozása egyébként nagyban tudja változtatni azt, hogy az ember végül, amikor egy házasság közelébe kerül, milyen döntést hoz, mit vár, milyen félelmek vannak benne. Krisztina?
3: Mondtál egy-két szót, amire úgy eszembe jutott egy csomó gondolat, amit még tök jó lenne elmondani, de az nem feltétlenül a hit kérdését válaszolja meg, de hogy arra is akarok válaszolni, hogy tök jó, amiket mondtál, Dani, és szerintem abszolút itt az Istennel való kapcsolatunk, az megformálja az emberképünket, átformálja a világképünket, a jövőképünket, és innentől kezdve van egy rendező elv, és oda már teljesen jól beilleszthető ez ilyen hosszú távú elköteleződés, és hogy annak mi a célja, és hogyan mutat Istenre még az is, az a döntésünk. Viszont azt látom, hogy nagyon sok hívő ember, aki nagyon szereti Istent, és nagyon szeretné követni, is nagyon küzd ezzel, annak ellenére, hogy nagyon akarna, szeretné ezt hitben csinálni. És akkor itt nem tudok meghazudtolni, nem tudom magamat, hogy igazából behozni azt, hogy az elköteleződéssel nagyon sok esetben azért ilyen bizonytalanul kötődő emberek küzdenek, akiknek, főleg az elkerülő kötődésű emberek, amiben benne van a szóban, hogy ők olyan kicsit ridegebb, nem feltétlenül a szükségleteikre reagáló anyai gondoskodás mentén megtanulták, hogy mi a kötődés. Milyen az az első, nagyon bensőséges, intim kapcsolat, amibe beleérkezik, és hát ez azért eltérhet. Anyukák, minden anyuka és gyermek páros más, és lehet valakinek egy nagyon bizony, biztonságosan, jól kötődő anya kapcsolata, valakinek viszont bizonytalan, azon belül is elkerülő, és hát ő nekik a legnagyobb félelmük felnőttként pontosan az, hogy minden áron el akarom kerülni a függő helyzeteket. Tehát ezt a szót mondod, hogy ez a függőségekre, tehát ez a szó, hogy függök valakitől, hogy bárkinek kiszolgáltatottja legyek, az teljes mértékben rémiszt. Mivel abban sérültem, mert az anyukám, akitől teljesen kiszolgáltatott állapotomban fügtem, nem volt jó hozzám úgy, ahogy nekem a szeretet igényem lett volna. Elutasító, rideg, ugye ennek megvan a maga, hogy úgy mondjam, feltételrendszer, hogy mitől lesz valaki, még hát ez mérhető is, de az a hát szomorú valóság, vagy hogy is mondjam, vagy jó valóság, mert aki jól kötődik, az jó párkapcsolatokra kész. Akik nem rosszul, hanem bizonytalanul kötődünk, azoknak a párkapcsolatai teljesen lemintázzák ugyanúgy a gyerekkori kötődési mintájukat. Tehát aki egy elkerülő kötődést mutat, ő alapjaiban ezt hozza, és ő amint elkezd a kapcsolat bensőségessé, intimmé, szorossá válni, az riasztó, az ijesztő. Abból féltem az autonómiámat, rettegek, hogy kiszolgáltatott és függő leszek, nem merem igazán kifejezni az érzelmeim, hisz sebezhetővé válok, és megtartom a távolságom. Nagy ilyen emberem lehet elköteleződni.
2: Igen, én is pontosan ugyanezt tapasztaltam, és általában tényleg egy ilyen múlt. Tehát én nem is vagyok szakember, de amikor általánosabban találkozom emberekkel, akikre ez a mintázat jellemző, általában tényleg találni egy olyan korai kötődési zavart, ami akár az anyához köthető. Amit érdekes a hitben szerintem, hogy a keresztény szexuáletika, amire az ember csak úgy néz, hogy ott van egy ilyen robosztus teher, plusz teher ezen az egészen, meg egyébként maga szerintem a házasság is egy robosztus teher lehet. Tehát olyan, mintha hirtelen az embernek az olimpiára kéne neveznie, amikor még ilyen kötődési zavarai vannak, tehát hogy egy ennél sokkal kevesebb dologra is képtelen, és most már házasságról kell döntenie, és addig aránylag kevés a mozgástere. Tehát egy világi emberhez képest, akinek az a mozgástere megvan, hogy szépen lépcsőzetesen csak belelép, belesodródik a kapcsolatba, és akkor utána talán együtt él, és akkor egyre szépen jobban megtanulja ezt az intim kapcsolódást. Na most én szerintem itt egy nagyon nagy tévképzet van. Az első tévképzet az az, hogy egy keresztény ember is tudja a lépcsőzetes elköteleződést megcsinálni, anélkül, hogy az együttélés létrejönne, vagy az, hogy a szexuális etika az változna. A másik érdekesség az az, hogy, hogy abban az esetben, hogyha maga a házasság és a házasságon beteljesült szexualitás nincs ott, egyébként szerintem emberek elodázzák a változást. Tehát, hogy bele lehet menni kompromisszumos megoldásokba. Amikor házasságról van szó, akkor az ember rátör a félelem és a rettegés és a küszködés a házasság kapujába, tehát nagyon sok esetben ez az a pillanat, amikor felszínre kerülnek ezek a dolgok. De most tegyünk föl egy olyan kapcsolatot, amiben én, vagy egy kapcsolati életmódot, amiben én kapcsolatból kapcsolatba sodródok. Soha nem zárom le az egyik kapcsolatot, de már elkezdem a következőt, tehát nincsenek komolyabb etikai zavaraim ezzel, olyan mértékig vagyok közel, amilyen közel csak szeretnék, ami lehet, hogy nekem jó, de az egy másik kérdés, hogy a páromnak mennyire jó, tehát hogy ő hogy élik meg nők, akik mondjuk, tudom én, rááldoztak erre 5-6-7-8 évet egy kapcsolatra, ami végül nem vezet hosszú távon sehová. Szóval itt nem is csak az egyénnek az útját kell nézni, hanem a környezetét is. Amikor én kivenném a képletből azt, hogy én nekem Isten előtt van egy felelősségem arra, hogy hogyan kezelem mondjuk most férfiként a nőt, a női nemet, a nőkkel való kapcsolatot, hogyan kezelem a házasságot, amint ezt kiveszem a képből, úgy én egyre kevésbé találkozom ennek a problémának a súlyával, mert az elköteleződési kényszer is tud csökkenni, és tudok alternatív megoldásokat találni. Tehát érdekes módon, bár problémás keresztényeket látok, én azt gondolom, mégis a keresztényeknek van nagyobb esélyük ilyen szempontból gyógyulni. És embereket látok, akik tisztában vannak a párkapcsolati diszfunkcióikkal, és éreznek elképesztő, hogy mondjam, terheket és fájdalmakat, de ezek a terhek és fájdalmak sok esetben arra késztetik őket, hogy változzanak. Na már ez egy tragikus dolog, hogyha abban a változásban például az, hogy földolgozzák a múltukat, vagy a terápia az lezárul valamilyen hitelvek alapján, és azt mondják, hogy ez nem lehet ezt az utat járni, hanem csak ülj és imádkozz és várakozz, mert akkor csak szenvednek, de nem történik változás, nem történik fejlődés. De én sok esetben láttam, meg az én helyzetem is ilyen volt, hogy maga az elvárás, vagy az a gondolat, hogy nekem itt most döntenem kell, hogy vagy keresztény maradok, de akkor a keresztény szexuális etikát, a házasságról való házasság rendszerét is elfogadom, akkor bizony nem választhatom a könnyebb utakat, vagy ezt csinálom, vagy kidobom a hitet úgy, ahogy van. Ez engem rákényszerített arra, hogy egy olyan pályán kelljen mennem, ami

0: változtatták, de nagyon fontos szerepet játszott benne a terápia, az önismeret, a múlt földolgozása is, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a hit az kényszerít az egészséges útra, és kényszerít a gyógyításra, gyógyulásra is, jó esetben. Azért teszem, mondom, hogy vannak olyan esetek, amikor akadályokat is tudod odagördíteni, hogyha egy rossz rendszer, szerintem nem biblikus rendszer alapján hisz valaki.
1: Provokatív leszek, de felmerül a kérdés, hogy szerintetek mindenkinek való-e a házasság, vagy legitime, hogyha valaki azt mondja, hogy tudatosan dönt a nem elköteleződés mellett?
2: Szerintem Kim is mondtad a kulcs szót, hogy ha én úgy gondolom, és tudatosan, felnőtten, lelkileg, nagykorúan én úgy döntöm, hogy nem, akkor ez egy önazonos döntés, és az enyém. És ez miért lenne, az nem lehet. Nem azt mondom, hogy nem lehet rossz, de az az én döntésem, és vállalom ezt. És szerintem van, akinek ez az útja, és ebben talán annak a lehetősége is benne rejlik, hogy jogom van meggondolni magam. És az nem az elköteleződés hiánya valamilyen döntésem mellett, mert igenis lehet meggondolni magunkat, mert szembe jön mégis az a valaki, aki olyat mozgat meg bennem, és úgy tudok vele együtt lenni, hogy azt érzem, hogy de vele ezt már nem akarom tartani ezt tovább. És milyen jó, hogy szabad lehetek arra is, hogy aztán meggondoljam magam, és úgy döntsek, hogy igen. Természetesen szerintem valakinek ez az útja, hogy nem.
0: Egyetértek, jól mondtad, nem is tudok hozzátenni semmit. Ezzel így 100%-ig egyet tudok érteni.
1: Mennyire mindennapos dolog szerintetek az, hogy a kapcsolat mellett miután valaki elköteleződik, tehát kimondta a boldogító igent, onnantól kezdve azt gondolja, hogy rendezve van az élete, és hogy nem kell állandóan az elköteleződését a másik iránt a házasságban már kvázi bizonyítania. Szóval mennyire kell dolgozni a párkapcsolatért, vagy mennyire kell erősíteni saját magadban, meg a házastársadban azt, hogy te elköteleződtél az irányában?
0: Hát nagyon. Hogy mondjam, nagyon. Tehát az volt az érdekes, hogy én ugye 40 éves voltam, amikor megházasodtam, idén májusban. De nem az történt, hogy én stagnáltam ebbe az időszakba, még a házas ismerőseim a párkapcsolat és elköteleződés terén meg kilőttek. Egy egész más dolog történt. Persze én nem tapasztaltam meg azt a időzavart, amit mondjuk egy gyerekes, kisgyerekes élet okoz, vagy tehát annak a fölforgató erejét, de ettől függetlenül például mi az elköteleződést, az életem elvesztését, az opciókról való lemondást, a tökéletlenségnek az elfogadását jelenti, nekem ugyanúgy a felnőtté válásomban növekednem kellett, és érdekes módon, amiközben beszéltem az én 27-28 éves korában megházasodott barátaimmal, ők hasonló folyamatokon mentek keresztül, amik nekem párkapcsolati nehézséget okoztak, vagy a házasságba való belépést akadályozták az én életem, mint 32 évesen, pontosan ugyanazok a dolgok okozták 32 évesen a házassági krízisüket azoknak a fiatal házasoknak is, akikkel találkoztam. Tehát az opciókról való lemondás, az, hogy az élet nem fenékig tej fel, az, hogy én nem leszek kiszolgálva, az, hogy a szexualitást újra kell értelmeznem, és a szexualitás az nem a pornófilmek megvalósulása, azt ugyanúgy nekem is, és nekik is föl kellett dolgozni, végig kellett élni, és ezt a fajta személyiségfejlődést ezt szinte fejfej mellett vittük véghez, és én azt gondolom, hogy amikor én megházasodtam, az én házasságom se teljesen ugyanazon a helyen kezdődött el, ahol az övék kezdődött 25 évesen.
1: Krisztina, te mit tapasztalsz, hogy mennyire kell az embernek napi szinten akár magát, akár a házastársát erősíteni, hogy a te elköteleződésed az szilárd?
2: Én ahogy te a kérdést felteszed, arra egy picit én azt mondanám, hogy valahol ez ott van, abban a reggel felkelünk, és ott vagyunk egymásnak. Szóval, hogy ezt nem feltétlenül mindig így bizonygatni, ugye ezt tudjuk, az a gyenge meggyőződés jele, tehát nem kell mindig mondogatni, hogy én téged választalak, mert a tetteimmel, a döntéseimmel, az életünkkel, az összefonódásunkkal, a közös célokkal, ez életünk bizonyítja. De azt gondolom, hogy amikor nehéz dolgok vannak, amikor nem vagyunk jól, amikor mindkettőnk pohara üres, amikor nincs, aki töltsön a másikba, amikor jön valaki helyesebb, szebb, csinosabb, fiatalabb, na akkor döntünk, és akkor erősítünk rá erre az elköteleződést, hogy ez mind lehet, de ha én akkor is téged választottak, és nekem te vagy, még ha most nem is könnyű.
0: Igen, és egyébként ez azt kell hozzátenni, hogy a házasságnak az egyik leg

0: legnagyobb ajándéka azt, hogy ezt nem kell nap mint nap erősíteni. Tehát, hogy lehet, hogy eljönnek ezek az időszakok, de maga az az érzés, hogy van egy ilyen végtelen biztonság, hogy itt van a másik, aki egyszerre ismer teljesen téged, és mégis elfogad. És ebből azért, tehát a házasságban jössz rá, hogy nem, az élet többi kapcsolatai nem teljesen így működnek, ez egy nagyon különleges kapcsolat, és ez egy nagyon különleges biztonság. Igen, tehát akkor jön föl ez a téma, amikor megbomlik ez a kötődés, megbomlik ez az egység.
1: De mennyire kell dolgozni a kapcsolatért, vagy a kapcsolaton?
2: Hát kell. Kell rajta dolgozni, mint egy veteményesen, nem? Tehát, hogy így kapálgatjuk, locsolgatjuk, plántálgatjuk, tápoldatozzuk, és reméljük, hogy valami gyümölcs jön belőle. Hát ez ugyanígy igaz szerintem minden kapcsolatunkra, az Isten kapcsolatunkra, a társunkkal való kapcsolatunkra, a barátságainkra, hogy gondozzuk, hogy erőt teszünk bele, hogy gondolatot, érzést teszünk bele, erőfeszítést teszünk a másikért, szóval, hogy ne, de bár közben tényleg néha ezt olyan készpénznek is vesszük, mert annyira, hogy megvagy, itt vagyunk, egymásnak vagyunk, és akkor 10 év múlva meg már nem tudunk beszélgetni. És hogy ja, hát igen, nem szoktunk már, egy ideje nem beszélgetünk, meg csak a gyerekekkel foglalkozunk, szóval persze, vannak ilyen időszakok, és ebbe is lehet tök jól tudatosnak lenni, meg igen,
0: hát igen, meg azt is meg kell határozni, hogy mit nevezünk munkának, mert az, hogy az ember rítusokat hoz be a házasságába, amik tudatosan törekednek arra például, hogy mondjuk egy ilyen dolog, hogy egy beszélgetés megmaradjon, vagy kettőtelési időtöltés megmaradjon, vagy most bocsánat, hogy ennyire vulgáris vagyok, vagy a szex megmaradjon, a szexnek legyen helye, ideje az élet feladatai között. Megvan az a munka, amikor az ember párterápiára jár, tehát ez két nagyon különböző munka, tehát a veteményesben van az a munka, hogy kimegyek és meglocsolom, meg van az a munka, amikor azon gondolkozom, hogy mit csináljak egy jégverés után, és hogy kell újra plántálni a fél kertet. Tehát, hogy munka, csak az egyik az mondjuk egy ilyen örömtelibb munka, meg ilyen könnyebb, a másik az egy nehezebb munka, és az a munka, amikor az emberek azt szokták mondani, hogy ne nézzek inkább egy másik veteményes után, mert ez már ennek már vége.
2: Igen. Ezt nem bírom.
0: Szóval persze, amikor csak ki kell menni, és meg kell locsolni, meg mindenhol terem minden, akkor az ember örömmel dolgozik, az egy nehezebb dió, amikor elvitte a jég.
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és beszélgethettünk a témában. Hellinger Solymos Krisztina és Hamar Dániel voltak ma a Kapocs vendégei. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen meg, és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!
3: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
4: Reklám hangzott el.
7: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes óceánon. Mexikó, Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Kínában szabadon engedték a hatóságok a Cionegyháza nevű, el nem ismert keresztény gyülekezet tavaly októberben őrizetbe vett alapítóját, Ezra Chint. A lelkész már meg is érkezett Los Angelesbe. Szabadon bocsátása az amerikai és a kínai elnök közötti korábbi tárgyalások eredménye, egyben egy jó szándékú gesztus az amerikai nemzeti ünnep alkalmából. A vallási vezetőt az információs hálózatok illegális használatának vádjával tartották fogva. Az egyház tájékoztatása szerint a gyülekezet 8 tagja továbbra is őrizetben van Kínában. A résztvevő együttesek zenés, népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük a debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják.
3: Időjárás.
7: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
3: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
8: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Megmerítkezünk az erdőben, erdőfürdőzünk, ehhez jön egy szakértő vendégünk, Györfi Éva, erdőterápiás szakember, körbejárjuk a témát, mit is jelent pontosan. A Magyar Rizs Fellegvárát hívjuk fel Szarvason, Valentinyi Fruzsirán fog velünk beszélgetni, a Valoriz nevű családi vállalkozás ügyvezetője, minden, amit a magyar rizstermesztésről dióhíjban illik tudni. Utána pedig hurrá nyaralunk, mondhatnám, így itt a nyár, elindulunk nyaralni, de hogyan nyaralunk, erről beszélgetünk Estót Márta, mentál higiénés szakemberrel, akivel a tudatos nyaralást járjuk körbe karikába. Most ez a téma, ez a három téma lesz, remélem tetszett, érdemes lesz maradni. Zene, aztán megtudjuk, hogy pontosan mi is az az erdőfürdőzés.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Korábban már volt témánk az erdőterápia, hogy pontosan mit jelent. Hát erre most itt van a vonal végén, egy kávézóba pihent meg, hogy a rendelkezésünkre álljon. A vonal másik végén György Féva, coach, tréner, erdőterápiás szakember. Éva kedves, ebből a coachot már értjük, hogy micsoda, a tréner is oké, okay, de az erdőterápiás szakembert azt lehet, hogy sokan még nem sejtik, hogy pontosan mi. Mit akar ez a harmadik fogalom?
2: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és igen, az erdőterápiás szakember az annál is inkább egy különleges szó, mert szándékosan nem hívjuk magunkat erdőterapeutának, ugyanis az erdőterápia egy olyan műfaj, ahol valójában a terápiás hatás az ember és a természet az erdő közötti kapcsolat felvételből fakad, tehát igazából a terapeutának az erdőt tekintjük. Az erdőterápiás szakember pedig tulajdonképpen azt a folyamatot facilitálja, amely során ez a kapcsolat felvétel, ez az újrakapcsolódás a természetvilághoz megtörténik.
1: Mi történik egy ilyen terápián tulajdonképpen, ami nem titok, amit el lehet mondani, az emberek sétálnak az erdőbe, vagy van az ennél sokkal több?
2: Egyébként van, aki úgy gondolkodik az erdőterápiáról, hogy sétáló terápiás beszélgetés az erdőben, de az általunk képviselt és oktatott erdőterápiában tulajdonképpen beszélgetés az nem nagyon történik ember és ember között. Aha. Van ennek egy kötött kerete, amikor az élményeinket megosztjuk a figyelem körében, visszatérve egy-egy ilyen kis meghívásból vagy kihívásból, amikor az ember a természetet járja, de összességében nem a szavakon van a hangsúly, hanem egy érzéki és kifejezetten testi akár kapcsolatfelvétel a természetvilággal, az érzékszerveinken, látáson, halláson, tapintáson, szagláson keresztül, akár az ízlelésen keresztül is kapcsolódunk. Tehát az az igazság, hogy ezen kívül vannak még nekünk érzékeink, amit így öt érzékszervként már nem tanítanak, mert eleve az egyensúly is már egy plusz egy érzékszerv, ami lehet a hatodik. Összesen 13 érzékkel dolgozunk az erdőfürdőzésben és az erdőterápiában, és ezek között például az empátia is szerepel, vagy akár a saját képzeleti folyamatainknak az értékelése. Ezeket is megdolgoztatjuk egy-egy erdőterápiás séta során, és az ezeken keresztül való kapcsolat felvételben történik meg tulajdonképpen az az élmény, ami gyógyító lehet a résztvevő számára.
1: Ez egy csoportos foglalkozás, többen van a gondom, van egyszer egy szakember, aki mondjuk pont te vagy, és akkor hány fő a maximum, hogy tólig létszám, ugye gondolom nem százan betültek be az erdőben ilyenkor.
2: Jobb, ha nem százan vagyunk, mert akkor nincs meg az intimitása. Aha. Az élmény megosztásoknak. Én egyébként legszívesebben 8-12 fővel dolgozom maximum, és a minimum az pedig egy fő, aki lehetek például én, de plusz egy fő, hogyha van egy résztvevő, akkor tulajdonképpen egy egyéni erdőterápiás folyamatról beszélünk.
1: Na, kedves hallgatók, innen folytatjuk a beszélgetést, arra leszek kíváncsi a következőben tulajdonképpen, hogy ez már most is megmutatott igazából a választ röviden, hogy mindenfajta féle erdőbe lehet terápiázni, vagy itt bizonyos fákhoz van kötve. Tudom, laikusak a kérdéseim, de szerintem a hallgatóink is laikusak.
2: Különböző gyógytényezői vannak az erdőnek, és nyilván lehet besorolni az erdőket, hogy melyik hányan rendelkezik ezek közül a gyógytényezők közül, de összességében elmondható, hogy akár egyetlen egy növénnyel is lehet erdőterápiás folyamatot végrehajtani. Tehát minden természet kapcsolat, igen.
1: Na, akkor most kellemes és a lélekreható zenék következnek, kedves hallgatók, azt innen folytatjuk a vendégem, illetve a telefonom a másik végén, egy remek kávé mellett, Szexhárd egyik legjobb kávézójában, György Féva, coach, tréner, erdőterápiás szakember, vele beszélgetünk a következőben, most adunk picikét zene, aztán jövünk vissza.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. I've asked you three times.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést György Févával, aki coach, tréner és erdőterápia szakember. No, arra vagyok kíváncsi, hogy van-e különbség mondjuk a téli és a nyári erdő között? Ez egy kimondottan nyári műfaj, vagy az erdő ugyanolyan jótékony hatással van ránk mondjuk télen is, ami kicsikét szürkébb, egyszínű barcát mutatja?
2: Az erdőterápia szempontjából nincsen különbség, az erdők hatásai szempontjából egyébként lehet különbség. Az erdőterápiás folyamat során ugye maga a kapcsolati erdőterápiában legalábbis maga a kapcsolat az, amin keresztül tulajdonképpen a korrekció, a korrektív élmények megtörténnek a résztvevőkkel, de ettől függetlenül mondjuk a nyári erdőnek a fitoncid összetétele az egészen más, teljesen más a szín és formavilága, értelemszerűen a testünkre, lelkünkre más hatással lehet. És amikor fitoncidoktól beszélek, akkor tulajdonképpen az alatt a növények illatanyagait értem, amit kibocsájtanak. Aha. Ez lényegében az ő kommunikációs és immunrendszerüknek a része. Képesek arra, hogy ezzel oda csalogassák a kártevőjét, természetes ellenségét, vagy magát a kártevő ijeszték el, és ezek a fitoncidok a mi immunrendszerünkre is hatással vannak, illetve a hangulatunkra is. Hangulatjavító, nyugtató, illetve immunerősítő hatásuk lehet.
1: Mennyi ideig tart egy-egy ilyen foglalkozás, terápia, hogy nevezzem, vagy szeánsz, nem tudom melyik szó a jó, a helyes?
2: Egy erdőfürdőzés általában 2 óráig tart legalább. Tulajdonképpen a tudatállapot módosulásnak vannak ilyen mérföldkövei az erdőfürdő és az erdőterápiás séta után alatt közben, és tulajdonképpen 2 óránál van egy olyan pont, ahol már egészen biztosan mindenki megérkezett, neki érti magát, és eléri azt a nyugalmi állapotot, ami egyébként egy ilyen különleges sajátossága az erdőben töltött időnek és az erdőterápiás sétáknak. És mondjuk egy erdőterápiás folyamat, hogyha arról beszélünk, akkor az egy ilyen 6-7-es folyamat tud lenni, minimum 6-12-7-es. Ilyenkor minden héten kimegyünk az erdőbe, minden héten kint voltunk 2-3 órát, és akkor ezen kívül még hétköznapi gyakorlásokra is van lehetőség, illetve azért van egy ajánlott dózisa is a természetben töltött időnek, ez a 25-3 szabály, heti 3x20 perc, plusz havi 5 óra, plusz évi 3 teljes nap természetben töltött idő, mert elég lehet ahhoz, hogy az egészségünket megőrizzük.
1: Ez a minimum, gondolom, ennél azért lehet több is.
2: Persze, nyugodtan lehet kinn is élni, csak mostanában már egy kicsit nehezebb.
1: Aha. Kinek javallott ez a fajta foglalkozás?
2: Összességében azt mondanám, hogy mindenkinek, aki városban lakik, a civilizációs ártalmak azoknak a betegségeknek, elváltozásoknak a körét jelölik ebben az esetben, amelyek a városi életmódból, illetve a természettől elszakadt életmódunkból fakadnak. Ezek általában stressz eredetű megbetegedéseket és életmódbetegségeket takarnak. Uh-huh. Mindegyikre jó hatással lehet a természetben töltött idő. Gondolok itt a magas vérnyomásra, a hormonális, stressz eredetű hormonális, illetve emésztőrendszeri problémákra, de akár a rákbetegségre is, annak megelőzésére, illetve kiegészítő terápiás kezelésére is ajánlható, hogyha a testi megbetegedésekről beszélünk, és egyébként pedig hangulatjavító, szorongás csökkentő hatása van az erdőnek, szociális izolációt csökkent, és hirtelen ennyi jutott most.
1: Ez bőven elég, ez már nagyon szép lista, és igazából ugye mi városlakók ugye rászolgálunk arra, testünk azért rászolgál arra, hogy időnként bizony menjünk ki, akár a budai hegyekbe, erről is beszélünk mindjárt, hogy hol, merre lehet erdőfürdőt venni. Ez a kanapé, a vendégem pedig, akivel beszélek, György Féva, coach, tréner, és most éppen erdőterápiás szakember, aki Szekszárdon van, és ott várja majd a további kérdéseinket, de előbb azonban zenélünk.
0: Manna FM, kanapé.

Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, a témánk az erdő, fürdőzés. Most már, aki hallgatta az adást, már kapott némi képet, hogy pontosan mit is jelent ez a szerintem igen kellemes cselekedetés folyamat, és ugye mindennek az életani hatása csupa-csupa jó, erről beszélgettünk, de arra még nem, hogy honnan került ez elő a világon, ki az, aki ezt kifejlesztette, feltalálta, alkalmazta először, nem tudom pontosan melyik a helyes szó, tehát mi a rövid története az erdőfürdőzésnek, Éva kedves?
2: Hát nagyon hosszú ez a rövid történet, mert igazából rögtön kérdéssel válaszolni, honnan került ez ki a világból? Hogyan került ki a világból a természetben töltött?
1: De igaz, de
2: nagyon,
1: igaz.
2: Nagyon-nagyon rég, ugye? Nagyon vicces, hogy módosult tudatállapotnak nevezzük azt a tudatállapotot, ami ilyen 20-40 perc után azért a természetben kialakulhat, erdőfürdőzés közben, de hogy valójában ez az eredeti tudatállapotunk lehetett valószínűleg 7 millió éven keresztül, 200 éve élünk tömegesen városokban. Az elmúlt 200 évben ugye a képesítem is megnőtt, 3-ról 54%-ra nőtt a városban élők száma, ez sok százszorosa tulajdonképpen annak, ami ahonnan mondjuk az 1800-as években elindultunk. És hát ezzel együtt ugye megjelentek ezek a civilizációs betegségek is, ami a túlterheltségünkből, ingerekből, letompultságunkból is fakadnak, és akkor ehhez kapcsolódóan megjelent az igény a 80-as években Japánban, hogy ezeket a problémákat valamilyen módon kezeljék, megelőzzék, és az ötlet az az volt, hogy visszaviszik az embereket a természetbe, és elkezdték méregetni, és úgy tűnt, hogy ez hat. Tulajdonképpen vérnyomás csökkentő hatást egyértelműen megállapítanak. Japánban ezt elég komolyan vették a Shinryukunak a tudományos alátámasztottságát. Vérnyomásmérés volt séta előtt, séta után, kortizol szintet mértek a nyálból, sőt elektros petroszkóppa még a homlok lebenyi vérellátást is. Lássák, hogy az a rágódás, az a körbe-körbe forgó gondolkodás, amit mi a probléma megoldásba bele szoktunk feszülni, az vajon eltűnik-e. Egyébként kérődzésnek hívják az angol nyelven nálunk ezt a rágódás. Úgyhogy innen indult tulajdonképpen a mai erdőfürdőzésnek a története, de ha visszanézzük, akkor az ember kérdésekkel, válaszokat keresve, megnyugvást keresve, vigaszt keresve, azért már a népdalok keletkezésének idején is visszajárt az erdőben, tehát van ennek egy nagyon ősi szokása, szertartása, hogy a természethez fordulunk a nehézségeinkben. És akkor innen került Amerikába, ahol Amos Clifford pszichoterapeuta, és egyébként vadon túravezető, egyfajta életének én összefoglaló munkájaként létrehozta a standardizált módszertanát az erdőfürdőzésnek, erdőterápiának, és onnan érkezett tovább Európába. Én egyébként a szakmát az írországi Nádor Intézetnél tanultam, ők sajnos azóta megszűntek, de tulajdonképpen az ő módszertanok is Amos Cliffordig származtatható.
1: Ott tanultad, de mikor találkoztál először vele? Te mikor hallottál róla, akkor...
2: 2019-ben találkoztam vele először. Uh-huh. Igen, nagyon fiatal nálunk, és 2019-ben tulajdonképpen én voltam az első képzett erdőfürdővezető, aki sétát indított Magyarországon.
1: Kedves hallgatók, a háttérben pedig mondom, hogy kávézó zajai vannak, hiszen egy remek kávézóban ül Éva, és ott várja a kérdéseinket. Még egyszer találkozunk, arra leszek majd kíváncsi, és ezen, hát igen, ez be kell kérdezni, hogy mit tud adni egy szakember ahhoz, hogyha elmegyünk az erdőbe, miért nem jó az, hogy csak én magam megyek el az erdőbe. Nyilván valamit, hiszen ez egy folyamat, ez egy terápiás folyamat, és erre megkapjuk a választ hamarosan, de most előbb remek zenék következnek.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. A témánk egy nagyon kellemes téma, nagyon aktuális téma, hiszen sokan élünk városban, sokan stresszelünk, de nem kell városban élni, hogy stresszelni. Sajnos, mindenhol tud az ember, és hát erre például erre is jó egy erdőterápia vonal másik végén, amint azt már tudjátok, Győr Féva, coach, tréner, erdőterápiás szakember. No, az a kérdés adódik, hogy mit tud hozzátenni egy szakember, ahhoz, hogy teszem azt, hogy négyen összefogunk, és kimegyünk az erdőbe. Miben más az, hogy csak mi megyünk, ki beszélgetünk, ott vagyunk, létezünk, vagy ha igénybe veszünk ezt a szakember, jelen esetben mondjuk a te segítségedet?
2: Tulajdonképpen az erdőterápia szakember a folyamatért felel, tartja annak a terét, gyakorlatokat, lehetőségeket kínál fel, a fókuszát irányítja a figyelemnek a séta alatt, illetve tartja a kereteket, hogyha csoportban dolgozunk. Ugye egészen más mondjuk egy coachsal, vagy bármilyen segítő szakemberrel beszélgetni, mint akár leülni naplózni, vagy akár leülni egy barátunkkal beszélni. Más minőségű a figyelem, más minőség az, hogy merre vezetődik tulajdonképpen ez a folyamat. És ugyanígy az erdőterápiás szakembernek és az erdőfürdő vezetőnek a figyelme és a jelenléte is egyfajta szakmaiságot és egyfajta megtartottságot tud tenni ebbe a folyamatba. Tehát tulajdonképpen a csoportkeretekért, a folyamatért és a figyelem vezetéséért felel az erdőterápiás szakember, és megadja azt az elfogadó közeget, azt a megtartottságot, amiben aztán a fontos dolgok meg tudnak történni.
1: Nagyon messze kell már egy várostól, vagy ha már Budapestről van szó, akkor mondjuk jó egy Jánoshegyi erdő, egy Csúcshegyi erdő, vagy hát amik itt vannak körülöttünk, olyan erdők.
2: Minél inkább érintetlen egy természeti tér, annál gazdagabb talaja tud lenni egy erdőfürdő élménynek, vagy akár egy erdőterápiás folyamatnak. Itt ugye az a különbség, hogy a terápiás folyamat az egy speciális témára fókuszáló, nagyon egyéni folyamat lehet, míg mondjuk az erdőfürdőzés az meg csak egy ilyen elmerülés élmény, egyfajta wellness. Ugye célzott erdőfürdő meg gyógyító, vagy célzott erdőfürdő az erdőterápia, inkább így mondanám. Visszatérve a városi erdők is, sőt akár egy városi park is tökéletes helyszínei lehetnek az erdőfürdőzésnek, hiszen a kapcsolatfelvétel az bármilyen élőlénnyel érvényes, beleértve az embereket is egyébként. Tehát tulajdonképpen az erdei tér az nem kerül minősítés alá, hanem azzal dolgozunk, ami van. De természetesen azért van ideális teret az erdőfürdőnek.
1: Na, ha már előbb beszél, neked van kedvenc erdőd Magyarországon, erdőszakaszod, vagy tájegységed?
2: Nekem egyrészt van, másrészt nincs, mert mindig az a kedvencem, ahol éppen vagyok.
1: Na, de mondjak, ami éppen van, arról van kíváncsi, hogy amik
2: de
1: egyébként van.
2: Vannak ilyen szerelmeim igazából, ahova nagyon szép emlékek kötnek, vagy valamiért nagyon vadonszerűnek találom. Például a Börzsöny nagyon szeretem. Aha. Ő egy nem túl barátságos, én Zordonnak érzékelem a Börzsönyt, különösen a magasabb részeit
1: meg télen,
2: a Börzsönynek.
1: Meg télen, hajaj, igen.
2: Igen, igen. És ezt például nagyon-nagyon szeretem benne, nem adja olcsón magát, én azt mondanám, erdőfürdőzés és erdőterápia szempontjából, viszont nagyon nagy értéket és nagyon különleges élményeket tud adni. És a másik ilyen szerelem nálam az egyébként a Bükk-hegység, oda pedig gyermekkori emlékek és régi-régi történetek kötnek, és megmondom őszintén, nagyon szeretem a Bükkösnek a letisztultságát. Tehát a Bükkös nekem az a fajta természetes rendetlenség, amiben én úgy értem, hogy fantasztikus rend van.
1: Amikor külföldön jársz, teszem azt mondok, hogy Észak-Németországban menjünk kicsikét följebb, akkor is elnézel, ha van időd, vagy mondjuk egy csehországi erdőben, egy lengyel erdőben, voltál-e már külföldön?
2: Tulajdonképpen szokásszerűen mindenütt szeretek levegőt venni, fellélegezni a városi életből, sőt, ha tehetem, akkor természet közelbe utazom, és nagyon szeretek újra és újra megpihenni egy városon belül is abban, hogy észreveszem a természet jelenlétét. Aha. Nyugtázom, hogy azok az élőlények, akiket ismerek, vagy kevésbé ismerek, itt vannak körülöttem. de a legnagyobb külföldi erősödő élményem az Lanzarote szigetén volt, ami gyakorlatilag 250 éve vulkánkitörés miatt teljesen le lett tarolva, tehát a élő világ most forgásokból is fekete kavicsból áll ebben a pillanatban, és a legfantasztikusabb élmény számomra az volt, hogy egy icipici, alig látható posgások a fekete kavicson és ezen a kopász tájon, és az eleven földnek a jelenléte, az milyen élmény tudott adni, ez nagyon nagy meglepetést jelentett számomra.
1: Ezt nézem én is, mert kicsit hasonló a példa, nem én Pesten nagyon sokat gyalogolok, és nézem, hogy az élet hol él és hol akar élni, mindenhonnan egy aszfalt repedésből ki tud bukkanni egy valami, de totálisan teljesen más, csak azt mondom, hogy igen, hasonló lelkek vagyunk, észreveszünk ezt. No, kedves hallgatók, aki kedvet kapott, szerintem ma már, hogyha Maikon embere vagy, akkor hamar megtalálod ezt a lehetőséget. Ucu neki, Györfi Évával beszélgettem, aki szerintem egy nagyon kellemes dolgot

0: Az elmúlt egy órában a vendégem Györfi Éva volt, és az erdőfürdőzésről beszéltünk. Megtudhattuk azt, hogy mennyi áldásos jó hatás van annak, hogyha valaki erdőfürdőzik. A következő óra vendége telefonon lesz, Valentini Fruzsina, a Valoriz, ez egy családi cég, rizstermelő cég, az ő ügyvezető, és mindent igyekszünk megtudni a magyarországi rizstermesztésről.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Telefonon tárgyalt az amerikai és az orosz elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diplomaátadó ünnepségén Horváth Péter, tudománypolitikai és innovációs államtitkár. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás Szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek két kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes-óceánon. Mexikó, Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Szerintem, ha 10 embert megkérdezünk, hogy van-e Magyarországon rizstermesztés, úgy gondolom, hogy 89-en azt mondják, hogy nincs, pedig van. Éppen ezért fogok beszélgetni a következő órában Valentini Fruzsinával, a Valoriz ügyvezető igazgatójával. Ez egy családi cég, amely rizstermesztéssel foglalkozik, és igyekszünk mindent megtudni a magyarországi rizstermesztésről.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, kedves hallgatók, egy igen érdekes témával. Van nekem egy Bőség kosara című adásom is, de most mégis azt gondoltam, hogy itt a kanapéban beszéljük azt meg, hogy magyarországi rizstermesztés ezt így hogyan is. Ezt így hogyan erre a választ, aki megadja a vonal másik végén, Szarvason, Valentini Fruzsina ügyvezető, a Valoriz nevű családi vállalkozás első-második embere. No, picit beszéljünk arról, hogy az emberek tudatában nincs benne az, hogy Magyarországon rizst termelnek. Hány rizstermelő van, vagy mekkorák vagytok ti, és hogy kerültetek ti a rizs közelébe? Most dobtam 3 kérdést, Fruzsina, de szerintem hamarosan jön a válasz Szarvasról. Figyelünk!
2: Köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy egymásra találtunk, vagy hogy ránk találtál, és tudunk egy picit a magyar rizsről beszélni. A céget még édesapám alapította, egy szerencsés véletlen adta az ötletet neki ehhez az egész rizses vállalkozáshoz. Nyilván szerencse is kellett hozzá, meg kitartás is, hogy idáig eljussunk. Amúgy nem ő volt az első, aki rizst termeszt, illetve feldolgozt Magyarországon, ez már azért régebb óta van, bár nagyon kevesen tudjuk, már Mária Terézia óta történt itt rizstermesztés Magyarországon. Jelenleg viszont nagyon kevés, körülbelül 3000-3300 hektáron történik termesztés.
1: Az ember úgy képzel a rizsföldeket, hogy ott álltok bokáig vagy térdig vízben, jók az én emlékeim? Ez egy nagyon-nagyon vízigényes feladat a rizstermesztés, nem?
2: Így van, nagyon sok vízre van szükségünk, bár mi igyekszünk víztakarékos művelést folytatni. Ez amúgy a rizsnek a beltartalmi paramétereit is nagyban meghatározza, de nyilván a környezet miatt is igyekszünk kevesebb vizet használni. Mi a Körösök folyóból öntözünk. Nem igazán úgy néz ki a rizsföld, mint ahogy sokan elképzelik ugye az ázsiai országokban, nem a teraszos művelés van, hanem úgynevezett rizskalitkákban vannak ezek a rizsek, ezek hasonlóak, mint bármilyen gabona, csak gátak veszik körbe.
1: Néhány szót a rizs növényről magam, a búzát el tudjuk képzelni, azt ősszel elvetik, télen megpihen, tavasszal kinő, júniusban aratják. Hogy néz ki a rizs? Azt mikor kell például vetni?
2: A rizst mi itthon május közepén vetjük általában, vagy május elején, nyilván időjárástól függ, de ő is, ahogy a kukorica is, azért a meleget szereti még kiskorában, és szeptember közepén kezdjük el betakarítani egészen október végéig.
1: Akkor most, hogy június vége felé mekkorák már ezek a palánták?
2: Látszanak igen, ők már ilyen látszanak, igen, ilyen 4-5 leveles állapotban vannak már, szép zöldek, ugye most már folyamatos vízborítás van rajtuk, és majd július közepén kezdenek virágozni.
1: Na, beszéljünk arról, hogy mindig is érdekelt az, amikor valakinek a felmenője, jelen esetben édesapád elkezdte, és te pedig vele csatlakoztál, illetve vele dolgozol. Volt ilyenkor választási lehetőséged, hogy itt dolgozzál, vagy szerettél volna itt dolgozni, vagy más szerettél volna? Volt egy kicsi szülői presszúra, hogy ezt lányom tovább kéne vinni ezt, amit elkezdtünk?
2: Én nagyon-nagyon-nagyon sokáig állatorvos szerettem volna lenni, mert imádom a mai napig az állatokat, meg nagyon szeretek ugye így kint lenni, de arról nagyon erősen lebeszéltek, kár volt amúgy szerintem, tehát még mindig nagyon szívesen csinálnám. Igazából az volt a lényeg, hogy én nagyon szerettem kint lenni, szerettem magát a tantárgyakból a biológiát, kémiát, és akkor igazából ez egy ilyen kézenfekvő választás volt, hogyha még mindig annyira szeretnék az állatokkal foglalkozni, akkor akár ugye állattenyésztés felé is el lehet menni, de én maradtam mint általános mezőgazdasági mérnök, és utána egyre jobban foglalkoztatott az, hogy amit megtermelünk, abból, hogy lesz élelmiszer, és így végeztem el később az élelmiszer mérnökit is. A vállalkozásnak az átvétele nem volt azért zökkenőmentes egyáltalán, tehát ez a generációváltás elég nehézkesen kezdődött, de jól sikerült végül.
1: Na, arra lesz, hogy kíváncsi, már mondta, hogy élelmiszer, stb., hogy az, hogy a rizs megterem, oké, de hogyan megyünk tovább, mi lesz belőle, milyen termékek talált elő a Valoriz, erről beszélgetünk zene után. A vonal másik végén Szarvason Valentini Fruzsina ügyvezető, a Valoriz ügyvezetője, aki képzeljétek el, rizstermesztéssel foglalkozik. Innen folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Pucatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Valentinyi Fruzsinával, a Valoriz ügyvezetőjével. Azt már tudjuk, hogy ugye május nagyjából egy-másfél hónapja el lett vetve, ezt így mondják, el lett vetve a rizs, így mondják, ugye? És szeptemberben születettek. Hogy néz ki egy rizszüret? Mert ugye megint vissza a búzához, azt el tudjuk képzelni, szőlőszületet mindenki látod. Hogy néz ki? Le tud-e írni picikét képesen szavaiddal, hogy néz ki egy rizszüret?
2: Ugyanúgy gabona kombányokat használunk a betakarításhoz, kisebb átalakításokkal. Ha nem volt eső és sikerült jól a lecsapolás, akkor ugyanúgy gumikerékkel indulnak a kombányok az aratása, ha viszont nem jó a talaj, akkor viszont lánctalppal történik a rizsnek a betakarítása. Igazából onnan a földekről, több termelőtől, illetve a saját területeinkről kerül ide hozzánk az üzembe a rizs, és akkor először tisztítjuk, szárítjuk, majd így tároljuk be a silóinkba.
1: Na megvan a rizs, amit mindenki ismer. Néhány szót a magyar rizs mellett, mert most én megkockáztatom, hogy az, amit a nagy szupermarketekbe lehet kapni, kiló meg tonna számra, aznak nem magyar rizsek. Hogy mi az előnye a magyar rizsnek? Ez egyfajta biogazdálkodás, vagy tisztább módon, vagy átláthatóbb módon történik a művelet. Laikus vagyok, mondom, tele vagyok laikus kérdésekkel, csak érdekel, hogy mitől jobb egy magyar rizs?
2: Igen, a boltok polcain ugye nagyrészt import rizsek találhatóak meg, elég kevés a magyar rizs. Szerencsések vagyunk, hiszen itt mondjuk Békés megyébe, vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyébe is akár nagyon kevés ipari terület van, vagy volt eddig, ami miatt nagyon jó az öntözővíz, tiszták a talajaink, így a rizs szempontjából a szervetlen arzén mértéke a jelentős, itt ezeken a területeken kevés a talajba, és így a növény sem veszi fel akkora mértékben, így ezt alacsonyan tudjuk tartani, és ugye tudjuk, hogy az arzén maga egy rákkeltő vegyület, tehát ebből a szempontból a magyar rizsek mindenképpen sokkal jobbak a külföldi társaiknál. Mi sok vevőnktől megkapjuk, hogy nagyon-nagyon szép, tiszta, hófehér színű, nincsen semmilyen kellemetlen szaga, idegen szaga a terméknek, tehát nagyon sokan nagyon nagy szeretettel fogyasztják, illetve mindig azt mondják, ha egyszer ezt megkóstolták, utána rögtön tudják, hogy melyik rizs nem magyar, mert annyira érződik a különbség.
1: Tehát uram, bocsánat, az ízén is érződik, hogy a rizs, az ember általában azt mondja, hogy egy ilyen, hát majdnem, hogy a semlegeshez közelít az íze, vagy lehet, hogy csak igen, akkor, hogyha rosszul csinálják, nem tudom. De hogy akkor ez egy ilyen, egyfajta érezhető, egy kicsit talán akkor jobb minőség, hogyha ilyenek a vásárlói igen visszajelzések.
2: Igen, ez én is azonnal érzem, hogy nem úgy mondom, mi rizsünket fogyasztom. Nyilván nem annyira, mint egy szőlő vagy bor esetében, de itt is közre játszanak a talajadottságok, a klimatikus viszonyok, meg nyilván a maga a fajta, hogy milyen fajtát használunk.
1: Na még maradjunk picit a termesztésnél, ugye idén például a baracnak annyi volt, sárga baracnak van a piacon horror áron, az én barackfám is lefagyott, egy sincs rajta. A szőlőnek is ugye lehet minden baj, az aszálytól kezdve a penésztől minden, a rizsnek miközben termelődik, tehát májustól szeptemberig, ő is ki van téve valamiféle veszélynek, vagy ő szépen eládogál ott a vízbe, és nő, azt nem csak leszeditek.
2: Egyelőre még egy kicsit szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint más gabonáknál, tehát viszonylag kevés gombabetegsége jelenik meg a szántóföldön, illetve mondom, a fajta az elég rezisztens fajta, tehát nagyon jó ellenálló képességgel is rendelkezik. Van a tenyész időszak elején bizonyos kártevők, amire oda kell figyelni, de ezek egyszerűen a víz lecsapolásával vagy felemelésével kiküszöbölhetők, tehát hogy viszonylagosan tiszta módon lehet termeszteni rizst.
1: Na, köszönöm szépen, hogy ennyire érthető módon beszélsz. Most befejeztük a rizs termesztését, onnan folytatjuk majd zene után, hogy ott van a rizs, amit mindenki ismer, és mik készülnek belőle, mert az csak egy dolog, hogy valaki megveszi, és mondjuk rizibizit készül, de ennél azért sokkal-sokkal sokoldalúbb növényről van szó, igaz?
2: Igen.
1: Na, hát
2: igen.
1: Akkor még lesz miről beszélünk. Zene, aztán folytatjuk. A vonal másik végén Valentin Fruzsina, ügyvezető, a Valoriztől vele beszélgetünk hamarosan.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, ismét remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén Valentin Fruzsina, ügyvezető, a Valoriz, ami egy rizs termelő és rizs feldolgozó. Ugye most már feldolgozások kezdünk el beszélni, hiszen megtermeltük a rizst, ott vagyunk szeptemberen. 2002 óta, ha minden igaz az én papírom azt mondja, akkor lettetek feldolgozók is, ugye? Addig csak termelők voltatok?
2: Nem, először voltunk mindig feldolgozók, csak nagyon sokáig bérbe történt a feldolgozás, tehát saját üzemünk az 2002 óta van, és akkor fokozatosan vásároltunk mi is saját termőterületeket, hogy tudjuk biztosítani az alapanyagot.
1: Mm-hmm. Na, mi készül a rizsből? Ugye ott hagytuk abba a zenék előtt, hogy egy dolog a rizibizi, meg a párolt rizs, meg a pirítót rizs, meg a köret, de nyilván, de hát ugye manapság, amikor már az ember megy, és ugye a tehéntejet nem szeretik annyira az emberek, akkor ugye rengeteg rizs alapú ital van, rengeteg előnye van ennek, élettani hatása, ezekről beszélgetünk most. Mi az, ami nálatok készül magából a rizsből? Tehát mi ez a termékpaletta?
2: Ugye mi készítünk fehér rizst, barna rizslisztet és különböző, vagy fehér rizst, barna rizst és különböző rizsliszteket. Ebből is csinálunk fehér rizslisztet, barna rizslisztet, durvább darákat is készítünk, illetve vannak különböző rizsalapú termékeink, mint például a rájszli, egy rizsalapú gyümölcsös italunk, és tavalyi évtől van egy rizslisztes kekszünk, ami szintén vegán, gluténmentes, és semmilyen adalékanyagot nem tartalmaz. Ezt azért nagyon fontos elmondani, mert nagyon sokan nem tudják jól használni a rizslisztet vagy a rizst, pedig rengeteg féleképpen fel lehet használni a konyhában.
1: De mi a hiba, amiben hibába esnek, hogy nem tudják jól használni? Ez pontosan mit értesz ez alatt?
2: Hát nagyon sokan nyilván nem tudják, hogy mennyi vízzel, vagy milyen vízarányjal kell akár magát a rizst is megfőzni, vagy mondjuk egy gluténmentes tésztát hogyan kell elkészíteni, vagy süteményt. Nagyon fontos ezeknél a szempontoknál, hogy például milyen hőfokon tartjuk azt a folyadékot, amivel a rizslisztet vagy a rizst fogjuk elkeverni. Tehát ezek mind befolyásolják az elkészítés folyamatát.
1: Na, én bele-bele kapok a szavaidba, aztán sokan nem tudják, hogyan kell a rizst elkészíteni. Négy tagú család szeretne mondjuk akkor tőletek vásárolt rizssel egy kellemes köretet csinálni. Hogyan kell a jó rizst csinálni, hogy gurulós legyen? Ugye ez a szlogán, hogy legyen a rizs gurulós. Ugye ezt nagyanyám mondta, és hogy meg tudta csinálni. Én pedig zárójelben, én a feleségemmel mindig ilyen veszekedésben vagyok, hát nem vélemű veszekedések. Én nem tudok rizst főzni, de majd most meg fogok tőle tanulni. Én mindig ilyen gyors rizstasakot, ezt csak nagyon halkan mondom, szoktam venni, de majd fogok erről szokni, hogy megtanulom tőle, jó? Tehát figyelek, hogyan kell jó rizst főzni nyers rizsből. Figyelek.
2: Igen, amúgy hihetetlen, de rengeteg ember nem tudja, és nagyon sokan küzdködnek ezzel, és például ezért is van nálunk magán a csomagolásra leolvasható QR kód, ahol recept videón mutatjuk be, tehát még le is videóztuk, hogy hogyan kell ezt a sima rizst egyszerűen gyorsan megfőzni, és mondjuk kiváltani igen vele ezt a gyors zacskós rizseket, amit a hátamon feláll a szőr.
1: Elnézést is kértem, és már le is jöttem róla, kész, itt vagyok, figyelek.
2: Úgyhogy ugye a legegyszerűbb általában az, hogy kétszer annyi vizet használunk, mint amennyi rizst, de előnyös például a rizst egy kis olajon megpiríteni előtte, utána ráöntjük ugye a kétszer annyi mennyiségű vizet, felforraljuk, és lefedjük, és lekapcsoljuk alatta a gázt. Ennyit kell csinálni, és körülbelül a mi rizsünk 15-20 perc alatt elkészül, és attól függően, hogy te ragacsosra vagy pergősre szeretnéd, akkor mondjuk, amikor már érzed, hogy megpuhult ott a 15 percnél, akkor leveszed róla a fedőt, és akkor el fog párologni a maradék gőz is belőle, illetve átkevered, és így lesz pergős. Ha tovább tartod lefedve, és úgy fog kihűlni, akkor meg ezt a ragacsos ázsiai rizs típust tudod belőle elkészíteni.
1: Nekem jobban tetszik a gurulós. Na, és ez a QR kódos megoldás, ez a szuper dolog, tehát arra én rámegyek, és akkor megy egy YouTube link, egy filmmel indul, hogy hogyan így kell van csinálni. Na, ezért így írták van akkor rólad a sajtóanyagból, hogy Fruzsina innovatív szemlélettel alakítja a márka karakterét, úgyhogy ez az innováció, nem, hogy ilyenekre gondolkod, hiszen kedves hallgatók, ma már QR olvasó mindenkinek ott van a zsebében, rá kell menni, és akkor meg lehet nézni. No, remek találkozó, még beszélgetünk akkor Valentin Fruzsina rizs királynővel, most egy hirtelen el lettél nevezve, a Valoriz ügyvezetőjével lesz még miről beszélgetünk. Arra leszek kíváncsi, hogy mennyi rizst tesznek a magyarok, valamint hogy milyen élettani hatásokkal bír a megfelelő rizsfogyasztás. Zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé, Manna

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, a témánk a rizs, a magyar rizs, a Szarvason termett magyar rizs, a vendégem pedig ez a vonal másik végén pont Szarvason, Valentin Fruzsina ügyvezető, akit én elneveztem az előbb rizs királynőnek, a Valoriz ügyvezetője. No, abban van-e képetek, vagy ilyen felmérésetek, hogy mennyi rizst eszik a magyar, többet kellene ennünk, illetve milyen élettani hatásokkal bír a rizsfogyasztás?
2: Igen, itt a balkáni országok nagy része azért még mindig sokkal jobban kedveli a krumplit, de szerintem a rizsfogyasztás is folyamatosan növekszik. Most jelenleg ilyen 4-4,5 kiló per év, ami mondjuk egy ázsiai országban körülbelül 100 kiló.
1: Tehát, hogy egy kis különbség.
2: Van egy kis tetemesebb különbség, de mindenféleképpen érdemes a gabonákat ugye az ételeinkbe váltogatni. A rizs esetében sokkal jobban szoktuk ajánlani a barna rizst, ami ugye még a rizskorpát, tehát attól barna rizst tartalmazza. Ebben rengeteg ásványi anyag van, rengeteg vitamin, ugye magasabb a rosttartalma, ugye ezt nevezzük a teljes kiörlésű gabonának, ahogy a búza esetében is. Tehát ezt mindenféleképpen érdemes az étrendre beiktatni. Ugye a fehér is nagyon sokan szeretik, mert gyorsan elkészíthető, nagyon sokféleképpen variálható, rengeteg fűszerrel lehet fűszerezni, és például ugye gluténmentes, ami nagyon-nagyon fontos az érzékenyek számára, meg mondjuk a gyermekek, a kisgyermekek számára is.
1: A gluténmentes az a ti palettátok, és megtalálható a rizskeksz, ugye emlegetett dolog. Amivel még elő kéne jönnötök, vagy ha van is, én nem tudom, akkor elnézést, ez a rizstallér, az én feleségem is mondjuk azt teszi, el is főt vennem kell hazafelé majd, mert gluténmentesen éli az életét, és egyszer-kétszer megkóstoltam, és nem volt olyan rossz az, megmondom, füstölt szalonnával, meg zöldhagymával sem. Az a rizs, ilyen még nincs az a rizs, hogy hívják, a rizs kenyér, vagy ez a rizs koromról van szó. Nem, ez komolyabb, mint a chips, ez ilyen fél centi vastag, és ilyen 10 centi átmérőjű kör, karika. Úgyhogy neked mi a kedvenc rizses ételed, vagy neked már a hátad közepén is rizs, vagy már nem kívánsz rizs tenni, vagy azért van amit te tudsz a legjobban csinálni?
2: De nagyon, én nagyon-nagyon szeretem, tehát általában köretként én azt választom mindenhol. Én nagyon szeretem a tejber is, tehát az egyik kedvenc desszertem a mi rizsünkből, és nálunk megtalálható egy közös kooperáció kapcsán különböző rizses fűszeres kis, vagy ezzel is segítsük a fogyasztókat, és ott van egy ilyen tejberizshez kapcsolódó fűszerünk, egy ázsiai fűszer, ami nagyon érdekes, és én például azzal imádom megfőzni a tejberizst.
1: Pesten rengeteg török kajáda van, és az ő kedvencük, tudod, az a sült rizs, az a kemencébe sült rizs, az ami piszok édes, de az is nyilván rizs és tej alap. Beszélgetünk már arról, hogy pontosan miket csináltuk a rizsből. A te feladatod az, hogy gondolkodjál, hogy hova fejlődjetek még tovább, van-e még lehetőség, van még valami a bakancsistádon, ami nem titok, és mondjuk jövőre rukkoltok elővelő, vagy még kísérleti fázisban van. Hát csak egy picit benézzünk a cég mögé, ahogy beengedsz minket úgy.
2: Igen, igen, igen. Vannak mindig bizonyos termékötletek, most majd össze fog megjelenni reményeink szerint egy új termékünk, ami úgymond nem újdonság, de magyar rizsből még nem volt, mert fogunk készíteni ilyen csokis rizst. Úgymond az lesz a különlegessége, hogy itt mi nem fehér rizst fogunk használni, ahogy nagy részt, hanem barna rizst fogunk a csokoládéba használni, és nekem nagyon-nagyon ízlett, főleg a tejcsokis változata.
1: Ti magatok hány hektáron vagytok? Ugye azt mondod, hogy összesen 3300 hektár, de ez a magyar terület. Nektek mekkora terület van, ha nem titok?
2: Nekünk saját tulajdon, illetve amit bérelünk, az körülbelül 170 hektár. És ugye mi több gazdálkodóval dolgozunk együtt, mert 1800-2000 tonna rizst dolgozunk fel egy évbe.
1: Hát komoly felelősségteljes és szép munkád van, azt mondhatjuk, meg hogy így a hangodon keresztül átjött, szerintem te ezt az egészet szereted, de nem is lehet ezt másképp csinálni.

0: Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában a magyarországi rizstermesztésről, rizsfeldolgozásról beszéltem Valentin Fruzsina ügyvezetővel, aki a Valoriz nevű családi cég ügyvezetője. Ha van rá lehetőségetek, akkor próbáljátok ki, hogy milyen a magyar rizs, én is így fogok tenni. Azt mondta, hogy jobb. Hát a puding próbálja az evés és a rizsé is. A következő óra vendége pedig Estót Márta lesz. Vele arról beszélgetek majd, hogy hogyan is lehet tudatosan nyaralni.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Benyújtotta az alaptörvény módosítási javaslatát a kormány. Nagy mennyiségű drogot foglaltak le a csendes óceánnál. Marad a napos, komoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12

0: Pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Semmiképpen nem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek a benyújtott alaptörvény módosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel hetilapnak adott interjújában az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. Közvetlenül a választások előtt további 7 milliárd forint közpénzt kapott az Áder János által vezetett Kék Bolygó Alapítvány, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A volt köztársasági elnök korábban visszautasította a vádakat, és felszólította a kormányfőt, hogy mutassa be bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte, Áder János adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diploma átadó ünnepségén Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Az eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes óceánon. Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő várható. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. Hasonlóan kellemes nyári idő várható a következő napokban is.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Nyaralni jó, nyaralni kell, mondja a mondás. Úgyhogy sok magyar indul ilyenkor neki a nyaralásnak, de hogyan kell jól nyaralni? Hol rontjuk el a nyaralás élményét? Erről is beszélgetek a következőben Estót Márta mentálhigiénés szakemberrel, aki igyekszik megmutatni azt, hogy hogyan kell jól nyaralni úgy, hogy ez aztán tovább mutató legyen az életbe. Zene, aztán érkezik hozzánk Estót Márta.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, remek témával folytatjuk a kanapét, hogy hallhatátok. Nyaralunk, hurrá, nyaralunk. Ugye volt is egy ilyen film az én gyerekkoromban, az egy kedvenc film volt. Nyaral a magyar, igyekszik nyaralni, igyekszik kikapcsolni a magyar, igyekszik mindent letudni, de hogy jól nyaralunk, vagy nem jól nyaralunk, hát azt majd most megbeszéljük egy szakemberrel. Estót Márta van itt velünk, aki mentál higiénés konzulens és NLB coach, hogy pontosan mit jelent ez, csak röviden mondd el nekem, Márta kedves, az NLB coach, ha már mondtuk.
2: NLP a neurolingvisztikus programozástól jön, amelynek a 1970 óta létező tudomány, és amelynek az alapja a tudattalannak a hatalmas ereje és gyönyörű működése.
1: Na ebből hallatszik, kedves hallgatók, hogy tudományos alapon veszük górcső alá, hogy hogyan nyaralunk. Hogyan nyaralunk? Miért kell arról beszélnünk, hogy hogyan nyaralunk? Ez az ember, teszem azt, kivesz egy házat, elmegy Balatonra, ott van nyaral, hol lehet hibázni? Hogyan kell jól nyaralni szerinted? Mire kell odafigyelni? Sok kérdés, de kezdjünk el beszélgetni erről.
2: Először is az, hogy elkezdünk görcsösen spórolni a nyaralást.
1: Az már baj.
2: Az már baj, az már már stressz, az már önmagában egy picit beárnyékolhatja a nyaralást. Aztán a túlszerveződés, az, hogy nagyon sok mindent akarunk rövid idő alatt látni, megélni, halmozni, terv hátán terv, ki ne maradjon valami. Aha. Szóval van bennünk egy gyermeki mohóság, és megfeledkezünk arról, hogy a nyaralás szabadságról szól, a nyaralás pihenésről, töltődésről, és leginkább a pozitív kapcsolódásról, az, hogy önmagunkhoz, a harmóniához, a belsőhöz, és hát másokhoz, idegenekhez is akár, vagy a családunk, attól függ, hogy ugye kivel nyaralunk. A gyerekünk, a gyerekeinkhez való kapcsolódás is ide tartozik, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vonulata, hogy a nyaralás nem arról kell szólni, hogy le kellene pakolni a gyerekeket, vagy az igényeiket kielégíteni, hanem igenis szabadságról szól az, hogy csináljunk már egy kicsit lazábban dolgokat, mint egyébként az év folyamán csináljuk, és ne kelljen annyiszor vitatkozni apróságokon, és ne kérjük számon a másikat folyton. Szóval nagyon-nagyon sok stresszt viszünk bele, sok oldalról érkezik ez, akár kívülről, akár mi magunk gyártjuk, be az a kis lelkünkbe, meg aztán a tudattalattinkba.
1: Ez érdekes, csak ezek tudatosan, ezek elkerülhetők, vagy felkészülhetünk úgy, hogy akkor tényleg egy jó nyaralást tudhassunk magunk mögött?
2: Felkészülhetünk, és tudod, mi az érdekes, hogyha egyszer kipróbáljuk nyaralás alatt, utána hazahozzuk ezt a gyakorlatot, és bevihetjük egyébként a hétköznapokba, a munkában, a munkahelyen, mert azt szoktam mondani, hogy nincs nagy különbség egy munkahelyi menedzsment és egy család menedzsmentje között. Igaz. Alapvetően ugyanúgy kéne hozzáállnunk. Na, de mi történik? Van egy ilyen diszonancia, hogy ha lazábbak vagyunk a munkahelyen, na kompenzálunk otthon, akkor mindennek ugye szépen rendben kell lennie, szabályok hátán szabályok, és fordítva. Az egészséges minden téren, mentálisan, lelkileg is az, hogyha önazonosak vagyunk, tehát ugyanaz az ember, ugyanaz az érzés, és ugyanaz a gondolatvilág megy a munkába, és megy haza is. És megy szabadságra is nyaralni. Tehát a nyaralás után visszatérhetünk egy olyan jobb, ha nem is önismerettel, de egy olyan tapasztalattal, hogy hát igen, ha itt működött, akkor miért nem működhetne ez más?
1: Már akkor, hogyha jól nyaralunk.
2: Így van, akkor, mert... igen.
1: Na majd beszélgetünk arról, hogy a manapság, ugye az én szabadúszó munkám, ugye dolgozom médiában, itt is, ott is. Szóval nem engedi meg azt nekem, hogy teszem azt, én négykor leteszem a lantot, és onnantól kezdve majd másnap reggel 8-kor fölveszem, hogy embertípusok hogyan tudnak nyaralni. Na zene aztán folytatjuk, érdekes a témánk, és pont aktuális, hiszen beütött a nyár végre, itt van a nyár, tessék nyaralni, hogy hogyan, az majd most kiderül, erről beszélgetünk hamarosan, folytatjuk Estót Mártával, mentálhigiénés konzulenssel, témánk pedig a tudatos nyaralás.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk az igen érdekes témát, amit megkezdtünk, hogy hogyan nyaraljunk úgy, hogy az élvezetes és továbbmutató legyen az életünkben. Ezt már hallottuk Estót Mártától az előbbiekben. Sokan nem merik elengedni ugye a munkát, vagy nem tudják elengedni, nem tudom melyik a jobb, szeretnek kontrollban élni. Mi van egy egészséges mutató, hogy mennyit illik, vagy mennyit lehet úgy a nyaralás alatt munkával dolgozni, legyen egy telefonálás, egy laptop, egy valami, hogy még ne menjen a nyaralás rovására. Jó, itt is jó, hogyha felálltunk olyat, hogy teszem azt minden nap, ettől eddig picikét dolgozom. Hogyan kell néz ki ez a szakember szemével?
2: Nagy százalékban függők lettünk már, tehát
1: mitől?
2: Laptop, telefon, hírek, munka, szóval keményen benne vagyunk a függőségben, tehát megvonni teljes mértékben a szabadságunk alatt ezeknek a használatát nem feltétlenül egészséges. De mértékletesen lehet használni, például délelőtt, nem reggelinél és nem reggeli előtt, hanem utána, amikor egy kis ejtőzés van, és mondjuk szerveződne, hogy hova menjünk, mit csináljunk, hogy teljen a nap, ott lehet elvonulni egy fél órát, egy órát, átnézni a nagyon fontos sürgős munkát, de semmiképp sem ne úgy csináljuk ezt, hogy most akkor stresszesen, hogy hát mi fér bele az egy órába, hanem priorizáljunk, delegáljunk, legyünk bátrak, és bízzuk a kollégáinkra, a munkatársainkra azt, amit egyébként lehet, hogy ők is szívesen megcsinálják, mert az ember végtére is szeret bizonyítani, ha hagyják. Szóval egy kicsit bízunk jobban a másikba, és aztán tegyük el a laptopot, és felejtsük el más napig. És figyeljünk egy picit arra, hogy mit élünk meg, hogy mit élhetünk meg az illatokra, az ízekre, a színekre, egymásra, a másik mosolyára, a másik tekintetére. Itt is egy picit óvatosan úgy, hogy ne menjünk nagyon a másik alá, és hogy csak az igényeit figyeljük, mert ugye nekünk, magyaroknak van egy ilyen nagyon szép talentumunk, hogy azért szeretjük kiszolgálni a másikat. Főleg a szeretetünk, ugye ez a nagy megnyilvánulás, hogy hát még szabadság alatt is, én majd főzök, ez nem. Uh-huh. A szabadságban mindannyiunknak szabadnak kellene lenni, ejtőzni, mást csinálni, amit a mindennapokban csinálunk. Tehát, hogyha például egy olyan helyre megyünk el nyaralni, ahol önellátás van, akkor felváltva osszuk le szépen a szerepeket egymás között. Nem mindig csak én főzek, ne én pakoljak, vagy ne én mossak, ne én vásároljak be, és ne én gondolkozzam leginkább arról, hogy akkor ki mit szeretne enni.
1: De ez is egy kicsit, mert például, hogyha van itt egy grill, a helyen, ott kivettem, hogy akkor most ezt a főzés és kiviszem oda. Lehet élmény számba tenni az egészet, nem? Főleg a családdal megyünk le. Én általában én is azt mondó vagyok, hogy nem főzzünk, de ha van egy ilyen hely, akkor persze elmegyek a helyi boltba, veszek, és oda tesszük a grillre, de hogy akkor ezt így lehet csinálni, úgyhogy az ember a főzést is élménynek éli meg, nem?
2: Sőt, érdemes élményé tenni. Ezért mondtam, hogy a figyelmünk leginkább a horgonyzásnak hívjuk ezt szakmailag, a horgonyok elhelyezésére kellene egy picit helyezni olyan értelemben, hogy ugye a horgony az emlék, amely leginkább az érzékszerveink használatával jön létre. Látunk valami szépet, ahhoz jön egy jó zene, egy kellemes fuvallat, és úgy minden együtt lesz az emlék, amelyben nehezebb napokon ugye oda vissza lehet menni, onnan lehet töltötni az emlékből. Tehát, hogy ezeket gyártsuk egy picit tudatosan, és igen, a grill fantasztikus élmény lehet, és egyben ötlet is, hogy régen ugye tábortüzeztünk, gyerekeknek is táborokban volt, és ugye az egy nagy élmény tud lenni. De ne írjuk be annyival, hogy ott grillezünk, meg jókat beszélgetünk, legyen egy kis ének. Biztos, hogy van a baráti körünkben legalább egy ember, aki szívesen énekelne, de nem mer. Vagy szavalna, de rég nem tette meg. Hát bátorítsuk egymást arra, hogy legyünk újra gyerekek, hogy mutassuk meg, hogy mi mindent tudunk még, mert minden ilyen rég eltemetett, vagy rég nem használt talentumunk, az szívesen följön a felszínre, és az tölt. Sokkal jobban tölt, mint hogyha a múzeumokat pipáljuk, és ugye tudjuk, hogy hány százalékkal megyünk el az egész ből, amit láttunk, hát mennyire fogunk emlékezni másnap? Igen. Három festményre, négyre max?
1: Átmentem hallgatóba, tehát tök érdekes, innen folytatjuk, lesz még miről beszélgetni. Picit majd arról beszélgetünk, nem csak az életünk, hanem szerintem, és ezt majd alátámasztom példával, laikus példával a szakembernek, hogy felgyorsult a nyaralásunk, és beszélgetünk erről. Zene, aztán folytatjuk Estót Mártával. Hogyan is nyaraljunk jól?

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Kedves aggatók, remek témánk van, és remek aktuális témánk, hogy itt a nyár, hurrá nyaralunk, most mindent elmondtam, zanzás itt van, mi eddig volt. Szakember a vendégem, Estót Márta, hogyan kell jól, tudatosan és úgy nyaralni, hogy az tovább mutató legyen. No, beszélgettünk a zene alatt, hogy amellett se menjünk el, hogy a szinglik, ugye ez egy új szó, hát nem, itt van velünk élő szó, nem tudom, szerintem 20 éves, nem tudom hány éves maga a szó, tudjuk mit jelent, ők hogyan nyaralnak, mert én most ugye nekem nagy gyerekeim vannak, 19-23, nekünk már az az ünnep, hogy mi még együtt megyünk. De, tehát ez nem szerint nyarás, de akinek nem ilyen szerencsés, vagy nem alakult így az élete, attól még lehet szerencsés, egyedül másképp nyaral egy szingli, vagy neki kompromisszumokat kell kötni, vagy hogy néz ki egy szingli nyaralás?
2: Hát egy nem tudatos szinglinek egész biztos, hogy kompromisszumokkal teli szokott lenni a nyaralás, azaz alkalmazkodik másokhoz, esetleg párokkal utazik, vagy hozzá hasonló barátokkal, barátnőkkel, és ott ugye nem feltétlenül érvényesíti, vagy érvényesül a saját akarata, vagy a saját vágya. Abból adódóan, hogy egyedül él, feltételezhető, vagy legalábbis én azt láttam, hogy azt feltételezik, hogy nem fontosak. Uh-huh. Tehát az, amit ők gondolnak, vagy amire ők vágynak, az nem annyira fontos. Ezért nagyon könnyen alámennek a társaság akaratának. Aha. Ami helytelen, mert a szabadság és a nyaralás pontosan arról szól, hogy mindenki egyformán próbálja megélvezni. Persze nem lesz az, hogy most kipipáljuk 100% arányosan, hogy egyformán élveztük, de hát vegyük ki a legjobbat és a legtöbbet belőle, anélkül, hogy stresszel töltsön ez el minket. És hát a szingliknek nyitott szemmel és szívvel érdemes járni, amikor nyaralnak, mert a lehetőségek tárháza hatalmasan növekszik ilyenkor. Miért is? Egy baráti körben sokkal fesztelenebb, sokkal könnyedebben kommunikál, azaz, ha a figyelme egy picit kifele is fordul, akkor találkozhat olyan szempárral, és olyan személlyel, akiből aztán lehet bármi, vagy amiből lehet bármi. Szóval érdemes nyitott szívvel és nyitott szemmel járkálni, és közben odafigyelni, hogy a boldogság és az öröm az jelen maradjon.
1: Tehát a legjobb esetben nem szinglinként ért haza, hanem párosan.
2: Hát azért mondjuk
1: jó,
2: úgy, hogy
1: afelé vezető úton
2: érdemes, mert, és érdemes egy picit rugalmasabban gondolkodni külföldön, mert főleg a külföldre utazunk, mert külföldön az emberek könnyebben barátkoznak, könnyebben ismerkednek, mint idehaza. Mi visszük egy picit magunkkal ezt a kis merevséget, érdemes nyitni.
1: Én azt vettem észre, hogy az ember úgy lép fel, én egy nagyon beszélgetős alkat vagyok, talán azért is ülök itt ebben a helyen, de hogy ha belépek, teszem azt, volt nekem vidékjáró műsorom, és akkor beléptünk a kocsmába, és ott elkezdtünk beszélgetni, és megnyílnak az emberek, hogyha. Tehát lehet, hogy ha az egyén picikét tud változni, akkor talán a visszacsatolás is más, nem? A picikét el kell felejtenünk ezt a, hogy mondja, ezt a oldalra nézünk, vagy befelé fordulunk, beszélgessünk, nem? De te is szerintem, ahogy most vagyok, szerintem nyitott arc vagy. Biztos, hogy beszélgetős
2: vagy. Én is beszélgetős vagyok. Ugyanakkor azt ne feledjük, hogy a szinglik sokat vannak egyedül, tehát nem feltétlenül válik ez javukra, hogy sokat vannak egyedül, és megszokják ezt, amit az előbb is mondtam, hogy lehet, hogy nem fontos az a minden, amit ő mondani akar, ő az ő személye nem fontos, vagy nem annyira értékes, vagy csak pusztán megfigyelő, mert annyi sérelem érte, hogy a megfigyelő státusz az bizalmat kell több számára.
1: De van egy szingli ügyfeledet, teszem azt, és mondjuk menj nyaralni, akkor tudsz neki olyan tanácsokat adni, hogy minden szituba, hogy viselkedjen, hogy legyen bátrabb, legyen kommunikatívabb, tehát hogy ezen múlik az egész, nem? Tehát egyfajta szakemberi háttérrel a háta mögött megy el nyaralni, nem?
2: Hát ha nem coachingra jön, hanem NLP-re, akkor mindenképp igen, azt tanácsolom, hogy ne menjen csoportos utakra. Ne fizessen be csoportos utakra.
1: Mert sokan azt hiszik, hogy majd ott akkor majd
2: Mert elvonják a figyelmet, azért ott előre megírt útvonalak vannak, tehát ott nem lehet szabad. Ott azt csinálod, ami már előre meg van írva. A nyaralás, meg a szabadság, meg arról szól, hogyha nincs kedvem valamihez, akkor visszaléphetek. Uh-huh. Anélkül, hogy magyarázkodnom kelljen, anélkül, hogy valaki fölrója, hogy most vesztesség érhet, hanem szabadon dönthessem el, hogy én most mást szeretnék, és akkor csináljam azt, ami jön. Uh-huh. Tehát, hogy erről kellene, hogy szóljon a szabadságunk, hogy csináljuk, ami jön.
1: Uh-huh. Na, innen folytatjuk még ezt a remek témát. Estót Mártával lesz, miről beszélünk. Nyaralunk, hiszen itt a nyár, de most zenélünk.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé, Puczi Attilával.
1: Folytatjuk a témát, kedves hallgatók, ez a kanapé, és a témánk pedig a tudatos nevelés. Estót Márta szakember segíts, mosolygó szakember segítségével, ti nem látjátok. Na, mondtam már korábban, hogy szerintem felgyorsult a nyaralásunk is, én tudom, mit látok, Márta, hogy az emberek mennek, és függők vagyunk, ezt te mondtad. Ott van a kezünkben a telefon mellett egy profi fényképezőgép is. És nem élik meg az emberek, én így látom laikusan, te meg majd elmondod szakemberből, hogy mennek, és mutatom, azt lefotózza. De ilyen ezt elmondtam, 5 fotót készített, mindig az a kérdés bennem, hogy na ezt mikor nézi meg, vagy mit mond neki az a rosszul készített fotó. Nem az van, hogy picikét másoknak akarnak ezek az emberek nyaralni, hogy megmutatni, hol voltak, és nem élik meg a pillanatot, nem élik meg azt, hogy ott vannak egy épített örökség helyszínén, megfogják a falat, átérzik. Szerintem kicsit gyorsan nyaral a nagy többség szerintem, nem? Vagy létezik ilyen dolog?
2: Gyorsan. Mindent gyorsan csinálunk. Elnézést az univerzális szóért minden, de tényleg mindent gyorsan csinálunk, stresszben csináljuk, versenyben vagyunk az idővel, önmagunkkal és másokkal. És igen, ez a slow living, most van egy ilyen angol új trendi kifejezés, ugye, hogy ez a lassú élet.
1: A slow food után szabad, amit a franciák hoztak vissza.
2: Igen, hogy lassítani kell egy picit ezen az élek és hogyan éleken. És szerintem azért is visszatérek az első gondolatokhoz, hogy a nyaralás nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy kipróbáljuk magunkat új helyzetekben, új dolgokban, ezekben a lassított helyzetekben. Aha. Akár az is, hogy miért ne ihatnék meg egy kb-t 2 órán keresztül egy teraszon.
1: Persze.
2: És mondhatnám azt a barátaimnak, rokonaimnak, vagy a családomnak, hogy figyeljetek, induljatok, majd utolérlek. Uh-huh. Engedj meg egy nagyon gyors példát, bár nem nyaralás volt, hanem tanulás, oktatás célból Rómában voltam a gyönyörű 6 hölgyel idén tavasszal. Életünkben egyetlen egyszer találkoztunk, egy egész napot töltöttünk együtt egy oktatási teremben, és elutaztunk, és én azt kértem tőlük, hogy úgy menjünk, és hagyják, hogy mutassam meg nekik, hogy mit jelent nem előre megtervezett útvonalokon, nem ott elmenni, ahol a turisták többsége megy, hanem felfedezni kis utcákat, felfedezni új ízeket.
1: Embered vagyok ebben.
2: Illatokat. Abszolút. És leülni és beszélgetni az ott élőkkel, akár a semmiről, de tudjuk, hogy egy másik kultúrában élővel nem lehet a semmiről beszélgetni, abban lesz eszencia.
1: Igen.
2: És azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi évek egyik legjobb pár napja volt utazásban ismeretlen hölgyekkel. Tehát egy helyen laktunk, egyikünk sem volt a másiknak rokona. Sőt, alá-fölé rendelés lett volna, mert ugye én egy tréneri pozícióban mentem, ők meg fizettek ezért. Mindenről megfeledkeztünk reggelente, amikor elindultunk útnak, mert a felfedezés mindenkinek egyformán jár.
1: És akkor közösen, tehát most ebbe az utcába menjünk be, vagy abba menjünk
2: be,
1: vagy ott van egy kávézó, üljünk be oda.
2: Így van. A spanyol lépcsők volt a legjobb példa erre, hogy ugye a turisták ott topzódnak a lépcsők körül, és mit ad Isten, hát egy icipicivel odébb van egy kávézó, ahol fagyit árulnak, de ennek van egy emelete. Uh-huh. És bátran megkérdeztem a pincét, hát mi van az emeleten? És azt mondja nekem, hát ott reggeli. És mondom, föl lehet menni, ha reggeliznek. Hát hogy ne reggeliznék? Hát fölmenjük. Úgyhogy a spanyol lépcsőt az első emeletről gyönyörűen ráláttuk, anélkül, hogy a többit is. És mi tudtuk élvezni egymás társaságát, és közben láttuk azt, amiért mások a napsütésben ott fortak.
1: Erre még ráhúzhat a tudatos érzelmet egy minőségi turizmus is. És itt nem a pénzről van szó, mert nyilván nem horrorösszeget fizettél reggel, hanem az, hogy ott voltál, olasz ízeket adtál magadnak, és akkor nézted nyugodtan, miközben lent meg tobzottak, és készültek a selfie parádé.
2: És engedj meg még egy gyors példát ebből. Azt kértem a hölgyektől, hogy tegyük el a telefont. 2 hölgy nehézségbe ütközött, az egyik, hogy azt mondta, ő nem tud angolul, nem tud semmilyen más nyelven, csak magyarul, mi lesz vele. És mondtam, hogy itt mindenki külön válik, mindenkinek más a vágya, hát éljük a vágyainkat. Na jó, de hol találkozunk, és hova megyünk vissza? És mondtam, hogy hát olyan jó helyen lakunk a Vatikánhoz, hogy bárkit megkérdezel, hogy Vatikán, az meg fogja mutatni neked, hogy merre, az arra. Tehát csak szabadon indulj el. Tudod, mi az érdekes? hogy akaratlanul mindenki ugyanarra helyre érkezett, tényleg? És találkozott.
1: De külön utak van?
2: Külön utakon, külön időben. Úgyhogy nem kommunikáltak egymással, mert nem volt telefon.
1: És tele voltak élménnyel.
2: Tele voltak élménnyel. És a hölgy, aki nem tud nyelveket, gyönyörűen oda talált. Gyönyörűen oda talált, és meglepődött, hogy jé, ott van a kis csapat. Hát de hogy van ott a csapat? Hát ők is ott találkoztak. Nem volt semmi előre megbeszélve. Szóval az útjaink így is úgy is egymáshoz vezetnek, ha egymásra vagyunk hangolódva.
1: Na hát ez de remek végszó volt, picikét hosszabbak lettünk, de érdekes volt, és most kaptatok némi képet, némi hangot arról, hogyan is

0: Kedves hallgatók, én a zene alatt elbúcsúztam vendégünktől, Estót Mártától, akivel arról beszélgettünk, hogy hogyan kell jól és tudatosan nyaralni, majd elmesélte egy leendő élményét, egy barátnőjével elindulnak Lengyelországba, és megbeszélte azt, hogy visszafelé, amikor utolsó éjszakát töltik az országban, kocsival mennek jobbra-balra össze-vissza, akkor ne foglaljanak szállást Magyarországon, majd valahol keresnek egy szállást. Ez is egyfajta szabadsága ennek a nyaralásnak, úgyhogy kövessétek a példát, és nem kell mindent leszervezni, és jól kell nyaralni, és így lesz tulajdonképpen a nyaralás is kellemes élmény. Nos, ez volt a kanapé első 3 órán, remélem tetszett, érdemes volt maradni. Velem a jövő héten újra találkozhatok, akkor is igyekszem igen érdekes témákat hozni. Ti azonban sehol nem menjetek, hiszen a kanapé folytatódik. Én Puc Attila voltam, a viszonthallásra.
1: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Benyújtotta az alaptörvény módosítási javaslatát a kormány. Kiterjedt erdőtüzekkel küzdenek Európa szerte. Marad a napos, komoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztián.

0: Anna vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a nemzeti vagyon visszaszerzési és a védelmi hivatal létrehozása. Semmiképpen nem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek a benyújtott alaptörvény módosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel hetilapnak adott interjújában az államfő. Sulyog Tamás hangsúlyozta, hogy nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diploma átadó ünnepségén Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Az eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kis hajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes óceánon. Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok.
1: Időjárás.
2: Idehaza napos, gomoly felhős idő várható. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Argyelán Kriszta vagyok, és 3 után mondom is, hogy milyen témákkal várlak benneteket. Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával, gyakorló anyukával menüsort hozunk nektek. Finom jégkrémet és bundázott karfiolt készítünk gluténmentesen. Aztán a pénzügyi percekben megnézzük, hogyan változott a Széchenyi kártyaprogram, illetve az utolsó órában a kamaszoknak való olvasnivalót ajánlunk a nyári szünetre. Walk on Water, ez pedig már a 30 Seconds to Mars felvétele, amit már is indítok.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, köszi, hogy ti is itt vagytok velünk, a 98.6 Manna FM kanapéját hallgatjátok, Argyelán Kriszta vagyok, és hát valljuk be, hogy elkezdődött az iskolai szünet, a nyári szünet, táborok, nyaralás, meg hát ott vannak a hétköznapok, amikor meg kell oldani, hogy valami finomság kerüljön a gyerekek asztalára, és bizony-bizony sokunknak okoz ez fejtörést, hogy mégis mi lenne az, amit szívesen ennének, ami több napig is jó esetleg, és akár még a nagy melegben is hűsítő falat lehet. Kohári Éva gasztroblogger pedig itt van, és nem csak ebben segít, hanem abban is, hogy még a gluténérzékenyek is finomságokhoz juthassanak. Na, mit főzünk ezúttal, milyen segítséget tudsz nekünk adni, Éva?
1: Sziasztok! Hát igen, sajnos ugye nincsen egyszerű dolgunk kitalálni, hogy mit is főzzünk pillanatok alatt, pláne amikor így tombol a kánikula. Én indítottam is a csatornáimon egy sorozatot, hogy nyári inspirációk az anyamenzáról, úgyhogy javaslom mindenkinek, aki esetleg szeretne inspirációkat gyűjteni, meríteni bitang egyszerű ételekből, amit a gyerekek általában szeretnek, akkor nézzenek be a Gluténmentes Ízik oldalra. Most viszont egy ilyen bundás karfiót hoztam nektek, ami tulajdonképpen egy rántott karfiol, csak sokkal gyorsabb és egyszerűbb bundázni, mint hogyha külön forgatjuk rizsbe, meg tojásba, meg zsemlemorzsába, és a végeredmény az megszólalásig olyan, mint hogyha simán csak kirántjuk a karfiolt, és desszertnek pedig készültem egy jégkrémtortával, ami szerintem simán fölveszi a versenyt bármelyik ilyen prémium kategóriás bolti jégkrémmel, és tényleg csak pár egyszerű alapanyag szükséges hozzá.
0: Mivel kezdünk?
1: Akkor először legyen a főétel, és akkor utána jöjjön a desszert szerintem.
0: Benne vagyok, akkor nézzük, hogy mi kell hozzá.
1: Szükségünk van egy fej karfiolra. Én, hogyha pici rózsákra szedem a karfiolt, akkor nem szoktam előfőzni vagy párolni a karfiolt, mert tökéletesen megpuhul. Nyilván, hogyha valaki tart attól, hogy az olajban nem fog rendesen megpuhulni a karfiol, akkor egy picit forró vízbe pár perc alatt meg is párolhatja ilyen roppanosra, de tényleg, hogyha kicsi rózsákra szedjük, akkor erre nincsen szükség. Kell nekünk 130 g rizsliszt, 20 g tápióka vagy kukorica keményítő. Nyilván ezt, aki nincsen semmilyen diétánvel, csak aki hagyományos nagy titkával, vagy bármilyen hagyományos liszttel, kell 2 nagy csipet só, 1 kávés kanál fokhagymagranulátum, 1 kávés kanál fűszert paprika, 1 nagy csipet frissen őrölt fekete bors, 1 kis csilipehely, természetesen ez elhagyható, 1 kis oregano, ez is szintén elhagyható, 2 darab emmes méretű tojás és körülbelül 1 deciliter víz. Szükség szerint kell nekünk zsemlemorzsa, nyilván aki gluténmentes diétán van, ugye szigorúan gluténmentes zsemlemorzsát válasszon, és a sütéshez olaj.
0: Na hát akkor megvannak a hozzávalók, hogy magát a panírt hogyan készítsük el, és Éva elárulta nekem, hogy van egy tök jó panírozási trükkje is, amit szintén megoszt majd velünk, mert hogy én tényleg az egyetlen dolog, ami visszatartó erő, hogy ilyen rántott dolgokat készítsek, nem az, hogy az olaj mellett kell állni egész nap a forró levegőben és sütni, hanem hogy a panírozást utálom, amikor az ujjaimra ragadnak a rétegek, és vége láthatatlan a folyamat, szóval van erre egy gyorsító módszer, és amit nem sokára elmond nekünk, Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója.

0: Jó, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM-en, akár vasárnapi ebédnek is beillhet, de a következő napokban is kipróbálhatjátok Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójának menüsorát, amiben az első helyet a bundás karfiol kapta. Elmondtad ugye a hozzávalókat, egy fej karfiol, 130 g gluténmentes univerzális liszt, 200 g tápióka keményítő, ki lehet váltani ezt egyébként hagyományos liszttel, és 2 sipet só, 1 teáskanál fokhagyma granulátum, fűszer paprika, kevés bors, oregano, só, 2 emmes tojás, 1 deci víz, csilipehely, zsemlemorzsa és olaj a sütéshez. Na akkor lássuk, hogyan kell készíteni a panírt.
1: A karfiolt szedjük apró rózsáira, alaposan mossuk meg. Egy keverőtálba kézi habverővel keverjük össze a rizslisztet, keményítőt és a fűszereket. Ehhez adjuk a tojásokat, a vizet, majd ezt egy kézi habverővel keverjük csomómentesre. Egy mélyebb lábosban forrósítsuk fel az olajat. A karfió rózsákat forgassuk meg ebbe a kis bundába, ebbe a keverékbe, majd onnan tegyük át a zsemlemorzsába, ott is forgassuk meg, azt már itt teljesen hagyományos módon, majd mehet a forró olajba, és süssük aranybarnára, majd szedjük konyhai papírtörlőre. Tehát ez tényleg sokkal gyorsabb, mint hogyha külön megforgatnánk a karfiolokat rizslisztbe, tojásba vagy zsemlemorzsába.
0: Mi a panírozás titka nálad otthon, hogyha rendszeresen panírozol, akkor hogy csinálod? Egyébként én nagyon-nagyon nem szeretem a hátamon fölára szőrtőle.
1: Tipp és egy ötlet, aki maradna a hagyományos panírozási módszernél, és ugyanez működik cukkinivel, vagy rántottök esetén is. Én a lisztet, a tojást és a zsemlemorzsát olyan tálkákba szoktam tenni, aminek van jól záródó teteje, és akkor így több karfiolt vagy cukkinit beleteszek a rizslisztbe, összerázom, átteszem gyorsan a tojásba, összerázom, majd a zsemlemorzsába. Tehát ugye ez a másik fajta trükk, hogy meggyorsítsuk a folyamatot.
0: Jöjjön akkor a desszert, mert hogy desszert nélkül nincsen egy normális nyári hétköznapi ebéd sem. Lehet szó akár mondjuk rizsfelfújtról, vagy valamilyen hűvös frissítőről, mint amilyen a következő desszertünk lesz, a málnás jégkrémes stracciatella torta. Hogy hogyan kell elkészíteni, és hogy mi a trükkje, ezt is kiderítem nem sokára. Maradjatok ti is Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával folytatjuk hamar. Köszönöm.

0: szép felállni.
1: Frissítő nyári édesség, ami legalább olyan finom, mint ami a boltban kapható méregdrágán, hogy hogyan készíthetjük Málnából a jégkrémtortát Jasmine Thompson és Bruno Mars után árulja el nekünk Kohári Éva gasztroblogger itt a Manna kanapéban.
2: Pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: hálás vagyok, hogy a 98.6 Manna FM mellett tettétek le ti is a voksotokat. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és hát valljuk be, szülők, ilyenkor azért már a második hét után törjük a fejünket a szünidőben, hogy mi legyen a menü, mit dobjunk össze a gyerekeknek, legyen szezonális, legyen könnyen elkészíthető, ne kelljen vele sokat pepecselni, és mondjuk abszolút menő legyen a gyerekek körében is. Hát itt volt a bundás karfiol, ami mellé még ráadásul Éva elmondta nekünk a saját panírozós trükkjét is, de itt van a desszert, amibe ezúttal csoki is kerül, majd meg málna is, na akkor menjünk ezzel tovább.
1: Na hát, ez a Melnestra csatellás jégkrémtorta nálunk akkora sikert aratott, hogy gyorsan be kellett szereznem még egy ilyen kis tároló dobozt, amiben összeállítom ezt magát, ezt a jégkrémet, mert azt mondták a gyerekeim, hogy ilyennek mindig kell lenni a fagyasztóba, úgyhogy tényleg érdemes mindenkinek elkészíteni, étlésztet elő sem fogunk venni, úgyhogy ez már alapvetően gluténmentes, és akinek van ilyen pálcikás jégkrém készítő kis formája, nyugodtan abba is elkészítheti, de nem érdemes elaprózni, ha rám hallgattok.
0: Jöjjenek a hozzávalók!
1: Szükségünk van a jégkrémhez 3 deciliter hideg habtejszére, 100 g sűrített tejre, 100 g csoki forkácsra. Hogyha nincsen csoki forkácsunk, akkor nyugodtan a táblás csokoládét ilyen nagy lyukú reszelővel le lehet reszelni, és tökéletesen megfelel az is hozzá. És szükségünk van még málna szószra. Most ez a málna szósz, ez lehet akár boltban vásárolt málna lekvár, amit egy picit fölvizezünk, hogy hígabb legyen, de én azt szoktam csinálni, hogyha kertbe terem éppen málna, akkor egy kis cukorral összerotyogtatom, átpasszírozom, üvegekbe töltöm, és beteszem a hűtőszekrénybe. Én itt nem szoktam sűrű lekvárra főzni, hanem tényleg csak egy pár percig rotyogtatom a cukorral, és már passzírozom is le. És ez zseniális jó, nem csak ehhez a jégkrémhez, hanem akár nudlihoz, vagy palacsintába, vagy hogyha ilyen sajtortát készítünk, akkor arra így rácsorgatni. Szóval tök jó, hogyha ilyen málna szószunk van otthon, de ezt természetesen fogyasztott málnából is el tudjuk készíteni, nem kell hozzá friss málna. És akkor a jégkrém tetejére még bónusznak, extrának kis olvasztott csokoládét lehet majd tenni.
0: Ahogy hogyan készül a torta, beavat bennünket a részletekbe nem sokára Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, aki már évről évre azzal foglalkozik, hogy mindenféle kedvenc receptet gluténmentesen is kikísérletezzen a családja számára. Sára kamaszlánya 5 éves kora óta gluténérzékeny, kisfiánál pedig a tej az, ami kritikus, úgyhogy tényleg Évának nagyon elő kell vennie a kreativitását és a leleményességét ahhoz, hogy egy ilyen nyári szünet időszakban a menüsort meg tudja oldani, és szerencsére Éva megosztja velünk ezeket a tapasztalatait is, hogy például náluk mennyire nagy sláger a málnás jégkrémtorta, azt már elmondta, mert hogy még egy tároló edényt kellett venni, hogy mindig lehessen ilyen a fagyasztóban. Pillanatok alatt elkészíthető, nem sokára ezzel folytatjuk itt a Manna kanapéban.

0: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM-et választottátok így vasárnap délután is, amikor a kanapéban gluténmentes finomságokat készítünk Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. És hát itt volt a málnás jégkrém torta, aminek elmondtad már Éva a hozzávalóit, 3 deci hideg hab tejszín, 100 g sűrített tej, 100 g csoki forgács, vagy a táblás csokoládé lereszelve a nagy lyukú reszelőn, illetve málna szósz, ami lehet bolti lekvár egy kicsikét vizezve, vagy pedig a málna cukorral összerotyogtatva, mert hogy az is nagyon jól tud működni. Kicsikét sűrű, mint a szörp, de nem annyira sűrű, mint a lekvár, illetve majd még olvasztott csokoládé kell a tetejére. Na lássuk akkor, hogy hogyan készül a málnás jégkrém torta.
1: A hideg hab tejszínt öntsük egy keverőtába, adjuk hozzá a sűrített tejet, majd lazán habosítsuk fel. Itt nem kell kemény habbá verni, elég az, hogyha ilyen megtartja már a formáját, de nem kell, hogy kőkemény hab legyen belőle. Egy spatulával forgassuk bele a csoki forgácsot, és simítsuk bele egy jól zárható dobozba vagy tálba. Ugye lehet kapni már olyan ilyen tároló dobozokat, tálakat, aminek üveg az alja, a műanyag a teteje, amit így rendesen rá lehet csukni, azok tökéletesen jók hozzá. Csurgassuk rá ezt a málna szószunkat, és egy spatulával néhány mozdulattal így forgassuk bele, de így nem kell tökéletesen elkeverni, hanem nagyon jól mutat, hogyha ilyen málna szósz csíkok lesznek majd benne, ezt nyilván majd meg fog fagyni, ugye? De ez isteni finom menne, ugye ez a savanykás kis réteg. Ha szeretnénk, akkor a tetejére, az egésznek a tetejére csurgathatunk még egy kis málna szószt. Én ezt már így nem szoktam belekeverni, picit így elsimítom a tetején, és akkor egy ilyen málnás réteggel záródik. Fedjük le, tegyük egy éjszakára a fagyasztóba.
0: Na ott tartottunk, hogy egy napig pihen a jégkrémtorta a fagyasztóban, mikor megy hozzá a csoki?
1: Másnap, amikor már úgy megfagyott, akkor a tetejére húzhatunk egy vékony olvasztott csoki réteget, ezt ki is lehet hagyni, tényleg ez már ízlés kérdése. Amint ez a csoki megdermed a tetején, hát ugye ez pillanatok alatt meg fog rajta dermedni, mert maga a jégkrém az ugye meg van fagyva, teljesen hideg, akkor már telelhatjuk is, kanalazhatjuk is. Hogyha pár percig hagyjuk szobahőmérsékleten kicsit melegedni a jégkrémet, akkor gyönyörű szépen lehet szeletelni, és tényleg olyan lesz, mint egy ilyen jégkrém torta.
0: Nagyon szépen köszönöm Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával töltöttük az időt itt a Manna FM kanapéjában 3 és 4 óra között, és Éva a szokás szerint hozott nekünk két finomságot is, amit akár nyári menünek is bedobhatnak a szülők ilyenkor, amikor ugye törjük a fejünket, hogy mi legyen az, amit itt hagyunk a gyerekeknek hétközben az asztalon, amit könnyen meg tudnak maguknak melegíteni, vagy könnyen elő tudnak venni például a fagyasztóból is, úgyhogy bundás karfiolt és málnás jégkrém tortát dobtunk össze, ráadásul ehhez a másodikhoz még lisztet sem kellett elővenni, tehát abszolút gluténmentes volt a recept. Hogyha szívesen visszahallgatnátok, vagy valamilyen mozzanat lemaradt, akkor visszahallgathatóvá fogom tenni a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on, nyugodt a perceitekben újra hallgathatjátok, illetve Kohári Éva saját oldalán, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoportban is megtaláljátok majd ezeket a recepteket. Ha pedig van kérdésetek, vagy témajavaslatotok, akkor jöhet ez is SMS Viber formájában, például 0677 1986.

0: 4 óra után pénzügyi percekkel várlak benneteket. A vállalkozások számára fontos info, hogy a Széchenyi kártya programban változások történtek. Texas Hold'em Beyoncé, ezzel a dallal indítok, aztán ráfordulunk a témára szakértőmmel, Argyelán Józseffel.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Erdőtüzekkel küzdenek Európa szerte. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diploma átadó ünnepségén Horváth Péter tudománypolgár.

0: politikai és innovációs államtitkár. Az eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehetett át diplomát. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este, az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a 2 nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Miközben sorra dőltek meg a hőrekordok a múlt héten, szombat hajnalban a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették idehaza. A különleges mikroklimájú Mohos-töbörben -3,8 fokot mértek, írja az Időkép. A Miskolci Egyetem a Zsidóréti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást. Időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. Hasonlóan kellemes nyári idő várható a következő napokban is.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 4 óra után is köszi, hogy a Manna kanapéban együtt rádiózhatunk, így vasárnap délután, amikor is jön a pénzügyi percek, aktualitás megint. A cégeket, vállalkozásokat érinti, változott ugyanis a Széchenyi kártya program, hogy mik a pontos változások, Beyoncé és a Texas Hold'em után bele is vágunk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en, ez már a pénzügyi percek, szakértőmmel Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A Széchenyi kártya programról fogunk beszélgetni, mert hogy változások történtek ezzel a támogatási lehetőséggel kapcsolatosan, és akkor már is mondjuk a részleteket.
1: Nem csak a lakossági, hanem a vállalkozásoknál is komoly fennforgások vannak, elég csak a Széchenyi kártya átalakítására gondolni. Hogy a Széchenyi kártya, vagy más néven Széchenyi kártya program, Széchenyi hitel, egy támogatott vállalkozói hitel. Eddig gyakorlatilag fix 3%-os kamat mellett kaphattak a vállalkozások különböző célokra. Kölcsönt lehetett akár beruházási célra, vagy akár valamilyen likviditási célra, folyószámlahitelkeretet, forgóeszközhitelt kapni fix 3%-os kamat mellett. Azonban ez a helyzet megváltozott. Június 18-án ugyanis bejelentette a kormány, hogy a likviditási célú Széchenyi hiteleket átalakítják.
0: Mi érintett ebben az átalakításban?
1: Érintett egészen konkrétan a Széchenyi kártya folyószámla hitel Max Plus, a Széchenyi turisztikai kártya Max Plus, valamint a Széchenyi likviditási hitel Max Plus. Tehát ez a három konstrukció érintett az átalakításban. Július 15-től kötött szerződések esetében a konstrukció kamatozása megváltozik, most már nem fix 3% lesz a kamatszint, hanem gyakorlatilag a három havi bubor értéke lesz az a fizetendő kamat, amit fizetni kell a vállalkozásoknak.
0: Ez mit jelent lefordítva?
1: Ez két dolgot jelent egyből. Egyrészt a bubor értéke a bejelentéskor 5,89% volt, tehát ez jelent egy azonnali emelkedő kamatszintet. A másik, hogy ugye három havonta az aktuális bubor értékének megfelelően kell majd megfizetni a részleteket, illetve annak megfelelően fog tovább folytatódni a kamatozás, tehát a kiszámíthatóság is mondjuk úgy megszűnik, és egy változó kamatozású konstrukció lép a helyébe. Ugye a július 15-től kötött szerződéseket említettem, viszont maga az átalakulás már június 15-én jelentették be, és már másnap, azaz június 19-én életbe lép abból a szempontból, hogy az új igényléseknél legyen szó akár teljesen új program igénylésről, vagy mondjuk valamilyen hosszabbításról, már csak az új feltételekkel lehet kérelmet beadni. Tehát gyakorlatilag nincsen itt türelmi idő, hogy most kap észbe egy cég, és benyújtja a kérelmet, és akkor még a régi kamatok mellett megkaphatja a hitelt. Itt már gyakorlatilag az új feltételekre tud igényt és benyújtani mindenki, és július 15-től erre is tud szerződni. Egy kis kapu van, akiknek pont most járt volna le a Széchenyi kártyája, ezen időszak alatt, azok gyakorlatilag még július 14-ig úgy le tudnak szerződni, hogy esetlegesen a kérelmet a hosszabbításra azt július 18-át követően nyújtották be.
0: Folytatjuk akkor innét tovább, hogy pontosan mit jelent ez a kamatemelkedés, hogyan változhat a törlesztő részlet, konkrét példákon keresztül mutatjuk majd be nektek, szakértőmmel Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.

0: Változik a Széchenyi kártyaprogram a 98.6 Manna FM kanapéban, a pénzügyi percekben erről beszélgetünk szakértőmmel, Argyenán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és akkor elmondtad, Józsi, azt, hogy a likvid hiteleknél változik a fix 3%-os kamat, három havi buborhoz lesz kötött majd. Na, mit jelent ez a kamatemelkedés? Hogyan változhat a törlesztő részlet? Nézzük meg ezt egy picit.
1: Nézzük meg ezt két példán keresztül. Induljunk ki abból, hogy van a vállalkozásnak, vagy szeretne a vállalkozás egy 100 millió forintos hitelkeretet, amit teljes egészében kihasznál. Ha 3% a kamat, akkor a havi kamattehere erre 250 ezer forint lenne, tehát éves szinten nyilván 3 millió forintot kellene fizetni. Ha tényleg 5,89%-ra emelkedik a kamat, akkor a havi teher az 491 ezer forint körül lesz, és a teljes éves költség az 5,89 millió forint. Tehát ténylegesen emelkedik a teher. Viszont, hogyha a piaci hitelekre gondolunk, tehát azokra, amelyeket nem támogat az állam, ott is ezek, azok is jellemzően valamilyen buborhoz kötött, tehát valamilyen bankközi kamatlábhoz kötött változó kamatozású kölcsönök. Ott viszont nem csak a bubort kell megfizetni kamatként, hanem a bank kér egy fix felárat. Ez banktól, illetve vállalkozástól is függ, akit hiteleznek, de olyan 2-3-4% szokott lenni. Ha abból indulunk ki, hogy 3% a felár, akkor ugyanerre a hitelre piaci alapon havi szinten 740 ezer forintot, 741 ezer forintot kellene fizetni, és a teljes költség az meg olyan 8,9 millió forint körül alakulna. Tehát látható, hogy valóban emelkedik a törlesztő részlet, éves szinten a kamatteher az 2,8-2,9 millió forinttal nőne, ha a bubor változatlan maradna, viszont még mindig durván 3 millió forintot spórolt a cég, azért mert támogatott hitelt választott piacival szemben. Ugye most folyószámlahitelről beszélünk, ami úgy működik, hogy havonta kamatot fizet a vállalkozás, és a leáratkor, a futamidő itt 1-2-3 év szokott lenni, leáratkor fizeti vissza a teljes kihasznált tőkét, illetve időközben is feltöltheti természetesen, de hogy itt nincsenek, csak itt a kamatterhet érdemes számolni. Ugyanakkor vannak olyan normál klasszikus hitelkonstrukciók is, mint mondjuk a likviditási hitel, ahol gyakorlatilag előre megkapja a teljes összeget a cég, és a havi részletekben egyenlő részletekben kell visszafizetni, mondjuk úgy, mint egy személyi kölcsönzői lakáshitelt a lakosság esetében.
0: Ha ennél is nézünk egy példát, akkor hogyan alakulnak a havi terhek?
1: Ha ezt is példaként nézzük, akkor mondjuk a 100 millió forintot vett fel a cég, három éves, vagy venne fel a cég 3 éves futamidőre, akkor 3,3%-os kamat mellett a havi teher az 2,9 millió forint fölött lenne, tehát a 2 millió 908 ezer egészen konkrétan, amit havonta fizetni kellene. Összességében 104,7 millió forintot rendezne a cég. 5,89%-os kamat mellett, ami ugye a bejelentéskori bubor értéke volt, a havi teher az 3 millió 37 ezer lenne, a teljes visszafizetés meg 109 millió 350 ezer forint körül alakulna. Itt is látható, hogy érdemben megemelkedik a teljes teher. Itt ugye 3 év alatt 4,6 millió forint növekedésről beszélünk, viszont itt is piaci alapon, ha úgy van, ez a 8,89-es kamattal beszélünk, tehát azt mondjuk, hogy a 3 havi buborra még 3% felárat tesz a bank, akkor még mindig 5 millió forinttal több lenne a teljes visszafizetés erre a 100 milliós kölcsönre, tehát azért még mindig érdemi a kamat támogatási rész.
0: Na, hogy miért alakítják át ilyen formában ezt a konstrukciót, azért erre is ki fogunk még térni egy picikét a folytatásban. A beszélgető partnerem továbbra is a bankmonitor.hu vezető elemzője, Argyenán József.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene cégek, vállalkozások számára fontos info, hogy átalakul a Széchenyi Kártya program. A változásokról még Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével fogunk beszélgetni, de előbb jön Billy Joel és a We Didn't Start the Fire.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.
2: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
3: 98.6
1: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kanapézzunk együtt a 98.6 Manna FM-en a pénzügyi percekben, amikor is a Széchenyi kártya program változásairól beszélgetek szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Ugye ott tartottunk, hogy a likvid hitel 3%-os fix kamata megváltozik, és a 3 havi buborhoz kötött lesz ez a kamat. Na de miért alakítják át ilyen formában ezt a konstrukciót? Erről is beszéljünk azért egy picit.
1: Ugye ezek a likviditási célú vállalkozói hitelekről azt kell tudni, hogy van bizonyos cél, amire nyújtják őket, de alapvetően szabad felhasználásúak. Tehát nem ellenőrzi senki azt, hogy ez a cél teljesül-e. Tehát most nem nézi meg azt a támogató fél, hogy most ebből tényleg forgóeszköz lett vásárlásra, készletezésre fordította a vállalkozás, gyakorlatilag szabad szélre elköltheti. Viszont számos cég gyakorlatilag kihasználta ezt a lehetőséget, és fölvette a kedvezményes kamatozású hitelt, majd valamilyen formában úgy átforgatta, hogy abból állampapírt vásárolt. Jóval magasabb kamat mellett. Tehát kvázi duplán nyerészkedett, hiszen kapott egy kedvező kamatozású hitelt, és amit az állam még mellé fizett támogatást, tehát ott is az állam bukik, illetve megfinanszírozta az államot jóval magasabb kamat mellett, az állam itt is bukik. Tehát kvázi a vállalkozás mondjuk úgy nem fejlődött a kapott pénzből, hanem mondjuk úgy, hogy kijátszás félig meddig illegális, igazából nem illegális, de egy kijátszásszerű dolog keretében duplán lehúzták az államot, és profitot termeltek ebből a hitelből a cégek. Ezt a kiskaput hivatott bezárni ez az átalakítás alapvetően.
0: Akkor jó döntés volt erre összességében a kamatemelés?
1: Az azért megkérdőjelezhető, hogy nem lehetett volna másképp bezárni ezt a kiskaput mondjuk a felhasználási feltételek előírásával és annak szigorú ellenőrzésével, de ez egy másik történet, alapvetően a kiskapu kétségtelenül be fog bezárul ezzel a megoldással is, csak mondjuk forgóeszköz, valós forgóeszköz, valós cégfinanszírozási likviditási hitelek is drágábbak lesznek, nem csak az ilyen kijátszási megoldások. Azt azonban ki kell hangsúlyozni, két dolgot is. Egyrészt, hogy a beruházási célból tényleges eszközvásárlási, hosszú távú beruházásokat finanszírozó támogatott hitelek, Széchenyi hitelek továbbra is fix 3%-os kamat mellett érhetők el, sőt, ugye bizonyos zöld energiahatékonyságú célú megoldások esetében akár 1,5%-os éves kamat is lehet fixen. Tehát a valós vállalkozói beruházások azok továbbra is igen kedvező kamatozás mellett történhetnek meg. A másik, amit ki kell hangsúlyozni, hogy ez az új hitelekre érvényes. Az az ember, az a vállalkozás, aki egy éve, két éve fölvette a likviditási célú hitelét, még mindig fizeti, annak nem fog emelkedni a kamat, az marad fix 3%-on, illetve azon a kamaton, ami éppen a szerződéskötéskor be lett fixálva, és az marad továbbra is érvényes rá. Tehát itt ez nem fogja érinteni a meglévő szerződéseket, nyilván ha majd lejárnak, akkor ha új szerződést szeretne kötni a cég, akkor már az új feltételek mellett fog tudni. Ugye beszéltünk már arról, hogy változó a kamatozás, és hogy ez plusz kockázatot jelentett, tehát mondjuk itt például a 3 havi buborhoznak megfelelően 3 havonta módosult a kölcsön kamata. Ez kockázat, de nem jelent feltétlenül hátrány.
0: Folytatjuk innét még a beszélgetésünket Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, a partnerem itt a Manna FM kanapéjában a pénzügyi percekben, és a témánk ezúttal a Széchenyi hitelprogram változásai.

0: Pénzügyi perceket hallgatjátok itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, és cégek, vállalkozások számára hoztunk fontos híreket, infókat, ugyanis változik a Széchenyi kártya program, és ott tartottunk, hogy változó kamatozású lesz a likvid hitel, 3 havi buborhoz kötött lesz majd a kamat, de ez nem jelent feltétlenül hátrányt a cégek számára, ezt említetted. Na de miért?
1: Ugye az elmúlt időszakban érdemben elkezdtek csökkenni a bankközi hozamok, kamatok, és érdemben egyébként, és a jegybanki alapkamat is bejelentette azt, hogy kamatvágási miniciklus indul, fogalmazzunk így. Június végén ugye már vágott is 25 bázispontot, és gyakorlatilag szeptemberig még 2-25 bázispontos vágás helyezett kilátásba. Így az irányadó kamat, szint az alapkamat 6,25%-ról lejöhet 5,5%-ra szeptemberre. Nem áll meg ekkor feltétlenül a kamatvágási ciklus, csak a szeptemberi inflációs jelentés alapján majd mérlegel a jegybank, hogy hogyan tovább. Ez egyébként azt is jelenti, hogy a rövid futamidejű bankközi hozamok is érdemben csökkenni fognak, illetve már meg is indult ez a csökkenés. Gyakorlatilag ez az 5,89%-os kamatszint, fogalmazzunk így, ami a bejelentéskor látható volt, ez jó eséllyel őszre egy olyan 50 bázisponttal lecsökkenhet, tehát ilyen 5,3-5,4%-os kamatszint várható szeptemberre. És ez kifejezetten jó hír a vállalkozásoknak, hiszen gyakorlatilag ez a folyamat tovább folytatódna, akkor ugyan persze magasabb a kamat, mint 3%, és igen, változó a kamat, tehát időszakonként a piac aktuális alakulásnak megfelelően módosulhat, de ez a változékonyság jelen pillanatban inkább kedvező irányú a vállalkozások számára, rövid távon mindenképpen. Tehát azok a havi terhek, amiket beszéltünk, hogy hova, honnan indulhatnak majd az új Széchenyi hitelek esetében, ez akár kisebb is lehet, és ugye a cégek számára ez kisebb törlesztő részletet is eredményezhet.
0: Összegezve, mik a legfontosabb infók a vállalkozások számára?
1: Fontos tehát, hogy új szerződésekről van szó, még mindig a piaci viszonyokhoz képest kedvezőbb a kamatozás, az viszont kétségtelen tény, hogy likviditási célú hitelek esetében a támogatott Széchenyi hitelek kamata emelkedni fog, és ugyan jövőben várhatóan ez az emelkedés mérséklődik, tehát kisebb mértékű lesz az idő előadtával, de a 3% elérése azért álomnak tűnik még az elkövetkező rövid időszakon belül, az biztos. Másik fontos tény, hogy a cég vállalkozás beruházni szerette, beruházási célú Széchenyi hiteleket továbbra is igen kedvező 3%-os kamat mellett lehet elérni. Vagy akár ennél kedvezőbb is lehet, hogyha valamilyen energiahatékonysági programot vagy zöld célt finanszíroz meg a cég.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük ezt az órát, és szokás szerint aktualitásokról beszélgettünk a pénzügyi percekben, mert hogy a vállalkozásoknak, cégeknek igenis húsba vágó az, hogy változott a Széchenyi kártya program, hogy pontosan melyik területet érintette ez a változás, visszahallgathatóvá teszem a beszélgetésünket a Manna FM podcast felületén, megtaláljátok majd akár iTunes-on, akár Spotify-on, és akkor ki fog derülni belőle minden. Sőt, tovább is lehet küldeni a linket azoknak, akik úgy gondoljátok, hogy szintén érintettek a témában. Következő héten ugyanebben az időben várunk benneteket ismét aktualitásokkal, majd a pénzügyi percekben.

5 óra után a 98.6 Manna FM kanapéjában arról fogunk beszélgetni, hogy milyen könyveket érdemes a kamasz gyerekek kezébe adni a nyári időszak alatt, hogy valóban legyen kedvük olvasni, hozzuk a listát, és a jó kis történeteket lehet jegyzetelni majd. A Star Walking pedig az óra elejére jön majd.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Újabb hőhullám sújtja Nyugat-Európát. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Az orvostudomány és a biológia területén a mesterséges intelligencia akkor válik igazán értékessé, ha felelős szakemberek használják, hangsúlyozta a Nemzeti Tudósképző Akadémia diploma átadó ünnepségén Kacskovics Imre, az ELTE természettudományi karának dékánja. A rendezvényen több mint 730 középiskolás Szent Györgyi diák vehetett át diplomát. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember köztük

0: négy gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Oroszország rövid tűzszünetet javasol Kosztyantinyivka városára holnapra az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy felszabadították és teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, így készek humanitárius akciót szervezni. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot. Az előrejelzés szerint a kánikula jövő hét végéig kitarthat. A mediterrán térségben az erős szél miatt tűzveszélyre is figyelmeztetnek. A Pireneusokban tegnap este kitört tűz ma reggelre mintegy 1500 hektáron terjedt el. Az Európát sújtó júniusi hőség több ezer halálesetet okozott Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Miközben sorra dőltek meg a hőrekordok a múlt héten, szombat hajnalban a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették idehaza. A különleges mikroklimájú Mohos-töbörben -3,8 fokot mértek, írja az Időkép. A Miskolci Egyetem a Zsidóréti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást. Időjárás. Napos, gomoly felhős az idő. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 5 múlt, köszönöm szépen, hogy együtt kanapézunk így vasárnap délután, és ugye elkezdődött a nyári szünet, és hát nincs is annál rosszabb, mintha azt látjuk, hogy a gyerek non-stop a virtuális térben van, játszik vagy videókat néz. Mi lenne, ha egy könyvet olvasna, de mi legyen az a könyv, amivel megkínáljuk, ebben nyújtunk most a szülőknek segítséget. A Star Walking után fogunk kezdeni a Manna kanapéban.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, köszi szépen, hogy ti is itt vagytok velünk. Én Argyelán Kriszta vagyok, és az utolsó órában egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, hogy mit olvasson a kamasz gyerek nyáron, milyen könyvet adjunk a kezébe, meg egyáltalán mi a helyzet a kötelező olvasmányokkal. Ezt a témát járjuk körbe Ludwig Orsolyával, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójával. És hát elsőként, Orsolya, arra szeretnék rákérdezni, hogy nektek mi a tapasztalatotok egyébként, hogy adnak fel még kötelező olvasmányt nyárra a tanárok?
1: Azt látjuk, hogy ez nagyon-nagyon változó, mint ahogy az is, hogy évközben mit olvasnak az iskolások. Van ugye ebben némi szabadsága a pedagógusoknak, ami alapvetően szerintem egy nagyon jó dolog. Legyenek olyan könyvek, amit mindenki ismer, tehát a kötelező olvasmánynak azért van egy ilyen hatása is, hogy legyenek közös kulturális élmények, ezek hivatkozási alapok is lehetnek. De persze az is fontos, hogy az adott osztálynak, közösségnek az érdeklődését azért reflektálják az olvasmányok, tehát hogy a pedagógus azért legyen arra is tekintettel, hogy vajon azt az osztályt mi érdekelheti még, ami újra kedvet csinál az olvasáshoz. Kötelező olvasmányokkal általában az szokott lenni a nehézség, hogy olyan szövegekkel találkoznak túl fiatalon a gyerekek, amit még esetleg nem is tudnak jól értelmezni.
0: Itt mire gondolsz? Túl nehéz számukra mondjuk a szöveg?
1: Ha később, most ha belegondolunk, hogy felnőtt fejjel újraolvasunk néhány annó kötelező olvasmányt, tehát egészen más tartalmat, más mélységet tudunk megélni. Ez azért is van, mert sok ilyen kötelező olvasmány vagy szövegrész valójában nem tizenéveseknek való, de hát ott lehet megtanulni ugye irodalmi kontextust, fordulatokat, ilyesmit, tehát végül is fizikával is úgymond túl korán találkozunk, senki nem fog elmenni fizikusnak még tizenévesen, de nyilván az alapokat meg kell tanulni, és ehhez ezek segítenek. Úgyhogy a kötelező olvasmányokat nem szabad mumusnak nézni szerintem, hanem helyén kell kezelni, és megadni a fiataloknak azokat az élményeket is, ami viszont tényleg olyan, amivel azonosulni tudnak, amiben saját magukra ismerhetnek, a saját problémáikra ismerhetnek, esetleg kapaszkodókat találhatnak benne. Én nagyon remélem, hogy sok osztályban van ilyen ajánlott olvasmány lista a nyárra. Az én gyerekeim most idén nem kaptak ilyet, de mondjuk ők kapnak tőlem.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy itt már eleve a kötelező szóval is baj van, mert hogy ez is eltántorítja a diákokat az olvasástól, hogy mi a véleménye erről Ludwig Orsolyának, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójának, megbeszéljük, meg persze hoz majd nekünk ötleteket, tippet is, hogy mit adjunk a gyerek kezébe. Maradjatok velünk itt a kanapéban. I wanna

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok, én Argyelán Kriszta vagyok, és a nagy kérdés, hogy mit olvasson a gyerek nyáron, mit adjunk a kezébe, ami valóban lekötés, egy picit eltávolítja a virtuális világtól. Ludwig Orsolya, a Libri marketing és kommunikációs igazgatója, beszélgetőpartnerem, és azt már elmondtad, hogy azért nagyon változó, de még mindig előfordul, hogy jó sok olvasni valót adnak a tanárok a gyerekeknek, diákoknak a nyárra, és ugye ezek kötelező olvasmányok. Nem lehet, hogy már a kötelező szó is eltántorítja a diákokat az olvasástól?
1: Elképzelhető, de szerintem ez hangulat vagy marketing kérdése. Ugye mindennek kell a jó marketing, tehát mindent el kell tudni adni. Múltkor jutott eszembe az a hasonlat, hogy a spenótot is van, amíg még mosolygós pofi formájában tálaljuk a gyereknek, tehát szerintem mesélni kell a könyvekről, hogy miért olyan izgalmas. Egész piciknek szerintem még nem, ők nagyon-nagyon szeretik a történeteket, ha megkapják az esti mesét, akkor fogják igényelni a hosszabb történeteket is. Boribon után szerintem Rumini adja magát, és nyilván egészen más szövegmennyiség. Utána ott lesz a kérdés, hogy amikor már önállóan olvas, akkor vajon hajlandó lesz-e olvasni? Mert szerintem azt, amíg még anya vagy a nagymama, nagypapa leülnek és felolvasnak, ezt szerintem mindenki szereti. A kötelező az igen, hát egy lelkület kérdése, hogy mennyire élik meg már ezt a szót nehezen, de hát ott is érdemes kedvet csinálni a könyvekhez, és akkor talán jobban elviselhető ez a szó, hogy kötelező.
0: Glória írja, hogy nem lehet az is esetleg itt a háttérben, hogy nem is tudnak jól olvasni a diákok, tehát gond van magával a szövegértéssel is?
1: Szerintem alapvető bármit is csinálnak az élet során, hogy olvasni megtanuljanak, és értően olvasni. Tehát nem csak az, hogy ismerjük a betűket, és össze tudjuk olvasni a szavakat, hanem a szövegértést is el kell érni. Ugye ezzel van elég sok probléma, a PISA-i kutatások ezt mutatják, hogy itt bőven van mit fejleszteni a diákokon, de hát ez kimutatott tény, hogy ha valaki olvas bármit is, akkor az élet vagy a tantárgyak minden területén jobban teljesít. De alapvetően logikus. Én megértem a szöveges matematikai feladatot, akkor nyilvánvalóan jobban tudom megoldani, mintha nem is értem, hogy mit szeretnének velem kiszámoltatni. Ugyanígy, hogy már mondjuk gimnáziumban vagy egyetemen tanul valaki, bármilyen szakmát választ, hogyha nem érti azt a szakirodalmat, azt a előadássorozatot, mert a szövegeket nem érti meg, akkor az óriási nehézségbe fog ütközni, még akkor is, hogyha már semmi köze nincs az irodalomhoz. Tehát az, hogy értően olvasson valaki, az alapvetően meghatározza a sikerességét a későbbiek során.
0: Na, hogy mitől lesz valaki olvasó, erre is kíváncsiak vagyunk, hamarosan folytatjuk innét. Ludwig Orsolya, a Libri marketing és kommunikációs igazgatója, a beszélgető partnerem itt a kanapén. Tartsatok velünk!

Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Kamaszoknak olvasni való, ami kedvet csinál ahhoz, hogy csak úgy fajják a könyveket. Vannak ilyen írományok például, nem kell feltétlenül csak a Harry Potterre gondolni. Teddy Swims és a Loose Control után jövünk még vissza Ludwig Orsolyával, meg a könyvlistával itt a Manna FM.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Hello mindenkinek, sziasztok! Argyelán Kriszta vagyok, és az olvasásról, a nyári olvasnivalókról beszélgetünk, hogy mit adjunk a kamasz gyerek kezébe, hogy legyen kedve olvasni. Ludwig Orsolya, a Libri kommunikációs és marketing igazgatója a vendégem. És akkor ott tartottunk, Orsolya, hogy mitől lesz valaki olvasó?
1: Az első lépés az esti mese. A második lépés, hogy minket is lássanak olvasni a gyerekek, tehát hogy a minta is meglegyen. Nem csak az, hogy mondjuk neki, hogy na, olvas fiam, mert nem tudom, elveszem a telefonodat, ha közben meg azt látja, hogy a szülő viszont nem olvas, és este mondjuk a telefonját piszkálja, vagy a tévét nézi, vagy bármi más csinál, de hogy lássák azt, hogy az olvasás a felnőtteknek is a szabadidő eltöltésének, vagy a művelődésnek egy módja, hogy ez is közte van, ez rendkívül fontos. És ha ezek így adottak, hogyha kedvet is csinálunk nekik bizonyos könyvekhez, vannak olyan könyvek mondjuk, amiket önállóan olvasnak, de utána beszélgetünk róla, van könyv, amit még akár 10-12 éves gyereknek is felolvasunk, és akkor ez még mindig megadja ezt a közös élményt, egy picit ilyen nem tudom, visszahozza az esti mesék hangulatát, mondjuk így, akkor ez azért nagyon sokat tud segíteni abban, hogy hosszú távon is kedvük maradjon olvasni.
0: Volt ugye annak idején a Harry Potter, ami újra a könyv mellé láncolta a fiatalokat, de az idősebbeket is nagyon sokakat visszacsábított a könyvek világába. Van most ilyen egyébként hasonló? Mit ajánlanál esetleg a nyárra még a fiataloknak?
1: Úgy nagyon sok mindent tudok ajánlani. Most az, hogy ilyen Harry Potter kaliberű van-e, hát azért azt nagyon nehéz elérni. Tehát ott, amit J.K. Rowling megalkotott, azért az szerintem abszolút egyedi. De tudok ajánlani olyasmit, ami ráadásul nagyon izgalmas, például Nyulász Péternek a Helka sorozata, ami egy fantasy trilógia, de a Balatonnál játszódik, és eredeti magyar legendákra épül. Tehát egy nagyon izgalmas történet, mert ráismerünk a helyszínekre, északi part elsősorban, de a Balaton teljes környéke, valódi tájai, Tihany, Bakony, vízirészek mind előjönnek benne. De egy kicsit tolkienes az egész, szóval szerintem ez el tudja kapni a fiatalokat. A másik, ami szerintem nagyon izgalmas, és mondjuk Rumini után közvetlenül elővehető, tehát mondjuk kicsiknek tényleg a Rumini sorozat szerintem az majdnem felér a Harry Potterekhez.
0: Helga írja, hogy náluk a Rumini nagyon-nagyon ment, hogy mi lehet utána a következő lépcsőfok, hogy mit ajánlanál. Mondjuk ilyen korosztálynak ezzel fogjuk folytatni. Ludwig Orsolya, a Libri kommunikációs és marketing igazgatója, a beszélgető partnerem.

0: 98.6 Manna FM életörömzene. Itt van velünk Ludvig Orsolya, a Libri kommunikációs és marketing igazgatója, és ugye a témánk az volt, hogy mit adjunk a kamasz gyerek kezébe nyáron olvasni, hogy legyen is kedve, és elszakadjon a virtuális világtól. Helga írta nekünk azt, hogy náluk a Rumini ugye nagyon-nagyon ment. Mi lehet a következő lépcső? Mivel kínálja meg a gyerekeit?
1: Rumini után a Pantera sorozat Kertész Erzsi tollából, na az is valami egészen egyedi, egy külön univerzum, mondjuk így. Van egy titokzatos párduc alakú hegy, ez a Pantera, van egy csapat gyerek, vannak nyilván gyanús alakok is, van persze kutyus is a történetben, és van egy olyan tárgy, ami fantasy vonalat is behozza a képbe, ez egy átméretező, ami bármit és bárkit tetszőleges méretűvé tud formálni, és hát aztán innen elindul ezekkel az alapelemekkel a történet, és ami egy hegymászó szakkörnek indul, abból egy fantasztikus kaland alakul. Tényleg letehetetlen, vicces, kalandos, izgalmas, tehát hogy születnek azért ilyen írások is. Ezt a kettőt egészen biztosan szívesen ajánlom. De hát van még személyes kedvencem, Roald Dahl. Nem tudom, hogy lehet, hogy így az író neve kevésbé ismerős, de ha azt mondom, hogy Matilda, vagy azt mondom, hogy Charlie és a csoki gyár, vagy a barátságos óriás, akkor szerintem már mindenkinek felvillan, hogy miről is van szó, meg kiről is van szó. Ezek is olyan történetek, amit számomra még felnőttként is rendkívül szórakoztató. De hát egy fiatal gyereknek szerintem egészen varázslatos tud lenni. Ezekben is mindig ötöződik egy picit a valóság, és aztán egy-egy kis természetfeletti, vagy ilyen különlegesebb, varázslatosabb szál is megjelenik.
0: Lehet érdemes jutalmazni, akár motiválni a gyerekeket az olvasásra, mondjuk egy kötelező elolvasására?
1: Szerintem mindenképpen érdemes, nem szabad ennek a jelentőségét lekicsinyíteni. A motiváció az mindig fontos kérdés, hogy kinél mi működik. Emlékszem, amikor én gyerek voltam, mi még mindig kaptunk kötelező olvasmányokat a nyárra, és amikor nagymamám észrevette, hogy ezzel én küzdök, akkor az volt az alku, hogyha elolvastam, nem tudom, X oldalt a kötelezőből, akkor utána én is választhattam egy könyvet, és akkor abból lehetett ugyanannyit elolvasni, és akkor így mindig hozzájutottam egy jó kis Agatha Christiehez is, vagy ilyesmihez. Engem ezzel lehetett. De simán lehet mást is kitalálni, hogy na, hogyha együtt olvasunk valamennyit, akkor utána beszélgetünk róla, vagy akkor fagyizunk utána, kinél mi működik. Szerintem ezeket érdemes azért kihasználni, ezeket a felnőtt trükköket.
0: Nagyon szépen köszönöm, a Libri marketing és kommunikációs igazgatójával, Ludvig Orsolyával beszélgettünk, és a témánk az volt, hogy mit olvasson a gyerek nyáron. Jó kis listát kaptunk Orsolyától, lehet ebből válogatni, és persze nyugodtan újra hallgathatjátok ezt a beszélgetésemet, és felteszem a Manna FM podcastjára, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtalálhatjátok majd.

0: Véget ért a vasárnapi kanapé, jó, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen a figyelmet, Argyelen Kriszta búcsúzik, remélem, hogy egy hét múlva újra találkozhatunk majd szombaton és vasárnap, és addig is visszahallgathatjátok a mai beszélgetéseimet is például, mert szó volt arról, hogy hogyan lehet bundáskarfiolt készíteni gluténmentesen, de egy stracciatellás málnás jégkrémtortát is hozott Kohári Éva. Aztán megnéztük a Széchenyi kártya program változásait, az aktualitásokat, illetve ajánlottunk olvasni valót is a kamaszoknak. Nagyon kellemes vasárnap estét kívánva búcsúzom, maradjatok a Manna FM-mel és az életöröm zenékkel.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM.
2: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Lövöldözés volt New Yorkban a függetlenség napján. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Az orvostudomány és a biológia területén a mesterséges intelligencia akkor válik igazán értékessé, ha felelős szakemberek használják, hangsúlyozta a Nemzeti Tudós Képző Akadémia diploma átadó ünnepségén Kacskovics Imre, az ELTE természettudományi karának dékánja. A rendezvényen több mint 730 középiskolás Szent Györgyi diák vehetett át diplomát. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Oroszország rövid tűzszünetet javasol Kosztyantinyivka városára holnapra, az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy felszabadították és teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, így készek humanitárius akciót szervezni. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzd

0: az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thesszaloniki mellett feltehetően gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok.
1: Időjárás.
0: Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható.
2: Manna Hills.

0: Hits.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hits.
2: We're Caleb and John.
3: Somebody like me, somebody like me.
4: Somebody Like Me was one of the first few songs we ever.
5: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Isten szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.

0: Anna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Kultúra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszi!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
3: When the enemy comes in like a flood.

0: Ez a Manna Hét.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song, The Lord Built the House. Last year, during kind of the pandemic and all the time that we had on our hands to reevaluate our lives,
2: a járvány alatt sok időnk volt átértékelni az életünket. Én például időről időre visszakanyarodtam ahhoz a történethez a Bibliában, amit gyermekkoromban sokat hallottam, de sosem értettem, a Bábel tornyának történetéhez. Tudtam, hogy Isten üzenni szeretne nekem valamit ezen keresztül. Egy nap, amikor olvastam ezt a részt, menjünk, építsünk tornyot magunknak, hogy naggyát tegyük a nevünket, és dicsőséget szerezzünk magunknak, akkor megértettem, hogy az én életemben is sok torony van, amit le kell döntenem, mert magamnak emeltem őket, nem pedig Istennek az ő dicsőségére. Az újrakezdéshez le kell bontani ezeket a hamis tornyokat az életünkben.
1: I hope this song encourages you and it reminds you that if God is the master builder of your life, then it will be built well in every season and nothing can tear it down.

Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: Manna Morzsa. Van víz a Holdon. Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víztörténete mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Megjelent a kiskérődzők Pestise Romániában és Horvátországban. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban luxus hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében, a város Szamosfalva negyedében épülhet fel. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pestis.

0: Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz.
1: Időjárás.
0: Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Manna Hills.

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
2: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.

0: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Halleluja!

0: kertben.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Matt Hammett, and this is the story behind the song Try.
2: Don a fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

0: Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Ismét hamut szórt Szicíliában az Etna. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Isztambulba utazik hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de becslések szerint 10 000 holttest lehet még a romok alatt. A kutatásban és a segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16 000 váltak hajléktalanná. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a repülőtér. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre.
1: Időjárás.
2: Napközben a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. Éjszaka 12-19,

0: fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Matthew West, and I want to share with you the inspiration behind my new song, My Story, Your Glory. Years ago, I started a podcast, and I have guests on, and we share.
2: Ezt a dalomat az a podcast sorozat ihlette, amit néhány évvel ezelőtt indítottam. Ebben a vendégeimmel megosztjuk egymással a megtérésünk és az Istennel való járásunk, a hitünk történetét. Ezeken a beszélgetéseken keresztül mindannyian újra és újra szembesülünk azzal, ahogyan Isten munkálkodik. Az életünk történeteit, fejezeteit, még akkor is, hogyha töredezettek és nem túl dicsőségesek, Isten tudja használni, meg tud gyógyítani rajtuk keresztül másokat. A mi életünk példáján keresztül meg tud váltani embereket, és az életük repedésein keresztül megismerteti velük az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Egy életet kapsz, és ez a te történeted az ő dicsőségére.
1: You get one life, and it's your story.

0: Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos

0: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Kevesebb gabonatermésre számítanak a gazdák az aszály miatt. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat.
1: Időjárás.
0: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
2: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See. Every song. This song is a confessional of sorts of all the things I learned while
2: I couldn't see egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba. Én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam. In any circumstance that I find myself in, if I have eyes to see.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey, I'm Austin French, and this is the story behind my new radio single, Good Feeling. I got that good feeling.
3: Rómaiakhoz írt levél 15-13 ezt mondja. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Good Feeling című dalom arról a sok mindenről szól, amit az elmúlt 2 évben megtanultam. De ezek közül a legfontosabb, ami leginkább megváltoztatta az életemet, az az, hogy igazi örömöt csak Istenben találok. Ez a félelem ellentéte, a magány fegyvere és a reménytelenség orvossága. Én ezt nem csak hiszem, én ezt tapasztaltam is. Ezt szeretném nektek átadni ebben a dalban. Remélem, hogy mosolyt csal az arcotokra, és arra bíztat majd, hogy ragaszkodjatok ahhoz a szeretethez és reményhez, amit Jézus mindig nektek ad, amit nála mindig megtaláltok. Nem tudok semmit rólatok, de az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Good Feeling című dalommal elmondhatom nektek azt, amit megtanultam, hogy igazi örömet csak Istenben találtok.
2: Thanks for giving my new single, Good Feeling, a listen.

0: érzésem.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Olyan, mintha érezném, ahogy Isten szívből kérleli az embereket. Engedd el! Felejtsd el! Hagyd! Add oda Istennek! Gyere inkább és vegyél részt a buliban! Lukács 15 és a 18. versnél kezdjük. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint véreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Ez az atya szívét mutatja meg nekünk. Megszánta, megesett a szíve rajta. Elé futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Ó, te jó ég, úgy kéne, hogy mi is bánjunk azokkal az emberekkel, akik hibáztak, vagy rosszul tettek valamit, de aztán megpróbálják jóvá tenni. Ha valaki megbánt téged, és visszajön bocsánatot kérni, akkor nem merészeld az orra alá dörgölni a tettét. Nos, igen, nagyon megbántottál. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vígadjunk. Mert ez az én fiam elveszett, és most megtaláltatott. 25. vers. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt. És amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt, mi folyik itt, mi? Nos, hadd mondjam el, hogy az ilyen idősebb fiú típusú emberek nem szeretik a mulatságot. Nem szeretik a nevetést. Nem szeretik jól érezni magukat. Csak komolyak és komorak akarnak lenni. Kritikusak és ítélkezők. Teljesen belefeledkeznek a saját cselekedeteikbe, az önigazultságukba és abba, hogy összehasonlítsák más emberek tetteit a sajátjukkal. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy sok esetben a gyülekezetben lévő idősebb testvér az, aki miatt a fiatalabb testvér tékozló fiúvá válik. Ma reggel gondolkoztam ezen. Tudjátok, az a viselkedés, az idősebb testvér hozzáállása az, ami sok új hívőt eltántorít a gyülekezettől. Azért jönnek, hogy szeressék őket, és hogy meggyógyuljanak. Fájdalmaik és sebeik vannak. Mi meg mit adunk nekik? 10 szabályt, hogy mit kell tenniük, ha a közösségünk tagjaival szeretnének válni. Ha túl hosszú a hajuk, akkor le kell vágniuk, és ha 3 különféle színe van, akkor kezdjenek vele valamit. Ha fülbevalójuk van, akkor vegyék ki. Mindig van valami. Túl kell lépnünk ezeken. Engedjük, hogy Isten szóljon az embereknek, amikor valamit abba kell hagyniuk. Mindeközben nekünk csak át kell karolnunk őket, és azt mondani, annyira örülünk, hogy visszajöttél. Annyira örülök, hogy beléptél a királyságba. Most ünnepelni fogunk. Királyi elbánásban fogunk részesíteni téged, és tisztelettel bánunk veled. De jön az idősebbik testvér. Azt hiszem, ideje lenne egy 10 részes tanításnak a vallásosságról. Szeretem elmondani ezt minden konferencián, és megint elmondom. Akarom, hogy a tévében is elhangozzon. Mert szeretném, hogy addig hallják az emberek, amíg meg nem értik. Jézus nem azért halt meg, hogy lehessen egy vallásunk. Azért halt meg, hogy újra legyen lehetőségünk az Istennel való bensőséges kapcsolatra. Hogy mindenki szabadon jöhessen, és kapcsolatba lehessen vele. Huszonhetedik vers. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az idősebbik fiú megharagudott, mély dühöt érzett, és nem akart bemenni. Nem megyek a buliba. Inkább kint állok és duzzogok. Nos, mondhatok valamit? Ettől még Isten ugyanúgy megrendezte a bulit. Akár részt veszel Isten partiában, akár nem, ő rendez egyet. De az idősebbik fiú hozzáállásával kimaradhatsz belőle. Tudtad, hogy lehetséges családtagnak lenned, de mégis házon kívül maradni. Tudod, mit jelent ez? Járhatsz úgy gyülekezetben, hogy mégsem élsz igazán az Isten jelenlétében. Az ő háza, az ő jelenléte. A bensőséges közelség. Amikor egy házban élsz emberekkel, közel vagy hozzájuk. És Isten nem csak egy tornácon zajló kapcsolatra hív minket, hiszen a kárpit, a lepel, az a vastag lepel, mely elválasztotta a szentét, a szentek szentjétől, ahol Isten lelke lakott, az tetejétől az aljáig ketté repett, amikor Jézus meghalt a kereszten, ezzel utat nyitva számunkra az Isten bensőséges jelenlétébe. De te továbbra is a tornácon maradhatsz, ha akarsz. Csak annyit kell tenned, hogy keserű maradsz. Csak annyit kell tenned, hogy mindenkire mérges leszel, aki nem úgy bánik veled, ahogy szerinted kellene. És akkor kint maradhatsz. De néhányan közülünk bemegyünk a mulatságra. Túl sok éven keresztül kínoztam magamat, és tudjátok mit? Eldöntöttem, hogy mulatságban élek. És ez nem azt jelenti, hogy félredobunk minden felelősséget, és üres fejű emberekké válunk, hanem azt, hogy élvezzük Isten jelenlétét. Az idősebbik testvér megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja kijött, és kérlelte, hogy menjen be. Szinte érzem, ahogy Isten kérleli az embereket a mai napon, de nem csak itt, hanem a tévénézőket is. Olyan, mintha érezném, hogy Isten szívből kérleli az embereket. Engedd el! Felejtsd el! Hagyd! Add oda az Istennek! Gyere inkább, és vegyél részt a buliban! Érti valaki, hogy miről beszélek? De az idősebbik testvér a következőt mondta, így válaszolt az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, és te sosem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, tudjátok, hogy van ez, amikor mérges vagy a gyerekedre, akkor ő hirtelen a férje gyerekévé válik. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. És néhányan azt gondoljátok, igen, tudom, hogyan érez. Pontosan tudom. Talán van egy testvéred, aki úgy tűnik, hogy még a gyilkosságot is megússza, a családod meg továbbra is elhalmozza a szeretetével, és ez az idegeidre megy, az idegeidre megy. Na gyerünk, öld le ezt az óriást, menj át a vizsgán. Élj Isten ígéreteiben, ha mérges vagy emiatt, attól nem nagyon változik semmi. Az apa azt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Bármikor mulathattál volna. De az, hogy én most mulatságot rendezek a testvérednek, és hogy örvendezünk, Ez helyes dolog. Mert ő meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. Nem csoda, hogy Isten azt akarja, imádkozzunk azért, aki megbánt minket, mert ha ő egy gonosz ember, aki az Isten királyságán kívül van, akkor imádkoznunk kell az üdvösségéért. De nem tudunk olyanokért imádkozni, akiket utálunk. Vagy úgy is mondhatnám, hogy nem sokáig tudsz utálni valakit, akiért imádkozol. Ezért akarja Isten, hogy imádkozzunk. Hat módja annak, hogy leleplezd a megbocsátatlanságot. Először is, miért volt olyan mérges az idősebbik testvér? Miért maradt ki a buliból? Nos, mert mérges volt. Nem tudsz bemenni Isten buliába, ha mérges vagy. Olyasmik történtek, melyek nem tetszettek neki, és nem tudta ezt kezelni. Nem akart alkalmazkodni, nem akart igazodni, nem akarta alárendelni az érzéseit az atya akaratának és a bölcsességének. Féltékeny volt. És mindezen negatív érzések gyökere a testvére iránti megbocsátatlanság volt. Elmondhatom ám, hogy a testvére iránti érzései nem csak úgy a kék égből pocsantak a szívébe. Garantálom, hogy ezek már nagyon hosszú ideje ott voltak. És azt is garantálhatom, hogy nem a fiatalabb testvér volt az egyetlen, akire az idősebbik testvér haragudott. Valószínűleg sok más emberre is mérges volt. Mert ilyenek az idősebbik testvér típusú farizeusi vallásos keresztények. Pedig ahol egység van. A Biblia azt mondja a Zsidó 12-ben, óvakodjatok a keserűségtől és a nehezteléstől, hogy meg ne fertőzzön titeket. Megfertőz téged. Nézzük meg az igét a Zsidó 12-15-ben. Megfertőz téged. Ügyeljetek arra, és folyamatosan legyetek résen, hogy senki se hajoljon el, vagy távolodjon el Isten kegyelmétől, az ő meg nem érdemelt jó indulatától és szellemi áldásaitól, hogy a keserűségnek, vagy gyűlöletnek a gyökere felnövekedve kárt és keserű gyötrést ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Mi történik akkor, ha Bran testvérnő mérges lesz Jones testvérnőre? Ha te tényleg szereted Bron testvérnőt, akkor az ő érdekében megpróbálsz majd segíteni neki túllépni ezen. Mert ha nem lép túl rajta, akkor egy csomó más embert fertőz meg ezzel. Az idősebbik testvérnek komoly problémája volt. Jól van. Elmondom nektek a hat módszert. Hozzáfűzök néhány dolgot mindegyikhez, és én kész is leszek mára, utána tőletek függ majd, hogy mit kezdtek a hátralevő életetekkel. Én elvégzem a feladatomat. A többi a ti dolgotok. Hogyan tudhatjuk biztosan, hogy megbocsájtottunk? És hogy vehetjük észre, ha van valami a szívünkben, ami talán oly régóta ott van, hogy már a részünké vált, és nem is tudunk róla? Először is a megbocsátatlanság számon tartja a dolgokat. Lukács 15:29. Látod, hány esztendeje szolgálok neked?
2: I have served you.
1: Péter is tudni akarta, hányszor kell megbocsájtanom a testvéremnek. A megbocsájtatlanság mindig számon tart. 1 Korintus 13 azt mondja, a szeretet nem rója fel a rosszat. Nem számolgatja, hogy mennyiszer követtek el ellene valamit. Ti is tudjátok, hogy megy ez. Dévvel való házasságom korai éveiben, amikor még sokat veszekedtünk, vitáztunk és harcoltunk egymással, akkor volt, hogy adódott egy vita, és én hirtelen elkezdtem előrángatni a 3 évvel korábbi dolgokat. Ő meg azt kérdezte, te hol őrizgeted ezeket? Nos, volt erre egy hely, és amit ott tároltam, az csak evett engem belülről. És minden újabb dolog, amit Dév tett, rákerült a már meglévő listára. A lista pedig egyre nagyobb és nagyobb lett, míg nem a szívemben élő óriássá vált. Érdekes dolog számomra, hogy időnként, amikor mondasz valamit valakinek, ami nem tetszik az illetőnek, akkor hirtelen előjön ez, meg az, meg ezt tetted, meg azt tetted. Tudjátok, mit mondok erre? Volt idő az életemben, amikor ez felmérgesített volna, de most már csak sajnálatot érzek az ilyen emberek iránt, hogy így kell élniük. A megbocsátatlanság mindig előhozza a listákat. A Lukács 15:29-ben az áll, soha nem szegem meg a parancsodat. Én soha. Én ez alatt a sok év alatt szolgáltalak téged, és én soha nem tettem semmi rosszat. Az ítélkezés mindig azt mondja, hogy te rossz vagy, én meg jó. A megbocsátatlan lelkület kívül tart minket az atyaházán. A megbocsátatlanság mindig panaszkodik. Nos, te soha nem adtál nekem ennyi mindent, amikor fiatal voltam, hogy együtt mulathassak a barátaimmal. Soha semmit nem tettél értem. Ahogy ezt már mondtam, az ilyen lelkület nem veszi észre, hogy mit tesz a másik, csak azt, amit ő tesz. Nekünk 4 felnőtt gyermekünk van, és sok évvel ezelőtt mindannyiukkal leültem, és azt mondtam nekik, nos, a következő a helyzet, és most előre tisztázni akarom ezt. Azt mondtam, olyan helyzetben vagyunk most az életben, hogy különböző dolgokat tudunk megtenni egyikőtökért is, meg a másikótokért is, ahogy a Szent Szellem vezet minket, hogy segítsünk. De nem akarom, hogyha egyikőtökért megteszek valamit, amit a másik 3 az adott időben nem, akkor a másik 3 ideges legyen, mert a maga idejében mindannyiótokra sor fog kerülni. És jó előre megegyeztünk abban, hogy ezekből nem lesz probléma. Utálom az ilyen helyzetekben a nyomást. Ki nem állhatom azt a feszültséget, amikor azt érzed, hogy meg sem állhatsz valakit anélkül, hogy a másik 3 ember mérges ne lenne rád, amiért nem tetted meg értük ugyanazt a dolgot. Ugyan már. Nos, őket meghívtad vacsorára, de engem meg nem hívtál meg. Miért nem tudod azt mondani, Istenem, ha meg kell, hogy hívjanak, akkor te majd elintézed, hogy meghívjanak. Ők meg érezzék jól magukat együtt. Az idősebbik fiú mártír szindrómában szenvedett. Én annyit dolgoztam. Valószínűleg munkamániás volt, aki nem tudta, hogyan élvezze az életet, ezért irigy volt azokra, akik képesek voltak rá. Én is munkamániás voltam, és őszintén szólva, irritált, ahogy Dave élvezte az életet. Tényleg, úgy értem, bármit csináltunk is, Dave jól érezte magát. És ha elmentünk vásárolni a 3 gyerekünkkel, akkor abból is szórakozást csinált. Én viszont dolgozni mentem oda. Megvolt a listám és a számológépem. A költségvetéshez kellett igazodnom. És ez komoly dolog volt számomra. Dave meg a gyerekek a bevásárlókocsin lógtak. Dave meg körbe-körbe rohangált velük az üzletben, játékokat játszottak, és kiabáltak, én meg, befognátok! Teljesen leégettek engem, és jelenetet rendeztek itt. Aztán mivel Dave 195 cm magas volt, a mellettem lévő sorból, ahonnan ő persze látott engem, időnként megdobált különböző dolgokkal. Én meg nem láttam őt, úgyhogy nem tudtam, hogy most mi van. Egyik nap nagyon mérges lettem, és azt mondtad, befejeznéd végre erre ő. Ó, te jó ég, egy kicsit csak jól akartam érezni magam. Azt válaszoltam, nem szórakozni jöttem ide. Nem azért vagyok az üzletben, hogy szórakozzak. Feladatom van, be kell vásárolnunk. Be kell tennünk a dolgokat a bevásárlókocsiba. Aztán ki kell vinni őket a csomagtartóba. Haza kell vinni őket, és el kell pakolni. Szomorú, de így éltem. Nem akartam mulatozni, mert én voltam az idősebbik testvér. Van itt valaki? És látjátok, most meg 2-3 napja azon gondolkozom, hogy mit tudnék csinálni Dave-vel a papírtörlők segítségével. Most már benne vagyok a buliban. És most már tudom, hogy mi vár rám, amiért kimondtam ezt. Tudom, hogy mi vár rám. Úgy értem, nem lehet tudni, hogy ezután hány helyen fogok papírtörlőket találni. De nem baj, benne vagyok egy kis buta játékban. A törvénykezés és az öröm nem fér meg egymással. A megbocsátatlanság mindig elidegenít és megoszt. Az idősebbik fiú úgy utalt a fiatalabbikra: ez a te fiad, ez megosztottság. Ő visszahúzódott. Nem ment a mulatságba, elzárkozom a bulitól. A megbocsátatlanság vádol, leleplez, és folyamatosan felhozza a sérelmet. Parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, te meg levágattad neki a hízott borjút. Vegyük észre, hogy ő mindenki hibáját észreveszi, csak a sajátját nem. A fiatalabbik fiú rossz dolgot tett. Az apa is rosszul cselekedett. A mulatság is helytelen volt. Ő volt az egyetlen, akinek igaza volt. Micsoda üzenet! A megbocsátatlanság mindig féltékeny. Ha olyas valaki kap áldást, akire ő mérges. Ha valaki megbántott téged, te mérges vagy rá, és ő áldást kap, vagy valami jó dolog éri, akkor az az idegeidre megy. Így volt velem is, amíg meg nem tanultam megbocsájtani. A megbocsátás egy döntés, nem pedig érzés. Amikor imádkozol azért, aki megbántott téged, az egy döntés, de számodra gyógyulás van ebben. Áld, és ne átkozd őket. Ez azt jelenti, hogy mondj róluk jót, ne rosszat. És légy hozzá jó különféle módokon, ami még a bölcsesség határain belül van. Arra szeretnélek bátorítani ma benneteket, hogy döntsétek el. Megbocsájtó életet fogtok élni, és nem lesztek hajlandók megsértődni. Ne maradjatok ki a buliból! Mindenki kiáltsa hangosan, én is megyek a buliba! Most kiáltsatok újra, a házban fogok élni! Nincs több tornácon átcsorgás! Álljunk fel mind. Jól van, figyeljetek. A mi bulink itt véget ért, de az igazi buli most kezdődik. Most már van muníciótok, hogyha hazamentek, akkor azt az életet éljétek, amit Isten szánt nektek. Hányan hallottátok ma, amiket elmondtam? Most pedig emlékezzetek, hogyha meghozzátok a döntést, az érzéseitek nem fognak azonnal megváltozni. De többé ne beszélj arról, aki megbántott, meg arról, hogy mit tett. Ne beszélj erről, hanem kezdj el érte imádkozni. Nem kerül majd sok időbe, és meglátod majd, hogy az érzéseid is elkezdenek megváltozni. Emlékezz arra, hogy Isten soha nem kér tőled semmit, ha csak az nem szolgálja az életed javulását. Értitek? Isten soha nem kér tőled semmit, ha csak az nem szolgálja az életed javulását. Atyám, Jézus nevében imádkozom, hogy adj nekünk kegyelmet megcselekedni az igét, amit ma hallottunk. Odaszánjuk magunkat, hogy a te utadon járjunk, és hogy nem maradunk a jelenléteden kívül az ostoba megbocsátatlanság miatt. Be akarunk jönni a házadba, és a te jelenlétedben akarunk élni, és részt akarunk venni a bulidon. Örvendezni akarunk, és úgy élni, ahogy te szeretnéd. Ezért tudjuk, hogy kegyelemre és még több kegyelemre van szükségünk, ami a te erőd, mely képessé tesz minket megtenni, amit kérsz. És köszönjük neked, Jézus nevében. Amen. Én jól éreztem magamat, remélem ti is.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Hallgass.

0: Nemzetközi természetvédelmi és élelmezési szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek.
1: Időjárás.
2: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nézzük Budapest mai legfontosabb történéseit. A BKK tájékoztatása szerint a Flórián téri felüljárók felújítása már meghaladta a 80%-os készültséget. Bár a kánikula miatt a munkák egy részét hajnalban is később délután végzik, valamint egy előre nem látott hiba miatt plusz betonréteget is le kellett teríteni. A tervek szerint az északi felüljáró már ősszel megnyílt az autósok előtt. A tartós nyári kánikula ellenére is az ütemtervnek megfelelően halad a Flórián téri felüljárók rekonstrukciója. A budapesti közlekedési központ beruházásában zajló projekt jelentős mérföldkőhöz érkezett. A munkálatok összetett műszaki készültsége már meghaladja a 80%-ot, írja az Infostart. A szakemberek jelenleg az északi felüljáró szerkezeti megújítására fókuszálnak. Az extrém meleg időjárás miatt a munkaszervezést is át kellett alakítani, így bizonyos technológiai folyamatokat a hűvösebb hajnali, illetve a késő délutáni órákban végzik el a munkások. A projekt során az elmúlt időszakban szinte teljesen befejeződött a híd saruk cseréje, és hamarosan a végéhez éri a vasbeton szerkezetek korrózió védelme is. Az Árpád híd felüli oldalon már az új vasbeton híd főszerkezet épül, míg a Szentendrei út felüli oldalon a következő hetekben bontják el, és építik újra a szerkezetet. A kivitelezés közben egy előre nem látható műszaki problémával is szembesültek a mérnökök. A hídpálya geometriájának teljes helyreállításához egy kiegészítő betonréteget kell felhordani a meglévő pályalemezre. Ez a nem tervezett, de a híd szerkezeti stabilitásához elengedhetetlen kiegészítő munka várhatóan július első hetében fejeződik be, ezt követően indulhat meg a híd teljes szigetelése és aszfaltozás. A következő hetek feladatai közé tartozik az új dilatációs szerkezetek beépítése, valamint a támfalak kőburkolatainak javítása és cseréje. A BKK közleménye szerint a jelenlegi dinamikus ütemezéssel számolva nyár végére a főbb híd felújítási munkálatok lezárulhatnak. Amennyiben a munkák továbbra is akadálytalanul folynak, a felújított északi felüljárót tervezetten ősszel visszaadhatják a forgalomnak. Ezt követően a téren már csak kisebb esztétikai javítások, befejező munkák, valamint a Flórián téri felszíni úthálózat és csomópont végső helyreállítása marad hátra. Az aktuális korlátozásokról a florianter.hu oldalon tájékozódhatnak az arra közlekedők. Július 1-től tovább bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése. Kifejtették, első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek. Budapest és környéke rengeteget változott az elmúlt évtizedekben, százezrek költöztek az agglomerációba, miközben az éjszakai közlekedés sok helyen még mindig ott tart, ahol 20 éve. Egy koncert, egy késő estig tartó műszak, egy családi vacsora, vagy akár egy színházi előadás után sokak számára egyszerűen nem volt biztonságos és megfizethető lehetőség hazajutni tömegközlekedéssel. Ezen változtatnak, most jegyezte meg a közlekedési miniszter. Felidézte, június elején bejelentette, hogy a BKK-val közösen teljesen újra gondolták az éjszakai hálózatot, benne a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Most pedig a sárga állami agglomerációs volánbusz járatokat is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel. Így a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata és menetrendje is módosul. Hangsúlyozta, évtizedes hiányosságot pótolnak, Budapest és az agglomeráció nem külön rendszerként, hanem egyetlen közlekedési hálózatként működhet a jövőben. A 26. arc közérzeti pályázatra július 28-án délig lehet jelentkezni. Magyarország egyik legismertebb köztéri kiállítása idén is Új-Buda és Budapest önkormányzatával együttműködésben valósul meg, a Média 1 pedig 2019 óta minden évben az arc média partnerei között szerepel. Idegrendszerváltás címmel hirdették meg idei, immár 26. közérzeti pályázatukat az arc képviselői. A szervezők a pályázókat idén is felelősségteljes, igazságkereső és felszabadító képkészítésre hívják. A kiírás szerint az idei pályázat arra ösztönzi az alkotókat, hogy képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újra gondolni a reflexeket, érzéseket, közérzetet egy változóban lévő országban. Itt az ideje az alkotó munkánknak rajta, kezd el még ma pályáz az idei arcra, írják a szervezők a pályázati felhívásban. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Vadam Vigo turnéját, amelyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar 2027 március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nem még jelentette be a 2016-os áttörést hozó jubileumi deluxe kiadásukat a Rhino Records gondozásában. Az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls, a No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere, a Wadam Vigo, amely már a közel 4 milliárd lejátszásán jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rock dala lett. A Kaleo egyébként 2012-ben alakult az izlandi Mosfellsbergben gyerekkori barátokból, a J.J. Juliusson, David Antonsson, Daniel Christensen és Rubin Pollack alkotta a kvartett, az elmúlt években világszerte több mint 6 milliárd lejátszást gyűjtött össze, több mint 70 arany, platina és gyémánt lemez szerzett, valamint számos teltházas koncertet adott. A zenekar dalai számos népszerű filmsorozatban és videójátékban is felcsendültek. Kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A díj az A várakozási övezetekben 800 forint per óra, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D várakozási övezetekben 300 forint per óra lesz. Továbbá az őrzött díjfizető P plusz R parkolóban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedik. A havi nappali bérlet értékesítése megszűnik, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forint per óra lesz. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. A harmadik kerületben Óbuda Békásmegyer területén idén is a tavalyi hasonló időszakban szeptember második felében kezdődik a romok elszállítása. Viszont a körzetek eloszlása változott. 2026-ban 11 helyett 12 körzet lesz a MOHU honlapján közzétett tájékoztatás szerint. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés területszennyezési szabálysértésnek minősül. A harmadik kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Hamarosan programajánlatok érkeznek. Ugye,

0: Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 5-e van, vasárnap, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Csaknem 500 új orvost avattak Budapesten, elszállítják a Bartók Béla úti vasúti hidat a fővárosban, megújult az újpesti Kulin csillagda. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Diplomaosztó ünnepséget tartott a Semmelweis Egyetem, ahol csaknem 500 végzős hallgató vehette át orvosi oklevelét. Az ünnepségen Merkeli Béla rektor hangsúlyozta, hogy a most végzett évfolyam különleges körülmények között kezdte meg tanulmányait, hiszen egyetemi éveik a koronavírus járvány időszakára estek. Felidézte, hogy első egyetemi évüket a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése, valamint a járvány elleni védekezésben való aktív részvétel határozta meg. A hallgatók nem csak az orvostudomány alapjait sajátították el, hanem testközelből tapasztalhatták meg az egészségügyi rendszer működését egy rendkívüli helyzetben. A rektor szerint a most diplomát szerző fiatal orvosok olyan tudással és tapasztalattal lépnek pályára, amelyet egyetlen tankönyv sem tud átadni. Kiemelte, hogy az elmúlt évek kihívásai megerősítették bennük a hivatástudatot, az alkalmazkodó képességet és a betegek iránti felelősségvállalást. A végzősök az oklevelek átvétele után orvosi esküt tettek, és megkezdhetik szakmai pályafutásukat a magyar és a nemzetközi egészségügy különböző területein. Ingyenes a parkolás az esztergomi kórházban, de csak bizonyos napokon. Az intézmény területén is van parkolási lehetőség, amelyet a nyáron ingyenessé tesznek bizonyos időszakokban. Az esztergomi kórházban július 1-jével indult el az ingyenes parkolás. A Vaszari Kolozs kórházban július 1-től ingyenes a parkolás bizonyos időszakokban. A kórház Facebook oldalának tájékoztatása szerint július 1-től augusztus 31-ig hétvégente, illetve ünnep és munkaszüneti napokon ingyenes a parkolás a kórház egész területén. Munkanapokon viszont fizetni kell a parkolásért. Az esztergomi parkolás a város nagy részén fizetős, a városban különböző parkolási zónák vannak. A kórház közelében lévő parkolókban szintén díjköteles a megállás, azonban hétvégén a kórház közelében lévő közterületi parkolókban szintén nem kell fizetni. A kiemelt turisztikai övezetben hétvégén is fizetős a parkolás. A Prímás szigeten ingyenes zöld parkoló is rendelkezésre áll. Hatalmas az érdeklődés a Budapest Play utcazenei fesztivál iránt. Már az első héten több mint 120 zenész jelentkezett az idén debütáló Budapest Play utcazene fesztiválra. A szervezők szerint, ha a jelenlegi ütemben érkeznek a nevezések, akkor akár 500 előadó közül is válogathat majd a zsűri. A fesztivált június 23-án hirdették meg, A jelentkezési lehetőség pedig ugyanazon a napon nyílt meg. A nevezési határidő július 17-én éjfélkor jár le, így még jó pár nap áll rendelkezésre azok számára, akik szeretnének részt venni az eseményen. A szervezők szerint a fesztivál népszerűségét a fellépési lehetőségek, a remények, a nyeremények, a szakmai kapcsolatok építésének esélye, valamint az utcazenélés különleges hangulata egyaránt növelheti. A cél, hogy Budapest utcái és közterei ismét megteljenek élő zenével, és a városlakók közvetlen közelről találkozhassanak a tehetséges előadókkal. A közönséget arra biztatják, hogy minél több fellépőt hallgassanak meg, és támogassák az utcazenészeket, hiszen nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki az utcára álljon zenélni, és a járókelők spontán reakcióival találkozzon. A fesztivál szervezői szerint éppen ez az utcazene egyik legnagyobb értéke, a közvetlenség, a személyes találkozások és a közönség azonnali visszajelzése. Meghalt az a 11 éves fiú, akit két héttel ezelőtt gázolt el egy személyautó Budapest második kerületében, Adi-ligeten. A gyermek kerékpárral közlekedett, amikor egy 63 éves nő által vezetett autó elütötte. Az ütközés után a jármű tovább gurult, a fiú pedig az autó alá szorult. A helyszínen tartózkodók azonnal segítséget nyújtottak, majd a kiérkező tűzoltók, mentők és a mentőhelikopter személyzete megkezdte az életmentést. A gyermek keringése összeomlott, újraélesztését követően kritikus állapotban szállították kórházba. Az orvosok két héten át küzdöttek az életéért, azonban sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták megmenteni. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a tragikus baleset körülményeit. Látványos mérnöki műveletre készülnek a fővárosban, kiemelik és elszállítják a Bartók Béla út felett átívelő, közel 80 éves vasúti hidat a déli körvasút fejlesztésének részeként. A 67 méter fesztávolságú kétvágányú szerkezetet Kelenföld irányába szállítják, ahol elbontják. A több száz tonnás híd kiemelése jelentős forgalmi változásokkal jár, így egész hétvégén lezárták a Bartók Béla út, a Tétényi út és a Karolina út csomópontját. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintették. Az érintett villamosok helyett pótlóbuszok közlekedtek, amelyek Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között szállították az utasokat. A forgalmi rendet úgy alakították ki, hogy a pótlóbuszok zavartalanul közlekedhettek. A híd elbontása a déli körvasút korszerűsítésének egyik fontos állomása, amelynek célja a vasúti kapacitás növelése és a fővárosi elővárosi közlekedés fejlesztése. Új Kolodko miniszobor bukkant fel a Magyar Nemzeti Banknál. Kolodko Mihálynak új szobra van Budapesten. Kolodko Mihály ezúttal az 5. kerületben a Szabadság térnél a Magyar Nemzeti Bank épületénél helyezte el az alkotását, számolt be róla a Vilev Budapest. Kiderült, hogy nem véletlenül került az MNB mellé, a miniszobor a környezetéhez kapcsolódó utalásokat is rejtjegyzi meg a portál. Idén augusztus 1-én lesz ugyanis a forint bevezetésének 80. évfordulója, amikor az utcákon seprűvel söpörték a pengőt. Erre utal az új szobor, amely egy munkaruhás, fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A 48 éves gerilla szobrász rendszeresen meglepi a budapestieket a miniszobraival. Az elmúlt években rengeteg alkotással gazdagodtak a főváros utcái. Korszerűsítették az újpesti Könyves Kálmán gimnázium tetején működő Kulin csillagdát. A több mint 70 éves létesítményben felújították a 4 méter átmérőjű forgatható kupolát, emellett új műszereket és modern technikai eszközöket is üzembe helyeztek. A tervek szerint ősszel a nagyközönség előtt is megnyílik a csillagvizsgáló. A csillagdát az 1950-es években kezdeményezte Kulin György, aki a magyar amatőr csillagászati mozgalom egyik meghatározó alakja volt. Az intézmény építése 1954-ben kezdődött, a munkálatokban a gimnázium diákjai is részt vettek. Az 1956-os forradalom idején a kupola és a távcső is megsérült, később azonban helyreállították, és a csillagda ismét megnyitotta kapuit. Az idei felújítás során a kupola teljes szerkezetét lecsiszolták és újra festették, a korábban kézzel működtetett forgatórendszer pedig korszerű motoros megoldás váltotta fel. A csillagvizsgáló egy asztrofotózásra alkalmas főtávcsővel és speciális számítógépes vezérléssel is gazdagodott, amely automatikusan képes megtalálni és követni a kiválasztott égi testeket. Az új berendezéseknek köszönhetően nem csak a bolygók és a mély ég objektumok figyelhetők meg pontosabban, hanem a naptávcső speciális szűrőivel a nap felszíni jelenségei is tanulmányozhatók. A felújított Kulin csillagda várhatóan összefogadja majd az érdeklődőket, így az újpestiek és a csillagászat iránt érdeklődők ismét betekintést nyerhetnek majd a világegyetem titkaiba. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsénbára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Városnéző túrákra nem csak Budapesten mehetünk, hanem a fővároshoz közeli helyeken is, hogy ne csak Szentendre és Gödöllő vonalán gondolkodjunk, a Villa Budapest összegyűjtött 5 olyan várost, amit érdemes egy ráérős napon felkeresni. Ezek tömegközlekedéssel is jól megközelíthető helyek, így az autóhiány sem állhat a felfedezők útjába. A látnivalók sorában pedig lesznek bájos és színes házakkal teli utcácskák, bazilika, vadregényes tó és egy angol park is. Már is itt van Fót. Bőven van annyi látnivaló a Budapesttől csak 17 kilométerre lévő Fóton, hogy megérje egy egésznapos kirándulást rászánni. A Fóti Somlyóhegyen van egy lepkékkel teli tanösvény, és amit ilyenkor nyáron érdemes felkeresni, hiszen léptennyomon pillangónkba botlunk, ráadásul a város nevezetességét, a Fóti Szeplőtlen fogantatás templomot is megcsodálhatjuk a hegyről. A romantikus stílusban épült templom Ybl Miklós egykori műve, tornyait látva elsőre pedig valahol az angol vagy német tájakon érezzük magunkat. A templomot gróf Károly István építette, lévén, hogy a családnak itt volt a kastélya is. A Károlyi kastély mai formáját szintén Ybl Miklós köszönhetjük. köszönhetjük, az ő tervei alapján építették át a 19. században. A Somlyó-hegyen Fáy András egykori présházát is megnézhetjük, sőt, még egy vacsorára is beülhetünk ide, ahol egykor Vörös Marti és Deák is gyakori vendég volt. Az épületben ma a Fáy présház étterem működik. Következő Martonvásár, noha közel van a fővároshoz, mégis kevésbé frekventált hely, mint Szentendre vagy Gödöllő, holott van jó néhány látnivaló, amit nagyon is érdemes itt felkeresni. Persze a város ikonikus kastélyában, a Brunswick kastélyban és annak meghitt angol parkjában egy egész napot is el lehet tölteni, azért van itt még néhány olyan hely, ahová megéri ellátogatni. Kétségtelen, hogy ez a hófehér neogótikus csoda az ország egyik legszebb kastélya, falai között pedig még Beethoven is járt jó párszor. A zene azóta sem idegen a kastély számára. Nyaranta szabadtéri koncertekkel és zenés parksétával várják az érdeklődőket. A kastély része a Beethoven Emlékmúzeum, ami a család és a zeneszerző viszonyát, tárgyait mutatja be, de egy-egy Beethoven szerzeményt is meghallgathatunk. Ha már eljöttünk Martonvásárig, akkor az Óvoda Múzeumot is keressük fel. Egyrészt ez az egyetlen ilyen múzeum az országban, másrészt Brunswick Teréz volt az, aki megszervezte az első kisded óvót hazánkban. Ha meguntuk a strandolást vagy a hőségben való punnyadást, de Budapest helyett valami mást fedeznénk fel, akkor Esztergom elég jó választás. Látnivalókból egyáltalán nincs hiány, ahogy kedves kis házakból, a Dunából, árnyas fasorokból és jó beülősejekből sem. Kihagyhatatlan látnivaló egyben a város ikonikus épülete az esztergomi bazilika, ami 100 méteres magasságával az ország legnagyobb egyházi épülete. A templom tér és vele együtt a reneszánsz bakóckápolna ingyenesen látogatható, ám az altemplom, a kincstár és a kupola kilátó látogatásáért már jegyet kell váltani. A belvárosban sétálva az egykori királyi székhelyet, vagyis a várat is érdemes megnézni, ahonnan csodás kilátás nyílik a Dunára, a Párkányra, míg az esztergomi háztetők nézegetése egy kicsit Szentendrét idézi. A Pest vármegye határában lévő Zsámbékról elsőre mindenkinek a Rom templom jut az eszébe, de ha valaki már ideig eljön, akkor érdemes egy kicsit kalandoznia is a környéken. A premontrei kolostort még a 13. században építették, és az évek során a pálosok is megfordultak itt, de török kézen is volt, majd a 17. század végén a Zicsi család tulajdonába került, végül az 1763-as földrengés során teljesen leomlottak a falai. A templomról műemlék, de bárki által látogatható. A 19. századi parasztházban lévő lámpamúzeum is izgalmas felfedeznivaló, ami létrejöttét a gyűjtő és a restaurátor Borús Ferencnek köszönheti.
2: Hajóval sem ördöngönségbe járni a Dunakanyar városait, erre pedig szeptemberben még bőven nyílik lehetőségünk. Szervezhetünk magunknak egynapos kirándulásokat, a reggeli hajókázás után pedig választhatunk, hogy a természetben vagy inkább festői kisvárosokban barangolnánk, a Világ Budapest összegyűjtött néhány népszerű célpontot egy-egy ilyen hétvégi kiruccanáshoz. A Mahárt egyébként szeptember 15-ig a honlapján található menetrend szerint szállít utasokat a Dunakanyar kisvárosaiba pár ezer forintos díj ellenében. Ezután ugyan ritkulnak a járatok, de november 3-ig még biztosan közlekednek. A hajók a Vigadónál található állomásról indulnak reggelente, délutánonként pedig ide érkezünk vissza. A Dunakanyar városait a visegrádi közlekedő kiránduló hajóval, vagy az esztergomi közlekedő gyorsabb szárnyas hajóval is megközelíthetjük, mindkettőnek több megállója van útközben. Biciklit mindkét járaton szállíthatunk, de ezt érdemes előre jelezni, mert a szárnyas hajón erre kevesebb hely jut. A jegyeket célszerű online előzetesen megváltani. Bár a hajójáratok csak naponta egy alkalommal indulnak vissza a fővárosba, a Dunakanyar legtöbb települése vonattal, héppel vagy volánbusszal is megközelíthető, így ha lemaradunk, akkor is könnyen visszajuthatunk Budapestre. Az utazás Szentendrére hajóval másfél órát vesz igénybe, így ha reggel elindulunk, a 10 óra itt már a bájos dunaparti kisvárosban fogyaszthatjuk el. Városnézéshez már ajánlottam néhány tippet, de a környéken számtalan egyéb látnivaló is akad. A skanzent és a közelben lévő Vincemér papírműhelyt akkor tudjuk kellemesen megtekinteni, ha bringával érkezünk. Ha gyalogosan vágunk neki az útnak és inkább kirándulnánk, akkor a Sztelinbölgyi tanösvényt ajánljuk, ahonnan a Kadacsúcs és a Saskövi barlang is könnyen elérhető. A kiránduló hajó következő állomása a Leányfalu, megérkezés után pedig szinte egyből csobbanhatunk is a strandon, ami a hajóállomás közelében található, de érdemes előtte útba ejteni a negyed óra sétára található Szorgvillát, Kádár egykori nyaralóját. Bemenni ugyan kirándulóként nem lehet, de az érdekes épület igazán megér egy kis plusz utat. Ha pedig túrázni szeretnénk, akkor is jó lehetőséget tartogat a környék, hiszen a település fölött magaslik a Vöröskő, ahová számos természeti kincset útba ejtve érkezünk meg, és páratlan panorámát kínál a folyó irányába is. Bác is itt van a lehetőségek között, ahol egy hosszú hétvégét is eltölthetünk, szárnyas hajóval is mehetünk oda. A látnivalókban gazdag óvároshoz érkezünk, ahol vár a fagyizás, az izgalmas múzeumok és némi barokk is. Ha inkább a természetben sétálnánk, arra is van lehetőség, hiszen ha a hajóállomástól balra indulunk el a Duna partján, akkor a festői hétkápolna környékén találjuk magunkat, hatalmas fák között egy hűs ártéri erdőben. A környék biciklivel még több látnivalót tartogat, a Sződligeti Mesetó alig fél óra tekerés, de zebegénybe is elbringázhatunk nagyjából másfél óra alatt. Ám ez kicsit talán sietős túra, ha hajóval szeretnénk visszatérni Budapestre. Szárnyas hajóval és kiránduló hajóval egyaránt bevehetjük a népszerű visegrádi fellegvárat. Ha inkább a vizet és a Dunán való ringatózást szeretnénk élvezni, akkor a jóval lassabb kiránduló hajót válasszuk. Ha viszont nagyobb túrát is tennénk, akkor érdemesebb szárnyas hajóval menni, hiszen mindkét vízi jármű közlekedik ide. A környék történelmi emlékeket és csodás túraútvonalakat is kínál. Az izzasztó kapaszkodás a fellegvárba pedig kirándulásnak sem utolsó. A kirándulások során a Spartacus ösvényt és a Bertényi Miklós fűvészkertet sem érdemes kihagyni, de akkor is csodálatos napunk lehet, ha halmozzuk a vízi örömöket és részt veszünk a Visegrádról induló hajó kiránduláson, ahol a Dunakanyar legbájosabb települései Nagymaros, Zebegény és Dömös köszönnek ránk a folyó mellől.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: élet, öröm, zene egész nap. 98.6 Manna FM.
1: Három lépés, s újra látod a megoldást. Három kérdés,

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután mai vendége Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentáltréner, és hogy pontosan ez mit jelent, és miért fontos beszélgetni a kutya neveléssel kapcsolatban az engedelmességről, de leginkább az együttműködésről, nekem az egy kicsit szimpatikusabb. Erről lesz ma délután. Hello Judit, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy mit jelent az, hogy kutyagazda, mentáltréner, és akkor ehhez még azért hozzávarnám azt is, hogy ezek szerint mégiscsak igaza van azoknak, akik azt gondolják, hogy soha nem az állat, és soha nem a gyerek a hibás, hanem mindig a szülő vagy a gazda, szóval, hogy először a gazdival kell zöldágra vergődni.
2: Ez szó szerint így van. A kutyagazda, mentáltréner kifejezést azt én találtam ki, pontosabban a férjem és én, mert hogy van egy mentálhigiénés végzettségem, és erre jött pluszban, vagy ehhez jött pluszban ugye maga a kiképzői végzettségem is, és hogy valami más legyen. És már amikor elkezdtem jobban foglalkozni, és máshogy foglalkozni a kutyákkal, és elkezdtem ezt egy kicsit jobban belásni magam ebbe a témába, akkor rájöttem, hogy nagyon sokan csak a kutyára fókuszálnak, és azokra a feladatokra, amiket megtanítanak nekik az iskolákban. Tudod, ez az ül, fekszik, stb. Uh-huh. Órás séta. És én a képzés során is azt láttam, hogy az elakadás a legtöbb esetben a gazdáknál van. Különböző traumák lehetnek, amik akadályozzák, hogy valóban kapcsolódni tudjanak a kutyájukhoz. És akkor én azt éreztem, hogy én ezt teljesen máshogy akarom csinálni, mint az átlag trénerek. És így jött maga az elnevezés is. Gondolkodtunk, hogy hogy lehetne ezt kifejezőbbé tenni, hogy valahogy úgy mindenki megértse, vagy kérdés ott legyen a fejében, hogy na de vajon mi ez? És akkor így jött ez a kutyagazda mentáltrénerség. És nagyon jól mondod, hogy igen, a problémák, amikor már rehabilitációról van szó, akkor az én állításom az a tapasztalataim alapján, az elmúlt években gyakorlatilag 0-24 órában csak ezzel foglalkozom, hogy igen, a gazdából fakadnak a problémák.
1: Meg abból mondjuk, hogy a gazdinak milyen pszichés problémái vannak, például ugye, aki ugyan befogad egy kutyát, vagy vesz egy kutyát, vagy magához vesz egy kutyát, mindegy, hogy hogyan kerül hozzá, de hogy ő gyakorlatilag azért kell neki egy állat, hogy valaki felett uralkodhasson, tehát ez a ledominálom, lenyomom az alkalommal a földre, én vagyok a hatalmasabb, tanulja meg, hogy ki a gazda, én ezektől az emberektől konkrétan rosszul vagyok, tehát ezeknek az embereknek nem való állat. Hatalmaskodjon maga fölött, mert hogyha ő tehet, akkor hatalmaskodna mások fölött is, csak nem teheti, ezért a kutyát kínozza.
2: Ezt nagyon jól látod, és az a rossz hírem, hogy ebben nagyon sok tréner a mai napig még partnere a gazdáknak. Mert hogy olyan technikákkal, ezt úgy nevezzük szakkifejezéssel, hogy averzív eszközöket használnak, és olyan tréning technikákat. Ugye ez egy régi módszer, ez a parforce módszer, ami abból fakad, vagy úgy tanították régen ugye a vadászkutyákat, hogy kvázi elkerülje azt, hogy kellemetlen érzést vagy fájdalmat érezzen, ezért megcsinálja azt, amit a felvezető vagy a gazdája
1: félelemből
2: kér tőle. Félelemből. Így van, félelemből és fájdalom elkerülésből. Ez volt régen, na azért ezt ma már meghaladta a tudomány, hála jó Istennek, tehát a kutatásoknak, az etológiai és a kinológiai kutatásoknak köszönhetően ma már sokkal többet tudunk a kutyákról. Pont 2 éve végeztem egy ilyen nyári egyetemet online a Duke Egyetemen a Brian Hara professzornál, és ő mondta azt, hogy egy nagy kutatója a kutyáknak meg a kutyaviselkedésnek, hogy az elmúlt 10 évben sokkal többet tudtunk meg a kutya viselkedéséről és pszichés működéséről, mint az elmúlt 20-30 évben összesen. Na most ezt kell alkalmazni, és kell használni, és egyébként az a baj, hogy még mindig nagy vita van a kutyatrénerek, kutyakiképzők, kint minek nevezi magát. Szóval, hogy a szakemberek között is, hogy mit és hogy kell csinálni, az egyik tábor fúj a másikra, miközben én a hétköznapi munkámban is tapasztalom,

0: hogy a türelemmel, kedvességgel, odafigyeléssel, de tudatos neveléssel, egyértelmű kommunikációval a kutya felé sokkal eredményesebb munkát érhetünk el hosszú távon, mert rövid távon te is tudod, hogy a verés, a fenyegetés az sajnos működik.
1: Hát a gyerekeknél ugyanezt csinálják. Tehát, hogy én azt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy miért élvezi azt valaki, hogy tőle félnek. Miért jó az neki, hogy fél tőle a gyereke, és vagy fél tőle a kutyája, és most fel lehet háborodni, hogy egy lapon említem a gyerekeket és a kutyákat, de azt gondolom, hogy mind a kettő felé, akár gyerekről, akár kutyáról beszélünk, a viselkedésünknek a kiinduló pontja a szeretet, vagy annak a nem léte. Tehát, hogyha én szeretettel fordulok a kutyán felé, akkor én nem örülök annak, ha látom a rettegést és a félelmet a szemében. Aki rettegésből és félelemből dominálja a kutyáját és él vele együtt, az az ember nem jó ember. Ezt kijelentem helyetted, ha akarod.
0: Nem sok tudása van. Tehát, hogy
1: pláne rossz.
0: Tehát a tudás hiánya az, ami jelen van egyébként még a szívtelenség mellett, mert ma már tényleg nagyon sokat tudunk a kutya tanulási folyamatáról, és arról, hogy milyen biológiai, kémiai és hormonális folyamatok zajlanak a kutya szervezetében a tanítás során, és hogy csak magunkra gondolunk, és igen, teljesen jó hasonlatod, nagyon hasonló a kutya az emberhez, egyrészt mert ugye idomul hozzánk, tehát egyszerűen a viselkedésünket is nagyon sok szempontból másolja. Nyilván a kutya nem ember, tehát senki nem állította, de a működése, a megfelelni akarása az egyetlen olyan élőlény, amelyik együtt akar működni az emberrel. Tudom, hogy te nagy macskás vagy, és pontosan ezért
1: de
0: tudod,
1: nagy kutyás
0: hogy a macska
1: is.
0: Azért teljesen. De már kutyás is, igen, tudom, hogy sok kutyád van, de hogy egyszerűen teljesen más a két állat. A macska jól el van, nagyon klasszul kötődik a gazdájához, de ő köztök jól el van. Tehát a kutya élhal azért, hogy a gazdájának megfeleljen, és a gazdája kedvébe járjon, ha olyan a kapcsolat.
1: Hozzáteszem egyébként, hogyha a macskával valóban szeretettel foglalkozunk, figyelünk rá, nem csak etetjük, figyelünk rá, beszélünk hozzá, ahogyan egyébként még ezt a növényeknél is bebizonyították, hogy a kedves beszéd, a jó energia, a jó vibe, az a vibráció, az a hullám, ami felé megy, az megnöveszti, virágzásra serkenti, a macska ugyanúgy tud és akar a kedvedben járni egyébként. Uh-huh. Szóval, hogy természetesen ez is igaz, de ez is megint mitől függ? Tőlünk függ. Na, hogy hogyan tudunk együttműködni a kutyánkkal? Hogyan tudunk jól együttműködni vele? Hogyan lehet kellemes, szeretettel és vidám az engedelmesség a kutya részéről, és örömteli nekünk is? Ezzel folytatjuk majd. A Manna délután vendége Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál tréner. Hamarosan tehát újabb kutya érdekességek.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pillanatok. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kutyadolgok a mai Manna délutánban. Szakértő vendégem Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentáltréner, akivel az együttműködésről, a kutyával való együttműködésről és a finom, jóleső, könnyed engedelmességről beszélgetünk. Mik ebben a sarokpontok, Judit?
2: Az elsődleges, ami a legfontosabb, én minden gazdinak ezt mondom, akivel elkezdek dolgozni, akár kutyanevelésről van szó, akár rehabilitációról, hogy a kutya kapcsolatból működik. És ezzel gyakorlatilag csatlakozom az előzőekben beszéltekhez, tehát amiről ugye szó volt, hogyha nincs meg köztünk az a bizonyos aranyfonál, így, ami a szívtől szívig ér, tudod, akkor tényleg az olyan, mint egy ilyen katonaság a kutyának, hogy oké, megcsinálom, amit kérsz, de egyébként nem annyira jó kedvel, vagy nem olyan nagyon lelkesen, és ez fajtánként egyébként eltérő, hogy ki mennyire nagy kedvel dolgozik. De hogy a kérdésedre a válasz, ugye mik a sarokkövek, ezt kérdezted az együttműködésben, tehát én mindenkitől megkérdezem, hogy mit szeretne a kutyájától, milyen lesz a hétköznapi életük, mi az, amire fel kell készíteni a kutyát. És az én véleményem az, hogy nem az ülfekszik a legfontosabb, hanem az, hogy kialakuljon köztünk egy kapcsolat, és tudjon rám figyelni a kutyám, nézzen a szemembe, és ez mindennek az alapja, a bizalom. Azt pedig fel kell építeni, és idő kell hozzá.
1: Mi kell ahhoz, hogy egy gazda észrevegye magában, hogy ahhoz, hogy ez felépüljön, amit az imént mondtál, kiépüljön, meglegyen, működjön, mennyire és milyen mélyen kell magába néznie annak az adott gazdának, és ezt hogy tudod nekik megmondani?
2: Az lenne a legjobb, ha már a kutya vásárlás vagy örökbefogadás előtt megkeresztem.
1: Inkább legyen az örökbefogadás? Igen. Támogassuk.
2: Tehát, hogyha az örökbefogadás előtt, tehát mielőtt egy társat választunk magunkra,
1: az életünkbe, így van,
2: az életünkbe, akkor egy szakemberrel, egy tényleg megfelelő tudással rendelkező szakemberrel üljünk le, és beszéljük át, szedjük össze azokat a pontokat, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, hogy alkalmasak vagyunk egy ilyen közös életre, vagy sem. Mert tudod, amikor valaki elhatározza, hogy igen, szeretnék egy kutyát, akkor ennek sok gyökere lehet ennek a vágynak, sok oka lehet, hogy miért, de hogy mennyire tudok utána reálisan ezzel együtt élni, és nem csak abban a lilaködben, ami nagyon gyorsan azért eltűnik majd, hogyha jönnek a hétköznapi problémák. Tehát ez lenne a nulladik kilométer, hogy üljek le, és gondoljam át, ha kell szakember, vagy egy barát segítségével, aki mondjuk adott esetben kutyatartó, mert ő tudja, hogy mik a kiadások és mik a váratlan dolgok, amikkel szembe kell nézni. De és akkor itt a második lépés az az önkritika, vagy hogy mennyire vagyok magammal őszinte, hogy mindezek a pontok, amiket összeszedtem, és tök jó lenne, ha leírnánk egy papírra, hogy az ott úgy előttünk van, hogy erre én tényleg alkalmas vagyok-e. És ez azért nagyon kemény, hogy önmagammal tudok-e annyira őszinte lenni, hiszen itt felelősséget vállalok egy másik életért.
1: Tisztában vannak ezzel az emberek? Mit látsz?
2: Azt mondom, hogy ha csak az elmúlt egy évet nézem, hogy nézzünk egy ilyen szűkebb időintervallumot, akkor egyre több a megkeresésem kutya örökbefogadás előtt. Tudom, hogy ezt hangsúlyozunk, de a vásárlás előtt állók is kerestek már meg, hogy milyen fajta kutya passzol a családhoz, és hogy valóban mik azok, amik így a hétköznapi életben adódnak. Én azt gondolom, hogy egyre tudatosabbak az emberek, és szeretném hinni, hogy ez a tendencia egyre csak fokozódik. Majd én pozitívan szeretném ezt látni, tehát mondhatnék negatív példákat is, de nem, én azt gondolom, és nagyon remélem, hogyha a hallgatók is most így velünk vannak, és éppen ebben a szituációban vannak, hogy ó, de szeretnék egy kutyát, mert láttam a tévében, mert láttam a szomszédasszonynál, mert láttam, szembe jött az interneten egy nagyon helyes kis videó, hogy az nem annyi, az sokkal több. Az együttélés az, annak vannak nehézségei, kihívásai, de szerintem csodálatos egy négylábú élőlénnyel együtt élni.
1: A kutyák varázslatos jelenlétéről beszélgettünk, ezen belül pedig arról, hogy hogyan tudunk együttműködni velük, ők hogyan tudnak jól együttműködni velünk, és hogy tulajdonképpen az együttélés hogy lehet a legkönnyebb, hogy a saját magunk életviteléhez, legyen az bármilyen, és hogyan tudjuk hozzászoktatni a kutyust, és hát nyilván ebben nagy szerepe van az engedelmességnek is, a szónak a kedves, jó, puha értelmében vett engedelmességnek. Erről is beszélgetünk a továbbiakban a mai vendégemmel, Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál trénerrel, a Mancs mentorral, aki segíteni fog nekünk eligazodni abban, hogy hogyan tudunk úgy jól lenni a kutyánkkal, hogy bármit tanítunk is neki, az neki vidámság legyen. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kutya dolgok a mai Manna délutánban. Arról beszélgetünk, hogy az együttműködés és az engedelmesség hogyan tud szépen összefonódni, hogy az együttműködés a kutyánkkal hogyan lehet könnyed és szeretetteli, úgy, hogy nem csak minket elégít ki, hanem attól a kutya is boldog, és ami a legfontosabb, nem fél. Szakértő vendégem Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál tréner, a Mancs mentor, akivel most akkor ezen a nyomvonalon haladunk tovább. Hogyan tudjuk megtanulni a kutyánkat? Mert szerintem ugyanúgy össze kell barátkozni vele, akkor is, hogyha örökbe fogadunk egy idősebb kutyust, hogyha veszünk egy kutyát, egy kis kölyök kutyát, vagy azt fogadjuk örökbe, meg kell őt tanulnunk.
2: Ez olyan szép, ahogy mondtad. Én azt mondanám, megint egy picit előrébb lépnék ebben a történetben, hogy legyen meg az az első látásra szerelem. Szerintem ez nagyon fontos. Ha ránézek, akkor szerelembe essek. Nem tudom ezt már.
1: Jaj, de tudom, hát ránézel, és azt érzed, hogy annyira igen. Szeretem, hogy most meg nem tudom. Én is, most ez hülye hangzik, de igen, és én is, hogy megmosdatnám, megnyalogatnám, megpuszilgatom, mint ahogy egymással csinálják. Mint ahogy a gyerekre ránézel, és azt érzed, megeszem, annyira cuki.
2: Igen, tehát, hogy azt érezzem, hogy ő az én társam. Igen, ő az. És van ez az érzés. Van ez az érzés, nekem többször is volt, szerintem ehhez te is tudnál csatlakozni, és én azt gondolom, hogy abszolút. A hallgatók közül nagyon sokan most felteszik a kezüket. Ha ez megvan, akkor onnantól kezdve már sok mindent nem is nagyon kell magyarázni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ó, rutinos gazdi vagyok, már sok kutyám volt, több kutyám volt, még akkor is persze okozhat meglepetést az új négylábú társunk. És ilyenkor én azt javaslom, hogy keressünk meg egy trénert, na de nem mindegy, hogy miért. Legyen a pozitív megerősítéssel dolgozó tréner, akik ugye már tudományos alapon közelítenek a kutyához, és a megerősítés, tehát a jó dolgok megerősítésére helyezik a hangsúlyt, mert nagyon fontos, hogy az első, gyakorlatilag onnantól, hogy ő hozzánk kerül, onnantól mi és hogy történik. Hogy én szoktam javasolni, hogy az első két napon szánjuk rá az éjszakánkat. Én a Dömper, ugye egy angol buldog kutyánk van most, aki most már 4 éves lesz, és amikor hozzánk került, akkor én 2 éjszakán át virasztottam a kutyámmal. Mert nem akart aludni, mert szomorú volt. És ott ültem mellette, és csak ücsörögtünk, és néztük a sólámpát. És én azt gondolom, hogy ezek az első napok, bár azt gondolná az ember, hogy jó, hát ez nem annyira fontos, de hogy nem. A legfontosabbak, hogy kialakuljon a kutyában is a biztonságérzés a gazdája felé, hogy neki is jó legyen, és azt érezze, hogy nem csak elvárás van, hanem megértésre is találok itt az új környezetemben, ehhez pedig idő kell. Legyünk jelen a kutyánk életében az első nap első percétől, ahogy ő már megérkezik hozzánk az életünkbe. Ez a legfontosabb. És aztán nyilván a további lépések azok már inkább a tanításról szólnak, és nagyon-nagyon sok jutalomfalat felhasználással, megfelelő felhasználásával, hogy tudjam, hogy ne csak etetőgép legyek a kutyámnak, hanem tudjak jutalmazni, de hogyha én adhatok egy gyors tanácsot, egy feladatot akár a hallgatóknak, ha megengeded, akkor hát, ha valaki most éppen ebben a helyzetben van, hogy most viszi haza éppen az új kis kutyáját, vagy készül hazavinni, 1-2 napig etesse kézből, adja neki a tápot szemenként, üljön le a kutyához, minél közelebb legyünk, tehát nem föntről, ugye, hogy magasan vagyunk, az ijesztő lehet, üljünk le, vagy feküdjünk le a kutyánkkal szemben, és adogassuk neki szemenként, és közben beszélgessünk vele, és dicsérjük. Ez mindennek az alapja. Én így építettem fel az én kutyámat, és gyakorlatilag angol buldog, az egyik legnehezebb fajta önfejűség szempontjából, de elképesztő dolgokat elértem vele. Tehát dogdancinget is tanultunk, bármit kérek, megteszi. Komolyan meglepődnek sokan, hogy angol buldog létére mennyire együttműködő, és semmi nem történt, csak szeretettel neveltem, és segítettem őt az első perctől.
1: A Kutya dolgok sorozatban fogunk még találkozni mai szakértőnkkel, Eszlátó Judit kinológussal, kutyagazda mentál trénerrel, a Mancs mentorral, akivel szépen sorra vesszük majd, hogy hogyan tudunk jól lenni a kutyával. Eloszlatjuk majd azokat a tévhiteket, a városi legendákat, amik a fejünkre ülnek évtizedek óta, és sok érdekességet is meg fogunk tanulni, de a maiakat is köszönjük szépen neked.
2: Én köszönöm, és mindenkinek szép napot.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98

Extra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best-of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A koszló salátát szerintem mindenki ismeri, ez tulajdonképpen egy kicsit savanykás, majonézes, friss saláta, káposztával és répával. Van, aki lilahagymát és lilakáposztát is tesz bele, ez már ízlés kérdése, de természetesen ezt is lehet turbózni, és igazából bármilyen ételt készítünk, amellé nagyon jó kis köret, de ha így készítjük, ahogy most fogom majd mondani, így egy tálként is megállja a helyét, de természetesen, hogyha valaki szeretné, akkor ez vegetáriánus fogásként is működik, köretként is működik, több köretnek az egyik tagjaként is működik, sült hús mellé, rántott sajt, vagy sült sajt mellé, minden mellé isteni finom. Ez egy mexikói változata ennek a bizonyos amerikai káposztasalátának, vagyis a coleslaw-nak, van benne bab, és van benne kukorica, tehát tartalmasabb sokkal, és van benne fehérje forrás is, laktatóbb, mint az eredeti, és kellemesen csípős a mexikói kiadása a coleslaw-nak, és akkor mondom még egyszer, bármilyen hús mellé, de akár magában is elfogyaszthatjuk, nyilván nem muszáj belerakni hagymát, hogyha mondjuk munkahelyre visszük ebédnek. A klasszikus amerikai coleslaw alapja a roppanós, ropogós káposzta, amihez egyébként az új káposzta szokott a legjobb lenni, de hogyha sima régi káposztánk van, akkor sincsen semmi baj, és ez nem csak finom, hanem tele van C-vitaminnal. Ehhez már csak egy kis kevés sárgarépa kell, beta-karotin, a vitamin provitaminja, és tulajdonképpen, hogyha vörös káposztát is dobunk bele, akkor még ha majonézzel nyakon is öntjük, ami nem házi, hanem bolti, akkor is egészséges ételt fogunk enni. Ehetjük mondjuk kenteki csirkecombbal, ehetjük kenteki csirkeszárnyal, ugye ez a fűszerezésről szól. De hogyha nem szeretjük a majonézes öntetet, akkor elkészíthetjük alagbarát módon is, simán olajos dressinggel, de aki kedveli a mexikói konyhát, a babot, a kukoricát, a jalapenyót, az most figyeljen nagyon, mert nagyon finom és sokkal tartalmasabb coleslaw-t készítünk, mint az eredeti, és hogyha rántott csirkét eszünk, amin jó vastag a bunda, vagy rántott sajtot, vagy rántott zöldségeket, ahhoz is nagyon finom. No, nagyjából 8 adagnyit fogunk elkészíteni, ehhez mondom a hozzávalókat. Egy fej fehér káposzta, egy kisebb, de lehet nagyobb is, ha több adagot készítünk. Egy kaliforniai paprika, legyen ez piros, a mexikói színek miatt. 30 deka fekete bab konzerv, ezt ritkábban lehet kapni, ha nem kapunk fekete babot, nyugodtan a vörös babot is használhatjuk. Ízlés szerint koriander, hogyha szeretjük, akkor az legyen inkább friss. Egy evőkanál tejföl, jó sűrű. Ízlés szerint só, 200 sárgarépa, egy darab jalapeño, ha nincsen friss, akkor az ecetes jalapeño is nagyon jól megy hozzá. 20 deka csemege, kukorica, nyugodtan használhatjuk a konzervet. 3 evőkanál majonéz, 2 evőkanál lime léne. Most itt azért ragaszkodnunk kellene a lime-hoz, mert ennek van olyan igazán pikáns íze, ami nagyon jól passzol ezekhez a hozzávalókhoz. Ízlés szerint bors, az is legyen frissen őrölt. Pikpak készen leszünk, inkább csak az előkészítés egy picit időigényesebb vagy pepecsebb a káposztát, és a répát lereszeljük, vagy ha valaki vállalkozó kedvű, akkor vágjuk egészen vékonyra, úgynevezett julienre. A paprikát és a halapenyót felkockázzuk, a bab és kukorica konzervről természetesen leöntjük a levet, az összes zöldséget beletesszük egy nagyobb tálba, összeforgatjuk, sózzuk, borsozzuk, egy kisebb tálban pedig kikeverjük a majonézt a tejföllel és a lime levével, hozzákeverjük a zöldségekhez, hozzáadjuk az aprított koriandert, és betesszük a hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek. Ennyi az egész, viszont nem szabad elhagyni a hűtőt, mert tényleg kell az ízeknek, hogy egy kicsit összeérjenek. Ehhez egyébként lehet készíteni egy nagyon finom, egyszerű saslikot is, és természetesen lehet variálni még, mert hogyha valaki elkészít egy hideg salátát, úgyhogy van benne hús is, tehát hogyha egy kicsit az amerikai coleslaw salátát szeretnénk összeházasítani, vagy akár a mexikói coleslaw salátát szeretnénk összeházasítani a chili con carne-val, akkor elkészítünk egy fűszeres húsos ragut, és amikor az kihűlt, nem jéghidegre, de ott a tűzön, a lekapcsolt tűzhelyen hagyjuk kihűlni, és ezt hozzákeverjük a salátához, az is isteni finom lesz. Ha valaki még gazdagítani szeretné, egy kicsit magyarítani, akkor egy pici főtt tésztát is lehet beletenni, hogyha vaskosítani szeretnénk, hogy tartalmasabb legyen, bárhogy finom. Egészségünkre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Valami megmozdult a városban, és kinyíltak a szívek lázasan.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szájzug gyulladása nagyon sok mindenkit érint, és nem csak esztétikai probléma, hiánybetegségre is felhívhatja a figyelmet, emellett pedig nagyon fájdalmas és nehezen gyógyul. Ugye az életünk során nagyon sokan tudnak többször is szenvedni a szájzug kisebesedésétől, gyulladásától, berepedezésétől. Jellemzően bosszantó esztétikai problémaként tekintenek rá, és abban reménykedik a legtöbb ember, hogy csak a hideg miatt, vagy a bőrszárasság miatt van, pedig bőven elég rá mondjuk az ajakápoló készítmények használata, nem a hiánya, hanem a használata. Nem súlyos eltérésről van szó egyébként, időnként kifejezetten fájdalmas és zavaró lehet, akár az evést is akadályozhatja, és az is elmondható róla, hogy általában nem múlik el könnyen, sőt, visszatérővé is válhat. Hogyha már ezt megfigyeljük magunkon, hogy ez visszatér, akkor fontos tudni azt is, hogy el is tudjuk mulasztani, de mindig ugye azon túl, hogy kezeljük magát a tünetet, nagyon fontos, hogy kezeljük az okot is, hiszen különben nem fog megszűnni a probléma. Na, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, azt akkor tudjuk csak kideríteni, hogyha megtudjuk, hogy mi okozza ezt a bizonyos gyulladást, mert hogy ez bizony egy gyulladás. A szájzogi gyulladás egy olyan gyulladásos betegség, ami az ajkak egyik vagy mindkét oldalán jelentkezik a szájzogban, vagy kettő, tehát fölfelé és lefelé irányú, vagy pedig egy vízszintes, középső vonalban elhelyezkedő berepedés, és az ott található hámréteg az tulajdonképpen elvékonyodik, kiszárad, bereped, és a száraz részek gyakran le is válnak. A szájzugban a bőr gyulladt lesz, pirossal, olykor meg is duzzad, hólyagos is lehet, sőt esetenként a repedések olyan mélyek lehetnek, hogy vérzések is kialakulhatnak. A fájdalom mellett jelentkezik még viszketés, rossz szájíz is előfordulhat, súlyos esetben kifejezetten nehézkes a szájnyitása, így az evés is, ami különböző tápanyag hiányokhoz vezethet. A jelenség hátterében különböző okok állhatnak, itt vannak a leggyakoribbak. Az első, az a gombás fertőzés, ugye a szájzugban összegyűlő nyál, egy rendkívül ideális táptalajt jelent a különféle gombáknak, leggyakrabban a kandida szaporodásának. A gombás fertőzés pedig a szájzugi gyulladás legjellemzőbb és leggyakoribb oka. Aztán ott vannak még mondjuk ezt tetézendő, a vitamin és ásványi anyag hiánya, ami ugye simán megnyilvánul bármikor és a leggyorsabban és legkönnyebben bőrtünetek formájában. Ez a szájzug gyulladás, berepedezés, kisebesedés, sokszor B-vitamin, főleg a B2, vagyis a riboflavin, illetve a cink és a vas nem kielégítő szintje miatt jön létre. Egyes betegségek is növelhetik a probléma kialakulásának valószínűségét, így a cukorbetegség, a gyulladásos korképek, például a Crohn-betegség, a vérszegénység, valamint a szem és a szájszárassággal járó betegségek. Ezek az immunhiányos állapotok és a daganatos megbetegedések is odasorolhatók azok közé, az okok közé, amik például ezt a szájberepedezést, szájzug gyulladást okozzák. Ott vannak a gyógyszerek, amelyeknek a rendszeres szedése például szintén szájzugi gyulladást okozhat, az antibiotikumok, illetve a kortikol szteroidok, amik szintén nagyon erősen hozzá tudnak járulni ehhez. Egyéb hajlamosító tényezők között ott van még a dohányzás, a fogszabályzó viselés, illetve a különböző fogproblémák, amik további hajlamosító tényezők lehetnek. A diabéteszre gyakran épp a jelentéktelennek tűnő bőrpanaszok hívják, vagy hívhatják fel a figyelmet. A bőrszárasság, a viszketés, a lassabb sebgyógyulás, mind a cukorbetegség kísérő tünetei lehetnek, kezelés hiány pedig a betegek vércukra olykor kifejezetten magas lehet, ez pedig kedvez a gombás fertőzések kialakulásának. Úgyhogy nagyon fontos, hogyha szeretnénk rendbehozni a szájunk körüli bőrnek az állapotát, akkor ellenőriznünk kell tulajdonképpen a teljes egészségi állapotunkat, és tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen hiányok vannak a szervezetünkben, akár ásványi anyag, akár mikrotápanyag, akár vitamin terén. Hogyan kezelhető? Nyilván ugye meg kell találnunk a megoldást is. A probléma megállapítása, illetve a terápia előírása nyilván orvosi kompetencia, tehát érdemes vizsgáltatni magunkat. Szükség lehet az alapbetegség kezelésére, hogyha mondjuk cukorbetegség miatt van, a fertőzés megszüntetésére és a terület szárazon tartására is. Az érintettek gyakran ugye nyalogatással próbálják enyhíteni az égő érzést, a viszkető érzést, ez azonban inkább árt, semmit használ, és nehezíti a gyógyulást. A szakemberek általában gomba vagy baktérium ellenes hatóanyaggal rendelkező kenőcsöt írnak fel, attól függően, hogy mi okozza a tünetet. Miért jelennek meg a pattanások a száj környékén? Hát, hogyha a száj környékén tűnnek fel ezek, az ilyen típusú bőrhibák, akkor a legtöbben valószínűleg hormonális okokra, például a női ciklus változásaira gondolnak, vagy a menopauzára, és bár ezek valóban kiválthatják őket, számos egyéb tényező is megbújhat a háttérben, úgyhogy holnap majd erről lesz szó itt a Beauty rovatban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: na pláne.
1: És akkor így mehetünk még tovább. De még mielőtt rátérünk a várandóságra, szerintem nagyon fontos lenne beszélni arról is, hogy már a fogantatás előtt, amikor valaki családot szervez, amikor valaki babát szeretne, uh-huh. hogy az egészséges táplálkozás, és ugye amit mi az adásainkban mindig kihangsúlyozunk, Petra, hogy minden életszakaszban, minden életkorban rendkívül fontos az egészséges táplálkozás megvalósítása egyéni szinteken, és ez így van a várandóság előtt is, tehát hogy már a termékenységet befolyásolja például a testsúly. Hogyha valakinél például túlsúly van, akkor nehezebben következik be a megtermékenyülés. De ugyanígy, hogyha valaki sovány, akkor szintén. Tehát itt megint szerettem volna kihangsúlyozni, hogy a dietetikushoz való fordulás, a dietetika szerepe nem csak már az áldott állapot a várandóság alatt, hanem amikor már így a családalapítás felmerül, akkor is már érdemes lehet dietetikushoz fordulni. És ami még egy fontos tényező lehet, ezt úgy szoktuk hívni szakmai szóval a prekoncepcionális táplálkozásnál, mindig az anyáról beszélünk, hogy ugye hogyan tudja felkészíteni a szervezetét a várandóságra, de az apa életmódja és táplálkozása is nagyon-nagyon fontos a fogantatás sikerességében, valamint a magzat meg a gyermek egészséges fejlődésében is. Ez egy érdekes kutatás, hogy merre fele halad a világ, ugye sokszor halljuk azt is, hogy több például az allergiás megbetegedés, és nehezebben esnek teherbe a nők. Ez így visszavezethető különben az apákra is, ugyanis vannak olyan kutatási eredmények, amelyek megállapították, hogy napjainkban a férfiaknak a spermium száma például jóval kisebb, mint régebben. Azt is tudni kell, hogy ugyanúgy a férfiakra is hat, tehát a fokozódó oxidatív stressz alatt érthetjük ugye a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a légszennyezettséget, a nem megfelelő étkezés mellett, és ezek mind-mind hatnak az apa egészségére is, amik ugye döntően az anya egészsége mellett meghatározzák az utód fejlődését. Úgyhogy így az apáknál is fontos tényező a normál testtömeg, ugyanis az apai elhízás az megváltozott génexpressziót tud eredményezni a zigotákban, úgyhogy bátorítok arra mindenkit, hogy nem csak anyák, hanem leendő apák, akár így párban is érdemes, hogy dietetikushoz forduljanak, aki fel tudja mérni az aktuális táplálkozást, és az esetlegesen meglévő táplálkozási hibákat ki tudja javítani, és fel tudnak állítani dietetikai célokat így a családtervezéshez.
0: Hogyha ez mind megvan, ezt mind figyelembe vettük, és a reprodukciós folyamat sikerrel járt, fogalmazunk így, megfogant a baba, akkor onnantól kezdve, hogy az ember nőként megtudja ezt, dietetikai vagy dietetikus szakember szempontjából mi a legfontosabb? Érdemes-e például akkor elmenni egy dietetikushoz, hogy megnézze az én állapot, mondjuk egy laborlelettel, amit ugye olyankor mindig csinál az ember, és akkor egy általános tanácsadást kérni, hogy mire van vajon nekem szükségem, mit egyek, mit mindenképpen fogyasszak, mi az, amit semmiképpen se. Ilyenre van szükség, vagy lehetőség?
1: Lehetőség persze, és én bátorítanék is mindenkit arra, hogy már nem akkor fordulunk szakemberekhez, és így dietetikushoz, amikor már fennáll valamilyen probléma, emésztőszerrendszeri gastrointestinális probléma, hanem preventív, megelőző jelleggel. Amikor valami például tényleg egy csodálatos időszak így a család életében, amikor már így a családtervezésről van szó, akkor így elmenni és felmérni, és ezért szerettem volna rávilágítani arra, hogy nem csak az anyákat nézzük ebben a szakaszban, hanem az apák táplálkozását is. Tehát mindenféleképpen érdemes felmérni a táplálkozást, és ahogy mondtad ilyenkor, az a jó, hogyha laborlelet is megtörténik előtte, ami a dietetikusnak is nagyon fontos információkat tud közvetíteni, és ezek alapján egy egyére szabott étrendet vagy táplálkozási stratégiát tud felállítani a szakember. Mm-hmm. Például családtervezéskor vannak kiemelt tápanyagok. Itt akkor ki is emelném az egyik legfontosabb vitamint, ami már fogamzás előtt és a terhesség korai szakaszában is jelen kell, hogy legyen az anyák szervezetében, az pedig a folát vagy folsav. És folátból a fogamzás előtt 3, de legalább 1 hónappal előbb kezdve, egészen a terhesség 12. hetéig folytatva nagyobb bevitelre van szükség, ahhoz, hogy a fejlődési rendellenességeket, itt elsősorban a nyitott hátgerinc, a spina bifida latin megfelelője, hogy meg tudjuk ezt előzni. Tehát vannak tényleg olyan táplálkozási tényezők, amiknek az odafigyelésével teljes biztonságban fogjuk tudni a magzatunkat.
0: Na, hogy mi mindent kell még fogyasztanunk, hogy mire kell odafigyelni akkor, hogyha babát várunk, ezzel foglalkozunk most a mai vitaminszerdában. Innen folytatjuk majd természetesen a vendégem szokásunkhoz híven állandó szakértőnk, Senker Horváth Kinga dietetikus. Ha kérdésetek van, 0677 1986.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját,

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szerda, akkor vitamin szerda, a várandósok táplálkozásával foglalkozunk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk, de azért sok minden még várat magára. Ugye elkezdtük azokat sorolni, pontosabban te, Kinga, és szia újra, amit feltétlenül fogyasztania kell egy várandósnak, és a folsav, illetve a folátson vagy foláttal kezdtük a sort, ami nagyon fontos a fejlődési rendellenességek megakadályozása szempontjából. Mi még ennyire fontos?
2: Igen, megyek is tovább, hogy pont egy nagyon fontos információ, hogy miből is tudjuk fedezni.
1: Na igen.
2: Ugye a folátot meg a folsavat. És itt azt mondhatjuk, hogy ez a többletigény, ami már ugye a várandóság előtt, meg így a 12. hétig fennáll természetes forrásból, így természetes források például a faraj, fodróskel, káposzta, hüvelyesek, máj, élesztő, teljes kiöllésű gabonafélék, a húsok, tojás, még jönnek salátafélék, fejes saláta, endívia, de például, hogy gyümölcsöt mondjak, még a narancsban is található folát, tehát, hogy természetes forrásból és magzatvédő étrendkiegészítő készítményekből együttesen fedezhető csak. Tehát, hogy itt az is fontos, hogy mik azok a vitaminok, amikor ilyenkor fókuszba kerülnek, amikből többet kell biztosítani az anya számára, azokat milyen forrásokból tudja biztosítani, és hogy szükséges-e emellett étrendkiegészítő használata. Ezek mind nagyon fontos és izgalmas, érdekes témák, amikben szintén tud a dietetikus segíteni. De hogy akkor menjünk tovább, itt a folát, folsav bevitelen túl, még a B-vitaminok, például B1, B2, B6 vitamin, a niacin, a vas optimális mennyiségeinek bevitele, és tudja különben csökkenteni belőcsőzáródási rendellenességek előfordulási gyakoriságát. És akkor ami még fontos, itt az ásványanyagok közül akkor kiemelném a vasat. Tehát a vasraktárak feltöltöttsége a fogantatás idején az fontos tényezője, fontos jelzője lehet annak, hogy a későbbi várandóság során kell számolni vashiányos vérszegénységgel. Itt az is felszokott merülni, hogy hogyan hívjuk ezt terhesség vagy várandóság, és én nagyon oda szoktam figyelni, hogy várandóságnak szoktam mondani, és ezen is most ismétlem magamat, de tényleg egy áldott állapot. Azonban én is így két várandóság után azért azt szoktam mondani, hogy a harmadik trimeszternél azért átváltok már terhességre, és akkor megyünk tovább a vason túl, még megemlíteném a jódot, amiből szintén emelt bevitel szükséges. És a jódnál azt kell tudni, hogy az élelmiszerek jó tartalma az a talaj, a takarmány és az ivóvíz jód szintjétől függ. Amúgy étrendi források lehetnek a tengeri halak, tejtermékek, itt például joghurt, sajtok, de a tojás, vagy jó tartalmú ásványvíz, vagy pedig a jódozott só is. A kálcium szintén itt egy nagyon fontos ásványanyag, ezekből is oda kell figyelni az emelt bevitelre. Ezeknek a forrásait már előző adásokban beszéltünk erről a fontos ásványanyagról. Tejtermékek lehetnek, de hogyha valaki, és ilyen is fenn szokott állni, hogyha tejfehérje allergiás mondjuk a kismama, akkor például más forrásokhoz kell nyúlnunk, ami szintén tartalmaznak kálciumot, és itt megemlíteném akkor az olajos magvakat, a zabot, a faraj, a káposztát. Más a felszívódása a növényi eredetű élelmiszerekből a kálciumnak, de amikor nem tudjuk bevinni tejtermékekből, akkor a növényi kálciumforrások is nagyon fontosak lesznek amellett, hogy ugye akár akkor étrendkiegészítő formájában is pótolni kell.
1: Hogyha ezeket az anyagokat egy várandós anyuka beviszi a szervezetébe, akkor biztos, hogy jót tesz a fejlődésben lévő magzatnak. Mi az, ami az előre haladottabb várandós időszakban már a gyerekbe azonnal ugyanúgy megmutatkozik és beépül?
2: Minden, a fogantatás pillanatától kezdve ott már annyi minden eldől, fantasztikus ez az egész természet és az anyai szervezet, ahogy tényleg már egyre több olyan iszonyatosan látványos, vizuális effektekkel megszínesített videókat lehet látni, hogy hogyan is néz ki, hogy mindenki el tudja képzelni ezt az amúgy nagyon bonyolult folyamatot, és hogy mennyi mindennek kell passzolnia, hogy megtörténhessen maga a fogantatás. Úgyhogy ez azonnal. Ezért is emeltem ki, hogy már ne csak a várandóságtól induljunk, hanem már a fogantatás előtti időszaktól, mert hogy nem mindegy, hogy az anya szervezete, tápláltsági állapota milyen. És ahogy itt kiemeltem ásványi anyagokat, meg vitaminokat, ezeknek azt mondhatjuk, hogy a fogantatás előtti időszakhoz képest ilyen 20-50%-kal megemelkedik a szükséglete, például a negyedik hónaptól a vas 100%-kal megemelkedik a szükséglet. Úgyhogy itt tényleg nagyon érdemes már előre felkészíteni a szervezetünket, és eszembe jutott, csak aztán mindig annyi minden információ keringik, ahogy beszélgetünk, és ahogy kérdezel, hogy hát amit kérdeztél, hogy ugye kettő helyet kell leenni, vagy három helyet, ugye az ikervárandóságnál, Hát ez természetesen nem igaz, de ez biztos, hogy nagyon sokan tudják. Hogyha veszünk egy normál testsúlyú, egészséges kismamát, akkor a várandóság alatt ezek általános számok, ezeket is egyére tudjuk szabni, de körülbelül olyan 2300-2500 kalóriával lehet számolni. Az első trimeszterben körülbelül 7%-kal, majd a második és harmadik trimeszterben 15%-kal nő meg az energiaigény, így ilyenkor számolhatunk naponta 300 kalória többletenergiával. De hogy példákat is mondjak erre a 300 kalóriára, ez például egy adag párolt zöldségköret, vagy pedig 20 dekagram natú csirkemell, vagy 10 dekagram gomolyasalt, vagy 5 dekagram mandula, dió, olajosma, vagy pedig 12 dekagram teljes kiölési kenyér. Tehát ezzel azt szerettem volna szemléltetni, hogy azért ez nem egy olyan nagy érték, hogy akkor tényleg kettő helyet kell lennünk, és növelnünk kell az étkezéseink számát nagyon nagy mértékben, mert ez a 300 kalória így néz ki ételek formájában.
1: És hogyha a várandóság ideje alatt az ember ugye először, amivel találkozik, az a kívánosság, az mitől van, és kell-e tőle megijednünk, hogy borzalmas dolgokat eszünk egymás után, vagy egymással?
2: Én azt gondolom, hogy elképesztő dolgokkal lehet találkozni, nekem is van erről saját élményem.
1: Ne mesélj kérlek azért néhányat, hadd nevessünk.
2: Hát itt kérlek szépen olyan is előfordult, hogy a tejberizs lapista sajttal és kecsappal, akkor a kovászos uborka nyáron például minden mennyiségben, akár megváros kenyérrel. Tehát, hogy olyan párosítások, amik az ember eszébe nem jut, de ugyanúgy a szalámis kenyér is szokott még futni szintén lekvárral. Tehát a lekvár az ilyen fura párosításokba tud belemenni, de mondom, édes ételek, sós élelmiszer összetevőkkel, alapanyagokkal történő párosítása is jelentkezni szokott. Ez egy fontos dolog itt a kívánossággal kapcsolatban, hogyha ezt és így megvizsgáljuk, és egy picit ugye behozzuk azt az intuitív étkezéses vonalat, amiről már szintén volt szó egy korábbi adásban. Tehát azt gondolom, hogy ennek megértése, meg feltérképezése is egy nagyon izgalmas, meg érdekes feladat tud lenni. Tehát természetesen azért, hogyha egész nap valaki csokoládét, meg cukorkát, meg ilyen nagyon édes dolgokat kíván, akkor is például szerintem érdemes lehet elmenni dietetikushoz, hogy adjunk mondjuk olyan praktikákat itt az édes íz iránti vágynak a csillapítására, amit nem csak luxus kalóriákat, hozzáadott cukrokat fognak adni, hanem az édes íz az például elérhető főleg itt nyáron a gyümölcsökkel, de hogy a gyümölcsök mellé egy joghurtot is, hogyha elfogyaszt, akkor nem fogja olyan gyorsan megemelni a vércukorszintet a gyümölcsöknek a fogyasztása, hogy ugye mellé fogyasztunk még tehérje tartalmú jelenlétet, mint például a joghurtot, vagy pedig a rostok és a zsíradékok együttes fogyasztása. Itt például olajos magvakat is lehet mellé enni. Tehát, hogy megtaláljuk azokat az ételpárosításokat, amikkel a kívánosságát úgy tudjuk kielégíteni, hogy közben értékes tápanyagokat is a szervezetébe juttatunk az anyának.
1: Várandósok táplálkozása, mire figyeljünk, mit kell fogyasztani, miből, mennyit és mikor, mi az, amire ügyelnünk kell, és mekkora felelősség bizony az, ahogyan és amit magunkhoz veszünk táplálékformájában akkor, amikor babát várunk. Erről van szó ma itt a Manna délelőttben a Vitamin Szerdában. Senker Horváth Kinga állandó szakértünk természetesen marad még, és még beszélgetünk egyet. A kérdésetek van 0677986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A várandósok táplálkozásáról beszélgetünk tovább, természetesen állandó szakértőnk Senker Horváth Kinga dietetikussal. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már. Mi az, amit még feltétlenül el kell mondanod útravalónak, Kinga, a várandós anyukáknak? Mi az, amit tudsz nekik, amiben tudsz nekik segíteni, hogyha megijednének, hogy furcsa dolgot esznek, hogy valami hány ingert okoz? Ugye ott van ez a korai időszakban a hányás, ez is ijesztő lehet. Olyankor például mit érdemes enni, hogy egy kicsit csillapítsa a hány ingert?
2: Igen, itt erre is figyelni kell, hogy valakinél ugye úgy jelentkezik a várandóság, hogy semmiféle probléma nincsen. Szinte nem is érez semmit, valakinél pedig főleg itt az első trimeszternél például ugye a hányás hány inger azért jelentkezik. Erre különben adat is van, a várandósok 70%-ánál jelentkezik, és többnyire az első trimeszter folyamán van, akinek folytatódik a második trimeszterben is. A reggeli émegyésnél sok várandós nő találja különben hatásosnak, ha ébredéskor azonnal fogyaszt egy-két falat kekszet például, vagy almát, vagy joghurtot, ezek be szoktak válni. De azt is szoktuk mondani, hogy javasolt az ágy mellett egy pohár vizet tartani, amit, hogyha elkorcsolgat, akkor szintén enyhítheti a hány ingernek az érzetét. Valamint hatékony lehet, és veszélytelenül fogyasztható a várandóság alatt a kamillatea, vagy pedig a szárított, vagy akár a friss gyömbér, és az abból készült főzet. Valamint a B6 vitaminnal kapcsolatban vannak kutatási eredmények, hogy itt a B6 vitamin emelt bevitele az szintén segíthet a hányás hány inget csökkentésében. Valamint vannak vizsgálatok arra vonatkozóan is, hogy citrom és mentaolaj szintén hatásos lehet, tehát itt egy picit behozni az illóolajokat, de ezek használatára is azért nagyon óvatosan tényleg, hogy csak a megfelelő illóolajokat és gyógynövényeket használjuk, ha még a fitoterápiát is bevesszük ebbe, tehát itt tényleg kiemelten figyelni kell ezek alkalmazására, és ha már itt tartunk, akkor szerintem amiről még nagyon fontos beszélni, hogy a várandóság az tényleg sok szempontból különleges állapot. Amikor az édesanyja új életet hord a szíve alatt, akkor a szervezete alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. És ahhoz, hogy a magzat egészségesen tudjon fejlődni, az anya immunrendszerének a megszokotthoz képest kisebb hatásfokkal kell működnie. Annyira érdekes, ennek következtében lehetnek a kismamák különben fogékonyabbak a különböző megbetegedésekre, így az élelmiszer eredetű megbetegedésekre is, amelyek nem csak az anya, hanem a születendő baba szempontjából is ugye kockázatosak lehetnek, mert a méhlepényen keresztül a káros anyagok eljuthatnak a magzathoz is. Tehát ilyenkor, hogyha várandósok dietetikai felkészítése történik, vagy dietetikai tanácsadása, akkor ez még egy nagyon fontos szempont, hogy el tudjuk kerülni az élelmiszer eredetű megbetegedéseket. Ugye vannak olyan mikrobák, mint például a liszéria, vagy vannak olyan vírusok, norovírus akár, vagy a toxoplazmózist is biztos, hogy többen hallották, amiket el tudjuk kerülni, hogyha megfelelő élelmiszereket és a megfelelő ételkészítési technológiákat alkalmazzuk. Hogy mi az, amit akkor nem ajánlott fogyasztani, tehát hogy a várandóság során kerüljük, vagy nagyon odafigyelést igényelnek a következő élelmiszerek, ilyenek például a nyers vagy pasztörizálatlan tej, és az abból készült termékek. Tehát ide sorolhatjuk a lágysajtokat, például a kamembert, a brisajt, a ricotta, ide tartozik a kéksajt vagy a feta. Mosatlan zöldségek, gyümölcsök. Nagyon fontos, hogy tényleg alaposan megmossuk a zöldséggyümölcsöket. Előre csomagolt salátákat különben, amire rá van írva, hogy már konyhakészek, azokat lehet fogyasztani. Valaki még ezeket utána leszokta mosni, de biztonsággal fogyaszthatók a konyhakész saláták. Ha mi veszünk piacon, boltban zöldségeket, gyümölcsöket, akkor ott nagyon figyelni kell a tisztításra. Hideg konyhai készítmények, hogyha valaki elmegy esetleg valami buliba, ott szoktak lenni sonkatekercsek, vagy majonézes kukoricasaláta, ezeket is érdemes kerülni várandóság alatt, ugyanis ugye nyers tojást tartalmazó ételek, élelmiszerek közé soroljuk a házi majonézt is például. Vagy pedig tiramisu. Ezen gondolkodtam, az egyik kedvenc desszertem, szintén ugye ebben is nyers tojás van. Vagy pedig a nyers, vagy nem megfelelően hőkezelt húsok, nyers hús tartalmazó ételek, tehát egy gyengén átsütött hús.
1: Vagy egy tatárbisztek.
2: Egy tatárbisztek, pontosan.
1: Vagy a sushi.
2: Érdemes. Így van, a sushi is. Vagy pedig a füstölt lazac. Ezeket inkább, tehát ha halat szeretnénk enni, és halat is lehet fogyasztani.
1: Sőt, kell is.
2: Igen, az omega-3 zsírsav, azt például beszéltünk ugye vitaminokról, ásványanyagokról, de hogyha zsírok közül ki kellene emelnem egy fontos tápanyagot, akkor az omega-3 zsírsavak ezek. Tehát a halfogyasztás, heti egyszeri halfogyasztásnak rengeteg előnye van, és itt azokat a halakat szoktuk mondani, hogy ne fogyassza nagyon gyakran az anya, de hát itt a magyar táplálkozásban nem nagyon merül fel, hogy valaki heti egy halat is fogyasztana, akár nem, hogy többször, amik így a táplálékrend végén állnak, tehát például a karfal meg a cápa fogyasztása nem ajánlott, de hát ezek nem igazán jellemzőek, mert hogy azokban dúsulhat fel leginkább ugye a nehéz fém szennyezettség. Úgyhogy ezeket még mindenféleképpen el szerettem volna mondani, és ha még van időm arra, hogy itt a kávéfogyasztás szokott még felmerülni, hogy lehet-e fogyasztani koffein tartalmazó élelmiszereket. Itt pedig azt mondhatjuk el jó hírként, a mértékkel fogyasztott koffein tartalmú termékeknek nincsen semmilyen káros hatása a magzatra nézve, és itt az ajánlás az maximum 200 mg-ban határozza meg a várandósnak számára naponta bevihető koffein mennyiséget, és hogy ezt el tudjuk képzelni, hogy ez hogy néz ki, hogy hány kávé tea férhet bele, olyan napi 1-2 csésze, körülbelül 2x100 ml kávé, az teljes mértékben biztonsággal fogyasztható, és a teát ugyan alacsonyabb koffein tartalommal rendelkeznek, de nagyobb adagot szoktak belőlük fogyasztani, ezért ezeket már így nézzük össze, hogy a kávé mellett akkor mennyi teát fogyasztunk. Az alkoholnál pedig azt kell, hogy mondjuk, ahogy a táplálék, ugye az alkohol is eljut a magzathoz, és a fejlődési rendellenességeket okozhat, és a legújabb kutatási eredmények már egészen kis mennyiségű alkoholnál is kimutatnak különben problémákat, úgyhogy ilyenkor tényleg arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy a zéró tolerancia a javasolt várandóság alatt, és hogyha befejezhetem már csak a mozgással, Petra, és átadom neked a szót. Csak még ez volt így a koffein, meg az alkohol, a mozgás még egy nagyon fontos tényező, hogy komplikációmentes várandóság esetén legalább heti 3 alkalommal ajánlott 30 percet mozogni a kismamáknak erre, különben a WHO új fizikai aktivitásra vonatkozó ajánlása is kitért. Ugyanis a sport az rengeteg jótékony hatással bír minden életszakaszban szintén, és várandóság alatt is, többek között csökkenti a terhességi diabétesz, a magas vérnyomás, a koraszülés kockázatát, és a szülés utáni lábadozási időt is lerövidíti, valamint akik rendszeresen mozognak terhesség alatt, ők jobban bírják a vajudást, és maga a szülés is könnyebb náluk.
1: Remélem, hogy sok-sok hasznos információval tudtuk segíteni a terhesség időszakát, vagy a várandóság időszakát. Kingának köszönöm, hogy ránk ért. Jövő héten aztán újra Vitamin Szerda. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm! Sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: könnyen.
1: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy kis érdekesség a világból, és akkor kapcsolódjunk most ahhoz a mozgalomhoz, amit food truck mozgalomnak hívnak, ami természetesen az Egyesült Államokban indult, és aminek most már nagyon szép követőtábora van, egész népes követőtábora, nem csak a food truck rajongók, hanem a food truck üzemeltetők körében is. Ugye ez a food truck angolul, magyarul a büfékocsi, ami egy kis furgon, egy teherautó, egy nagyobb autó, átalakítva gyakorlatilag büfékocsivá, amiben konkrétan főznek és sütnek nagyon nagy finomságokat. Egyre inkább érdemes foglalkozni velük, mert hogy egyre nagyobb és nagyobb trend, most már különböző fesztiválokon, vagy akár piacokon is feltűnnek ezek a bizonyos büfékocsik, de az érdekesség mégiscsak az, hogy ez honnan indult, mindig mindennek az eredője tud igazán izgalmas lenni, hát természetesen az Egyesült Államokból, ahogy ezt már korábban mondtam, az első igazi food truck, vagyis büfékocsi Amerikából indult el. Ez volt a bizonyos Chuck Wagon, ami egy texasi emberhez köthető, Charles Goodnight volt az embernek a neve, és ő egy természetesen az amerikai polgárháborús időszakhoz kötődően keltette életre ezt az irányzatot. A texasi marhahús piac ugyanis annyira kibővült, hogy egészen új helyekre, sokkal-sokkal messzebbre kellett elterelni a csordákat a pásztoroknak, ahol már nem volt vasút kiépítve, és így aztán a pásztoroknak az ellátására fejlődött ki ez a bizonyos food truck, úgyhogy így Goodnight egy akkoriban használatos kocsit, amelynek a neve Studebaker volt, alakított át egy fantasztikus kis food trucknak. El kell képzelni egy szekeret, amelynek jól meg volt pakolva a teljes pakolható területe, és amelyen volt egyébként egy kis főzőrész is, fűszerekkel, kis fakkokkal, és akkor is ettek már tulajdonképpen abból a kocsiból, mert hogy volt kis fiókrendszer, polcok és egy sík főző felület, ahol nem csak főzni, hanem sütni is lehetett. Természetesen könnyen tárolható termékeket, terményeket és hozzávalókat vitt magával, hiszen akkor még nem volt olyan a higiénia, mint manapság, és nyilván hűtő sem állt rendelkezésre, de volt bab, voltak sózott húsok és mindenféle sütemény, viszont az is nagyon fontos volt, hogy abban az időben majdnem olyan tehetséges volt a food truck sofőrje, aki egyben szakács is, hiszen a főzésen kívül még értett az akkori fogorvosláshoz, borbély is volt, és természetesen bankár is, és hát nyilván, ahogy aztán telt az idő, ezek a kocsik teljes mértékben és óriás léptékben fejlődtek tovább, és már egyre nagyobb csomópontokban is ellátták a szerepüket, és egyre több lett belőlük. Az igazi és az első street food robbanás akkor következett be, amikor megjelentek az úgynevezett virsli truckok. Ezek már az egyetemek udvarain is ott voltak, és kínálták a friss pékárukat és hotdogokat, aztán eljött az 1936-os év, amikor is Oscar Mayer bevezette az első húzható úgynevezett The Wiener mobilt, mert hogy Wiener schnitzelt árult kifliben, és nagyjából innen számoljuk a hotdog termékeknek, vagy magának a hotdognak, mint ételnek az elindulását, vagy az eredőjét is. Aztán később ezek a büfékocsik, vagy úgynevezett food trucknak mondható eszközök már Vietnámba is eljutottak, aztán később a katonaság miatt, oda is az amerikaiak vitték természetesen, de nagy számban való elterjedésük mégiscsak az egyetemeknek, a kampuszoknak köszönhető, ahol aztán a 80-as években következett be az óriási mérföldkő, amikor megjelentek a grease truckok, és mivel ezek nem kínáltak túl egészséges ételeket, aztán kitiltották őket később 2013-ban, csak te sokkal később az egyetemek területéről. Ezekben már a grillezett ételek, a hamburgerek és a hotdogok is megjelentek. Aztán a 2000-es években elérkezünk a mai kor igényeihez, kialakult tehát úgynevezett igazi, idézőjelesen igazi büfékocsikhoz. A napjainkban pedig a food truckok csúcsidőszakát éljük az egész világon, hiszen mindenki ismer valamilyen food truckot, olyan büfékocsit, ahol evett már egy jót. Léteznek ebben a témában mindenhol erre szakosodott fesztiválok is. Érdemes ezeket keresni, nagyon jókat lehet enni, és az ember egy kicsit úgy érzi magát, mint gyerekkorában a piacon a Laci konyhában.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagy mértékben meghatározó és megváltoztató találmányok sorozatunkban ma a zongora van soron, és a természetesen az ő feltalálója Bartolomeo Cristofori. A teljes neve Bartolomeo Cristofori di Francesco volt, padovai születésű fiatal ember, 1655-ben született május 4-én, és Firenzében költözött el a földi világból. Olasz csembaló készítő volt eredetileg, de neki tulajdonítják a zongora feltalálását, amelyet az ő idejében egészen furcsa névvel illettek, halkan és hangosan szóló csembalónak nevezték, és ez a név a zongorának arra a csembalótól különböző jellemzőjére utal, hogy a hangerő a billentyűkre gyakorolt nyomásnak az arányosságával változik. Cristofori úgy érte el ezt a hatást, hogy a csembalóban lévő pengető szerkezetet olyan kis kalapács mechanikával cserélte fel, amely a húrokat nagyobb vagy kisebb erővel is képes megütni, ugye ezt látjuk a zongora belsejében. Az életéről elég keveset tudunk egyébként, és a találmánya sem vált ismerté még életében sem. 1690 körül Padovából Firenzébe ment Ferdinando de Medici herceg hívására, aki maga is kiváló csembalista volt. Ez pedig arra mutat, hogy Cristofori ekkor már gyakorlott hangszerkészítő hírében állt. A Michigani Egyetemen lévő Stairs gyűjteményben található egy 1702-ből származó Ferdinando címerét viselő, általában Cristoforinak tulajdonított három manuális csembaló. 1698-tól állt be a Mediciek szolgálatába, valószínűleg 1703-ban járunk, amikor ő feltalálta a zongorát, de ez is csak egy valószínűsítő adat. A korabeli források szerint 1711-ben már 4 darab zongora használatban volt. Ferdinando 1713-ban hunyt el, de Cristofori a nagyherceg harmadik Cosimo szolgálatában maradt, később pedig 1716-ban Ferdinando hangszergyűjteményének a gondozója lett. Ebben a 84 darabból álló hagyatékban 7 Cristofori készítette csembaló, és egy spinét is volt. Cristofori 1726-ra a modern zongora mechanika valamennyi lényeges eleméig eljutott. Ez a csembalóéhoz hasonlóan fából készült, azonban nem bírta el a húrok nagyobb feszítettségét, amelyre aztán a későbbi zongorák erőteljesebb hangzásához szükség volt. Viszont minden esetre a például Lipcsében és New Yorkban fennmaradt darabokból ítélve a zongorái érzékenyek voltak, széles és dinamikus hangtartománnyal. Cristofori konstrukciójáról nem vettek tudomást Itáliában, Németországban viszont különféle szakmai szakmunkák és egyéb írásos említések hatására egészen hamar megismerték és alkalmazták is. Jelentőségét tekintve a spinét és csembaló építő Bartolomeo Cristofori készítette 1709-ben az első olyan csembalót, amely dinamikus játékmódra is képes. Ez az új szerkezet volt a halk és hangos hangú csembaló, a húrokat pedig nem pengetéssel, hanem, ahogy korábban már mondtam, kis kalapácsok alulról felfelé való megütésével szólaltatja meg. Ezt a hangszert továbbra is csembalónak hívták, a pianoforte elnevezés, amelyet jóval később pianóra rövidítettek, csak 1732-ben jelent meg, de tulajdonképpen mégiscsak bármelyik dátumra gondolunk, a zongora, mint hangszer és mint jelentős, az emberiség életét jelentősen meghatározó hangszer Bartolomeo Cristofori nevéhez kötődik, és ez elvitathatatlan tőle, és egyébként akkor még egyszer a dátum, az ő születésnapja 1655. május 4-e, amikor megszületett, és Padovában egészen hamar lett belőle híres hangszerkészítő. A zenéhez való viszonya, a zene szeretete vitte őt el abba az irányba, hogy elkezdjen hangszereket készíteni, hangszereket építeni, mert saját maga szeretett volna egy saját stílusú olyan hangszert, amivel azt a muzsikát adhatja az embereknek, és a művészek is játszhatják rajta, ami szerinte a legszebb volt. Így született a zongora.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontat Manna FM állatbarát rovatában itt a Manna köziben most a kutyásokhoz szólunk. Tessék figyelni, mert tudom, hogy vannak a hallgatók között is olyan kutyás gazdik, akiknek a kutyusát lehetetlenség lefárasztani. Úgyhogy itt van most négy olyan hasznos módszer, Sziládi Kovács Tibor írása mentén haladva a kutyabarát.hu-n, amivel a legmozgékonyabb kutyát is le lehet fárasztani. Nyilván, hogyha az embernek kutyája van, akkor idővel kitapasztalja, hogy mennyire mozgásigényes a kutya. Személyiségtől függően nehéz lehet lefárasztani egy-egy kutyát, de van számos olyan módszer, ami egyrészt rendelkezésre áll, másrészt pedig, hogyha megfelelő programot állítunk össze, és ezt a módszert behúzzuk, akkor még mi is, és a kutya is jól érzi magát, és elfárad a kutya. A kutya általános állapota tükrözi a miénket. A kérdés ugye, hogy miért fárasztjuk le a kutyát. Ha egy egészséges kutya liheg egy kis sétától, valószínűleg mi is hasonló problémával küzdünk. Természetesen van olyan kutya, akiknek nincsen nagy mozgásigénye, de olyan is akad, aki akkor sem fárad el, hogyha mi fél órát tekerünk mellette a trekking kerékpáron. És bár a sok mozgás kellően lefárasztja a kis szőrös pajtit, az agymunkától is épp úgy kimerül, ezért érdemes arányosan elosztani a vele való foglalkozást. A kellő gondoskodásunknak köszönhetően hamar észrevehetjük, hogy a kis jószág jobban szót fogad, kevésbé aktív, agresszív és kevésbé felcsattanó, például, hogyha amúgy ilyen típusú, és ráadásul sokkal jobban hallgat ránk, mint a közös foglalkozások előtt, hogyha a közös foglalkozások megtörténtek, és valóban az agya is és a kis teste is le van fárasztva. Viszont, ha elhanyagoljuk a kutyánk úgy fizikai, mint mentális gondozását, azt tapasztalhatjuk, hogy sokat és látszólag indokolatlanul ugat, szökési kísérletei vannak, vagy éppen olyan dolgokat csinál, amik számára nem megengedtek, mondjuk rágcsá vagy ás, akkor érdemes észlelni azt, és tudatosítani magunk, vagy le kell fárasztani a kutyát. Ez akár 10 perc is lehet, de olyannal is szembe találhatjuk magunkat, hogy órákig bírja a strapát, például egy labrador, vagy egy retriever. Bármennyi időt töltünk is a kis kedvenccel, nagyon fontos, hogy kiválasszuk a megfelelő gyakorlatokat, amik kellőképpen lefárasztják őt, és amitől jól is érzi magát a kutyus. A kutyának az is kimerítő tud lenni, hogyha társaságba visszük. Tehát nekik a szociális élet is foglalkozás, hiszen az új környezet és a szagok is igénylik azt, hogy ő koncentráljon. Ha emberekkel van körülvéve, nagyon sok érdekes felfedezni valója akad, de a más kutyákkal akkor még izgalmasabb számára a helyzet, ami nem csak fizikailag, hanem szellemileg is lefárasztja a kutyust. Léteznek trükkök, amiket érdemes jegyezni és bevetni, mert hogy sokszor a kutyánkat a haszontalannak tűnő trükkökre megtanítjuk, ami kedves és helyes. Most az, hogy mennyire hasznos vagy nem hasznos, ez nem számít. A lényeg az az, hogy foglalkozunk vele, ő pedig élvezi, hogy a kedvünkre tehet, és ezek amellett, hogy mókásak, még arra is jók, hogy a kis pajtás elfáradjon benne. Ha új dolgot tanítunk, napi 20 perc is elég a jó alváshoz, de ha már a jól ismert trükköket gyakoroltatjuk, abból sem kell fél óránál több. Az együtt töltött időn túl pedig mi is, gazdiként és a kutya is jól érzi magát, és az együtt töltött időben még a kapcsolatunk is javul, a trükkök és a gyakorlás, de tulajdonképpen csak az együttlét által. Aztán ott van a közös sport, nagyon sokan járnak futni a kutyájukkal, hogy a kutya kellőképpen elfáradjon, vagy ők bicikliznek, kutya fut mellettünk, de mindenképpen érdemes odafigyelni a szabályokra, és mindenképpen pórázon vinni a kutyus, nehogy el tudjon szökni. Aztán léteznek persze benti játékok is, mert hogy rossz idő esetén sem kell unalmasnak lennie egy napnak. A négy fal között is lehet játszani, ott is ki tudjuk fárasztani a kispajtást. A legegyszerűbben a jutalomfalattal tudjuk őket motiválni, amit akár a lakás különböző pontjaira elrejthetünk, így tudjuk őt motiválni, hogy megtalálja azokat. Akár itt a piros, hol a piros játékot is lehet játszani, aminek a során a kutya csak akkor kapja meg a finom falat, hogyha megtalálja, hogy melyik pohár alá rejtettük a finomságot. A szaglás, a keresgélés, a koncentráció, az odafigyelés, a velünk együtt töltött idő, az együtt munka, vagy együtt játék, az mindenképpen kifárasztja majd. Úgyhogy ezekben a programokban a legjobb, hogyha mi is jelen vagyunk, ha mi is aktívak vagyunk, és a kutyánkkal való kapcsolatot is erősítjük, ez pont ugyanolyan, mint a gyerekkel. Csak az együttlét számít, csak játszunk. Nagyon jól fog esni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Hallgasd! Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez.